0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
1: Trend Night.
2: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marót Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
1: Trend Night.
2: Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban. Nem.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Jamben Magyarország első számú Jazz World Fusion zenekara 25 éves fennállása alatt számos hazai, valamint nemzetközi díjat és elismerést szerzett. 2019-ig a zenekar összes stúdió és néhány koncertlemezét is jelölték a Mahasz díjára, Jazz vagy World Music kategóriában. 2002-től kezdődően 42 országban vendégszerepeltek Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. A Jabe az egyik legkeresettebb magyar jazzzenekar a nemzetközi fesztiválokon. A Jabe egyedi zenét játszik, melyben a jazz keveredik a magyar és a világzene különböző elemeivel. A zenekar első számú komponistája Borabás Tamás, aki talán a legvirtuózabb magyar basszusgitáros is egyben.
1: Trend Night.
2: A Jabétól mindjárt meghallgatjuk az egyik kedvencünket, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
1: Trend Night.
2: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Belmondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett, rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt Van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkanó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comet díj jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Batta Róbert vagy, ahogy a legtöbben ismerik, Suta zenei múltja is gyermekkoráig vezethető vissza. Zeneobodába járt, majd később autodidakta módon képezte tovább magát. Érdeklődése hamar az elektronikus zene felé fordult, nagyjából 5. osztályos lehetett, amikor először találkozott az orosz Pille monofon szintetizátorral, ami hangzásában nagyjából olyan, mintha egy régi szokor rádióból hallgatna az ember skóddudát. Mégis ez az elektronikus ketyere volt, ami elindította őt a szintetizátor művészet és a zeneszerzés útján. A 90-es évek elejétől az úttörő magyarországi Techno House formáció a Liquid Limbs vezetője volt, majd a 90-es évek végétől a Skylanddel, a 2000-es években pedig a Hard Knocks-szal ért el komoly mainstream sikereket. 17 év után aztán visszatért analóg szintetizátoros gyökereihez, amit egy új Liquid Limbs albummal ünnepelt.
1: Trend Night.
2: Meg is hallgattunk már is egy Liquid Limbs dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Varga Zsuzsa már az általános iskolában is rendszeresen fellépett, egyébként jazzéneket tanult, majd 18 évesen csatlakozott a Vénusz együttes elődjéhez. Velük 1999-ben megjelent az első nagy lemez, majd aztán még egy, együtt hatalmas sikereket értek el, de 2002-ben Zsuzsa szóló karrierbe kezdett, 2003-ban megjelent első albuma Szívadó vevő címmel, amely az Anima Sound System-es Bríger Zsolt közreműködésével készült, és a legjobb hazai poplemeznek járó fonogram díjra is jelölték. 2006 elején az osztrák DJ Felipével készített közös dalt, amely több országban is megjelent, aztán kiadták a Lányok másra várnak című kislemezt, melyből készült klippet a Viva a legjobb öt közé választotta a 2006-os Viva Kometen. 2007-ben jelent meg a második album Barkács Klub Lányoknak címmel.
1: Trend Night.
2: Varga Zsuzsától is meghallgatunk egy dalt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10-fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A dunaújvárosi Toma Gábor alias Frank jellegzetes hangja és stílusa miatt azt hiszem nem keverhető össze más előadókkal. Frank egyébként a konzervatóriumba és a zeneművészeti főiskola jazz tanszakára is járt, de egyiket sem fejezte be. Az előbbiből kicsapták, az utóbbit ő maga hagyta ott. Játszott a Hiperkarmában, a Quimbyben, a Kispál és a Borzban, valamint a Balaton együttesekben. Jelentek meg szólólemezei, és 2007 óta a Budapest Bárban is hallhatjuk őt.
1: Trend Night.
2: Franktől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

most múlik pontosan. Engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik mennydörő, ez tényleg szerelem.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Boogie Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Boogie művésznevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Boogie címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a 3. szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pogarasi László alias Yander Boy ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal Commodore 64-es gépén.
1: Trend Night.
2: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Koncert.
1: 10 éves jubileumára készül az Analóg Balaton, és ennek apropóján 2027. február 6-án eddigi legnagyobb koncertjét adja a Papp László Budapest sportarénában. A Zsufa Abba és Vörös Ákos alkotta elektronikus zenei duó, ráadásul ezúttal teljes zenekarrá bővül, így az eddig megszokott hangzás egészen új formában szólal meg. A koncertre új stúdiólemezzel is készülnek, amelyen a korábbi dalokat barátaikból álló zenekarral hangszerelik újra. A színpadon ott lesz Beg Zaza, a 30Y dobosa, valamint Fejér Dániel, vagyis Dexter, a Watt Frutik basszusgitárosa, a duó producere és hangmérnöke is. Egyes számok megőrzik elektronikus karakterüket, mások viszont teljesen új hangszerelést kapnak. És természetesen az új dalok sem maradnak otthon, az arénában hangzanak el először élőben a készülő lemez számai. A hatalmas helyszínhez külön látványvilágot is terveznek, így ez nem egyszerűen egy jubileumi koncert lesz, hanem egy új fejezet az Analóg Balaton történetében. A 2017-ben alakult duó az elmúlt években a klubok és fesztiválok egyik meghatározó elektronikus produkciójává vált. A Lent című bemutatkozó albumért Petőfi zenei díjat kaptak. A 2024-es Repedés pedig fonogram díjas lett. Most pedig jöhet a nagy próba, hogyan szól az Analóg Balaton, amikor egy egész zenekar költözik bele.
0: Színház.
1: Dosztojevszkij egyik legnagyobb hatású regénye, az Ördögök kerül színpadra a Nemzeti Színházban. A darab november 27-én debütál a nagy színpadon, Vinyánszkij Attila rendezésében, és egy olyan világot mutat meg, ahol az ideológiák, a hit, a szabadság és az egyéni felelősség kérdései egyre veszélyesebben fonódnak össze. Az Ördögök története nem egyszerűen egy politikai összeesküvésről és egy radikalizálódó közösségről szól. Dosztojevszkij ennél mélyebbre ás. Azt vizsgálja, mi történik az emberrel, amikor elveszíti a kapaszkodóit, és hogy meddig vezethet a szabadság, ha nincs mögötte erkölcsi felelősség. A színpadi változatban ezért a bűn, a hit és a hitetlenség, valamint a megváltás lehetősége is fontos szerepet kap. A produkció egy háromrészes gondolati sorozat középső darabja. Az előző évadban bemutatott Marx tőke az ideológiák világformáló erejét vizsgálta, a sorozat harmadik része pedig Kafka a Per című műve lesz a 2027-28-as évadban. A Nemzeti Színház új évada egyébként is gazdag programot kínál, színpadra került többek között a Falu rossza, Semmelweis, az Ötödik pecsét, valamint Sütő András, egy Ló Csiszár virág vasárnapja című drámája is. A népmese sorozat is új előadásokkal bővül, és külön estel ünneplik Bodrogi Gyulát, illetve Berec András és Földes László Hobó is önálló produkcióval érkezik. A nagy kérdés azonban novemberben az lesz, mit kezd az ember a szabadságával, ha közben minden biztosnak hitt kapaszkodó eltűnik. Dosztojevszkij erre alig halt könnyű választ, a Nemzeti Színház pedig most színpadra viszi a kérdést.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: A szüreti hangulat a mai napig egyedülálló, a közös munka és mulatozás, továbbá az élmény, hogy az éves fáradozás gyümölcse kézzel foghatóvá válik, szerethető, sokak által várt közösségi esemény az ősz kezdetekor. Annak ellenére, hogy a szüret mindig is elsődlegesen fizikai munka volt, egy sor olyan népszokás kapcsolódik hozzá, ami ünnepivé emeli. Azonban, mint ahogy minden mulatság és kemény munka elengedhetetlen része a közös étkezés, úgy a szület esetén sem maradhatnak ki a finomabbnál finomabb étkek és harapnivalók. Felfedezhetjük a tájat, és mellette hagyományos ételekkel kényeztethetjük magunkat. Villány történelmi borvidéke, ősszel kihagyhatatlan úticél, a testes vörösborok hazája gasztronómiai élményekkel és borkóstolókkal várja az idei érkezőket. A gyönyörű táj pedig az őszi séták szerelmeseinek kedvez. A Villányi hegység legmagasabb csúcsa a Szársomjó, ahonnan pazar kilátás nyílik a környékre, a hegylábánál pedig mészkőszobrokkal teli bányaöböl helyezkedik el. Ha már kellemesen elfáradtunk a túrázásban, akkor Villány történelmi hangulatú pincesorait felkeresve az egyik legfinomabb hazai borra bukkalhatunk. Októberben kerül sor a borvidék legnagyobb szabású rendezvényére, a Villányi Vörös Bor Fesztiválra. Itt a hagyományőrző programok és bor mellett a káposztái a főszerep, és ahogy a jó borhoz a jó szőlő, úgy a szüreti káposztához is a minőségi alapanyag dukál. Itt mindkettőt megtaláljuk. Sőt, még ennél is többet. A sváb és töltött káposztán túl olyan különlegességeket is kóstolhatunk, mint a rántott töltött káposzta. Az Őrség apró falvas települései is lenyűgöző arcukat mutatják ebben az időszakban. Ilyenkor összesűrűsödik a vidéki nyugalom és a csend, és a csípős levegő, az ősz jellegzetes színei és a dimbes dombos táj romantikus hangulatot áraszt. Őri Szent Péter, Magyar Szombatfa, Nagyrákos és Szalafő településein az Őrségi Őszi Fesztivál a legnagyobb kulturális és gasztronómiai program az évben. A tájételek legjobbjai a dödölle és a házi rétes. Jellegzetes őrségi specialitás ez a burgonyás étel, amit kár lenne kihagyni, ha a környéken járunk. Desszergyanánt pedig az igazi helyi rétes próbáljuk ki, hogy mitől lesz tradicionálisan őrségi a rétes? Hát a töktől és a mágtól, ami olyan tökéletes harmóniában olvad össze a szájban, amire még sokáig emlékezni fogunk. Hazánk egyik legrégebbi szüreti eseménye Tokaj-hegyaljához kapcsolódik. A Tokaj-hegyaljai szüreti napok rendszerint október első hetében kerülnek megrendezésre. A szüreti felvonulás és szőlő összeadási ceremónia mellett különleges gasztrosétány is várja a látogatókat. A helyiség specialitása a borleves, amihez elengedhetetlen a kiváló minőségű tokai aszú, de klasszikusnak számít a liba vagy kacsamáj is a bor társaságában. Ugyanakkor a Tokaj-hegyaljai borvidék a világörökség részeként meg annyi látnivalót is tartogat, amiért érdemes útra kelni.
0: Koncert.
1: 15 év tehetség, zene és közös munka egyetlen koncerten. Október 10-én a Zeneakadémia nagytermében ünnepli fennállásának másfél évtizedét a Schneidberger Zenei Tehetségközpont. A programot Schneidberger Ferenc indította el 15 évvel ezelőtt, azzal a céllal, hogy hátrányos helyzetű, különleges zenei tehetségű fiataloknak biztosítson lehetőséget a tanulásra és a kibontakozásra. A Felsőőrség Központban azóta generációk találkoztak, és az első növendékek közül többen ma már maguk is sikeres zenészek, sőt a fiatalabbak mentorai. A jubileumi koncertre egykori és jelenlegi diákok, valamint tanárok lépnek színpadra. A műsor éppen olyan sokszínű lesz, mint maga a központ, barokk, klasszikus és romantikus művek mellett, kortárs darabok, jazz és természetesen rengeteg improvizáció is helyet kap benne. A tanárok között ott lesz Schneidberger Ferenc is, a vendég közreműködő pedig Matthew Michel, trombita művész. A Schneidberger Központ 15. jubileumi koncertje tehát október 10-én, este 19:30 a Zeneakadémia nagytermében.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Átalakítja a kormány a lakossági energiatárolói programot. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynökakták, marad a vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Jelentősen átalakítja a kormány a lakossági energiatárolói programot. A csak akkumulátorra pályázóknál 2,5 millióról 1,8 millió forintra csökkentik a maximális támogatást, és ez azokra is vonatkozik, akiket már értesítettek pályázatuk befogadásáról. A teljes 105 milliárd forintos keretet ugyanakkor megtartják, az alacsonyabb támogatásokból felszabaduló összegből pedig mintegy 15 ezer további háztartást vonnának be. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynökakták, a nyitottakták.hu weboldalon 4 dokumentum típus válik elérhetővé, november 4-én felkerülnek a honlapra a 6-os kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H-jelű adattára, majd 2027-ben nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Szigorította a kékvillogó használatát a kormány, a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet. A sürgősségi vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek engedéllyel használhatnak megkülönböztető jelzést. Mintegy 5,2 milliárd forint uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság programot. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. Több leállás is jön az OTP banknál októberben. Október 11-én, 18-án és 25-én a hajnali órákban nem lesznek elérhetők az üzleti ügyfeleket kiszolgáló digitális alkalmazások, így az EBIS szolgáltatás, az Elektra rendszer, a vámpénztár rendszer, a webshop, illetve az SMS szolgáltatások, valamint az internetes kártyás fizetések jóváhagyása sem. Októbertől Magyarországon a vármegyék neve újra megye, ezzel párhuzamosan a vármegye bérlet neve is megye bérletre változott. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója posztja szerint a bérleteknek csak a nevük változott meg. Nagy veszélyt jelenthet a férfiakra a hétvége. A kutatók most a hétvégi étkezési szokások megváltoztatásának az úgynevezett táplálkozási jetlag egészségügyi hatásait vizsgálták. Míg a nők adataiban nem mutatkoztak egyértelmű összefüggések, a férfi résztvevőknél a hétvége és a hét többi része közötti étkezési idők nagyobb eltérése a szívbetegségek magasabb arányával járt együtt. A férfiaknál a jetlag miatti plusz egy evés átlagosan 14%-kal magasabb szív- és érrendszeri betegség arányt és 21%-kal magasabb koszorúér betegség arányt mutatott.
0: Időjárás jelentés.
1: Marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, az északnyugati megyékben élénkülhet meg a délies szél, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Holnap sok fátyol felhő érkezik fölénk, így szűrt napsütés várható, keleten északkeleten megvastagodhat a felhőzet, és néhol kisebb esőzápor sem kizárt. Az északi-északnyugati tájakon délután megélénkülhet az északnyugati szél, hajnalban 0-13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: Ez itt a nap vendége, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. Hogyan lehet hitelesen bemutatni egy letűnt civilizációt úgy, hogy a látogatók ne pusztán szemlélői, hanem részesei is legyenek a történetnek? Mit taníthat nekünk ma a római birodalom? Carnuntumban egy egészen más szemlélettel találkozhatnak a látogatók, mint máshol. Itt nem csupán a múlt emlékei törzik, hanem arra törekszenek, hogy egy 2000 éves város újra életre keljen. Erről beszélgetünk a mai műsorban vendégemmel, Flavius Kirill Bluméval, a Carnuntum Régészeti Part kulturális programjainak és minőségirányítási csapatának vezetőjével. Örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Köszönöm a meghívást.
1: A legtöbben, hogyha egy régészeti lelőhelyre gondolnak, akkor romokat, köveket, vitrineket és zárt tárgyakat, elzárt tárgyakat képzelnek maguk elé, viszont a Bécs közelében található Carnuntum Régészeti Park egészen más megközelítést választott, nem csupán bemutatja a múltat, hanem megpróbálja újra átélhetővé tenni ezt a 2000 éves hagyomány történetet. Én arra lennék kíváncsi, és itt a 2000 évnél megállnék egy pillanatra, hogy hogyan lehet úgy életre kelteni egy 2000 éves várost, hogy a történelem ne csak látható, hanem valóban átélhető legyen.
2: Jó kérdés. Ez tényleg egy jó kérdés, mert általában azt tényleg azt hiszünk, hogy az, amit maradt az ókorból, ez csak roma, kövek, esetleg kis darabok, amit csak található. De szerencsére, amikor összeteszünk az egészet, akkor ez mint egy puzzle. Összeteszünk egy puzzlet, és a végén jön ki egy rendes kép. És természetesen vannak nekünk is más helyek, ahol tudunk ezt életbe hozni. Természetesen Pompei, Herculaneum, Olaszországban ezeket nagyon-nagyon jó minta nekünk volt, amikor létrehoztunk ezt a Carnuntumi várost. Ne felejtsünk el, hogy a Carnuntumban a kutatás már elég a hosszú idő megy. 1870-ben kezdték már a kutatást, és aztán most 20 éve ezelőtt van egy kis jubileum évünk, kezdtünk rekonstruálni és felépíteni a házakat. És azt, amit arra használtunk, ezt a mai napon hívjunk az a experimentális archeológiát. Szóval minden, amit találtunk, mindent, amit a római világban találtunk, szóval nem csak Carnuntumban, hanem Vindobonában, a mai nap a Bécs, Aquincum, itt most Pesten, máshol is, összes római világban. Ezt tudunk összetudni, szedni, és belőle egy ilyen képet csinálni, hogyan akkor nézett ki a római város, a római Carnuntumot. Elég izgalmas feladat nekünk, mert még nem is végeztünk. Most éppen nekünk van 4 ház, amit összesen rekonstruálva, még egy 5. ház, amit kezdtünk, és az, amit tervünk, hogy legalább még 1-2 ház is lesz még a jövőben, de ez természetesen hosszú idő kell, drága is, de elég izgalmas, elég jó munka, amit csinálunk, és önálló, majdnem önálló a világon. Vannak még néhány régészeti park, amit ezt is csinálják, például Xanten Németországban, vagy Augusta Raurica a Svájcban, de hogy mit csinálunk, hogy tényleg csak azokat a resszorszokat használunk, amit a rómaiaknak volt, és úgy sok is felépítettünk, ahogyan a rómaiaknak is volt, ez majdnem önálló nálunk Carnuntumban.
1: Tehát akkor ez egy nagyon összetett munka, ezt a puzzle-t összerakni, hogy mondja. Én, ha jól tudom, akkor már gyermekként is lenyűgözte az ókori Róma. Emlékszik arra a pillanatra, amikor eldőlt az ön számára, hogy ezzel szeretne foglalkozni?
2: Ja. Amikor először ott voltam Carnuntumban, ez még 2006 előtt volt, és akkor természetesen sok út voltak a romnak, amit hogyan mi a mai napon elképzelünk. Voltak pár köv. Ott voltam én, kisgyermek, és azt mondtam, hogy hát elég unalmas, mondtam anyukámnak. Aztán majd 2011-ben nyitottak a termálfürdőt, meg a Villa Urbánát, és utána voltam még egyszer az én családommal, és néztünk, hogy ott vannak igazi római épületek, és be lehet menni, minden meg lehet fogni, minden lehet kipróbálni, mindenhol le lehet ülni, csak sajnos nem lehet fürdeni a termában, ezt sajnos meg kell mondanom. És mondtam anyukámnak, hogy itt akarok később dolgozni.
1: Hát valahogy megszólította a hely.
2: Igen. Nagyon-nagyon bent is maradt az én szívemben. Aztán minden évben oda kellett nekünk menni. A mai napig is az anyukám még mindig jön ide oda, minden évben oda jön. És aztán 2019-ben kezdtem ott dolgozni, mint kulturális szervezőként. Csináltam a tálatvezetéseket németül, magyarul. néha is angolul, de angol nem annyira jó megy, és most szerencsére 2024 óta nekem van az a feladatom, hogy én a kutatási szervezőknek a vezetője vagyok, még nem csak tálatvezetéseket meg tudok csinálni, hanem más programot is, Maria Marketing, amit most éppen azért itt vagyok, filmfogadás, reenactment, szóval mint a hagyományozó csapatokkal foglalkozni, fesztiválok, stb. Egy tökéletes munka nekem, mint egy ilyen névvel No Man Est Omen-ja meg kell csinálnom.
1: Igen, mert hogy Flavius
2: az.
1: És akkor itt a családi hagyományokra is kitérhetnénk. Igen. És említette, hogy a német megy a legjobban, de az angolt is használja, valamint a magyart.
2: Hát igen, magyar mondanám még jobban, mint az angol nálam. Én egy kis időt felnőttem Magyarországon, Nagymaros környéken, az én családom, aztán amikor Németországban végeztem az iskolát, mentem Bécsbe és tanultam hungarológiát, és aztán még egyszer tanultam a magyar nevet, szóval természetesen gyermekkoromban mindig hallottam a magyart, tudtam olvasni, tudtam is érteni nagyjából, csak beszélni nem tudtam rendesen. Tanultam még egyszer újra aztán az a Bécsi Egyetemben, és elég jól ment, és most már elég az volt, és tálatvezetéseket meg tudok csinálni.
1: És hát akkor, ahogy mondta, lenyűgözte már gyerekkorban a római kor, az ókori Róma, de miért éppen ezt a kort választotta később a munkája központjának?
2: Szerintem azért úgy van, mert gyermekkoromban minden kezdett, mint az Asterix-el, olvastam az Asterix-et, és mindig voltam az római oldalon, mindig sajnáltam a rómaiakat. És valahogyan úgy is maradt életemben mindig a római történelem. Az, hogy aztán végül tényleg Kanuntumba kerültem, ezt szerintem tényleg összefügg azzal, hogy én ott voltam a teenager koromban, és látom, hogy mennyire érdekel engem. Valószínűleg először volt nem az első döntésem, hogy én oda megyek Kanuntumba, én tanultam is tolmácsként dolgozni, meg fordítóként dolgozni, de összejött minden valahogyan. Korona után keresték az embereket, összejött, ott voltam, és nagyon szívesen akceptáltam a feladatot, amit ott adtak nekem, és nagyon-nagyon örülök, hogy én még mindig ott tudok maradni és dolgozni.
1: És akkor majd beszélgetünk a részletekről is, hogy mi mindent kínál Kanuntum. A magyar hallgatók számára viszont különösen érdekes lehet, hogy mindez szinte a szomszédunkban található, a magyar határhoz viszonylag közel. Mennyire kapcsolódik egyébként Kanuntum, ahogy ön is említette, Aquincumhoz és az egykori Pannoniához?
2: Kell egy kicsit visszamennünk most az a történelemben. Kanuntum és Aquincum elég összehasonlítanak. Miért? Mert a fővárosok voltak a provinciáknak. Kanuntum volt a Pannonia Superior, felső Pannoniának a fővárosa, Aquincum volt a Pannonia Inferior, alsó Pannoniának a fővárosa, és azért mindig volt nekik is kapcsolat. A történelemben is olyan érdekes, hogy Aquincum is először volt egy katonai tábor, mint Kanuntumban. És utána lett ez a Canabe Legion, ez egy kicsi polgári rész a katonai tábor környéken, és aztán létrehozták egy civil város, polgári város.
1: Tehát stratégiai város. Stratégiai központ volt, ha jól értem. És ebből nőtte ki magát egy nagy város.
2: Igen, igen, pontosan. Különösen Kanuntumban úgy volt, hogy először nem tervezték továbbra valami nagy várost oda felépíteni. Krisztus után 6-ban oda jött a Tiberius, aki volt a Augustus császárnak a befogadott fiaja, és először csak kellett ott nekik egy ilyen téli tábort felépíteni, aztán volt a valószínűleg a terve, hogy tovább mennek, Germania Magnába, romaiaknak röviden nem sikerült nekik, és aztán maradtak Kanuntumban, és létrehoztak ezt a nagyvárost, és aztán később is Kanuntum jött, az Aquincum is jött, ott voltak a katonák, ott voltak a légiók, ott volt a helytátónak a székhelye. Ez majd később is nagyon fontos lett, mert Krisztus születése után 193-ban, április 9-én nálunk volt a helytárja Septimius Severus, aki aztán császár lett. Ő kihetette magának császárként, mert éppen vákuum volt a római birodalom, és Kanuntumból aztán ment Tácon át, amit a mai Gorzium régészeti parka is ismerünk, szóval Tácon átment, aztán ment valószínűleg Aquincum át, és Rómába ment, ő lett aztán ott a császár. És Kanuntum mindig volt kapcsolat Magyarországról, ha úgy elképzelünk, ahogy mennyire nagy volt ez a provincia, az a Pannonia Superior, ott volt Savaria, a mai napon Szombathely a része, és volt is Scabantia, a mai napon Sopron is a része. Szóval ez minden volt a Kanuntumnak a provinciában is.
1: Tudják a hallgatók a magyar korábbi régészeti emlékekhez, illetve
2: igen,
1: a mai városokhoz kötni Kanuntum történetét. Mekkora volt ez a város egyébként?
2: Óriási. Ez egy idő volt a legnagyobb római város, nem csak a provincia, provinciában, hanem az északi részben is. Kb. 50-60 ezer ember lakott ott Kanuntumban.
1: Tehát ez mai észszel is felfoghatóan egy nagy város.
2: Nagy város. Ahhoz képest, hogy a legnagyobb város az akkorban volt a Róma, 1 millió ember ott lakott, akkor ahhoz képest a Kanuntum tényleg óriási volt. Majd később aztán a Köln, még ezek a rájni városok nagyobb lették, de egy időben igen, Kanuntum volt nagyobb és fontosabb, mint például Bécs. Ja, Bécsben csak 20 ezer ember lakott.
1: Mekkora munka volt feltárni ezeket a régészeti emlékeket, illetve életre kelteni ezeket, ahogy ön korábban fogalmazott, csak romokat?
2: Igen, romokat, még azt, amit találtunk, amit kiállástunk, vagy nem mi, mert én akkor még túl pici voltam, de az én kedves kollégáim. Az a lényeg, hogy nem volt egyszerű, mert úgy tudunk elképzelni, hogy Kanuntum, ez nem volt csak úgy, hogy ott volt a város, és kész. Úgy lehet elképzelni, hogy minden háznak külön fázis volt. Vannak nálunk a házakat, amit 12 fázis volt a ilyen építkezésben, szóval először volt már komplett más használat, mint amit a végén aztán volt. És mi döntöttünk, hogy az az idő, ami a legtöbb forrásunk van, ezt kiválasztottunk, ez kb. 200, Krisztus után 200-250, hogy létrehoztunk a házakat, szóval már lassan megyünk az késő ókorba, mert ott lehet a legjobban is rekonstruálni a források szerint, mert nekünk Németországban vannak is ilyen házak, ahol tudunk, hogy ez a mód, amit használtunk, azt is tudtak azt a Kanuntumban használni. De természetesen ez mindig egy döntés is, hogy mit fogunk most pontosan rekonstruálni, és nem fogok mondani, hogy 100%-osan pont úgy nézett ki.
1: Igen, ez az, ami az én fejemben is megfogalmazódott, hogy hogyan lehet ezt tudományosan, hitelesen megtenni ezeknek az épületeknek, ennek az életmódnak a bemutatását.
2: A házaknak úgy van, hogy még mindig a házaknak az alapja, még mindig ezek a régi romok. Szóval mi felépítettünk a házakat a régi romokra. Ez mint eltett, szóval azért tudunk, hogy mennyi nagy, milyen funkcióval volt neki, stb. Életmód pedig egy kicsit más. A szerencsére vannak nekünk írások, papíroszon, pergamenton, amit tudunk, hogy hogyan éltek általában az emberek a római birodalomban, és aztán abból lehet célozni, hogy hogyan éltek Kanuntumban. De még egyszer mondom, hogy tényleg úgy volt, 100%-osan nehéz mondani, és ez nem is az, amit kérünk, hogy pont úgy volt. Mindig a történelem mindig változik. Ja, ez nem az, hogy statikus és úgy volt és kész, mindig változik, és az, amit én is találom nagyon érdekesnek, hogy a történelemben mindig változunk, mindig új információt is kapunk. Úgy is volt, csak egy gyors példa, hogy 2 évvel ezelőtt kitaláltak egy katonai tábort a másik Duna oldalon. És addig mindig azt hittünk, hogy a romaiok a Tiberius után nem is mentek tovább át, és most kiderült, hogy nem, volt nekik azt, hogy valami intézménynek, stb. És az a lényeg, hogy mindig aztán aktuálisan maradunk.
1: Hány látogatót fogadnak Kanuntumban évente?
2: Kb. 200 ezer, azért majdnem a legeslegnagyobb múzeum vagyunk Niederösterreichban, szóval Ausztriában, és az ausztriai múzeum között elég, majdnem a top 10-ben vagyunk, mert természetesen, mivel ez önálló, főleg iskolák jönnek hozzánk, Ausztriából, Németországból, Szlovákiából, még természetesen most lassan is Magyarországról, ez a mi célunk, hogy Magyarországról és csapatok jönnek, és természetesen nekik ez sokkal-sokkal jobb, hogy nem csak kell nekik az osztályban ülni, kell valamint könyvet olvasni, vagy valamint képeket mutatni, hanem oda tudnak menni és megfogtosni mindent. És természetesen a privát látogatók is jönnek hozzánk. Különösen most nyáron azért is elég sok programot is kínálunk.
1: Erről beszélgetünk majd részletesebben is. Van olyan épület Kanuntumban, amely különösen közel áll a szívéhez? Lehet, hogy ez nehéz kérdés.
2: Minden, majdnem minden. De mondanám a fürdő, mert a fürdő ez annyira önálló, különösen most, mert frissítettünk a festményeket. Ezek most ilyen állásban vannak, mint ahogyan tényleg úgy tudunk elképzelni, hogy a fürdő nézett ki a 3. században. Még plusz, hogy 2 új termet nyitottunk, egy szutatórium, amit mondunk mai napon egy szauna. És nagyon szép a festmények, nagyon szép maga az épület, még az, amit Én a legjobban találom az, hogy a patlófűtés, latinul a hypocaustum, még mindig működik. Úgy működik, mint eltetileg. Nem használunk valamilyen elektronikát, vagy valami más, úgy működik, mint 2000 éve ezelőtt. És azt az tényleg, ez tényleg, igen, és ez önálló, ez senki más csinálja, és az olyan.
1: Előfordul, hogy még ma is érik meglepetések? Mert ugye azt mondta, hogy a történelem nem egy statikus dolog, amely folyamatosan változik, újabb és újabb felfedezések vannak. Volt most az utóbbi időszakban ilyen?
2: Hát volt az, hogy ez a katonai tápot találtunk ott a másik oldalon. Ez meglepetés volt, mert azt hittünk, hogy másik oldalon ez a Babárikum volt, szóval nem volt valami romai birodalom. Esetleg még az, hogy kis dolgokat, amit találunk, kis dolgokat, amit ott még mindig kiásunk, azt például lehet mondani, hogy addig mindig azt hittünk, hogy volt nekünk egy ilyen gladiátor iskolánk, ott az amfiteátrum mellett. Most nemrég volt, kitaláltak még néhány sütőhelyek, ahol aztán ez úgy néz ki, hogy ez csak egy pékség volt, és nem egy gladiátor iskola. Szóval ez hangzik kicsit, mint egy ilyen downgrade a kanuntumnak, de nem, mert azt jelenti, hogy tényleg tudományosan is dolgozunk, és nem most valamit csak írunk, és mondjuk, hát ez most úgy volt.
1: Ezt úgy képzeljük el, hogy miközben 200 ezer látogató érkezik Kanuntumban, közben régészek folyamatosan dolgoznak?
2: Igen. Nem mindig a páknak a telepőtén, mert vannak nekünk részek, amik ma éppen kiásnak, de általában főleg is dolgoznak, amikor be vagyunk száll, mert mi nem vagyunk az egész év át nyitva, hanem mindig csak március és november között, és azt, amikor van nekünk a szünetünk, akkor főleg dolgoznak. Akkor lesz a kutatás, aztán összek az analízis és minden, és aztán mindig márciusban kapunk egy mondjuk új információk arról, hogy hogyan néz ki most ki, vagy hogyan állunk, hogy megy tovább.
1: Az ön munkája mit takar pontosan? Mivel foglalkozik?
2: Mindent. Szóval főleg tálatvezetésekkel foglalkozom, adom tálatvezetéseket magyarul és németül, de nem csak az. Nekem, nálam is van ez az organizáció, az a hétköznapi organizáció, hogy minden tálatvezetésnek van egy kulturális szervezője, ha nincs, akkor baj, aztán kell másod oldani, hogy aztán is milyen programot csinálunk, főnökömmel ott akkor aztán is dolgozunk, hogy milyen új programokat tudunk csinálni, stb. Aztán még plusz magyar marketing. Már mondtam, hogy elég fontos nekünk is a magyar piac, a magyar terület, magyar nyelvű terület, akkor nem tudnak, hogy jövőre is több magyar látogatók lesznek nekünk. Filmforgatás is nálam egy nagyon-nagyon fontos feladat, mert természetesen nem kell valamint Hollywoodot felépíteni, ha van Kanuntum. Oda lehet menni, ott lehet bent filmfogatni.
1: Korhű díszletek pontot. Között.
2: Nagyon fontos. Ha nézünk valami más filmek, akkor nem mindig annyi a korhű. Plusz nem csak, hogy szervezem a filmfogatások, hanem én is tudok részt venni, kollégáimmal is természetesen. Még a fesztivál organizáció. Szóval ez sok minden. Ez a A-val kezdték, és a Z-tel aztán befejezünk, és az a jó a munkámban, hogy soha nem lesz unalmas.
1: Vannak visszatérő vendégek?
2: Vannak. Vannak vendégünk, akik
1: tehát Kanuntum tud újat nyújtani évről évre?
2: Igen. Az a jó, hogy Kanuntum mindig változik. Most, mint például, hogy ez a két új termet, vagy szobákat nyitottunk, vagy amit a termában általában megcsinálunk, az, hogy próbálunk mindig is új programokat, fesztiválokat létrehozni, még az, hogy nem csak a régészeti, a szabadtéri régészeti park is létezik, hanem van is a kis múzeum, Museum Kanuntinum, ahol az eredeti dolgokat bent vannak, amit találtunk, ahol is le lehet nézni, hogy nem az, csak kigondoltunk magunknak, hogy hogyan nézett ki, hanem tényleg ott vannak ezek a dolgokat, amit is ott meg lehet nézni. Szóval vannak visszatérő vendégek, nem csak az iskolák, hanem privát vendégek, akik évente mindig jönnek, vannak emberek, akik is 3-4-szer jönnek évente.
1: Folytassuk, innen egy kis szünetet tartunk. Flavius Kirill Blume, az ausztriai Kanuntum Régészeti Park kulturális programjainak és minőségirányítási csapatának vezetője a mai nap vendége. Arról beszélgetünk majd, hogy hogyan lehet a múltat a mai ember számára is átélhetővé tenni. Kiket szólít meg Kanuntum? Mit lehet megtekinteni? Mit üzenhet nekünk egy 2000 éves város a 21. században? Tartsanak velünk továbbra is.
0: Hamarosan folytatódik a hét vendége.

0: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: A nap vendége továbbra is Flavius Kirill Blume, az ausztriai Carnuntum Régészeti Park kulturális programjainak és minőségirányítási csapatának vezetője, akivel ott hagytuk abba a beszélgetést a szünet előtt, hogy rengeteg programot kínálnak, fesztiválokat szerveznek, múzeumot lehet látogatni, és akkor még a filmforgatásokról nem is beszéltünk. Meséljen erről, hogy milyen programokat kínálnak évről évre a látogatóknak.
2: Hol kezdek? Van nekünk a standard program, vannak a standard vezetések nálunk, 1 órás, 2 órás, lehet még plusz ilyen extra kis programokat lefoglalni, például kínálunk a kulinárikus ituutazás, úgy lehet mondani, ahol római snack-szerű kaját lehet kipróbálni, vannak csapatépítkezés programokat nekünk, van aztán is a standard vezetés az iskoláknak, az általában 2,5 óra, mutatunk minden házat, mutatunk, hogyan értek a rómaiak, lehet is a gyermekeknek valamit kipróbálni, római ruhat lehet kipróbálni, viasztáblakat lehet kipróbálni, stb. Van egy ilyen program, ahol először lesz 1 óra nálunk a Múzeum Carnuntinumban, és 1 óra aztán nálunk a szabadtéri részen. Ahhoz fontos mondani, hogy kell egy busz, ez nem megy, hogy csak egy napon gyalog ezt menni. Van nekünk is egy ilyen túra nap, ahol nem csak Carnuntumban leszünk, hanem a környéken is megnézünk, mert ott vannak az amfiteátrumok, még a pogánkapu is, amit is nagyon fontos volt a carnuntumi történelemnek. És aztán vannak nekünk rengeteg programok is, amit évente mint fesztiválként kiteszünk, például gyermeknek a fesztiválja, Gladiátor napja, reenactment napja, az a hagyományos napja, és nagyon-nagyon-nagyon fontos nekünk a mi fő fesztiválunk, a Római Fesztivál mindig szeptemberben, amit a legnagyobb római fesztiválok között Európában van.
1: Mitől más ez, mint egy hagyományos múzeum? Mi a legnagyobb hozzáadott értéke?
2: Az, hogy illetve viszünk a házakat, a múzeumot. Gyermekkoromban sokszor néztem ezt a filmet, hogy Északban a múzeumban, nem tudom, hogyan ezt mondjuk, németül néztem, szóval ott, ahol van egy srác a múzeumban, és az éjszakában aztán életbe visznek minden, és aztán sok minden történik, és egy kicsit úgy is lehet képzelni nálunk Carnuntumban. A házakban élnek az emberek, a házak még mindig működnek, a sütőhelyek működnek, a padlófűtés működik, fürdő is működne, sajnos csak nem szabad fürdeni menni. Az a lényeg, hogy ez mind egy időablak. Az ember oda jön, bemegy, és tényleg egy ilyen 2000 éves utazást csinált volna. A követően mennek a legionárosok, mennek a kereskedők, mennek a matrónak, stb. Ez tényleg nekem ez majdnem önálló. Mert természetesen máshol is lehet ilyenet találni, de még mindig nálunk az, hogy a házakban is lehet lenni. Lehet a házban menni, és aztán bemész a szobába, és aztán ott ő egy szenátor. Ja, ez hol lehet még átélni.
1: Kik egyébként a legnyitottabb látogatók? A gyerekek, a családok, a történelem iránt érdeklődők? Vagy lehet, hogy pont azok, akik eredetileg nem is ilyen céllal érkeztek?
2: Minden. Mondom tényleg,
1: mindenki kaphat
2: azt, amit szereti. Különösen a tálatvezetéseket is lehet mindig külön valamit kérni, hogy külön információkat kérni a kereskedőkről, a kerámikáról, a hadseregről, ezt mindig is kínálunk. Vannak nekünk a specifikációk is a teamünkben. Gyermekeknek természetesen tökéletes, úgy, mint ahogyan nálam is működött.
1: Mint egy mese.
2: Mint egy mese, amit igazi. szóval bemennek, és mindenki csodálatos élménynek tárgya, és a szülők is, aztán akik esetleg ilyen kutatás profillal jönnek, archeológikus profillal jönnek, az is mindenkinek jó. Néha vannak emberek természetesen, akinek ez nem tetszik. Én olvastam egyszer egy kommentár Google kommentár szekcióban, hogy annyira kicsi, azt vártam, hogy az egész városot létrehozták. Én mondom, hogy ja, ez egy kicsit nehéz 50 000 embernek egy város felépíteni, különösen, mert nekünk csak egy kis helyünk van.
1: Ahol mert hogy említette, hogy egy nagyon nagy városról beszélünk.
2: Igen. De mondom, még mindig az a részt, amit mi létrehoztunk, ez majdnem sehol újra található.
1: Van olyan visszajelzés, ha már említette a Google visszajelzéseit, amely különösen megmaradt önben, és pozitív, és azt éreztette önnel, hogy na ezért érdemes ezt csinálni?
2: Igen, rendszeresen átnézünk, mert fontos is az, hogy a teamünkben, hogy mit tudunk jobban csinálni, és általában csak jó visszajelzéseket kapunk. Egyszer természetesen, hogy rólam volt, és azt írták, és ez nekem nagyon fent maradt az én fejemben, hogy általában nekik nem érdekel a római történelem, de ilyen vezetésben ez tökéletesen bent maradt nekik, és most újra érdeklődek a római történelem, de ez nem csak nálam van, természetesen szerencsére, ez sok mindenkinél van, de a legviccesebb, amiket egyszer találtam, az, hogy ott volt egy kommentár, hogy elloptak nekünk a bicikliket, de a vezetés tökéletes volt. Szóval...
1: Tehát mindenképpen, amit tudnak nyújtani, az nagyon értékes.
2: Igen. És az a jó, hogy nálunk a teamünkben 70 kulturális szervező van, és 70 külön vezetés lehet átélni. Igen, a házak mindig ugyanazok maradnak, de úgy, ahogyan ez a interpretáció, és ahogyan mit mesélnek a kulturális szervezők, és minden, ez mindig más, és az a jó. Azért is szerintem, hogy jönnek vissza az emberek, mert egyszer volt nekik tálatvezetés, akkor tudnak, hogy a következő tálatvezetés komplet más tud lenni.
1: Beszéljünk a technológia szerepéről, hiszen ez egy nagy téma, ma már a régészetben is egyre fontosabb. Ez hogyan segíti az önök munkáját?
2: Nagyon segít. Kanuntumban mi 2011 óta dolgozunk georadárral, amit csinál, mint egy ilyen röntgenkép, a radárkép a földről, és azt mondja, mi tudunk is, hogy hol volt valamit, vagy mit lehet ott létrehozni. Még azt mondja, a régészet archeológiával is dolgozunk, hogy drónokkal dolgozunk, repülőgépekkel dolgozunk, hogy átmegyünk a területén, és nézünk is azt mondja, a mai napon, hogy hol tudta valamit lenni, például a nagy katonai tábort, még mindig látható a levegőből, az a minta, amit még maradott.
1: Tehát egy más perspektívából látják, igen, a várost.
2: Igen. És úgy is nekünk segít rekonstruálni és felépíteni a házakat. De természetesen nem csak az, hanem a mai napon sokat dolgozunk a 3D-szkennekkel, dolgozunk KI-val, de nem úgy, hogy hagyunk a KI-t minden megcsinálni, hanem próbálunk a KI-val interpretációkat létrehozni. Például a Pogán kapu, amit nálunk van, amit elég fontos rész is a mai napot a régióban. Nehéz volt rekonstruálni, mert a mai nap csak egy ilyen kis kapurész maradt mikat, és aztán dolgozunk 3D-szkennekkel, kicsi KI-val és mindent, és aztán tudtunk is több interpretációt létrehozni, hogyan valószínűleg nézett ki.
1: És mi az, amit önök tudnak nyújtani a mesterséges intelligenciához képest ebben a világban?
2: Hát mondom, azt, amit mi tudunk nyújtani, az, hogy az a tudásunk, amit van nekünk, az, hogy kontrollálunk is. Mert amikor mai napon beírok egy KI-ba, hogy légy szíves, csinál nekem egy képet Kanuntumról, ez minden csak nem a Kanuntum, amit azt mondja, hogy ki a végén. És az a mi feladatunk, hogy úgy is beleteszünk a rendszerekbe, és dolgozunk sok KI céggel együtt, hogy a mi tudásunkat is be tudunk tenni a rendszerbe.
1: A digitális rekonstrukciók és a virtuális élmények ugye akkor mindenképpen sokat hozzá tudnak tenni ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a történelemhez látogatói szemmel, de hol van ön szerint az egyensúly a technológia és a hitelesség között? Vagy a technológia által nyújtott képek és az Igen, önök által

0: kánontomba be lehet menni, házakba, még szobákba, stb., amit nem rekonstruáltunk, ahol a technológiát segített nekünk. De ez is mindig azon a végén egy kérdés, hol kezdték, hol a vége. KI-nak van vége a kapacitásban, a technológiának van vége a kapacitásban. A végén szerintem az még mindig a fontos, hogy a technológia segít nekünk, de minden más marad nálunk a fantáziában.
1: Melyik korosztályt a legnehezebb megszólítani, vagy fogalmazhatnék úgy is, hogy jelenti a legnagyobb kihívást megszólítani?
0: Tínédzserkor. Szerintem az a, ez a legnehezebb. Azok, akik általában a mai napon nincs annyira közel állnak általában a történelemhez, mert nekik más dolgok van természetesen.
1: Tehát sok minden viszi el a fiatalok figyelmét.
0: Pontosan, pontosan. Mondjuk gyermekeknek azt átadni, amik az a, hogy el tudnak képzelni, hogy hogyan nézett ki a római város, mert ez eléggé könnyű, mert még mindig bemennek is csak csodálatos nekik. De mondjuk ilyen 13-15 évestől, aztán ilyen kb. 17 évesig, 18 évesig, amikor minden másra csak foglalkozunk, csak nem a történelemmel, ez mindig egy kihívás, de általában mondanom, hogy sikerül nekünk is továbbadni, nem csak az információkat, mert ez nekünk van nagyon fontos, hogy nem csak ott állunk és frontál adunk az információkat, hanem ez egy élmény nekik a végén.
1: Hát meg ahogy mondta, hogy megérinthető, megtapasztalható a történelem. Pontosan. Az önök segítségével. Mit gondol arról, a történelem tanításnak is ebbe az irányba kellene mennie? És akkor sikeresebben meg lehetne szólítani ezeket a fiatalokat?
0: Mondom igen, mondom igen. Nálunk észrevettünk, hogy a legtöbb osztály, amit jön hozzánk, ezek főleg történelmi hátterrel jönnek, vagy osztályjal jönnek, latinnal is természetesen, de nem mindenki, mert ez nagyon-nagyon jó belepasszol. Ahogyan mondtam, hogy jó az, hogy amíg akkor a mai napon történelmi órában nézünk egy filmet római korról, vagy olvasunk arról, ez tökéletes, nem kérdés. De ha van a lehetőség oda menni egy múzeumban, ahol tényleg úgy lehet még egyszer ezt érezni, és nem csak az, hogy látunk, hanem érzünk is, mert például a kaját, amit nálunk a kanyában van, ez mint valódi, szóval van is az okori illat bent a levegőben, ez szerintem sokkal fontosabb, és ezt kell is erősíteni, hogy a mai napon a gyermekek is kapnak aztán itt újra az, hogy tudnak érteni, hogy összefügg a történelemben minden, és honnan jövünk, és hova megyünk.
1: Említette azokat a találmányokat, 2000 éves találmányokat, amik a mai napig működnek, így például a padlófűtés, ami lenyűgöző lehet. Az jutott eszembe, hogy a római emberek gondolkodását mennyire tudják feltérképezni, mennyire tudják beleélni magukat, hogy milyen lehetett 2000 évvel ezelőtt gondolkodni és élni, akár Kárnuntumban.
0: Nagyon-nagyon jó kérdés. Ezzel sokat foglalkozunk, például az a hagyományozó csapatokkal is, aki létrehoznak újra a római életet, nem csak az, hogy ott járunk római ruhában, hanem is, hogy átgondolunk a római ötlete. Nem felejtsünk el, hogy a római birodalom ez egy birodalom volt. Nekik nem létezett úgy, mint Európa a mai napon, vagy más országok, önálló nemzetiségek és mindent. De szerintem abban tudunk is ötleteket találni a mai napon, ami a mai napon hasznos lenne nekünk. Például az a organizáció, amit a római birodalom volt, az, amit esetleg néha az EU is próbálja megcsinálni, az, hogy próbálunk érteni egymást. Nagyon fontos, azt láttam, hogy a római birodalom, amikor más népeket beintegráltak a római birodalomban, különösen amikor más istenek volt nekik, nem volt nekik a célja, hogy ezt legyőznek, és semmibe tesznek, és megsemmítenek, és senki nem érdekel aztán továbbra. Az volt nekik fontos, hogy az ővég istenek is betesznek a saját mitológiába. És esetleg nehéz mondani, hogy a rómaiak mindenkit respektáltak, mert a rómaiak voltak a rómaiak, ők voltak az istenek. Ja. De esetleg a római történelemből ezt tudunk húzni, és ahogyan végezett a római birodalom, hogy az jobban lenne, ha egy kicsit jobban respektálunk egymást, jobban ismerünk egymást, és az, hogy itt Európában valahogy ilyen mindenkinek van ugyanaz a történelem, ahonnan jöttünk, mert itt Európában, mint Franciaországon, Németországban, Magyarországon, mindenhol voltak a rómaiak, és az lehet szerintem is benne tenni, hogy egy kicsit jobban értünk ide is egymást.
1: Nap mint nap a múlt történeteivel foglalkozik, illetve dolgozik. Megváltoztatta mindez a gondolkodását? A személyiségét?
0: Igen. Szerintem sokkal nyitott lettem. Nem csak általában a ponton, de amikor kezdtem Kánontomban, én elég úgy voltam, hogy já, nem akarok senkivel beszélni, és ilyesmi, most ide-oda jutok.
1: Hogy át akarja

0: a tudását.
1: Igen, igen, az is. Jövök Pestre, csinálok egy rádióinterjút egy komplet idegen nyelven, amit biztos ilyen 10 éve ezelőtt még nem tudtam volna elképzelni. És az is, hogy azt nem változott, azt tudok nekem mondani, hogy nem változott, hogy soha nem ment ki az a szerelem nekem, az, a, amit a római birodalomhoz, vagy a kánuntumhoz érzem, erősítette. Változott esetleg az, ahogyan tudományosabb is látom a dolgokat, és az is változott, amikor nézem egy filmet is, valamit nem stimmel, akkor én a végén vagyok, akkor ez nekem nem teszek, mondom, de az nem jó, az nem jó, az nem jó. De ja, ez is a kis bolondság a fejemben.
0: Mit gondol, miért fontos ma, amikor minden olyan gyorsan változik, hogy legyenek olyan helyek, ahol 2000 év távlatából tekinthetünk önmagunkra?
1: Szerintem ilyen helyek, mint a Kanuntum, vagy Németországban, a Xanten, Augusta Raurica, Svájcban, stb. Nagyon fontos az, hogy itt kicsit is megállunk. Megállunk, nézzünk, hogy honnan jövünk, hogy milyen technológia is volt maga a rómaiaknak, és azt mondani is, ha gondolunk az, hogy a rómaiak is voltak emberek, mint mi a mai napon. Mindig jönnek az, a vendégek hazánk is, mondják, a rómaiak, hát hogyan éltek, ja? Komplett a koszban, és nekik nem volt semmi, és mindent, és aztán, amikor mutatunk a vendégeknek, hogy volt padlófűtés, volt kanalizáció, volt az, volt az, volt az, hogy kezdtünk is respektálni a múltat, és kezdtünk is érteni, hogy miért ilyen dologból is jövünk. És minden, amit a mai napunk van, kezdés a kanalizációval, és befejezünk a social médiáknál, ugyan római birodalom, ugyan az okorban, egyiptomokból, görögökből. Szóval szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy megyünk ilyen helyekre, nem hogy aztán csak kikapcsolunk a mai gyors életből, mert mondjuk Kanuntumon ez egy elég nyugodt és szép hely, ott tényleg lehet is pihenni, de az a fontos, hogy egy kicsit ezzel is foglalkozunk a fejünkben.
0: Mit szeretne, mit vigyen magával az a látogató, aki egy napos program után este felé hazaindul Kanuntumból?
1: Hadd hazánk jön, hogy egy kicsit tudtunk az érdeklődése a római birodalomról, Kanuntumról erősíteni, hogy egy kicsit esetleg másod gondolkodik a múltról, amikor látja, hogy milyen volt már minden nekik, és az, hogy egy nagyon-nagyon szép emléke megy, és esetleg jön is vissza.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt volt, és sok látogatót kívánok önöknek.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Flavius Kirill Blume, az ausztriai Kanuntum Régészeti Park kulturális programjainak és minőségirányítási csapatának vezetője volt ma a nap vendége. Én megköszönöm a mai figyelmet, hallgassák a nap vendégét minden este, Kutasi Juditot hallották.
2: Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Sávosan emelkednek a nyugdíjak januártól, mellrák prevenciós program indul a legszegényebb településeken, folytatódik a Vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Január 1-től amellett, hogy a nyugdíjminimum 120 ezer forintra nő, sávosan emelkednek az ennél magasabb összegű nyugdíjak is a 146 ezer forintos határig. Kármán András pénzügyminiszter közölte, hogy akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érni el a 108 ezer forintot, annak azt 120 ezer forintra emelik. Az 50 ezer forintos árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz, a megváltozott munkaképességűek ellátásait, a rokkantsági és a rehabilitációs ellátást 10%-kal nőnek januárban. Azoknak, akik 15 és 19 év közötti szolgálati idő után öregségi résznyugdíjat, illetve méltányosságban megállapított kivételes nyugdíjat kapnak, a megduplázott időskorúak járadéka fog segíteni. Mellrák prevenciós mobilprogramot indít a legszegényebb településeken élő nők számára a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a higiéniai papírtermékeket gyártó Vajda Papír októberben, a mellrák elleni küzdelem hónapjában. Az ingyenes egész évben elérhető szűrő és edukációs programban a Szeretett Szolgálat 12 mobil egészségügyi rendelővel működik közre. A mobil egységben orvosi konzultáció, fizikális emlővizsgálat zajlik, szükség esetén pedig a pacienst mammográfiai vizsgálatra, illetve szakorvosi ellátásra irányítják. Országos szinten enyhén emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőtt az érintett települések száma is. A több hete pozitív eredményt mutató helyszínek közül emelkedés Budapest délpesti szennyvíztisztító, valamint Szeged-Szolnok és Zalaegerszeg mintáiban tapasztalható. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint a koronavírus fertőzések számának szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. Már meg is van 2027 első koncertje, a magyarok ugyanis Beethoven-hofira köszönhetik az új évet idén szilveszterkor az MVM Domban. Az eseményt a Strand szervezi Hello 2027 szilveszteri fesztivál címmel, a hivatalos Facebook esemény alapján pedig éjfél után 5 perccel, a himnusz után a Hello 2027 színpadán a fonogram díjas magyar reptel fog fellépni. A hangunk és a hallásunk minőségének romlása is jelezheti a demencia kialakulásának nagyobb esélyét. A felfedezés egy amerikai kutatócsoporttól származik, akik több mint 800 ezer 50 éves és annál idősebb résztvevő bevonásával térképezték fel az összefüggést. Azok, akiknél volt hangprobléma, de halláskárosodás nem, nagyobb kockázatnak voltak kitéve, mint azok a betegek, akik csak halláskárosodást tapasztaltak.
0: Időjárás jelentés.
1: Derült napos száraz idő, valószínű kevés fátyol felhővel, a légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 23 és 26 fok között alakul. Holnap gyengén vagy változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, és néhol futózápor is előfordulhat. Az északnyugatira, északira forduló szelet a Dunántúlon élénklökések kísérhetik. Hajnalban 0-12, délután 21-25 fok lesz.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Somodi Evelin, ez a hétvégi menetrend. Válogatás műsorunkban a digitális turizmus fejlesztései mellett egészségünk védelméről is szó lesz, de életvezetési szemléletmódokat is megismerünk. Ezzel indítunk.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: Itt a hétvégi menetrendben az Egy életemmel Babik Edit műsorával folytatjuk, aminek témája a well-being és minden, ami javítja közérzetünket. Ebben az adásban Rippel Ferenc a vendége, a beszélgetés munkacíme pedig ez: Légy saját életed kapitánya.
2: Mai vendégem Rippel Ferenc, sokszoros világrekorder artista, Magyarország érdemes művésze, akit a színpadon vagy éppen a porondon a világ szinte minden táján megcsodálhatnak a nézők. Az utóbbi években már kikacsintva ebből a szerepéből az egészséges, testtudatos, aktív életmód hirdetőjeként is hallhatjuk, láthatjuk Ferit. Őt hívtam ma vendégül a stúdióba, hogy ossza meg velünk is ebbéli saját személyes tapasztalatait. Szeretettel köszöntelek, Feri, örülök, hogy itt vagy.
3: Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm én is a hallgatókat.
2: Tudod, hogyha én az előadó művészre gondolok, és mondjuk különösen rátok, a Rippel Brothers-re, akkor azt gondolom, hogy ti világéletetekben testtudatosak voltatok, rendkívüli módon egészségesen éltetek, hiszen el se tudom képzelni azt, hogy ezt a szakmát, ezt a pályát lehetne máshogy űzni. Na, hogy is volt ez? Mert én hallottam, hogy ott volt neked egy komoly megbicsaklásod valamikor néhány évvel ezelőtt az egészséges életmódban.
3: Igen, nyilván a sportolói énem az nagyon-nagyon előjött az artista énben, és azért mondtam külön, mert a sportolók azt mondják, hogy mi művészek vagyunk, a művészek pedig azt mondják, hogy mi sportolók, tehát mi a kettő között vagyunk, és ez a sport és a művészet harmóniáját teremtettük meg, és nyilván ebben nagyon komoly testtudatosság kell. És ez a testtudatosság, ez meg is maradt, és meg is volt nyilván, de hozzá a táplálkozás és az egyéb életmódbeli szokások egy picit átalakultak, és abban a pillanatban, ahogy átmentem egy picit kényelmesebb rendszerbe, ház, feleség, születendő gyerek, picit ilyen kertápolásos egyéb dolgokat kaptam az élettől, elbicsaklott egy picit ez az irány, és elkezdtem össze-vissza táplálkozni, rengeteget ittam, ugye azt hallottam, hogy sok folyadékot kell inni, na hát én ilyen napi 3-4-5 literrel ittam meg, nyilván, hogy ez jót tesz a szervezetnek.
2: Na de miről beszélünk, milyen folyadékról?
3: Hát kvázi bármiről. Bármi. Ugye leves, aha, folyadék, tea, kávé, víz, minden beleértendő, és nap végére összejött 5 liter, és hát így teljesen a szervezetem átalakult, mert hogy ennyivel nem tudott mit kezdeni. A vesénfiltrációs rátája az viszonylag szűk lett, ugye ez azt jelenti, hogy korosodik az ember, a vese nem működik annyira jól, és összesen csak 1,5 liter jött ki belőlem, plusz az izzadság, meg a lihegés, és én meg megittam rengeteget. És a kettő közötti részt elraktározta rajtam, és úgy néztem ki, egy felfújt Michelin baba. Uh-huh. És ugye ebből az lett, hogy ez nagyon megborította az egészségemet. Majdnem elértem a 100 kilós súlyt, és hát a testvérem, a Ripper Brothers alsó és nagyon erős tagja, oszlopos tagja, jelezte nekem, hogy bátyuskám, valamivel kezdje magaddal, mert kezdelek nem elbírni. Lomha lettem, tohonya, és az egész egy nagyon furcsa ilyen downgrade, tehát ilyen lefele irányba vitte az életemet, és én akkor, a fiam 1 éves volt, amikor ez az állapot megtörtént, azt mondtam, hogy ez nem létezik, hogy így menjen, hát nem fogom megélni a ballagását. És akkor így kapcsoltam, rájöttem ezekre a dolgokra, rájöttem, hogy nem kell annyit inni. Hát csak 1,5 liter jön ki belőlem, akkor minek kiszok ennyit?
2: Egyébként miért ittál, azt meg tudod?
3: Mert ezt hallottam, vagy miért, ezt súlykolták,
2: tehát, hogy minél több
3: ezt mondták az ember, hogy minél több folyadék, az jót tesz a vesének, meg jót tesz a szervezetnek, meg tisztítja, meg nem tudom. És most, hogy megismertem pontosan a működési mechanizmusomat, a sajátoméről beszélek, mert másét nem ismerem, de a sajátomét egész jól sikerült kiismerni, rájöttem, hogy nem kell többet inni, mint amennyit ki tudok magamból engedni. És akkor nem raktározza el rajtam, nem leszek ödémás, mert rájöttem, hogy tulajdonképpen az történt, hogy feltöltöttem úgy a vízraktárakat, mintha mondjuk egy sivatagi futásra készülnék, mert mielőtt mondjuk tényleg ilyen nagy távokat is szoktam futni, azelőtt van, hogy egy-két hétig direkt feltöltöm magam, hogy a sportesemény alatt ne legyen belőle probléma, ne száradjak ki. De ezt ciklikusan kell csinálni, és most, hogy ez visszaállt, természetesen nem csak ennek köszönhetően, de az étkezésnek is köszönhetően sikerült megőrizni az egészségemet, a Ripple Brothers munkássága tovább folytatódik, nagyon jó erőbe vagyunk, beálltam egy ilyen 75-76 kilóra, könnyedén játszik, könnyedséggel elbír a testvérem, és ugye nálunk az a beállítás, hogy ebben a ősi vagy ókori rendszerben, amit mi képviselünk, mert ezek a gladiátorok az ókori Rómából jöttek ezek a tudások, hogy cirkuszt és kenyeret a népnek, ahol az arénában a gladiátorok emelgették egymást, meg megmutatták az erőjüket. Mi ezeknek vagyunk a modern tulajdonképpen leszármazottjai, vagy művészei, és ebben a művészeti ágban nagyon fontos az, hogy folyamatosan jó erőbe legyünk, meg tudjunk újulni, és ne táplálkozzunk túl.
2: Még mielőtt azt mondanánk, hogy pusztán csak a folyadék túlfogyasztásnak köszönhetted ezt a súlyt, ugye hozzá kell azt is tenni, hogy azért a ti turnéitok során rengeteg országba jártok, különböző táplálkozással találkoztatok, gondolom, hogy totál rendszertelen volt, vagy még lehet, hogy ma is az életmódotok, az életviteletek, de ma már jobban tudsz erre figyelni. Tehát, hogy a táplálkozás és a túlzott folyadék bevitel csak egy-egy ok, azért itt majd még szerintem a beszélgetés persze során néhányra fényt tudunk deríteni. Van neked egy új szlogened, vagy nem is tudom, hogy hívjuk ezt, hogy cél a 100 év? Szlogen, vagy program, vagy hogy használod te tulajdonképpen ezt a küldetést?
3: Küldetés, ez egy fény volt az alagút végén, ugyanis amikor említettem az előbb, hogy egy nagyon picit megingott az egészségem, és a 100 kiló közelében a rossz alvástól, a rossz életminőségemtől nem láttam már semmi jövőképet magamban. Fájtak a ízületeim, fájt a testem, rengeteg mindenem sérült az elmúlt 50 évben, és akkor bizony ez egy mentőkapocs volt, hogy én bizony most addig küszködök, és úgy alakítom az életet, hogy legalább 100 éves koromig érjek. Persze ez egy teória, de ennek megfelelően az ember elkezd, én legalábbis elkezdtem tenni az étkezés megreformálásával, az alvásom, egyéb szokások változtatásával, sportolási szokásomat is át kellett alakítani, és ebből kifolyólag most már ott tart, ugye ezt 14 éve találtam ki magamnak, hogy cél a 100 év, azóta már ez egy kicsit szlogenné is vált, már egy programmá is vált, mert nagyon sokan csatlakoztak hozzá, nagyon sok ember keres meg, hogy milyen irányból közelítse ő is meg a saját rendszerét, és hát most ott tartok, hogy most már 55 évesen, ugye egy picit más szemszögből látom ezt az egészet, újra kellett a szlogent alkotnom, úgyhogy cél a 120 év, ez lett most a következő, mert közben rájöttem itt az egyetemi tanulmányom alatt is, hogy a sejtek nagyon jól tudnak működni, ha megfelelő környezetbe tartjuk őket. Mondjuk egy olyan sejtkörnyezetet kell elképzelni, ahol mondjuk minden ideális, akkor az emberi sejt az akár 120, 130, 150 évig is életképes maradhat. Na most én ezen dolgozom, hogy ezeket az ideális állapotokat fenntartsam, és egyelőre úgy tűnik, hogy nagyon jól működik, kicsattanóan jól érzem magam, nagyon jókat alszom, leritkítottam az étkezéseimet, általában csak egyszer eszek egy nap, vagy maximum kétszer, ha éhes leszek, és ennek megfelelően az ételek összetétele, minősége is megváltozott, olyan ételeket eszek, amiből érzem, hogy megkapom azt a mennyiségű energiát, mégse lesz kajakómám, mégse leszek tőle úgymond túlsúlyos, vagy éppen tényleg beteg.
2: Ne menjünk el egy nagyon fontos félmondatod mellett. Ugye azt említetted, hogy az egyetemen azt tanulod, hogy milyen egyetemre jársz, osszuk meg a hallgatókkal, és miért tartottad fontosnak, hogy mindazt a tudást magadra szedd, amit mondjuk egy ilyen intézményben tudsz felszívni?
3: Ennek nagyon szintén mély háttere van, de nagyon egyszerű a kérdés, hogy Debreceni Egyetem Agrár részén vagyok, és az élelmiszertudományok doktora címért tanulok, és ennek megfelelően, mivel az élelmiszer mindennek az alapja, abból leszünk, amit eszünk, ezért nekem oda kell visszamenni a gyökerekig. Mert van még mellette egy táplálkozástudományi oldal is, de a táplálkozástudománynak az emberi biológia oldalról megközelítve nagyon szépen kialakult rendszere van, de én úgy érzem, érzem, hogy az élelmiszertudomány az egy lépcsővel előtte van. Ott kapcsolódik be, ahol a talaj, az öntözés, a növényeket megeszik az állatokat, vagy az állatok bizonyos termékeit, vagy tojását, vagy zsírját, tejét, nem tudom, elfogyasztjuk mi emberek, és ennek megfelelően egy olyan első lépés alakul ki, amiből már tudok jól működni. És ez nálam nagyon-nagyon jól működik, hiszen ezt a fajta táplálékláncot én most már ilyen izotóp vizsgálatokkal végig tudom kutatni, és nézem azt, hogy azoknak a táplálékoknak, élelmiszereknek, amiket így elkezdünk előállítani, vagy magunkba venni, milyen fiziológiai, biológiai és élettani hatásai vannak, és úgy érzem, hogy magamon is mutatva bizony nagyon jó irányba kezdtem elkeresni. És ebben van a jövő, mert mindenki táplálkozik. Tehát az étkezés az egyik legfontosabb rendszere lett ennek az egésznek, hiszen ahogy érzem, és ahogy tapasztalom, az étkezésnek a legfontosabb része a bőjt. És a bőjttel indulva a szervezet megtisztul, ezek a cellulális senescence rendszerek egy picit visszafiatalodnak, a sejtöregedés picit lelassul, és az tulajdonképpen a cél, hogy egy év, kronológiai év, ami eltelik, mondjuk a két születésnapom között, a biológiai korom csak fél évet öregedjen. Vagy akár még kevesebbet, vagy akár vissza is forduljon, elkezdjen a sejtek fiatalodni, és erre lehet tenni.
2: Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy ugye van a kronológiai életkorod, ami a születésünk óta az eltelt évek, hónapok, napok száma, és mondjuk a biológiai kor, az pedig azt jelenti, hogy mondjuk milyen szinten van a te sejted,
3: így
2: milyen
3: van.
2: Szinten vannak a így te van. Szerveid, milyen szinten van a te vitalitásod?
3: Akár így is nézhetjük erre, most már nagyon sok olyan biomarker van a kezünkben, ami ilyen analitika. Tehát ha valaki kíváncsi magára, hogy oké, belenézek a tükörbe, azt látom, hogy 55 éves lettem, 55 éves a kronológia korom. De hogyha mondjuk megnézem egy ilyen tesztel, és megnézem ezt a metilációs DNA tesztet, ez életkortesztnek hívják, ezt egy magyar tudós találta fel, ez a Steve Horváth, és erről is nevezték el a horvát óra, amiben bárki megnézheti saját magának, hogy hol tart a biológiai kora. Nyálból, vagy esetleg egy új begyből csöppentett vérből kell ezt megnézni, elküld egy labornak, teljesen vakon megy a vizsgálat, illetve ez az elemzés, mert őket nem érdekli, hogy ki, honnan, mikor, milyen mintát küldött, csak az, hogy megmondják, hogy ennek a kapott sejtnek a sejtkora a horvát klok szerint mondjuk 34 év, és ezt visszaküldik arra címre. Most nekem az 55 éves koromra az jött ki, hogy 34 év a biológiai korom.
2: Hát
3: az nem egy rossz, és ezek nagyon pontos tesztek. Azt hozzáteszem, ezek olyan metilációs tesztek, amik nagyon-nagyon pontosak, nem nagyon téved. Van egy-két év tolerancia benne sokszor, de az is olyan feltételektől függ. A nyából kevesebb pontosat tudnak mérni, mint a vércsebből. Most, hogyha ezt én folyamatosan megnézem, akkor látom a fejlődést. Látom, hogy majd megnézem 56 éves, vagy esetleg 60 évesen, és azt látom, hogy vagy maradt a korom 34, vagy akár még visszafiatalodott, akkor nagyon jó irányt vett az egész rendszerem, ugyanis a sejtek folyamatosan meg tudnak újulni, ha a mitokondrium rendben van, és én a mitokondriumoknak az egészségét vettem szemügyre, ezeknek a működését, főleg a citokrom C oxidáz, ez egy olyan ilyen fehérje rendszer a szervezetben, ami anyagcsere vizet állít elő, a elfogyasztott étel hidrogénjéből és a belélegzett levegő oxigén igényéből képzi ezt az anyagcserevizet. És ez az anyagcserevíz, ez egy teljesen deutériummentes anyagcserevíz, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen nincs benne olyan elem, amitől ő tönkre menne. És ez lett az egyik kulcs, de ennek a részleteit gondolom most időhiányában nem mondhatom tovább.
2: És meg a kutatásodnak gondolom még ez a jövőbeni kutatásodnak is az egyik fókusza lesz.
3: Fókusza, de már most, mert már publikációim is vannak erről, és már elég szépen be is fogadták, hiszen most már a Nature-ben, a Springer-ben és egyéb ilyen nagy újságokban jelennek meg erről az írásaim, de nyilván egy nagyon-nagyon új kutatási irány, ami viszont ősi, hiszen ez a fajta ősi rendszer, ez a deutérium csökkentés, ez itt van, csak régen nem tudtunk róla, hanem automatikusan tettük, amikor mondjuk felkelt a földművelő reggel, megevett egy jó nagy adag szalonnát, és kiment és kapált délig, akkor meg megette azt az isteni finom pörköltöt, vagy bármilyen húsos ételt, tehát ennek az alapjai már régóta itt fekszenek előttünk, csak most kezdtük el tudományosan feltárni és alkalmazni.
2: Igen,
3: és ezért is nagyon menő ez az úgynevezett keto, karnivor, paleoketogén irány, mert ebben van egy nagyon komoly potenciál. Benne vannak az eszenciális aminosavak, benne vannak az összes olyan fontos részek, amik ahhoz kellenek, hogy jól működjünk, de nyilván ennek azért van más oldala is.
2: Tehát akkor te ebben az étkezésben hiszel, vagy inkább azt mondod, hogy mindegyiknek megvan a maga előnye, vagy mindegyiknek máskor van meg a maga előnye?
3: Nagyon jó a kérdés, és én nagyon szeretem azt, hogy ennyire sokrétű az élet, hiszen ha csak és kizárólag húst ennék, zsírt, meg sót, mint ahogy tettem is sok-sok éven keresztül, és azért, mert nagyon komoly betegségekkel küzdöttem, akkor annak ott volt az ideje. Viszont az nem lehet lifelong, az nem lehet élethosszon egyfajta rendszeren lenni, hanem ezt ciklizálni kell. És a ciklizálás az azt jelenti, hogy szezonálisan, tehát most nyár van, most itt van mondjuk a dinnye szezon, meg jönnek azok a gyümölcs szezonok. Mindegyikből egy picit az adott termési időben el lehet fogyasztani, és én is fogyasztok. Van, hogy napokig, hetekig nem is eszek húst, csak zöldséget, hogy a szervezetemnek más inputokat adjak más irányból. És a zöldségen belül is szeparálom, hogy mi az, amit megegyek, minek van magas fitát tartalma, magas oxalát tartalma. Ezeket próbálom kiadni az életemből, de megpróbálok tényleg erre a ciklikusságra figyelni, hogy az egyensúlyt fenntartsa, mert itt ez a lényeg. Hogyha csak vega vagyok, akkor az egyensúly elbillen egy irányba. Csak húsevő vagyok, akkor a más. Tehát egy ilyen köztes, egy ilyen omnivor. Tehát tulajdonképpen mi a régi időkben is haláztunk, vadásztunk, gyűjtögettünk, és ebből alakult ki az, hogy kiástuk a gumót, azt megettük. Az most ugye krumpli, vagy batáta, vagy bárminek nevezzük, vagy répa. De hogy a mai korban, ha ezt figyelembe vesszük, akkor egy nagyon jó egészségrendszer érhető el, úgy, hogy a sejtek elkezdenek fiatalodni.
2: Még mielőtt elmennénk szünetre, egyetlen egy kérdést hadd tegyek föl. Neked említetted a böjtöt. Vannak, akik esküsznek rá, vannak, akik kifejezetten ellenzik. A te szavadból úgy vettem ki, hogy te élsz vele, és nem is tudom, hogyan említetted, hogy milyen gyakorisággal, hogy ciklikusan használod a böjtöt is.
3: Igen, időszakosan.
2: Időszakos
3: böjt. Ez azt jelenti, hogy nagyon szeretem azt a rendszert betartani, hogy lefekvés előtt egy ilyen 2-3, esetleg 4 órában már nem eszem. És akkor ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve a szervezet elkezd böjtölni, ugye alvás közben általában nem eszünk, majd ébredés után nem rögtön étellel indítunk, és egy picit még kivárunk, akkor egy nagyon hosszú, akár 15-16 óra, úgymond böjt időszak is lehet, ahol már a szervezet elkezd ketontesteket termelni, hiszen nem jön étel, és a máj ilyenkor kapcsol, és átkapcsolja az üzemanyagot, a glükóz tehát a cukrok rendszeréből a zsírok rendszerére, a ketontestek rendszerére. És ott nagyon jól tudunk működni. Viszont ahogy a szervezet jelez, és azt mondja, hogy éhséggel jelez, most mondok egy időpontot, dél 1 óra körül, akkor én is magamhoz veszek valami finom táplálékot, de ha nem jelez éhséggel, és még úgy érzem, hogy zubog bennem a sok energia, amit tegnapról bevittem, akkor nem eszem, csak akkor, amikor éhes leszek. Ezért is jeleztem ezt, hogy one meal a day, tehát ez az omad, amikor egyszer étkezem egy nap. De ha nagyon sokat mozgok, nagyon sokat sportolok, és tényleg fel kell készítenem a szervezetemet egy napi komoly feladatra, akkor bizony lehet, hogy többször is veszem. Ez is ciklikus, tehát nincs olyan egységes forma, amit én követnék.
1: Most egy kis szünetre megyünk, majd folytatódik a beszélgetés Rippel Ferenccel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2. Minket a gazdaság szórakoztat.
1: Kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. A

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt, vissza is tértünk, folytatjuk az Egy életem adásával, amiben az egészséges életmódról és a biohacking témájáról beszélget Babik Edit Rippel Ferenccel, interjújának második részében a részletek.
2: Feri, szeretnélek megkérni, hogy avasd be minket néhány olyan életmódbeli változtatásba, amit saját magadon próbáltál, és azt mondod, hogy igenis jó megtapasztalás volt, hát ha beválik másoknak is. És ha már a táplálkozásról beszéltünk a műsor első részében, illetve avval fejeztük be, első hallásra lehet, hogy nem úgy tűnik, hogy ide tartozik, de volt egy japán hölgy, akivel találkoztam egy utam során, és nála láttam azt először, hogy mielőtt leül étkezni, 30-szor előre nyújtott karokkal legugol. És nem volt már idő megkérdezni tőle, nem tudtunk már kapcsolatba kerülni, hogy ezt miért csinálja. És azt hallottam, hogy ezt te is gyakorlod. Lehet, hogy más számokkal, de mondd el nekem, légy szíves, hogy milyennek a lényege, miért fontos ez, mit ad ez a testnek?
3: Fú, ez egy csodaszer. Én ezt tényleg javaslom bárkinek, ugyanis az étkezés előtt én úgy hívom, hogy gyártok egy vákumot, tehát én előre elhasználom a véremben, meg az izmokban, meg a májban lévő glikogén összes tartalmát.
2: Tehát ez azt szolgálja, hogy tulajdonképpen ürítsd ki, persze, és helyet teremtsd az új tápláléknak, vagy
3: az egyik oldalról,
2: most lebutítva.
3: Igen, az egyik oldalról így is lehet megnézni, a másik oldalról pedig, mivel mondjuk egy ilyen 30 guggolástól azért szépen a combizmok, a nagyfenékizom, a hátizom, minden elkezd mozogni, a vádli nagyon sok energiát termel, és ezek az izomsejtek, az aktin-miozin felhasználja az összes ATP-t, és lesz egy alacsony vércukorszint. Na most, hogyha én elkezdek enni, akkor az ételekből származó energia, főként ugye a glükóz, az a vérbe bekerülve nem a vércukorszintjét emeli meg, nagyon magas értéke, nyilván egy picit megemeli, de mivel lett egy vákum, és az izmok azt mondják, hogy kiürültek a tartályaim, a máj is azt mondja, hogy kiürült a glikogénraktár, sőt, az egész szervezet egy kicsit ilyen hátrányba van, cukor hátrányba, tehát ami az ételekből jön, szénhidrátokból lebontott egységekből cukor, az bekerül a vérbe, és azonnal a szervezet el tudja logisztikázni. Ez azt jelenti, hogy nem lesz ez a somogyi effektus, nem lesz az, hogy felmegy a vércukorszint nagyon magasra, majd kiáramlik ugye az inzulin, erre leesik a vércukorszint, akkor megint eszek valamit, megint felmegy, megint kiár, és lesz belőle ez a somogyi hatás, ez nincs. Nincs meg az, hogy kajakóma. Mert általában a farkaségséggel küzdöttem, ami után bezabáltam, és jött a kajakóma, és ebbe a hármasba lengtem. Most ez a hármasból egyik sincs, mert éhes szoktam lenni, de nem farkaséhes, nem vagyok ideges, hogyha éhes leszek, nincs ez a fajta ingerültség. Aztán nem bezabálok, hanem szép lassan nyugodtan megrágom és megeszem az ételt, és utána nincs kajakóma, nem vagyok fáradt, nem vagyok tényleg letompulva, nem kell ülnöm étkezés után. Én egy picit ezt úgy szoktam megbolondítani még, hogy étkezés előtt megcsináljuk, mi 50-et szoktunk csinálni
2: a mit rendszerben. Mit jelent a mi? Ki az a mi?
3: Hát a családtagjaim, akik figyelnek erre, te és figyelnek rám, is. Rájöttek, hogy úristen, ez tényleg nagyon hatékony. Viszont én egy picit megspékelem azzal, hogy én étkezés után és folytatom azt, hogy a cukrot elhasználom. Miért használom el? Mert néha tényleg szezonálisan vagy ciklikusan szoktam enni zöldséget, gyümölcsöket, most születésnapok voltak, most szülinapi tortákat ettünk, szigorúan gluténmentesen természetesen. Nem kell ilyen mindenmentesnek lenni, csak tejtermék meg gabonafélék ne legyenek benne, ha lehet. És hogyha utána vagyunk, és utána mondjuk étkezés után nem állok rögtön neki guggolni, de mondjuk elmegyek sétálni egyet. Vagy olyan mozgásokat végzek, amitől nem hagyom, hogy mint egy zsák krumpli étkezés után leülök a fotelba és nézem a tévét, akkor nyilván a szervezetben megemelkedett cukorszint az ott lesz, és nagyon lassan olvad ki. Én ezt szeretem egy picit meghekkelni. Ez a fajta biohack, amit az első rendszerben be is hoztam az életemben, és akkor itt a válasz a kérdésedre. Ugye a hacking az tulajdonképpen nem más, régen a számítógépeket, szoftvereket a hackerek fel tudták törni, vagy meg tudták úgy módosítani, hogy gyorsabb lett a számítógép, több adatot tudott egyszerre mozgatni. Ezt mi biológiai hackingnek hívjuk, biohackingnek, vagy biohackingnek, tehát olyan fiziológiai dolgokat változtatok meg magamon, bizonyos külső, vagy sport, vagy egyéb hatásra, amitől a szervezet elkezd az optimálisnál akár jobban is működni. És az egyik ilyen hatékony rendszer az alvás optimalizálás.
2: Hát és az is alvás, akartam térni, és de köszönöm, hogy mondod. Igen, mert ugye ez az első csoport, amiről most beszélünk, ezek az életmódbeli változtatások, amikor, ahogy mondtad, finom hangolod, így itt volt az étrend, volt a bőjtölés, volt a stresszmentesség, ne felejtkezzünk meg.
3: Hát sportot és is a... beleraktuk már, igen, a mozgás, van, nem, nem is kell túl sokat sportolni.
2: És nagyon fontos az alvás. Bizony. Tehát én azt látom, hogy nincs prioritása az életünkben. Mindent az alvás elé tolunk. Tehát biztos, hogy este még eszünkbe jut, hogy ezt nem csináltam meg, azt nem küldtem el, még a, nem tudom én, a gyereknek ki kell vasalnom az ingét, és még hosszan sorolhatnánk. Tehát gyakorlatilag az alvás az hát nagyon háttérbe szorult az életünkben.
3: Háttérben,
2: megnézek még egy sorozatot, hogy ne is mondjak.
3: Előtérbe lehet hozni, igen, és amikor az ember felvesz egy ilyen modern eszközt, egy olyan órát, ami esetleg méri a púzust, ne talán az alvásra is van valami rendszer benne, hogy nézi a mély alvásokat, a REM fázisokat, akkor rájövünk, hogy ez egy nagyon komplex dolog, és hogyha este megfelelően előkészítem a szobát, jó sötétet csinálok, csöndet, és megpróbálom még a kékfényeket kiszűrni. Ehhez nem kell túl sok, ez egy kékfényszűrő szemüveg már annyit segít azon, hogy jól aludjak, ugyanis a szemben vannak receptorok, amik kimondottan a kékfényekre reagálnak, és a kékfényre érkező válasz, az kortizolt fog emelni, mert az jelenti az agynak, hogy még nappal van, meg még aktivitás van, és hogy még nem kell aludni, nem kell melatonin. De most egy ilyen szemeget felveszünk, mondjuk ilyen 8-9 órakor magunkra rakjuk, és hagyjuk, hogy azon keresztül lássuk a világot, nézhetünk akár monitort is, vagy tévét is egy picit, az már kiszűr annyi ezekből a szemreceptorokból, hogy bejusson olyan fény, hogy azt mondja, hogy jó, hát akkor elkezdjük a melatonin termelni. És bizony egy ilyen szemüveg hatására nagyon szépen jön az álmosság érzés. Na most, ha ezt az első hullámot meglovagoljuk, és tényleg azt mondjuk, hogy na jó, sok teendő ide-oda, én most lefekszem, megcsinálom az esti rutint, fogmosás, tisztálkodás, és még az esti rutinhoz tartozik egy gerincrepozíció, ami egy nagyon-nagyon pici pár perces ilyen gerinc átmozgatás jelent, így az egész nap hatását így ki tudjuk szedni magunkból ezzel a kis gerinc átmozgatással, és ezután fekszem le, ezzel az első hullámmal elalszom, csodákat lehet megélni másnap. Komolyan, amikor felébredek energikusan, nem fáradtan, és az ágyból rögtön a kikelés után nem kell azonnal túl bonyolítani, ott is egy pici gerinc rutint kell csinálni, hogy az alvásból érkező mozdulatlanságot egy picit átmozgassuk. Nem kell túl sok, ott is lehet egy picit ilyen különböző jógapózokat szoktam csinálni, alkalmazni. Nyilván az én életemben ezeket kicsit extrém módon kell csinálni, mert én jobbspárga, balspárga hidakat reggel elindítom, és akkor tudom, hogy egész nap hajlékony maradok.
2: Jó, most ezt nem ajánljuk még a hallgatóknak, de például már az egyszerű nyújtózás is, nem? Igen, ott is már az ízületeket, ahogy eltávolítjuk, és egy kis finom mozgás. Na ugye, hogyha a biohackingről beszélünk, akkor van egy másik csoport, amikor kémiai vagy fizikai hatásokat is behúzunk a szervezetnek az optimalizálásába. Mennyire hiszel például a vitaminokba, mennyire hiszel az ásványi anyag bevitelbe, vagy szokásod-e, hogy pótold? És milyen módon?
3: Természetesen én ezeket nagyon szeretem, és nagyon szoktam pótolni. Többségében megpróbálom természetes úton bejuttatni ezeket. Ugye az állatok húsában, zsírjában, és főként a belsőségben szinte minden megvan, ahhoz, hogy ne kelljen bevennem kívülről semmit. Kedves barátaim, egy olyan orvoscsapat, aki kimondottan ezzel foglalkozik, egy a paleomedicina rendszerében, akikkel ezt a paleoketogén étrendet tanuljuk és tanítjuk, ebben kiderült, hogy minden benne van, tehát ott nem kell szedni semmiféle táplálkiegészítőt mellé. Viszont amikor valaki tényleg úgymond kicsit többet dolgozik, egész nap kint kapált a kertben, egész nap rohangászott, tette-vette a dolgát, annak bizony lehet, hogy estére nem ártana mondjuk magnézium bisglicinátot az alváshoz bevenni, egy kis glicin porral vízben összekeverve, jobb lesz az alvás, hogy nyugodtabb lesz, elmaradnak a lábikra görcsök, esetleg az egyéb izomgörcsök, és így nyugodt, folytonos alvás keletkezik ebből. De ha reggel ébredést után nézzük, akkor meg ott például a D-vitaminra van szükségünk. Hogyha ki tudunk menni a napra, és reggel a napon tudunk egy fél órát ellenni, az a legjobb. Ha nem, akkor célszerű cseppekből ezt a D3-K2 kombót bevinni. Az étkezéseknél nagyon fontos, hogy B-vitamin is kerüljön belénk. Az egy nagyon széles palettán van, ugye B1-től B12-ig vannak a vitaminrendszerek. A húsokban a többségében ez benne van, de hogyha nem eszünk annyi olyan legeltetett állatnak a húsát, zsírját, és nem azzal indítunk reggel, hogy rögtön egy ribeye steaket megeszünk, akkor viszont célszerű ezeket a B-vitamineket spótolni.

0: annak, aki már áttért egy szinten, de ha mondjuk megnézzük Brian Johnson nevű biohackert, aki Amerikában évente $2 millió költ magára, és naponta 130-140 pirulát vesz be, vitaminokat, táplálékkiegészítőket, akkor álljunk, hogy nem biztos, hogy az a jó irány. Lehet ezt naturálisan is oldani. Nulla forintból is megcsinálni, persze, mert ott a nap, a levegő és a víz, amiket lehet használni.
1: Én úgy láttam az Instagramon a kis filmjeidben, hogy te élsz azért a hővel kapcsolatos aktivitásokkal is, és most legyen itt a hő a szauna, vagy legyen a jeges víz, tehát szívesen használod, legalábbis én a jeges vizet láttam.
0: Nagyon szeretem ezeket a hőhatásokat használni, ezeket a hősok fehérjéket aktivizálni, ugyanis ez arról szól, hogyha mondjuk tényleg bemegyek egy szaunába, és elkezdek izzadni, eznek a fiziológiájában az van, hogy ezek a hősok fehérjék aktiválódnak, és megnézik, hogy mitől jön ez a meleg, hogy tudnák kijavítani a szervezetet. És ez ilyen protein refolding, tehát ők újra hajtogatják a fehérjéket, és a fehérjékben lévő hibákat a Golgi apparátus sejten belül kijavítja ezeknek a hősok fehérjéknek a hatására. Egy nagyon izgalmas terület indult el, mert én ezeket a hőkülönbségeket nagyon szeretem előidézni magamban, ilyen kardiovaszkuláris tréningnek, ami azt jelentette, hogy mostanában lement az átlag púzusom ilyen 48 bit per minute, tehát percenkénti frekvenciává, ami azt jelenti, hogy tényleg nem dobogja túl a szívem magát, de ha kell, nagyon jó fel tud pörögni egy sprintnél, vagy egy futásnál például. Viszont ez az átlag alacsony púzus, ez azt jelenti, hogy mindig egy kiegyensúlyozott, nyugodt rendszerben élek. Nem kell soha annyira felpörgetni magamat, hogy ettől én ideges legyek. Viszont vannak olyan idősávok, amikor mondjuk fel tudom vinni, akár 180-190-re is tudatosan viszem fel. Ugye itt az életkort is figyelembe kell venni, tehát nem akarom túlhajszolni magam, én úgy gondolom, hogy egy adott mennyiségű szívdobbanásunk van erre az életre, mint ahogy egy adott mennyiségű légvételünk is. És ezt a kettőt egységbe tartom. A légzésre is nagyon sokat foglalkozom. Wim Hof, Buteyko és egyéb légzéstechnikákat alkalmazok magamon, hogy a tüdőmet tágítsam, hogy egy picit még jobb lehetőségeket adjak a szervezetnek. Ezek olyan biohackingek, amik tényleg bárki számára elérhetők, és nagyon gyors és szinte azonnali eredményt hoz.
1: Amiről még nem nagyon hallottalak téged beszélni, ugye, hogyha a biológiai folyamatainkat optimalizálni szeretnénk, csak mondom, hogy közben Feri tornagyakorlatokat végez, és időnként eltűnik a feje előlem itt a pult túloldalán, de megvagy. Szóval, hogyha optimalizálni szeretnénk a biológiai folyamatainkat, akkor nálad beletartozik-e a spiritualitás? És ha igen, akkor milyen módon?
0: Természetesen benne van, hiszen én is azt hiszem, hogy egy fősőbb erő vezérel minket, és mindenkinek megvan a helye ebben az univerzumban, akármelyen sokan is vagyunk már, esetleg 8-9 milliárd ember létezik és él a Földön, mindenkinek van egy saját élete, és ebben a saját életében ő a kapitány. És ez a fajta spiritualitás, ez nekem ott teljesedik ki, amikor saját magamon tudok olyan hatásokat elérni ezekkel a külső impaktokkal, amitől a lelkem megnyugszik, amitől boldogan fekszek le, és alig várom, hogy felkeljek, mert annyira szép a nap, és annyira jó élni.
1: Például mik ezek, Feri?
0: Hát különbözően affirmációkat is csinálok, meditációkat, elcsendesedést, különböző olyan spirituális gondolatokat, amiben belemegyek akár így a létezésnek a rendszerébe, hogy miért élünk, és mindig rájövök, hogy az életnek a célja az az, hogy az egészségünk meglegyen. És az egészségünket, hogyha megőrizzük, akkor kifele is egészségesek tudunk lenni, az embertársainkkal jól tudunk beszélgetni, megértőek vagyunk, nincs harag bennünk, nincs feszültség, nincs folyamatos megfelelni vágyás, és ez a fajta harmónia, ez a fajta belső és külső nyugalom, ez tükröződik az emberen, és ez szerintem biztos, hogy előbbre viszi a világot, mert ezáltal megszűnnek azok a távolságok, akik például hozzám fordulnak, ilyen úgymond rendszerjavításért, én elsősorban a testmanipulációval foglalkozom, És mindig a testmanipuláció mellé beleépítek, akár titkon nem is mondom, de olyan spirituális dolgokat, egy kicsit a reikiből ötvözök bele, egy kicsit azokból a különböző szuper tanításokból, amiket így az élet során láttam, olyan mentális dolgokból, olyan aura projekciókból, amikben például ezeknél a testkezeléseknél, hogy

0: én testtel kezelek, az azt kell jelenteni, hogy hozzáérek a bőrhöz, tehát belenyúlok az aurájába, akár a fizikai vagy asztrál testjéhez közel kerülve olyan módosításokat lehet csinálni, amitől biztos, hogy hajlékonyabb, hatékonyabb lesz az élete.
1: Amikor előbb azt mondtad, hogy a kapitányai vagyunk a saját életünknek, szóval ez egyfajta öngondoskodás. Azt hiszem, hogy még nagyon sokunkban az él, hogy külső segítséget várunk. Tehát azt várjuk, hogy majd jön, majd segít a szomszéd, majd segítenek a szüleim, majd a gyereke, meg ugye majd az orvosom megoldja helyettem, hiszen ad majd nekem gyógyszert, meg fölír valamit receptre, és előtérbe kell helyezni saját magunkat, saját magunkban. Szóval ez az öngondoskodás, erre ne csak akkor gondoljunk, amikor a pénzt gyűjtjük az időskorunkra, hanem amikor az energiát, az életerőt, a testtudatosságot gyűjtjük az időskorunkra. Valahogy így van ez.
0: Teljesen egyetértek, teljesen jó ez a meglátás. Én úgy gondolom, hogy mindenki a saját hajójának a kapitánya, és ezt a fajta hajót, ami a testünk, a várunk, ezt folyamatosan gondozni kell, és ezért emelem ki az egészséget, mert hogyha belül érezzük, hogy harmóniában vagyunk, és egészségesek vagyunk, azt lehet érezni, amikor úgy minden klappol, amikor azt érzed, hogy na, nem fáj derekam, nem fáj a fejem, nincs szédülés, nincs gyomor émeig, nincs semmi, úgy érzem, hogy jó feszes a testem, gondolataim tiszták, nincs benne feszültség, akkor arra lehet mondani, hogy ez egy optimális állapot. Azt szeretném tartani 120 évig, és hogyha erre törekszem, akkor mindig ezt az optimális állapotot akarom elérni. Mindig erre törekszem, hiszen ha egyszer felállt egy standard, akkor célszerű azt tartani, sőt, akár még lehet fejleszgetni is. Éppen ezért ezt a spirituális világot és ezt az irányt én is szeretem tovább vinni, mert nagyon-nagyon elgondolkoztató, hogy mi lesz az élet után. A biohacking az abban segít, és én igazából ezt a reverse aginget nagyon szeretem, hogy az élethosszunkat nem tudjuk szabályozni. Ez tényleg csak a jóisten tudja, hogy kinek mennyit ad. Viszont az odáig vezető utat és azt az időt, azt mi töltjük fel tartalommal, és az jó tartalommal van feltöltve, egészséges testben, egy egészséges lélek, szellem, akkor az biztos, hogy egy jó együttműködés lesz.
1: Neked az egyetemi pacsorból előre tekintve mi az a célod, amit mondjuk most rövid távon kitűztél magadnak, hova szeretnél eljutni, azzal a tudással, azzal a munícióval, amit gyakorlati úton is megszereztél, és most amit elmélettel kiegészítesz?
0: Hát, hogy az élelmiszerekkel úgy bánjunk, és olyan élelmiszerek jussanak belénk, amitől ez az egész rendszer fenntartható lesz. Tehát próbáljuk meg a glifozátmentes élelmiszereket bevinni magunkba, próbáljunk meg olyan minőségű, kvalitású környezetben lenni, ami méltó hozzánk, amiben jók vagyunk, és próbáljuk meg ezt az egész rendszert úgy összehangolni, már a rendszert, a saját rendszerünket, hogy az tényleg sokáig szolgáljon minket, és ne az legyen, hogy mi hátrasorolva magunkat egy lista 5.-6. helyén állva minden előttünk, a hiteltől a családon át, minden előttünk, ami a hátsorban, a végén kullogva, akár betegségektől vagy gondoktól küzdve ott legyünk, hanem hogy mi legyünk ott elől. Hiszen ebben az életben, a saját életünkben és mindenki életében önmaga kell, hogy legyen a legfontosabb. Már abból a szempontból is, mert ez tovább vihető utána családtagokra, barátokra, hiszen kifele érződik ez a szépség, ami bennünk van.
1: Nagyon szépen köszönöm, Feri, és akkor fölírtam ide 3-4 szót, amire többször is visszatértél a beszélgetés alatt, hogy saját magunknak alakítsuk ki a rendszerünket. A ciklikusság, ami sok mindenre értelmezhető a mai beszélgetésünk alapján, és a módjával, amit szintén érezni kell, hogy mi az, ami még belefér, és mi az, ami nem, de talán ez összefügg azzal, hogy saját magunknak. Igen. Nagyon szépen köszönöm, Feri, a jó tanácsaidat. Nagyon bízom köszönöm benne, hogy tudtak a hallgatók is csipegetni belőle maguknak.
0: Én is, és nagyon kívánom, hogy sokunkkal találkozzunk még a 100 éves születésnapomon.
1: Úgy legyen. Köszönöm, kívánok, hogy itt voltál.
0: Köszönöm, meg kívánok.
2: Babik Edith interjúját hallották, most jön a digiturizmó a legújabb turisztikai szektorban is hasznos technológiai újdonságokkal a híreket követően.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 5000, 2000 és 1000 forintos címletekben érkezik az iskolakezdési utalvány. Több mint 5 milliárd forintból fejlesztik a határellenőrzési rendszereket, marad a késő nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 6 darab 5000, 6 darab 2000, 8 darab 1000 forintos címletben érkezik az iskolakezdési utalvány azoknak, akik az első részletet is megkapták. November 30-áig kell kézbesíteni vagy a kézbesítést megkísérelni. Az iskolakezdési utalvány 2027. március 15-éig használható fel iskolaszer vásárlására. Hogy hol és mire, azt egy 74 pontból álló részletes táblázatból lehet megtudni. Korszerű okmány és új lenyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése segíti a jövőben a határforgalmi ellenőrzéseket. Több mint 5,3 milliárd forint Európai Uniós támogatás segítségével korszerűsíti a határforgalom ellenőrzését támogató eszközparkját az Országos Rendőrfőkapitányság. A fejlesztés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz határátkelőhelyein, valamint a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren, a debreceni reptéren és a sármelléki repülőtéren valósul meg. A vezetés közbeni mobilozást ellenőrzi a jövő héten a rendőrség. A Figyelj az útra elnevezésű akcióban a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy és vagyonbiztonságot. A Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány munkáját támogathatják azok, akik a Repont automatáknál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánlják fel. Három új szervezetet támogat a Mohu Mosolyra Váltó programja. A jótékonysági lehetőség országszerte több mint 4000 Repont automatánál érhető el. A program 2024-es indulása óta a fogyasztók több mint 520 millió forinttal támogattak társadalmi ügyeket. Magyar Péter felkerült a Time magazin legbefolyásosabb feltörekvő tehetségeinek listájára. A Time 100 Next név sorában olyan feltörekvő csillagokat gyűjtenek össze, akik valamilyen módon formálják a jövőt. Alapindoklása szerint a magyar miniszterelnök azért kapott helyet az idei listán, mert Magyar Péter és pártjának áprilisi földcsuszamlásszerű magyarországi választási győzelme a Brexit utáni korszak legnyíltabban Európa párti politikai eredményét jelenti. Nem akármilyen napszemüvegre lehet licitálni, ha már sok pénzünk van. Ugyanis Elvis Presley egyik eredeti Neostyle Nautic 2 keretéről van szó, amelyet maga a király viselt. Az ikonikus napszemüveg értékét jelenleg 10-20 ezer fontra becsülik, így minden bizonnyal komoly érdeklődés övezi majd az aukción.
0: Időjárás jelentés.
1: Marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, az északnyugati megyékben élénkülhet meg a délies szél, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Holnap sok fátyol felhő érkezik fölénk, így szűrt napsütés várható, keleten északkeleten megvastagodhat a felhőzet és néhol kisebb eső zápor sem kizárt. Az északi-északnyugati tájakon délután megélénkülhet az északnyugati szél, hajnalban 0-13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következő órában a Trend FM új előremutató turisztikai műsora, a Digiturizmus adását hallják. A digitális turizmus megismerését tűzte ki célul ez a műsor, ami most a Dimo Plus lehetőségei gyűjtötte össze. Princinger Péter és Mihálovics András beszélgetése.
2: Ez a Digiturizmo, a jövő elkezdődött, turizmusról, digitalizációról beszélgetünk ma is műsorvezető társammal, Princinger Péterrel.
3: Aki ezúttal is Mihálovics András műsorvezető társával szögeli a műsorfolyam immár 28. beszélgetését, adását, és szemfüles nézőinknek, illetve hallgatóinknak még nem, de nézőinknek már feltűnhetett, hogy ezúttal ketten üldögélünk a stúdióban, nincsen vendég. Mi magunk vagyunk egymás vendégei.
2: Igen. Hogyan lesznek valódi hatással a Dimo Plus 1.2.2 projektek a turisztikai KKV-k digitális fejlettségére? Ezt a kérdést teszem fel bemelegítésül, de ezzel a hallgatók, nézők széles köreit veszítjük el, úgyhogy ne erről kezdjünk beszélni, hanem pénzről beszéljünk, mert azt talán mindenkit érdekel. Óriási programról van szó, egy ilyen mozaik szó mögé rejtve, 10 milliárd forintról, ugye?
3: Így van. Ebben az adásban arra vállalkozunk Andrással, hogy ennek a bizonyos Dimop Plus 1-2-2 pályázati konstrukciónak a területeit, a projektjeit tekintjük át. A korábbi epizódokban egyik-másik projektnek a vezetői munkatársai voltak már a vendégeink, és beszélgettünk például a Dámosi Dániellel a kártyás projektről, például dr. Horváth Terézzel a digitális destináció menedzsment programról, vagy Kerekes Balázzsal az e-learninges fejlesztésről. Most egy keretbe szeretnénk ezt az egészet tenni, és ahogy András mondta, ennek a konstrukciónak a teljes támogatási kerete az 10 milliárd forint, roppant nagy összeg. Szerintem vizsgáljuk a dolgot kettő irányból, hogy mihez képest mekkora ez az összeg. Ha azt nézzük, hogy az elmúlt 8-9 évben a magyar turizmusban olyan körülbelül 900 milliárd forint fejlesztési forrás került, részben Európai Uniós, részben hazai költségvetési forrásokból, ahhoz képest a 10 milliárd forint nem is olyan sok. Ha azt nézzük, hogy mi valósult meg a 900 milliárd forint fejlesztési forrásból, az alapvetően infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztéseket célzott és valósított meg, szállodák, magán és egyéb szálláshelyek, strandok, attrakciók, látogatóközpontok, fürdők külső környezete, és a többi, és a többi. Valamint nyilván kísérték ezeket különböző humán erőforrás fejlesztési, meg marketing márkázási programok is. De konkrétan digitalizációt támogató projekt vagy program ebben a 900 milliárdban nem volt. Tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy a Nemzeti Turizmus Fejlesztési Stratégiának a 2018-ban kitűzött és egyébként 2030-ig mutató célrendszeréből a digitalizáció az az egyetlen terület, amin a mindenkori turisztikai állami irányítás úgymond adósa a turisztikai szektornak, vagy adósa maradt, mert erre dedikált fejlesztési források digitalizációra nem voltak. Most viszont, és akkor itt van a Dimo Plus 1-2-2-nek a lényege, most viszont nem kifejezetten turisztikai célokra, hanem általában a közép- és kisvállalkozások digitális felzárkóztatására, az ő digitális szintlépésüknek a támogatására kerültek kiírásra ezek a pályázatok.
2: Akkor miért célozza a turizmust, hiszen digitalizálódni szinte minden magyar kisvállalkozásnak, közepes vállalkozásnak elengedhetetlen, mondják az ehhez értők.
3: Nem is csak a turizmust célozza, a szolgáltató szektort általában és az építőipart, és harmadikként a turizmust, és a turizmusnak jutott úgymond ez a körülbelül 10 milliárdos keret. Egyébként azért indokolt a turisztikai KKV-k szintlépésének, digitális szintlépésének a támogatása, mert a turizmus az a KKV-k és az egyéni vállalkozók világa. Uh-huh. Tehát nagyon sokan dolgoznak a turizmusban, és nagyon sokan adószámos magánszemélyként, vagy egyéni vállalkozóként, vagy mikro- vagy családi vállalkozásként vesznek részt ebben az iparágban, amiből az következik, hogy ha valahol szükség van az ilyen típusú szakmai támogatásra, akkor ez az.
2: Uh-huh. Azt hittem, hogy amiatt van, hogy a digitalizáció ezt az ágazatot fogja leginkább átformálni.
3: Meg részben már át is formálta, és akkor még azt tegyük hozzá, hogy viszont itt elképesztően heterogén a kép. Tehát, hogyha vezessünk akkor most be egy újabb szakkifejezést, valamilyen digitális intenzitással működő vállalkozás, nem mondjuk azt, hogy fejletlen vagy éretlen, mondjuk azt, hogy alacsony digitális intenzitású.
2: Megkockáztatom, hogy van olyan vállalkozás is a turizmusban, akinek semmiféle digitalizált lába nincsen.
3: Ez így van. Tehát mondjuk, vagy a szolgáltatás természetéből adódik, vagy azért, mert köszönöm szépen, eddig is el voltam nélküle, ezután is el leszek nélküle. Ez az egyik vége. A másik vége az a teljesen digitális működésre átállt, AI alapú technológiákat is használó, tudatos, önmagát tudatosan fejlesztő, tanuló szervezet, amelyik folyamatosan javítani akarja az élmény minőségét, amit
2: ő kínál. Mi a középérték a turizmusban? Tehát inkább a digitalizáció fele tolódik el az átlag, vagy még van mit bepótolni?
3: Van mit bepótolni, de azt lehet mondani, hogy rohamtempóban digitalizálódik az ágazat. Egyszerűen annál fogva, hogy a marketing munka és az értékesítési munka is tulajdonképpen átkerült a digitális térbe.
2: Hol vagyunk legjobban lemaradva?
3: A kis és jellemzően ez üzemmérettel függ össze. Tehát nem szektort vagy szegmenst tudnék mondani, hanem vállalati üzemméretet. Minél nagyobb egy vállalkozás, legyen szó mondjuk egy szállodáról, egy fürdőről, egy komoly látogatóközpontról, minél több alkalmazottal dolgozik, minél differenciáltabb a munkamegosztás a szervezetben, annál valószínűbb, hogy van gazdája a digitalizációnak, van gazdája a technológiai fejlesztéseknek, és ahogy a kisebb üzemméretű vállalkozások felé haladunk, egyre inkább elvész valahol a feladatok tengerében, komplex, összetett munkakörök vannak, és hát amikor az egyéni vállalkozókhoz eljutunk, akik ugye a macskafogóból ismert lustadik az egyszemélyes rendőrzenekar módjára, a mindenesek a saját cégükben, ott már nem biztos, hogy jut idő, meg figyelem, meg felkészültség a digitális fejlesztésekre.
2: Miért pont most?
3: Szerintem már most is egy picit késő. Ugye a világ el ne menjen mellettünk, erre azért nem lesz baj figyelni. Ugye korábbi beszélgetésben Juhász Szabolcsal meg Boros Botonddal beszélgettünk arról, hogy a turizmus állami irányítása, meg az ország marketing már nagyon régóta rálépett erre a digitalizációs útra, és most az a cél, hogy a térségi desztinációk is, a helyi TDM szervezetek is, meg maguk a turisztikai szolgáltatók is önmaguk jelenlegi szintjéhez képest egyet vagy kettőt előre lépjenek ezen a bizonyos digitális intenzitási skálán.
2: A pénz kifizetése sem hagyományos, ugye azt szokták meg a vállalkozások, hogy fogják magukat, és akkor, ha találnak ilyen pályázati forrást, akkor kérnek egy pályázatíró cégtől segítséget, nyernek, megkapják a pénzt, vagy elő, vagy utófinanszírozásba, és megcsinálják, amit terveztek. Itt azért egy kicsit más a helyzet most.
3: Igen, ezek az előbb említett Dimo Plus 1-2-2 konstrukción belül összesen 8 pályázat került kiírásra. Ezek egyébként a pénzügyi volumenüket illetően, meg a megvalósítási időtartamokat illetően nagyon hasonlóak. Ilyen körülbelül 1 milliárdos projekteket kell elképzelni, amik másfél-két évig tartanak a megindításuktól kezdve. Ennek a programnak a felhívása, a felhívás tervezete 2024 végén, telén került társadalmi egyeztetésre, akkor ismerhette meg a turisztikai szakma ezeket a felhívásokat, és magukat a pályázatokat 2025, ha jól emlékszem, február 28-ig vagy március 31-ig lehetett beadni, és 2025 nyarán születtek meg a támogatói döntések, és kerültek aláírásra a támogatási szerződések. Tehát azt lehet mondani, hogy mind a 8 projekt gyakorlatilag 2025 nyarán, kora őszén elindult a projektcsapatok felállításával, az első beszerzéseknek a lebonyolításával, és az első kutatások, szükségletes igényfelméréseknek a megvalósításával.
2: Mi ez a 8 támogatási cél? Gyanítom, bonyolult, de nem ússzuk meg, hogy ezt is.
3: Hát egyszer szerintem rágjuk át magunkat rajta. Még mielőtt a konkrét projekteknek a tartalmáról tényleg egy-egy mondatot ejtenénk, azelőtt mondjuk el azt, hogy ezek nem kiemelt projektek, hanem standard pályázatok voltak, tehát pályázatot kellett rá beadni, és annak a pályázatnak egy pontszám szerinti értékelésében egy limitet el kellett érni ahhoz, hogy egyáltalán pozitív támogatói döntés tudjon születni, és mind a 8 esetben ezeket a pályázatokat turisztikai szakmai szervezetekből verbúválódott konzorciumok nyújtották be. Most egészen pontosan nem tudom megmondani, hogy a 8 projektben összesen hány turisztikai szakmai szövetség érdekelt, mert van olyan konzorcium, amiben ugyanaz is, többször is, több konzorciumban is szerepel, de most így első ránézésre azt mondom, hogy 15-16-20 szakmai szervezet biztos szerepel valamilyen mélységben ezekben
2: akkor
3: a konzorciumokban.
2: Akkor azt még, ha már szóba kerültek ezek a szakmai szervezetek, miért iparági szervezetek fejlesztenek?
3: Ugye az előbb említetted azt a pályáztatási gyakorlatot, amikor sok pici egyéni pályázó juthat fejlesztési forrásokhoz. Itt a kiírónak, akkor még az Energiaügyi Minisztérium volt, az volt a logikája, hogy keressünk, vagy keressenek olyan szakmai szereplőket, akik sok száz, vagy sok ezer tagszervezetet, vagy tagvállalkozást számlálnak, és így ezeken a szakmai szövetségeken, mint közvetítő szervezeteken, mint köztes szervezeteken keresztül jutnak el a projektek eredményei a végső kedvezményezettekhez, a végfelhasználókhoz, magukhoz, a turisztikai vállalkozásokhoz. Uh-huh.
2: Szóval a 8 nem úszod meg, Péter.
3: Az azonosító számaikat nem fogom tudni hibátlanul elmondani. Az én fejemben abban a sorrendben vannak a projektek, ahogy annak idén a felhívásban megjelentek. Az első, nagyon leegyszerűsítve, azt a célt szolgálja, hogy csökkenteni lehessen a turisztikai vállalkozásokra a nehezedő adminisztratív terhet, magyarul bizonyos ügyeiket gyorsabban tudják elintézni, vagy belső adminisztratív ügyeiket, vagy a vendégekkel kapcsolatos ügyeiket, például a regisztrációt, azért a szálláshelyre érkező vendégek regisztrációját. A második projekt, aminek az a címe, hogy turisztikai adatközpont fejlesztése, az egy picit gyakorlatilag arra a kérdéskörre válasz, amiről a múltkori adásban Juhász Szabolcsal beszélgettünk, az adatok és az adatokból levonható következtetések hogyan lesznek hozzáférhetőek a turisztikai vállalkozások számára. Tehát ennek a projektnek az a célja, hogy ne kelljen közérdekű adatkérés formájában a Magyar Turisztikai Ügynökséghez vagy a Visit Hungaryhez fordulni, hanem a ma létező Entak iránytű nevű alkalmazásnak egy fejlettebb, több és jobb szolgáltatás nyújtó változatát kell létrehozni. A harmadik projektnek a célja az az, hogy a turisztikai kisvállalkozások a munkájukhoz szükséges szoftvertermékekhez jussanak hozzá. Itt valami olyasmi a logika, hogy a projekt kedvezményezettjei szoftver kosarat állítanak össze, nyilván igényfelmérés alapján, utána ezeknek a szoftvereknek megszerzik a licencjogait, és ezeket valamilyen időre átengedik használatra a végső kedvezményezetteknek, a turisztikai szolgáltatóknak, akik majd a pályázat fenntartási időszaka után eldönthetik, hogy hajlandóak-e fizetni ezért, vagy nem, vagy mennyit hajlandóak érte fizetni. A negyedik projektnek a célja egy turisztikai KKV-k, illetve a dolgozóik számára profilozott felnőttképzési intézmény, egy e-akadémia, egy e-learning rendszernek a fejlesztése, amelyben a turizmus szereplői mindenféle hasznos képzéseket és tartalmakat fognak találni saját maguk számára. Itt ugye jegyezzük meg azt, hogy mindegyik projekt esetében nem csak az elképzelt, a megálmodott informatikai fejlesztésnek a végeredménye segíti a vállalkozás digitalizációját, hanem már magában a fejlesztési folyamatba történő bekapcsolódásuknak a lehetősége. Gondolom, ezt nem kell különösebben magyarázni, ha valaki belép egy e-learning rendszerbe, ahol digitális tartalmakat fogyaszt, használ, ezekhez hosszabb, rövidebb idő után visszatér, esetleg valamilyen ismeretellenőrzési feladatokat végez, ettől már önmagában javulnak a digitális készségei, hogy ezt a virtuális térben kell megtennie, vagy lehet megtennie. Az ötödik programnak az a neve, hogy ágazati közösségi portál. Itt most márkaneveket akkor ne használjunk, hogy ez mihez hasonlítható, a közösségi portálokhoz hasonlítható. A célja az valami olyasmi, hogy könnyebb legyen a kapcsolattalálás, a kapcsolatteremtés az ágazat szereplői között. Erre azt a hasonlatot szoktuk mondani, hogy a turizmust úgy képzeljük el, mint egy kúktát, amiben molekulák vannak, egy adott hőmérsékletű vízben áldogálnak, várakoznak, mi meg gyakorlatilag befűtünk ez alatt a kúkta alatt, hogy a molekulák mozgásba jöjjenek, egymással ütközzenek, esetleg időnként szétszakadjanak és újabb kapcsolatok formájában összeálljanak. Tehát megpróbáljuk megteremteni ennek a közösségi portálnak a segítségével ezeket az egymásra találásokat, kapcsolódásokat egy modern eszközzel, vagy a jelenleg létezőeknél modernebb eszközzel. A hatos számú projektről beszélgettünk ebben a műsorban, térségi turisztikai destináció management platform, ez egy B2B fejlesztés, aminek az a célja, hogy az adott turisztikai destináció, most egyébként itt konkrétan a Balatonról beszélünk, vállalkozói hasznos információkhoz jussanak, a döntéseiket támogató trendriportokhoz, elemzésekhez jussanak, meg egymáshoz kontaktokat találjanak. A hetedik az egy balatoni hűségprogram, ami egy digitális kártya köré fog szerveződni. Hűségprogram, mobilitáskártya, kedvezményrendszer, ezeknek egyfajta kombinációja, ami a vendég élményt növeli, a vendéglátók, a szolgáltatók számára a láthatóságot növeli, és végső soron az ismételt látogatást, a visszatérő vendéget jutalmazza. Végül a nyolcadik, amiről Oszkó Jakab Natáliával beszélgettünk egy korábbi epizódban, ez a rendezvény szakmának a digitális tudástere. Ez az egyetlen a nyolc közül, ami nem konzorciumban valósul meg, ennek egyetlen egy megvalósítója van. Szóval ez a nyolc, most mondhatnám egy enyhe képzavarra, hogy ugyanannak a kockának mind a nyolc oldala, tehát a KKV-k digitális felzárkóztatása nyolc különböző eszközzel. A végső célja, az általános célja mindegyiknek az, hogy a KKV-k versenyképessége javuljon az ő digitalizációjuk révén.
2: Maguk a KKV-k ezt érzékelni fogják, hogy ez nyolc, ugyanak a kockának a nyolc oldala, vagy csak azt látják, hogy ez a kocka, és ebből ők fognak tudni használni?
3: Valószínűleg már érzékelik is, mert mind a nyolc projekt valamilyen kutatással, elemzéssel indul, a leendő felhasználók igényeinek, jelenlegi digitális szokásainak a megismerésével. Ezért tulajdonképpen az is előfordulhat, hogy ugyanaz a turisztikai KKV több, a nyolc közül több projekt részéről is kapott megkeresést, hogy töltsön ki egy kérdőívet, vagy vegyen részt egy workshopon, adja a tudását, adja a tapasztalatait a rendszereknek a tervezéséhez, az előkészítéséhez.
2: Nagyon más lesz a végeredmény a remények szerint, mint az eddigi digitalizációs projekt, hiszen ennek azért nagyon sokszor neki futott már a magyar államigazgatás, hogy kicsit digitalizálódjon, akár ő maga, akár a vállalkozói réteg Magyarországon.
3: Szerintem ennek a projektnek az a különlegessége, hogy nem csak a fejlesztések eredményeként megvalósuló szoftver termékekre várunk, amik egyszer csak elkészülnek, és akkor majd azt mondják a projektek menedzsmentjei, a felhasználók, hogy tessék, itt van, használjátok, hanem a kedvezményezetteknek már a fejlesztési folyamatban is van lehetőségük bekapcsolódni, megismerni a készülő rendszereket, adott esetben befolyásolni ezeknek a szolgáltatásait, illetve képzési programok és mentorálás keretében kapnak segítséget a digitális felzárkóztatásukhoz, a saját digitális érettségi szintjüknek a felméréséhez, ennek a fejlesztéséhez, és később a visszaméréséhez, annak a megállapításához, hogy sikerült-e valamit fejleszteni rajtuk vagy velük.
1: Hamarosan folytatjuk a második résszel Mihálovics Andrással és Pritzinger Péterrel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A háromfogásos ajánlat ára két pohár borral 19.000 forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk hétvégi válogatásunkat a Digiturizmóval, a Trend FM előre mutató turisztikai magazinjával. Prinzinger Péter és Mihálovics András műsora.
2: A Dimop Plus fejlesztési projektekről beszélgetünk, amelyek a turizmust érintik.
3: Így van, Prinzinger Péter lesz a kalózunk, ezután nem hívtunk ugyanis stúdió vendéget, nagyon bonyolult és összetett témáról van szó. Elemeit boncolgattuk, de most ezt összefoglaljuk. Azt vettem ki szavaidból, hogy itt vállalkozói, nagyon komoly vállalkozói igényfelmérés történik a projekt kapcsán. Az kiderült már, hogy mire van szüksége egy vállalkozónak? Tudásra vagy eszközökre?
2: Mind a kettőre. Arról tudok beszámolni, hogy az általam ismert felmérések, amik ezekben a projektekben megszülettek, illetve folyamatban vannak, azok mind nyitottságról tanúskodnak, nyitottságról árulkodnak. A turisztikai szolgáltatók értik, hogy a digitalizáció az egy fontos tényező az ő versenyképességük tekintetében, sőt hajlandóak a legdrágább kincsükből, az idejükből valamennyit áldozni arra, hogy ezen a téren előbbre tudjanak lépni. Tehát olyan hozzáállással, vagy olyan attitűddel, hogy hagyjatok már békén, ne fárasztatok engem, nem találkoztunk.
3: Informatikai rendszerekről van szó, vagy az azokhoz kapcsolódó tudásnak a fejlesztéséről?
2: Mind a kettőről. Tehát az egyik cél az az, hogy olyan feladatokat, olyan tevékenységeket, amit ma analóg módon végeznek a szolgáltatók, vagy sehogy nem végeznek, ezekre valamilyen digitális térben könnyen hozzáférhető szolgáltatást kapjanak. Maradjunk az előző példánál, ami az előző műsor részben elhangzott, mondjuk az E-akadémia. Lehetséges, hogy addig, amíg egy felnőtt képző intézménybe el kell menni, vagy egy hibrid oktatási formában valahol meg kell jelenni, vagy egy meetingbe be kell csatlakozni, az lehet, hogy egy vállalkozó, vagy egy vállalkozásnál dolgozó kolléga számára az időben nem, vagy nehezen menedzselhető. Ha viszont kínálunk neki könnyen fogyasztható, felhasználó barát módon feldolgozott, és ami a legfontosabb, az ő időbeli lehetőségeihez képest bármikor rugalmasan fogyasztható tartalmat, akkor lehet, hogy el fog kezdeni tanulni, amit lehet, hogy eddig nem csinált, vagy nem ilyen formában csinálta. Tehát ebben az értelemben a kérdésedre az egyik válasz az az, hogy igen, szoftveres megoldásokat szállítanak ezek a projektek, amik könnyítik a turisztikai vállalkozóknak az életét.
3: De gondolom, hogy a szoftver önmagában nem fog csodát tenni, hanem értjük, hogy mit tud az a szoftver.
2: Hát az hagyján, nem fog működni magától. Tehát a legjobb szoftver sem működik magától, a legjobb adatbázis sem működik magától. Tehát ezek akkor kelnek életre, akkor töltik be a rendeltetésüket, hogyha a felhasználó tényleg, ahogy a nevében benne van, használni fogják őket, és ezért van az a feltétel, vagy ezért volt az a feltétel a pályázati kiírásokban, hogy minden konzorciumnak kötelező volt vállalnia úgynevezett mentorálást, meg szemléletformálást, ami konkrétan azt jelenti, hogy a végső kedvezményezettek projektenként 150, 200, 250 vállalkozás személyre szabottan digitális tanácsadási szolgáltatást vehet igénybe, vagy kap, meghatározott óraszámban, meghatározott volumenben, meghatározott témakörökben, ami azt jelenti, hogy valaki effektíve foglalkozik vele. Úgy képzeld el ezt a dolgot, hogy neked van egy akármilyen kicsi turisztikai vállalkozásod, bekerülsz ebbe a mentorprogramba, mondjuk feliratkoztál valahol egy ezzel kapcsolatos hírlevélre, megtudod, hogy lehet jelentkezni a mentorprogramba való részvételre, és mondjuk lesz egy mentor, akinek van 10-12 mentorált egyéni vállalkozója, vagy turizmusban dolgozó kolléga, akiket ő mentorál, és egyenként mindegyikkel külön-külön a mentor foglalkozik, mondjuk a Google My Business profilját segít neki megcsinálni. Nem helyette csinálja meg, nem szolgáltatásként nyújtja ezt neki, hanem megtanítja őt arra, hogy hogyan kell létrehozni a kamu profilokat hogyan kell megszüntetni, és a saját profilodat hogyan tudod frissíteni, karbantartani, hogy rólad minden nap a legfrissebb, a legvonzóbb képanyag meg információ álljon rendelkezésre. És ugye Lőrincz Balázs korábbi beszélgetésben elmondta, hogy most már csak ez számít, hogy a Google-ban megtalálnak-e, a Google Maps-en megtalálnak-e, illetve hogy az AI alapú ajánlók fölismerik-e a rólad szóló információkat a digitális térben, mert ha nem, akkor nem fognak téged ajánlani.
3: Csomó kérdés merült fel bennem, az egyik az, hogy ha valaki igazán két lábbal áll a földön, és aggódik a saját vállalkozása jövőjéért, az valószínűleg valamiféle digitalizációs projektbe már önmagától is belekezdett.
2: Igen.
3: Ezeknek egy jelentős része azonban el szokott bukni. Azt lehet tudni, hogy miért. Illetve ez a program most rá tud csatlakozni, ha én már valamilyen szinten magamra szedtem némi digitális kompetencia anyagot?
2: Igen, és az előbb...
3: Kezdő, haladó, középhaladó, profi szintű mentorálások például, ha már erről beszéltünk?
2: Az előbb említett esetben pontosan ez fog történni, amit mondtál, hogy maga a mentorálási folyamat azzal kezdődik, hogy a mentor és a mentorált közösen felállítanak egy diagnózist arra vonatkozóan, hogy ő most a digitalizációnak milyen szintjén, milyen fokán áll, milyen digitális intenzitással működteti a vállalkozását. És a feladata a mentornak az, hogy ehhez képest segítsen neki egy vagy két lépcsőfokot előre lépni. Ez mindenkinek nyilván az egyéni szintjétől fog függeni, hogy honnan, hova tudjuk őt eljuttatni.
3: Oké, mesterséges intelligencia. Azt szokták mondani, hogy a digitalizációs folyamat az nem egy olyan, hogy akkor én most megugrok egy fejlesztési lépcsőt, majd 5-6-10 évre hátradőlök, mert én már nagyon fejlett vállalkozás vagyok, hanem ez gyakorlatilag egy folyamatos tanulópénz. Most éppen a mesterséges intelligencia borzolja a kedélyeket. Erre például, erre a technológiai ugrásra ez a program már reflektál?
2: Akkor maradjunk még mindig a mentorálásnál. A mentorálásnak az egyik témája az pontosan az lesz, hogy hogyan használd, mire használhatod, mik a kockázatai a mesterséges intelligenciának, és hogyan ne használd, mi az, amit ne csinálj vele, vagy amit kellő kritikával kezelj, hogyha valamire valamilyen választ vagy javaslatot ad neked. Igen, és egyébként ennek a témakörnek meg kell jelennie nem csak a mentorálásban, hanem a különböző tájékoztató workshopokon, rendezvényeken, a projektekhez kapcsolódó szemléletformálási tevékenységben, meg hát nyilván magában a szoftverfejlesztésben is, hiszen alkalmazásra kerülnek AI alapú megoldások, például a tananyagfejlesztésnél, például a közösségi portálnál, például különböző ügynökök létrehozásánál.
3: A valós vállalkozói problémákra már reflektál ez a tananyag, és mondok néhány példát, adminisztráció, munkaerőhiány, stb.
2: Abszolút. Tehát, hogy valójában, ha megkérdezed a vállalkozókat a turizmusban, hogy mi a ha csak egyet mondhatnak, mi a legnagyobb problémájuk, akkor erre azt fogják mondani, hogy a munkaerő megszerzése, betanítása, megtartása és a javadalmazása. Tehát minden a munkaerő körül összpontosul, ezért nyilván ezeknek a képzési anyagoknak, meg ezeknek a digitális megoldásoknak a lehető legnagyobb mértékben ezt a szempontot szem előtt kell tartaniuk.
3: Hogyan segíthet a munkaerőhiányban mondjuk egy ilyen korszerű digitális megoldás, csak gondolatébresztőként?
2: Egyrészt idő megtakarításban, időnek a felszabadításában, amit korábban a vállalkozás, vagy a vállalkozás vezetője, vagy a munkatársak adminisztrációra fordítottak. Ha ezeket a terheket leveszed a nyakukról, akkor felszabadul idejük, amit vagy magukra, vagy a szolgáltatásukra, a vendégeikre tudnak fordítani. A vállalkozás tulajdonosa, üzemeltetője szempontjából magát a HR gazdálkodást támogató megoldások képzelhetők el. Ja, az a helyzet, hogy ma a turisztikai vállalkozásoknak a jövedelemtermelő képessége mondjuk úgy, hogy nem a legerősebb. Tehát még azok a vállalkozások is, akik folyó bevételek, folyó kiadások szintjén nulla fölött mozognak éves átlagban vagy éves szinten, még bizony ott is előfordul.

0: vagy hogy lehetne a munkafolyamatokat másképpen megszervezni, másképpen kialakítani azért, hogy hatékonyabban tudjanak dolgozni, tehát hogy ugyanakkora erőforrással többet tudjanak számlázni.
1: Lehet, ahogy mondod, nem biztos, hogy kell győzködni a turisztikai vállalkozásokat, de biztos van olyan, akit igen. Mert hogy azt mondja például, hogy én egy családi vállalkozás vagyok, nem tudom én, alkalmi vagy idénymunkásokkal együtt mondjuk 10-en csinálunk egy turisztikai vállalkozást a Balatonnál, hagyjanak már engem békén a digitalizációval, és pláne az adott alapú működéssel, mert minek az nekem? Ez nyilván ez is.
0: Nem állítom, hogy nincs olyan vállalkozás, vagy nincs olyan szolgáltatás, ahol ez is működik, amit mondasz. De a többség azért nem ilyen. Tehát a szolgáltatásoknak a többsége azért szeretné, hogyha ő látható lenne a digitális térben, másoktól egyértelműen megkülönböztethető, egyedi élményajánlattal vagy ígérettel szóljon az ő leendő fogyasztóihoz. Ez ma már digitalizáció nélkül lehetetlen.
1: De egy tízfős cégnek is át lehet állni mondjuk adatalapú működésre?
0: Persze. Mondok konkrét példát, a Balatonbike 365 Balatonbike Tour kerékpáros szolgáltatás együttes, ami a Balaton körül kerékpárkölcsönzésből, vezetett túrákból, egyébként élménykártyákból, ajándékkártyákból és csapatépítő túrákból áll, nagyjából így lehetne összefoglalni. Ennek a szolgáltatás halmaznak, ha te bármelyik elemét igénybe akarod venni, akkor azt meg tudod ismerni, meg tudod nézni a weboldalon, vagy az applikációban, le tudod foglalni, és online ki is tudod fizetni. Tehát az egész marketing és az egész értékesítés az a digitális térben történik. Most, mivel a digitális térben történik a foglalás, és kártyás fizetés is történik, ezért gyakorlatilag a cégnél hétről hétre, hónapról hónapra egyre több adat halmozódik föl, amit lehet elemezni. Melyik kerékpártípust hány napon bérelték ki összesen egy hónapban? Melyik kerékpártípus hány órát volt forgalomban egy adott napon? Mennyi pénzt termelt? Melyikek azok a kerékpárok, amiket sose kölcsönöznek ki? Mik azok a kiegészítők, amit a legtöbben keresnek? Az élménykártyák közül melyikek a népszerűbbek? A 20-30 kilométeresek, vagy a 30-40, vagy a 40-50 kilométeresek? Tehát még egy ilyen viszonylag egyszerű szolgáltatás esetében is önmagában az, hogy online foglalod le, és online fizeted ki, akkor azt még hozzá se veszem, hogy egyébként, amikor személyesen átveszed a bringádat, meg amikor visszaadod a bringádat, akkor még egyébként az elégedettségedet is megkérdezhetik, vagy valamilyen módon rögzíthetik. Iszonyú sok információ, hasznos információ keletkezik, amit a holnapi, meg a jövő heti, meg a jövő havi munkában tudsz hasznosítani.
1: Fenntartható ökoszisztéma épül itt, vagy kifut a pályázat, kimennek a pénzek, aztán megtorpan az egész. Sok ilyet láttunk már az elmúlt évtizedekben.
0: Ugye most a hurrá optimizmus az azt mondatja velem, hogy persze, arra törekszünk, illetve a projektek menedzsmentjei arra törekednek, igen, hogy olyan eszközöket hozzanak létre, amit utána a szolgáltatók, a vállalkozók tényleg jól fognak tudni használni.
1: Hogy fog kinézni a program kifutása után egy mondjuk a már említett családi vállalkozás a turizmusban? Mennyiben lesz más a napi működése? Hogy képzeled ezt el?
0: Fognak foglalkozni néhány olyan dologgal, amivel ma még nem, vagy kevés időt töltenek vele. Ugye az előző adásban Juhász Szabolcs is mondta, hogy több órát töltünk a telefonképernyő görgetésével. Lehet, hogy ebből a több órából 10-15-20-25 percet majd valami másra fognak fordítani, mint egyszerűen híreknek vagy pletykatartalmaknak a fogyasztására. Szerintem az alapvető változás az az lesz, hogy tájékozottabbak lesznek, jobban fogják érteni azt, hogy mi történik körülöttük, és ami történik velük, az miért történik velük, és gyorsabban jobb döntéseket fognak tudni hozni.
1: És több pénzt is keresnek?
0: Értelemszerűen. Ugye a turizmus, ha jól csinálják üzlet, mindennek a vége az az, hogy mennyi pénzt, mennyi bevételt tudnak realizálni a vállalkozók. Nyilván tegyük hozzá, hogy úgy, hogy közben magának a turisztikai térségnek a környezeti erőforrásait, a természeti értékeit megpróbáljuk ugye nem elpusztítani, nem felélni.
1: Melyik 8 ágát soroltad fel a projektnek, szerinted melyik lehet a leghangsúlyosabb? Melyik, úgy abból a szempontból nézve, hogy amelyiknek a legmarkánsabb és legláthatóbb hatása lesz a turizmusra? Ezt szerintem már tippelni?
0: Szerintem a sorrendben, amit említettem, a 2-es számú, ez a bizonyos adatriportoló, riport generáló, lekérdezéseket lehetővé tevő, ha tetszik, vezető információkat szolgáltató rendszer. Ezt, hogyha sikerül az elképzeléseknek megfelelően úgy létrehozni,

0: hogy valóban felhasználóbarát legyen, könnyű legyen használni, ez szerintem egy roppant hasznos, az újságolvasási rutint kiváltó szerintem szolgáltatás lesz. Illetve a másik, amitől én személyesen nagyon sokat várok, az a Balatoni mobilitáskártya, kedvezménykártya, hűségprogram, ami szolgáltatói oldalon is, meg felhasználói oldalon is valami egészen, egészen korszerű dolgot hoz be.
1: Alapvető változásokat okozhat ez a mostani projekt?
0: Annyiban igen, hogy nem csak olyan vállalkozások lesznek, akik egy picit gyorsabban, egy picit hatékonyabban fognak működni, hanem olyanok is lesznek, akik alapvetően másképpen fognak csinálni dolgokat, mint ahogy eddig csinálták.
1: Maga a vendég ebből érezni fog valamit?
0: Éreznie kell, hiszen az egésznek ez a végső értelme, hogy a szolgáltatási minőség minimum fönnmaradjon, de inkább még javuljon is. Ugye a turizmusban a pénzbevétel mellett a másik fokmérő az az elégedetten távozó vendég, mert onnantól kezdve, hogy a vendéget jól szolgálta ki egy turisztikai szolgáltató, az a vendég gyakorlatilag az ő marketingese lesz.
1: Jó, hát meglátjuk, fogunk még erről beszélgetni. Köszönöm, tisztába tetted az én fejembe is ezt a dolgot, ami nem kis teljesítmény. Úgyhogy ennyi fért bele már a műsorba. Köszönöm az ismeretanyagot. Meggyőztél, mondom. Ha én turisztikai vállalkozás lennék, már lehet, hogy késő, de hogy elgondolkodnék az elhangozottakon, az biztos.
0: A kedves nézőknek, illetve a hallgatóknak most akkor áruljuk el, hogy még ott se tartunk, hogy még biciklizni se sikerült az Andrást elrángatni a Balatonhoz, de hát ha betollak az online foglalási rendszer segítségével a balatoni digitális térbe.
1: Valami triciklit lehet bérelni.
0: Minden van,
1: súlyú,
0: minden van.
1: Kerékpározni nem tudó lomhacsalád.
0: Kargóbájk, utánfutó, kiskutyaszállító koszer, minden van.
2: Ez volt már a Digiturizmo Prinzinger Péterrel és Mihálovics Andrással. Most hírek jönnek itt a Trend FM-en, de maradjanak velünk, mert az utolsó órákban már az egészségünk kerül középpontba. Azon belül itt lesz egy légimentő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
3: Nekem 10.
2: Mennyi?
4: Lép kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését célzó törvénymódosítás tervezet, meghosszabbították a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét, marad a vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte a belügyminiszter. Posvai Gábor azt írta, a javaslatcsomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat. Meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A települési és fővárosi kerületi önkormányzatok október 22-ig jelezhetik helyi bölcsőde fejlesztési és korszerűsítési igényeiket. A felmérés célja, hogy a minisztérium pontos képet kapjon a helyi igényekről, és ezek alapján tervezhesse meg a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit. A kérdőívben az önkormányzatok a további férőhelyi igények mellett a meglévő bölcsődei ellátás korszerűsítésével kapcsolatos szükségleteiket is jelezhetik. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter. Lannert Judit bejegyzése szerint naponta mindegy 200 pedagógus végzi el az oktatóprogramot, így nagyobb biztonságban lehet 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyerek és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága, a volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kapcsán kérdeznék. Azt írták, Szijjártó Péter 12 éven keresztül irányította Magyarország külügyi és külgazdasági tárcáját, és miniszterként az ország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz férhetett hozzá. Távozása után rövid időn belül felső vezetői pozíciót vállalt annál a külföldi óriás vállalatnál, amelyel miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írt alá, és súlyos nemzetbiztonsági összeférhetetlenség és morális kérdéseket vet fel. Nyilvánosságra hozta a kabinet a 2010-es kormányülések összefoglalóit a kormány.hu oldalon. A második Orbán-kormány aktívan foglalkozott a 2011-es uniós elnökség előkészítésével, az árvízzel és az ajkai vörösiszap katasztrófával is. Összesen 5 európai védelmi célú közös érdekű kezdeményezést hagyott jóvá az Európai Unió tanácsa. A cél Európa védelmi felkészültségének és ipari kapacitásának megerősítése. A projektek összefogják az európai országokat olyan kiemelt fontosságú képességek fejlesztése érdekében, mint a drónok és a drónelhárító rendszerek, a tengeri és tengerfenéki védelem, az űrlég és rakéta védelem, valamint Európa keleti szárnyának védelme.
0: Időjárás jelentés.
5: Derült napos száraz idő, valószínű kevés fátyolfelhővel, a légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 23 és 26 fok között alakul. Holnap gyengén vagy változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, és néhol futózápor is előfordulhat. Az északnyugatira, északira forduló szelet a Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. Hajnalban 0-12, délután 21-25 fok lesz.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Samodi Evelin vagyok, ez még mindig a Hétvégi menetrend. Egészségkód című műsorunkból jön egy rész. Utas Judit interjújában ezúttal kiderül, miből áll egy sürgősségi orvos munkája. Kifejezetten nem hétköznapi helyszíneken teljesít ugyanis szolgálatot, például mint légimentő vagy épp Forma 1-es sürgősségi orvos.
2: Mi történik akkor, amikor egy orvosnak másodpercek alatt kell döntést hoznia? Mit jelent valójában a sürgősségi betegellátás, és hogyan dől el, hogy egy osztályra érkező beteg vagy betegek közül kit látnak el először, és hogyan kerül egy magyar sürgősségi szakorvos a Forma 1 világába, a világ leggyorsabb sportágának közvetlen közelébe? Ezekről a kérdésekről is beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban dr. Hetzman László, sürgősségi szakorvos, oxiológus, a Nemzetközi Automobil Szövetség Forma 1 mentési koordinátora, emellett a Semmelweis Egyetem sürgősségi orvostani klinika igazgató helyettese, légimentő főorvos. Örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek.
2: És itt van velünk a stúdióban Kovács Róbert, a Semmelweis prémium ügyvezetője, aki mindig be tud hozni egy újabb érdekes kérdést, meglátást, úgyhogy Robi, örülök, hogy te is itt vagy.
4: Köszönöm szépen a felkonferálást, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Kezdjük onnan, hogy orvosi hivatás és sürgősségi ellátás, mert hogy ez teszi ki az életedet. Sokan ismerik a nevedet a Forma 1 kapcsán, ezért is hoztam be, mások pedig sürgősségi orvosként találkoznak veled. Melyik feladatkör és miért áll közel hozzád? Nyilván átfedés van a kettő között.
3: Hát abszolút átfedés van, igazából egyikből fakad tulajdonképpen a másik. Hát hol is kezdjük? A orvoslás hogy jött? Orvoslás úgy jött, hogy a gimnázium, ahova jártam, szokás volt elsősegély nyújtó versenyeket rendezni a jogsi megszerzéséhez kapcsolódó elsősegély vizsga kapcsán, és ezeken az elsősegély nyújtó versenyeken tulajdonképpen én beleszerettem ebbe, hogy lehet rövid idő alatt nagyot segíteni embereknek.
2: Itt dőlt el?
3: Hát innen evolválódott a dolog, és aztán jött a vészhelyzet sorozat. Az is sokat segített. Erre van egyébként egy vicces történetem, egy jó pár évvel, lehet, hogy most már 10 fölött van. Voltunk egy chicagói sürgősségi orvos konferencián, rengeteg ember egy nagy arénában, 3-4 ezer orvos, többnyire sürgősségi orvos, és az egyik előadó megkérdezte, hogy tegye fel a kezét, aki a vészhelyzet miatt van itt, és hát nagyjából a csarnoknak szerintem a 95%-a feltette a kezét, úgyhogy ez is egy nagy...
2: Többek között te is?
3: Azt hiszem, igen, én is.
2: Tehát ez egy meghatározó dolog volt, de nyilván, igen, azt mondtad, hogy nem mindegy, hogy miért választottad az orvosi pályát, hivatást, mi vonzott ebben?
3: Igazából engem tényleg mindig az vonzott ebben, és azért is választottam először baleseti sebészetet, aztán sürgősségi orvoslást, ott is kiemelten a prehospitális, tehát a kórházon kívüli sürgősségi orvoslást, mert itt a rövid idő alatt lehet nagyot segíteni, és ez nagyon látványos, és ez nagyon sokat ad egyébként vissza annak is, aki ebben részt vesz. Nyilván van benne rengeteg kudarc élmény is, de ez a rövid idő alatt nagyot segíteni, az kárpótolja az embert ezekért a kudarcokért és rossz történetekért is.
4: Rövid idő alatt nagyot segíteni, ebben azért alapvetően az is benne van, hogy nagyon rövid idő is áll rendelkezésre.
2: Iszonyatos
4: amennyi
2: teher,
4: idő alatt
2: gondolom.
4: Nektek dönteni kell egy ilyen helyzetben. Ezt hogyan lehet egyébként mentálisan, meg lélekkel bírni, hogy másodperceim vannak akár eldönteni valakinek az életét?
3: Ugye alapvetően mi abban hiszünk a klinikán is, meg a légimentésben, meg nyilván a Forma 1-ben is, hogy mindent gyakorolni kell rengeteget, tehát rengeteg eljárásrendünk van, azokat a beavatkozásokat a végletekig gyakoroljuk, amiket nagyon rövid idő alatt kell jól elvégezni, tehát ezeket a kvázi életmentő beavatkozásokat, és innentől kezdve ez izommemóriává válik, ugyanúgy, ahogy mondjuk az űrrepülésben egy órány űrsétát, hogyha jól tudom, akkor 50-szer annyi ideig gyakorol. Ideális lenne, ha nekünk is lenne erre mondjuk ennyi időnk, de ha nem is 50-szer, de legalább 10-es nagyságrendben mindent legyakorolunk előre. Ami egyébként szintén egy nagyon érdekes része ennek a hivatásnak, az pont az, hogy ráadásul nem csak a rövid idő alatt, de általában limitált információkból is kell jó döntéseket hozni, úgyhogy mindig keressük a puzzle kirakósait, és akkor igyekszünk azt gyorsan és jól összerakni, és aztán abból valami jót szintetizálni.
2: És oxiológusként mutattalak be, és nem biztos, hogy a hallgatók ezzel tisztában vannak, hogy mit jelent ez.
3: Igen, pontosan. Ez tulajdonképpen a mentőorvosnak a latin és görög neve egy. egyszerre. Ugye Magyarországon óriási történelme van a prehospitális, tehát a kórházon kívüli sürgősségi orvoslásnak, a mentésnek. Ez most már több mint 130 éves történetre tekint vissza hazánkba, úgyhogy ebben mi azt gondolom, hogy mindig is jók voltunk, és most is nagyon jók vagyunk, úgyhogy visszük tovább ezt a nagy múltat.
4: Amikor nem odabent a sürgősségi klinikán dolgozol, hanem kint a pálya mellett egy autóversenyen, akkor nagyon más a szakmai megközelítés, mint amikor bent vagy, és kollégák vannak, és segítség van, és műszerezettség van, mert kint azért a pálya szélén meglehetősen limitáltak az eszközök, amelyek rendelkezésetekre állnak. Nagyon, nagyon más az a világ, nagyon, nagyon más ott döntéseket hozni, mint bent. Nyilván ugyanúgy stressz alatt, de mégiscsak egy másfajta háttérrel.
3: Igen. Hát ugye mi szeretnénk azt gondolni, hogy ugyanazt csináljuk, tehát azt szoktuk mondani, hogy a kórházon kívüli sürgősségi ellátás az tulajdonképpen ugyanaz a sürgősségi ellátás, csak falak nélkül, de nyilván, ahogy ti is mondjátok, infrastruktúrában azért nagyon meghatározó az, hogy milyen környezetben dolgozik az ember. Ráadásul, hogyha egészen a versenypályáig lapozzuk ezt a könyvet, akkor ott még az is rálapátol erre, hogy egy egész más kultúrkörnyezetbe kell ezt csinálni minden hétvégén, teljesen más mondjuk egy olasz mentalitás, egy spanyol, egy japán, egy kínai. Hogyha csak itthon gondolok bele, hogy milyen mondjuk az árokparton dolgozni versus mondjuk bent a klinikán, akkor ez már kulturálisan mondjuk ugyanaz a nívó, de ahogy ti is mondjátok, infrastruktúrában egy picit más. Azért hozzáteszem, hogy az eszközparkot, azt pontosan ugyanolyan eszközparkot viszünk ki a helyszínre, mint amit a kórházban is használunk. Nyilván egy műtő sterilitását ezt nem lehet reprodukálni kint, de az eszközök és a beavatkozások azok, amennyire csak lehet, azok ugyanolyanok, mint a kórházban egy legjobb minőségű ellátás.
2: Miért áll közel a szívedhez a légimentés? Mert hogy légimentő orvos is vagy.
3: Hát a légimentés azért egy különleges dolog számomra, mert hát egyrészt egyesíti ezt a két dolgot, amiért világéletemben rajongtam, a repülés és ugye a sürgősségi orvoslás. Másrészt meg a légimentésben megvan az a kiváltságunk, hogyha úgy tetszik, hogy általában kiemelt feladatokhoz járunk, tehát feladatainknak több mint fele az súlyos sérült ellátásról szól. Ugye én nagyjából az egyetem eleje óta súlyos sérült ellátással foglalkoztam, már a szakdolgozatommal, aztán gyakorlatilag az egész pályafutásom során, most a PhD-met is ennek szentelem, és ilyetén módon ezek a válogatott esetek, ezek egyrészt nagy kihívást jelentenek, másrészt, amit itt az interjú elején mondtam, ugye itt tényleg rövid idő alatt lehet óriásit segíteni, tehát hogy ez egy nagyon sikerekben is gazdag terület.
4: A Forma 1-es pályákon gyakorlatilag ott a Box utca környékén van valahol egy mini klinika, ahová beviszitek a sérültet, és akkor ott próbáljátok meg az első ellátást nyújtani, és hogyha bonyolultabb, komplexebbre van szükség, akkor pedig onnan nyilván vélemezem, egy helikopterrel valami közeli klinikára repül az érintett.
3: Igen, a hallgatók nem látják, de itt bólogatok közben, minden így van, ahogy mondod. Az előírásoknak megfelelően meg van szabva, hogy mennyire kell közel lennie a háttérkórháznak a pályához, illetve hogyha az bizonyos távolságon kívül esik, akkor valóban a pályán is kell, hogy legyen egy ilyen medical center, gyakorlatilag egy kis trauma centrum, hogyha úgy tetszik. Ebben a jelen szabályozók szerint két trauma teamnek kell folyamatosan készen létbe állnia, hogyha bármilyen esemény zajlik éppen a pályán. És igen, a nulladik lépcső, hogyha úgy tetszik, az maga a pálya menti ellátóegységek. Nagyjából úgy kell ezt elképzelni, hogy egy hétvégére kb. Attól függ persze, hogy milyen hosszú a pálya, de nagyjából egy olyan 70-100 ember dolgozik egy ilyen hétvégén az egészségügyi biztosítással, csak a pályán belüli részen, tehát akkor még nem beszéltünk a nézőkről és az őket biztosító mentőerőkről.
2: Beszéljünk erről majd még részletesebben, de előtte engedd meg, Robi, még visszatereljem a beszélgetést a mindennapokhoz, hiszen ezek a hétvégéid, de ott vannak a hétköznapok. Egyébként hány éves képzés és milyen út vezetett odáig, hogy sürgősségi szakorvos lehess?
3: Hát én a hosszabb utat választottam, hogyha lehet ilyet mondani, de ennek igazából örülök. Amikor az egyetemet befejeztem, akkor nagyon hezitáltam a között, hogy traumatológiával foglalkozzak, vagy éppen akkor az anesztézia volt a másik befutó nálam, mentőzni már akkor mentőztem, és azt tudtam, hogy azt szeretnék is, azt is tudtam, hogy ezzel a két szakirányjal, tehát a baleseti sebészettel, illetve az anesztéziával ezt fogom tudni majd folytatni. Nyilván opció volt az is, hogy mentő orvosnak megyek, de akkor sajnos a sürgősségi szakvizsga, tehát a kórházi része ennek a dolognak, ez meg nem volt Magyarországon elérhető, amikor én végeztem, úgyhogy úgy döntöttem, hogy az innovatívabb szakmát választom, az akkor innovatívabbnak tűnő szakmát. Ez a baleseti sebészet volt, és aztán ez is gyakorlatilag összebútorozott az ortopédiával, és első között voltam, akik közös ortopéd baleseti sebész szakvizsgát szereztek. Mindeközben, amíg csináltam ezt a szakképzést, persze töretlenül mentőztem, aztán légimenteni is kezdtem, és aztán a szakvizsga megszerzése után jött egy lehetőség a légimentésben, akkor ott 3 évig voltam, volt szerencsém a Magyar Légimentésnek az orvosigazgatója lenni, és ez idő alatt megcsináltam a sürgősségi szakvizsgámat is, és akkor így van jelenleg ez az ortopéd baleset és a sürgősségi, illetve a mentő orvos szakvizsgám, ez az oxiológia szakvizsga.
2: Egyébként ez gyakori, hogy ezt az utat járja be valaki, vagy ez egy egyedi út volt szerinted?
3: Ez érdekes, mert akikkel a pályám során találkoztam, meghatározó emberek, ő nekik volt ilyen mixük, tehát voltak sebész, mentő orvos, illetve baleseti sebész, mentő orvos, például a korábbi főnököm Goróve László, aki egyébként mind a Forma 1-ben több mint 20 évig volt a Hungaroringnek a pályafőorvosa, ő ugyanígy baleseti sebész és mentőorvos volt, illetve most is vannak ilyen kollégáim, és amikor egyébként a később a Forma 1-es pályázat jött, ott is ezt, hogy úgy mondjam, nagyon jó néven vették, hiszen pont ilyen mixet kerestek, aki baleseti sebészben és sürgősségi ellátásban is járatos. Úgyhogy
2: tehát egyfajta versenyelőny volt ez ebben a feladatkörben.
3: Igen, igazából az lett, és nem bántam meg a mai napig, hogy mind a két szakmában van.
2: Azt akartam kérdezni, hogy milyen egy átlagos napod, de most ebből már úgy érzem, hogy átlagos napok nincsenek.
3: De vannak? Átlagos napok, persze. Tehát azért az élet az nem olyan, mint a vészhelyzetben volt annak idején.
4: Ugye? Hanem onnan sokkal durvább.
3: Hát minden napra jut nyilván érdekesség, ami hány, nekünk érdekesség.
4: Bocsánat, hány beteg fordul meg a mondjuk 24 óra alatt a Semmelweis Egyetemnek a sürgősségi klinikáján?
3: Azt szerettem volna erre a kérdésre mondani, hogy átlagban olyan 150, de sajnos, ha csak az elmúlt heteket nézzük, akkor nem egy olyan napunk van, amikor ez most már 200 fölé tehető ez a beteg létszám, ami hát egy óriási kihívás elé állítja azért a klinikát, illetve azt merem mondani, hogy a fővárosban az összes sürgősségi osztályt is. Csak már maga ez az emelkedett szám is, hogy az előbb visszautaljak, az érdekessé teszi a hétköznapokat kifejezésre, tehát hogy ez tényleg egy óriási kihívás, ami minden nap dolgozunk, hogy lehet jobb betegáramlást csinálni.
4: Ez nagyjából kiszámoltam fejbe, hogy ez ilyen 6-7 percenként érkezik egy beteg.
2: És amiről beszéltünk, a döntést nagyon gyorsan kell, akkor ténylegesen meghozni.
4: Mekkora tím kell le mögé ott a klinikán, aki ezt kezelni tudja?
3: Alapvetően a tím az adott, és a tím az jó. Ami a nagy kihívást jelenti jelenleg, az sokkal inkább az, hogy már azok a sürgősségi osztályok, amik működnek, és most itt megint merem mondani a főváros szinte összes nagyobb sürgősségi osztályát, infrastruktúrában, tehát már négyzetméterben kinőtték ezt a beteg létszámot. Ezzel küzdködtünk mi is az elmúlt években a klinikán, de egész komoly átalakításoknak köszönhetően sikerült optimalizálni a beteg áramlást, mi egy angol 100 modell bevezetése mellett döntöttünk, és így most nézve a számainkat, mert ugye mindent auditálunk, és figyeljük folyamatosan a mutatóinkat, gyorsabban tudjuk ellátáshoz juttatni ezt a 220 beteget, mint mondjuk másfél-két évvel ezelőtt a 120-130 fős beérkező létszámot.
4: Ennek az esetszám növekedésnek alapvetően mi az oka? Egyre több a probléma, vagy egyre türelmetlenebbek vagyunk, és hamarabb megyünk be az SBO-ra kisebb problémákkal is?
3: Azt szeretném mondani, hogy egy picit mind a kettő, de ugye a Sóti Ákos barátomat kérdezem, akkor adat nélkül nem szívesen mondunk semmit. Nyilván erre szubjektív benyomásaink vannak, illetve látjuk azt a készmix változást, hogy mennyivel vannak rosszabbul a betegeink, akik bejönnek ma, mint mondjuk 1-2-3 vagy 4 évvel ezelőtt. Az tény, és ezzel szerintem nem árulok el nagy titkot, hogy az tendencia, hogy a COVID-nak a, hogy úgy mondjam, ezt a nem is leállási hullámát, de a COVID után tapasztalható beáramlás, mintázat, megváltozást, szép egyszerű szó, azt még mindig nem heverte ki a rendszer, tehát az emberek akkor nagyon nagy számban fordultak a sürgősségi ellátás felé, és ugye az alapellátásból picit átterelődtek a sürgősségi osztályok irányába. Ez a mai napig uh-huh. észlelhető, illetve nyilván, amit itt már beszélgettünk a műsor előtt is, hogy mindenkinek teljesen érthető módon a saját problémája a legnagyobb, és nyilván oda megy, ahol azt várja, hogy ezt a leggyorsabban megoldják, és ezt nagyon hamar megtanulták az emberek, hogy a sürgősségén nagyon sok mindent meg tudnak oldani, csak ugye ezáltal belekeverték saját magukat is, meg az egész rendszert is egy olyan ördögi spirálba, amivel pont, hogy megnyúlnak a várakozási idők, és megnehezítik nekünk is, hogy kiválogassuk, hogy ki az igazán súlyos paciens, és ki az, aki kevésbé.
4: Milyen osztályozási rendszer alapján dönti ezt egy ilyen sürgősségi fogadóhelyen az orvos, hogy a beérkező beteg az nagyon sürgős ellátásra szorul, vagy kevésbé, hogy hogyan néz ki ez a valóságban?
3: A kanadai triázs rendszer mintájára most már szerintem több mint egy évtizede bevezették Magyarországon a magyar sürgősségi triást, ami egy alapvetően nagyon jól működő rendszer. Itt valóban 5 perc áll rendelkezésére a triás nővérnek, vagy bárki, aki ebben képzett, hogy megítélje azt, hogy az éppen beérkező beteg egy 1-től 5-ös skálán milyen ellátási prioritásba tartozik. Az 1 az azonnali ellátásra ítéltetett, az 5 egy picit várakoztathatóbb kategória. És hát ez egy picit ugyanaz a történet, mint amiről beszéltünk, hogy rövid idő alatt, tehát 5 perc alatt kell egy olyan döntést hozni limitált információkból, ami aztán eldönti, hogy az a beteg az most mennyit fog várakozni, amíg először ellátóval találkozik, illetve ez alatt az 5 perc alatt kell nagyon jól megítélni azt, hogy mennyire súlyos az ő állapota. És aztán persze, hogyha állapotváltozás van, akkor ezt egy új triásvizsgálattal kell majd felülvizsgálni. A nehézség az, hogy ennek, mint ez a triás rendszer sem egyik sem tökéletes, nagyon sokan kerülnek a 3-as triás kategóriába, ami egy alapvetően sürgetőbb ellátás, de mivel ugye nagyon sokan 3-as kategóriába kerülnek, így a 3-ason belül nagyon nehéz tovább rangsorolni azt, hogy akkor most kivel is kéne folytatni, illetve hát ugye a másik nehézség ennek a rendszernek az, hogy aki 4-es, 5-ös kategóriába kerül és megvárakoztatja a rendszer, az nyilván nem lesz elégedett ezzel, hiszen ő a saját problémáját hozta, mint a legfontosabb, és azt tapasztalja, hogy nagyon sokat kell várnia.
2: Vannak emlékezetes esetek, akár a te praxisod során, amit úgy nem felejt el az ember, ami úgy kísér?
4: Vagy kísért?
3: Rengeteg emlékezetes eset van. Sajnos az a baj, hogy ahogy a jó esetekre is, ugye a nagyon rossz esetekre is emlékszik az ember. Amik ilyen tényleg megrázó esetek, azok mindig a gyerekekhez kötődő esetek, vagy az értelmetlen tragédiák, halálok, amik könnyen megelőzhetőek vagy elkerülhetőek lettek volna. Hát sajnos ilyenből mind a légimentésben, mind a sürgősségi orvoslásban rengeteget látunk.
2: És mennyire viszed haza magaddal ezeket a gondokat vagy nehézségeket?
3: Én nagyon sokáig azt hittem, hogy nem viszem haza. Aztán, amikor megszületett a kisfiam, akkor rájöttem, hogy hogy nagyon, mert őt pont úgy óvom azoktól a dolgoktól, amiket láttam, hogy néha már talán túl óvom. És hát megint csak azt tudom mondani, hogy tényleg a gyerek ellátások kapcsán ott sajnos nagyon sok tragédiát látunk.
2: Mit tanított meg neked a sürgősségi ellátás az emberekről?
3: Hát arra kevés lenne egy műsor. Alapvetően azért nehéz erre a kérdésre jól válaszolni, mert amikor mi találkozunk ezekkel az emberekkel, akkor tényleg ők krízisben vannak, hiszen azért keresték fel a sürgősségit, azért hívtak mentőt, azért szállt le a mentőhelikopter, mert valami olyan nagy baj van, vagy valóban, vagy legalábbis szerintük, ami az ő gondolkodásukat is megváltoztatja, és ezért is van az, hogy a sürgősségi ellátás egy nagyon konfliktusos zónája az egészségügynek. Tehát ez nem egy elektív időre jöttem, be volt tervezve már egy hónapja típusú ellátás, hanem senki nem készül arra, hogy eltörik a bokája, senki nem készül arra, hogy sztrókot fog kapni ma, senki nem készül arra, hogy egy autóbaleset történik vele, és nyilván nem a valódi énjüket mutatja meg ezeknek az embereknek, hanem egy rendkívül türelmetlen, általában beszűkült, a probléma fókuszú gondolkodásukat mutatja meg, és pont azért van az a rengeteg konfliktus, amiről lehet hallani a sürgősségi ellátás kapcsán.
4: Egy olyan területre, ahová naponta 200-an érkeznek be, és tényleg percek vannak eldönteni az eset súlyosságát, meg elkezdeni az ellátást. Ott a kollégáidnak a hosszú távú kiégése, kiégettsége, az mondjuk más területekkel összehasonlítva milyen képet mutat, és tesztek-e ez ellen valamit, vagy tudtok-e ez ellen tenni valamit, mert így laikusként én azt gondolom, hogy kevés stressz veszesebb terület lehet a sürgősségi ellátásnál.
3: Igen, hát ez egy abszolút létező probléma, és ezt mindenhol, ahol eddig dolgoztam, a zászlóra tűztük, mint kiemelt projekt. A limitáció itt igazából az, hogy X erőforrást kell úgy használni, hogy nyilván a betegeknek a legjobb legyen. De hogyha az az X erőforrás ippek, hogy csak megvan, akkor nagyon nehéz őket úgy használni, hogy ne égesse ki az erőforrást is, tehát az egészségügyi szolgáltatót gyakorlatilag legyen az éppen ápoló, beteghordó vagy orvos, szakorvos. Az egyetem ilyen szempontból azért egy szerencsésebb hely, mert ugye az egyetem működése az három lábon nyugszik, ugye van egy kutatási részünk, van egy oktatási részünk, és van maga a betegellátás részünk. Ezért itt tudunk olyan portfóliót kínálni a kollégáinknak, hogy nem csak betegellátással foglalkoznak, hanem emellett oktatnak, kutatnak, és így egy picit ez maga kiégés protektív, illetve rengeteg olyan egyéb dolgot igyekszünk a hétköznapokban lehetővé tenni, legyen az éppen egy pszichológus segítsége, vagy különböző csapatépítések, vagy olyan munkakörülmények, amik egyrészt megelőzik a kiégést, vagy nagyon hamar elcsípik, és igyekszünk akkor ezt visszakorrigálni.
2: Nálad nem is említettem, hogy tudományos főtanácsadó vagy, tehát ez a láb nálad is megvan.
3: Igen, nagyon igyekszem. Nekem ez a láb, ez egy picit későn jött, ugye ez a mi hivatásunk, tehát ez a mentőorvos, meg a sürgőségi orvos sose arról volt híres, hogy nagy cikkeket írjon, meg PhD-vel rohangáljon, és sokat publikáljon, de azért az utolsó, hát olyan 10-10 pár évben, amikor a minőségbiztosítás összes elemét helyre tudtuk rakni, azokon a helyeken, ahol dolgoztam, és beindult egy jó minőségű adatgyűjtés, utána igyekeztünk ezt publikálni is, és most már több kollégánk van, akik PhD-vel rendelkeznek a klinikán is, rengeteg PhD hallgatónk is van, úgyhogy ez a láb is most
2: változik
3: már
2: a szakma. Igen. Folytassuk, innen egy rövid szünetet tartunk, a folytatásban pedig a sürgősségi betegellátáson túl beszélgetünk arról is, hogy milyen érzés és felelősség a forma egyben mindezt megtenni, mert hogy ígértük, hogy erre is kitérünk. Dr. Hetzmann László sürgősségi szakorvos, oxiológus, Semmelweis Egyetem sürgősségi orvostani klinika igazgató helyettese, emellett légimentő orvos, és ahogy említettem korábban, a Nemzetközi Automobil Szövetség Forma 1 mentési koordinátora tart ma velünk.
1: Kutasi Judit beszélgetését hallották, most egy rövid szünet, majd ugyaninnen folytatjuk. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Kutas Judit műsorából az egészségkodból most azt a részt vettük elő, amikor a Forma 1-es orvosi ügyelet és a sürgősségi ellátás hátterét ismerhettük meg.
2: Ez itt még mindig az egészségkód, folytatjuk a beszélgetést dr. Hetzmann László sürgősségi szakorvossal, oxiológussal, a Semmelweis Egyetem sürgősségi orvostani klinika igazgató helyettesével, légimentő orvossal, valamint a Nemzetközi Automobil Szövetség Forma 1 mentési koordinátorával, és hát akkor forduljunk is rá az autósportra, a Forma 1-re, mert hogy beszélgettünk eddig általánosságban a sürgősségi ellátásról. Hogyan került először a látóteredbe a Forma 1, mert hogy korábban említetted, hogy azért ez egy szerelem volt az életedben.
3: Hát ez nagyon érdekes lesz, mert itt a hugom volt, aki engem ebbe belevitt. Ugye nyilván magukat a versenyeket azt én is követtem már kisfiúkorom óta, vasárnap délutánonként, de a hugom lett a nagyobb Forma 1 rajongó kettőnk közül, és neki vettem egyszer egy jegyet ajándékba születésnapjára, a Magyar Nagydíjra, akkor kimentünk, és akkor ott bele szagoltam a levegőbe. És még abban az évben volt szerencsém, akkor még mentőtisztként részt venni, akkor még a nézőtér biztosításában, és akkor gyakorlatilag összekapcsolódott ez a motorsport iránti szeretet, meg a mentés iránti szeretet, és aztán gyakorlatilag az elmúlt, hát most már neki nehéz kimondani is, de 20 évben végigjártam azt a ranglétrát, hogy először a kerítésen kívül nézőkre vigyáztam, aztán a pályán belül, először a pálya mellett, aztán a helikopteren, aztán a pályakórházban, háttérkórházban is dolgoztam egy időben, és aztán végül így jutottam el a Medical Car jobb első ülésébe.
2: Hát akkor ez egyrészt egy hosszú út, de gondolom nagyon nagy a konkurencia, tehát mindenki szeretne ide eljutni, vagy nagyon sokan.
3: Hát azt nem tudom pontosan, hogy hányan jelentkeztek arra az együlésre, ami megnyílt 5 évvel ezelőtt a Nemzetközi Automobil Szövetségnél, de igen, feltételezem, hogy sokan.
2: Ez mit jelent, hány versenyen vagy ott egy szezonban?
3: Ez minden évben változó volt, de nagyjából a kiindulási alap az a versenyeknek a fele, és akkor hát sajnos minden évben egy-egy verseny vagy így vagy úgy, de törlésre kerül. Ugye most éppen a közel-keleti helyzet miatt töröltek egyelőre 2 versenyt, úgyhogy nekem ez a szezon, ez úgy néz ki egyelőre, hogy 10 verseny plusz a hazai. Tavaly, jól emlékszem, akkor 6 verseny plusz a hazait csináltam, úgyhogy ez mindig szezon függő, de így alakul.
4: És akkor váltogatjátok egymást valamelyik kollégával, és 10 versenyen ő, 10 versenyen te.
3: Így angyából. Van, egy amerikai kollégával váltjuk egymást a kocsiban. Uh-huh. Ő is hasonló.
4: Ki a sofőr?
3: Ők is ketten vannak egyébként, ugye ez a redundancia miatt vagyunk minden pozícióban ketten. A 2 kiváló sofőrünk van, mind a ketten volt autóversenyzők egyébként. Karl Reindlernek hívják az egyiket, ő egy ausztrál kollega, és Bruno Correának hívják a másik sofőrünket, ő egy portugál kollega. Ők egyébként amellett, hogy kiváló autóversenyző, ők így a évek alatt igyekeztek beletanulni abba is, hogy nekünk hogy tudnak segíteni, hogyha nagy baj van, úgyhogy jó csapatot alkotunk.
4: Ti ugyanabban vagy ugyanolyan autóban ültök, mint ami a kisebb-nagyobb baleseteknél bemegy a pályára, és vezeti fel az autókat ideig, óráig?
3: Az FIA-nak, tehát a Nemzetközi Automobil Szövetségnek minden hétvégére van 2 dedikált autója, az egyik az a safety car, a másik a medical car. Mi a medical car-ban ülünk, és a safety car ugye az autó, ami bemegy, hogyha egy picit, hogy úgy mondjam, biztonságosabbá kell tenni a versenyzőknek a tempóját, hogy egy picit lassabban vezeti őket körbe a pályán. És hogyha baleset van, akkor a medical car, tehát a mi autónk az, ami először beküldésre kerül a pályára.
2: Viszont akkor ti siettek.
3: Hát itt mindenki siet.
2: Egyébként ez egy állandó feladat, vagy évről évre újra eldől, hogy ki ülhet be arra az ülésre, amiről beszéltél?
3: A szerződés fajtája az általában úgy van, hogy ez egy néhány éves szerződés, de ez változhat, tehát attól függ, hogy kinek éppen mikor jár le a szerződése, de a szerződések túlnyomó többség az több évre szól, úgyhogy ez azért általában ennyi ideig biztosan fix. Aztán, hogyha az ember jól végzi a munkáját, akkor ezt meghosszabbítják, hogyha nem, akkor nyilván.
2: És vannak speciális nemzetközi követelmények, vizsgák, amiket ilyenkor le kell tenni, vagy az a tudás és szakmai tapasztalat, ami megvan, az elegendő?
3: Hát Hát ugye itt a szelekciós kritériumrendszer az, hogy úgy mondjam, elég magas volt. A Nemzetközi Automobil Szövetség nem arra hajtott, amikor embereket keresett, hogy ők képezzenek valakit, aki erre alkalmas, hanem nyilván igyekeztek lehalászni. Szeretném azt gondolni, hogy ennek a szakmának tényleg a tetejét. Olyan orvost kerestek, tehát a pályázati kiírás is úgy szólt, aki sürgősségi orvoslásban, mentésben, illetve baleseti ellátásban járatos, és előnyt mutatott az, akinél helikopteres munka is volt a önéletrajzban. Ugye nekem ebből most már lassan van egy 20 éves múltam légimentésben, ebből 7 évig dolgoztam Cambridge-ben, Angliában, az angol légimentőknél. Ott részt vettem az éjszakai repülésnek a megszervezésében, ez egy nagyon jó kihívás volt, és egy nagyon érdekes kaland volt. Rengeteget tanultam ott is, és hát azóta különböző kapcsolatrendszereknek köszönhetően volt módom a londoni légimentőktől egészen a Sydney légimentőkig átlátni a különböző rendszerek működését, és mindkét helyen tanulni, aztán később tanítani.
2: Mi volt a legsúlyosabb eset, ahol a medical carral jelen voltál?
3: Ugye, hogy mi a súlyos eset, tehát az igazság, hogy az F1-ben, F2-ben, F3-ban minden baleset nagyon rosszul néz ki. Tehát óriási lassulások vannak. Eleve a riasztási kritériumunk az, hogy 15 G-nél nagyobb lassulás éri az autót, amikor falnak csapódik, vagy egymásnak, vagy éppen felemelkedik a levegőbe és leesik. Tehát, hogy úgy mondjam, ezt mondjuk, ha egy személyautóra vetítem, akkor egy ilyen lassulás egy személyautóban az minden esetben bizonyosan csonttöréseket és súlyos sérüléseket idézne elő. Az autóversenyzésben, főleg ebben a single-seater kategóriában, tehát ezekben a Forma 1, 2, 3, 4-es autókban, az autók is a végletekig biztonságosra vannak mérnökileg tervezve.
2: Azt a túlélő cella.
3: Igen, már a neve is, igen, már a neve is mutatja, hogy tényleg túlélő cella, tehát hogy olyan erőbehatásokat bírnak ezek az autók, és úgy vannak megtervezve az üléspozíció, a nyakvédelem, a sisakok, maga a pilótafülkének a párnázása, a kiképzése, az, hogy ül benne a versenyző, tehát már ezek is tökéletességig vannak tényleg megtervezve. És aztán akkor még nem beszéltünk arról, hogy maguk a pályák is szuper biztonságosan vannak megépítve, tehát nagy bukóterek, fékezési területek, kavicszónák, maguk a becsapódási zónák is különböző speciális anyagokkal vannak ellátva. És hát az, hogy rendelkezésre áll nagyjából minden pályán 30-40 másodpercen belül kiemelt orvosi segítség, hogy úgy mondjam, az a védőhálónak az utolsó eleme már.
4: Minden ilyen balesetnél nektek kötelezően meg kell nézni az érintett pilótát?
3: Hogyha ez a becsapódás, ez 15 G-nél nagyobb lassulást hoz létre, akkor igen, a jelenlegi szabályrendszer szerint akkor a pilótát mindig meg kell vizsgálni alaposan. És hát itt teljesen megoszlik az, hogy ezt ki milyen sérüléssel úszta meg. Nagyjából azt látjuk az elmúlt évek tapasztalata alapján, hogy tényleg a biztonság kimaxolásával, hála Isten, nagyon kevés igazi súlyos sérülést látunk.
2: Egyébként mit jelent úgy dolgozni, hogy közben az egész világ figyel?
3: Hát mondhatnám, hogy ez egy ilyen nagy nyomás, de amit itt az előző részben is már beszéltünk, tehát a szakma az ugyanaz. Ugyanazt csinálom ott is, mint amit a légimentőknél, vagy éppen mondjuk a kórházban.
2: Ugyanazt várod el saját magadtól, azt a maximális hozzáállást gondolom.
3: Másképp nem is mehetne, így van. Ami más, az, hogy itt egy más csapatban kell dolgozni, és ezt a csapatot, ezt nagyon hamar kell megismerni. Tehát nagyjából itt egy napunk van arra, hogy megismerjük a helyi erőket, azokat az embereket, akik az ottani kimentő tímben, az ottani gyorsbeavatkozó autóban, vagy az ottani mentőautóban,

0: Igen, ezt a kérdést általában felteszik, hogyha erről beszélgetek bárkivel. Alapvetően a versenyzők nem örülnek, hogyha engem látnak, mert ez éppen azt jelenti számukra, hogy beleálltak a falba.
1: Kiestek,
0: vége lett a versenyüknek, ne egy Isten, még tényleg meg is sérültek. De a másik oldalon meg azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon úriember módjára viselik ezt általában. Alapvetően a mi feladatunk az nyilván egy háttérmunka, és mi nem is szeretünk, hogy úgy mondjam, az előtérben lenni, nem is ez a dolgunk. Ha kellünk, akkor ott vagyunk, ez a feladatunk, de hogyha nem kellünk, akkor mint egy ilyen jó tenger alatt járó, mi szépen elmerülünk a víz alá, és onnan várjuk, hogy mikor kellünk legközelebb.
2: Viszont az én kérdésem az nem csak ilyen bulvár kérdés volt, hanem arra akartam igazán egy picit ráterelni a szót, hogy volt itt Budapesten pontosan a Masszának egy komoly balesete, 15 éve, nem tudom már pontosan mikor volt, de szerintem egy évtizede biztos
0: nagy,
2: volt.
0: Igen, körülbelül akkor.
2: És akkor őt gyakorlatilag bevitték, ha jól emlékszem, a Honvéd kórházba, és egy nagyon súlyos koponya műtétje is volt, és a legendák szerint ő utána ahányszor még itt járt Budapesten, akkor mindig elment a kórházba, és megkereste azt a tímet, amelyik műtötte, szóval erre akartam csak rákérdezni, hogy ilyen típusú kapcsolat, vagy ragaszkodás, az alakul-e ki a adott esetben a pályán kívül, vagy a verseny után.
0: Igen, ezt a médiából én is így tudom, ahogy mondod. Nyilván ugye konkrét esetről így nem beszélhetek, de azt általánosságban elmondhatom, hogyha valamilyen nagy baleset van, vagy valamilyen sérülés, akkor a pilótáknak a nagy része az igen, meg szokta keresni utána az ellátó tímet, és ezt meg szokták köszönni nagyon úriember módjára, tehát ez valóban benne van a gentleman's agreementben.
1: Egyébként mennyire más egy Forma 1-es pilóta egészségügyi szempontból, mint egy átlagember?
0: Hát olyan szempontból más, hogy ezek a versenyzők, ezek tényleg top atléták, tehát nem azok a fajták, akik mondjuk egy bodybuilder versenyen elindulnak, mert egy teljesen más testfelépítésük van nyilván, de az, amit ezek a versenyzők az alatt a vasárnapi verseny alatt kibírnak, azt azért átlagember nem igazán bírná ki, tehát tréning nélkül azt gondolni, hogy ez egy technikai sport, és beleülök a kocsiba, és majd vezetem. Erre egy nagyon-nagyon eklatáns példát szoktam elmondani, hogy amíg volt ez a Forma 1 Experience nevű dolog, amikor kétüléses, és azok nem is F1-es autók voltak, talán F2, F3 lebutított, tehát sokkal lassabb autók. Kétüléses autó, kivitte őket egy profi versenyző, és azt lehetett látni, a box utcába ültek be, beültek, mosolyogtak, fotózkodtak, és akkor az egy körről visszajöttek, akkor általában egy ilyen lesápadt, lezöldült, lehajtott fejű ember már nem annyira boldogan szállt ki ebből az autóból. Tehát iszonyú lassulások, gyorsulások nagyon megterheli a szervezetet az. Csak egy példa, meg lehet nézni az összes versenyzőnek a nyakát, hogy milyen vastag. Azok a G-erők, amik egy kanyarba ott oldalra húzzák a fejüket a sisakkal, a legtöbb embernek egyszerűen csak így eltekerni oldalra a fejét, tehát hogy már az nehézség.
1: Téged vittek így?
0: Engem így nem vittek, mi a medical carral csütörtök délután minden pályát kötelező módon letesztelünk, ez egy egyórás körözés, egy high speed track testnek hívják, ott elég gyorsan megyünk mi is, de az nem Forma 1 gyors, tehát mondjuk 250-280 km/h megyünk, már ott is nagyon érezni, és a helyi orvosok, akik a kocsiban hátul ülnek, egy picit kevesebb kilátással van, hogy pár kör után kikéreckednek, mert már ők sincsenek ettől jól, de egy F1-es autóban ez tényleg egy másik kávézó, így van.
1: Mit adott neked emberileg ez a pálya? Hogyha így most összességében, és nem csak a Forma 1-ről, a légimentés, a sürgősségi ellátás, az egész.
0: Nekem rengeteg jó barátot adott. Ez tényleg egy ilyen nagyon jó bajtársias közeg. Nagyon jól összekovácsolja azokat az embereket, akikkel együtt dolgozunk, mind a kórházi vonalon, mind a mentés vonalon, és egyébként ez a Forma 1-re is jellemző, tehát ott is. A Forma 1 része az adott rengeteg olyan kulturális élményt, meg utazást, amit egyébként szerintem, nem tudom, 50 évig kéne utazgatni az embernek, hogy ennyi helyet bejárjon, és ami nekem szintén nagyon-nagyon hasznos, ez persze így a rádióban nem cseng annyira jó az embereknek, az, hogy különböző országoknak az egészségügyi rendszerét is megismerhetem, tehát én nagyon sokat tudok szintetizálni abból, amit látok. Látok egy szingapúri kórházat, látok egy kínai kórházat, egy japán kórházat, látom a legjobb Miami Trauma Centrumot, és ez rengeteg olyan jó inspirációt, meg ötletet ad, amit esetleg itthon is tudunk használni.
1: Hazahoznál, igen. Hogy haza is hozol. Van olyan?
0: Nagyon-nagyon sok mindent hoztunk haza a kollégáimmal annak idején az angol munkánkból. Gyakorlatilag a magyar légi

0: mentést nagyon sok szempontból az ottani standardok köré építettük itthon, és ez a fejlődés soha nem áll meg, tehát ez folyamatos, legyen az épp a kórházi vonal, vagy épp a sürgősségi, az utcán lévő sürgősségi a mentés.
1: Ezek között, a kórházak között, a te nézőpontodon mi az igazi különbség? Kérdezem ezt elsősorban azért, mert vélelmezem, hogy mindegyik top felszereltségű, top szakemberekkel, modern, tehát abszolút kikezdhetetlen szakmai szempontból, de mi ad végül különbséget egy szingapúri kórház, vagy egy japán, vagy egy kínai között?
0: Két dolgot mondanék ide. Az egyik az, hogy teljesen más betegpopulációt lát el egy szingapúri szuperkórház, meg mondjuk egy Miami traumacentrum. Tehát Miami-ban, ahol mondjuk napi rendszerességgel vannak különböző ilyen banda-related késelések, lövöldözések, ott rengeteg penetráló trauma, tehát hogy késelés-lövöldözés van, ami egy sokkal gyorsabb megközelítést kíván meg, egy gyors kórházba jutást, egy gyors műtéti ellátást, egy nagyon gyors vérpótlást, míg mondjuk Szingapúrban, ahol szinte ilyen szempontból zéró bűnözés van, ott ilyet meg nem is látnak. Uh-huh. Ott is nagyon jók, de ebből mondjuk kevesebbet látnak, a rendszer nem erre van rápörgetve. És akkor még sorolhatnám, hogy nyilván melyik kultúrában, melyik betegcsoportból van több, de nekem például az egy óriási lehetőség, hogy ezeket mind láthatom egyrészt. A másik dolog az meg az, hogy ugye magának a Nemzetközi Automobil Szövetségnek van egy elég magas standard rendszere. Tehát mi nekünk ennek a magas standard rendszernek kell megfeleltetni, hogy úgy mondjam, a pályamenti ellátást, a pályakórházat és a háttérkórházat, és ha valaki még e fölött tud még jobb lenni, akkor azt nagy örömmel látjuk. Nyilván vannak olyan helyek, amik szuper top helyek, és vannak olyan helyek, amik pedig hozzák azt az elvárt, egyébként magas színvonalat, amit mi persze kérünk.
1: Ha csak a pályákat nézzük, melyik a kedvenced?
0: Hát ez is egy nagyon nehéz kérdés, mert több fajta pálya vannak a városi pályák, vannak ugye az épített pályák, van mindegyikből igazából kedvenc, és ez teljesen szubjektív. Én személy szerint nagyon szeretem a Suzuki pályát Japánban, nagyon szerettem Imolába járni, az sajnos most idén lekerült a versenynaptárról, ez is egy óriási multu pálya, egy ilyen igazi old school pálya, és hát természetesen a Hungaroring az is egy nagy kedvenc, úgyhogy nem is lehetne máshogy.
2: Ugye arról beszéltünk, hogy bent ülsz a medical car-ban, és a nézők eközben ugye egy közvetítést néznek a versenyzőket, te mennyit látsz, vagy ti mennyit láttok a versenyből?
0: Hát az a helyzet, hogy én is közben nézek egy közvetítést. A medical car-ban van előttünk két monitor, és az egyik monitoron folyamatosan azt látjuk, hogy a pályán hol vannak a versenyautók felcímkézve, illetve hogyha valamilyen baleset történik, akkor arról kapunk arra a képernyőre információt. A másik képernyőn pedig az élő közvetítésnek egy ilyen olyan változatát látjuk, ami a mi felhasználásunkra van optimalizálva, pont azért, hogy lássuk, hogy nagyjából hol tart a mezőny, és milyen helyzet a pályán. Úgyhogy igen, mi is nézzük közben a versenyt, meg a különböző kvalifikációkat, gyakorlást.
1: Ki adja meg nektek a zöld lámpát, hogy kimehettek? Vélelmezem, hogy nem saját döntés, hanem valami.
0: Ez valami így van.
2: Tehát ha baj van,
1: igen,
2: amikor
1: persze.
2: Ott a baleset, akkor...
0: Egy elég népes indultok? Létszámú csapat dolgozik a versenyirányításban minden hétvégén, minden pályán. Ez hát általában minimum egy ilyen 25-30 fő. Van egy helyi pálya igazgató, és van egy FIA igazgató is, aki felelős gyakorlatilag minden döntésére, ami a pályán történik, és ők adják meg a zöld lámpát nekünk. Ők is nyilván támaszkodnak arra, hogy milyen fajta mechanizmusú a baleset, tehát azt ugye gyorsan látják, ők vissza is tudják pörgetni, nagyon gyorsan meg tudják nézni akár több nézőpontból is, és látják azt a lassulásmérő készüléket, amit mi is látunk a kocsiban, hogyha ez megüti a kritériumrendszert, akkor azonnal pályára küldenek minket.
2: Én arra lennék kíváncsi, hogy ugye felsoroltam hosszasan, hogy mennyi mindennel foglalkozol, milyen titulusaid vannak, milyen kihívásokat ugrottál meg eddig. Mi van még a bakancslistádon? Tehát milyen terveid vannak? Mert egyébként meg még nagyon fiatal vagy.
0: Köszönöm. Ezt nagyon köszönöm. Amúgy sajnos már nem vagyok annyira fiatal, mint szeretnék lenni, de köszönöm. Hát igazából ez a jó pap holtig tanul válaszom van mindig erre a kérdésre. Én egy 10 évvel ezelőtt megfogadtam, hogy minden évben csinálok valami olyan új dolgot, megtanulok valami új dolgot, ami mozgásba tartja az agyamat. A legutolsó ilyen vállalásom az volt, hogy elvégeztem az orvos közgazdász szakot a Corvinus Egyetemen, amit szintén nagyon élveztem, mert imádok tanulni, meg ilyen új dolgokba belefogni. Ebbe volt már buvárkodás, meg mindenfajta ilyen egyéb dolgok is. Szóval nem tudom, hogy a következő pár évben mit fogok majd kitalálni magamnak, de valamit biztosan kifogok.
2: Még egy kérdés eszembe jutott, hogy másképp tekintesz-e ma az egészségre, az életre, vagy akár a saját határaidra, mint pályakezdőként?
0: Szerintem buta dolog lenne azt mondani, hogy nem változik az ember gondolkodása ebben az egész dologban. Amit nagyon hamar megtanultam, azzal együtt, hogy rövid idő alatt lehet nagyot segíteni a mi szakmánkba, az, hogy nagyon-nagyon törékeny is az élet meg az egészség. Tehát tényleg egy pillanat alatt egy rossz döntéssel lehet olyan csávába keveredni, amit aztán az ember egész életébe bán. Úgyhogy ha lehet valamit innen üzenni, és ezt általában el szoktam mondani, amikor kapok lehetőséget, akkor a prevenciót azt mindenkinek el szoktam mondani. Tehát a legjobb baleset az, ami nem történik meg. És egyébként, ha van egy üzenete amúgy a Forma 1-nek is, meg az egész az ott felépített, és tényleg a tökéletességig mérnök ilyen kidolgozott biztonság technológiának, akkor pont az, hogy az a legjobb baleset, ami vagy nem történik meg, vagy olyan védőhálók védik azt, aki beleesik a csávába, mint a Forma 1-ben. Úgyhogy aki csak teheti, ha motorozik, akkor vegyen protektort, sisakot, a gyerkőcre adjanak rá mindent, könyökvédőt, sisakot. Igen, már a orsolások miatt is. De igen, tehát, hogy egy legutóbbi szörnyű légimentő baleset, megint csak egy banális apróságból egy apró huplin elesett egy biciklis, aki nem volt éppen sisak, és szörnyű koponyasérülés szenvedett, tehát hogy ezek mind-mind megelőzhető dolgok, úgyhogy tényleg, ha egy üzenete lehet ennek az egésznek, akkor prevenció, és ami védőfelszerelés, meg biztonságot csak lehet, azt érdemes használni.
2: Köszönjük, hogy mindezt elmondtad, és hogy itt voltál ma velünk.
0: Nagyon köszönöm a lehetőséget.
2: Dr. Hetzman László sürgősségi szakorvos, oxiológus, a Semmelweis Egyetem sürgősségi orvostani klinika igazgatóhelyettese, légimentő orvos, a Nemzetközi Automobil Szövetség Forma 1 mentési koordinátora volt ma a vendégünk. Kovács Róberttel, a Semmelweis Premium ügyvezetőjével együtt kérdeztük őt.
3: Kutasi Judit beszélgetését hallották, de ne menjenek messzire, mert a longevity-ről hozok egy újabb részt a hírek után.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. Október végéig meghosszabbították a lakossági napelemes projektek határidejét, marad a késő nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az öregségi nyugdíj minimum 120 ezer forintra emelése mellett sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érni el a 108 ezer forintot, annak azt 120 ezer forintra emelik. Az árvaellátási minimum, a megváltozott munkaképességű emberek ellátásai és az idős korúak járadékai is emelkednek. Október végéig meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes projektek határidejét. A 2021-ben indított projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatók, ha a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult. Több mint 230 ezer okos mérő telepítését kezdi meg az MVM csoport a kormány energiafejlesztési programjaival összhangban. Az MVM DMASZ és az MVM EMASZ ehhez konzorciumban nyert támogatást, és több mint 13 milliárd forint vissza nem térítendő uniós forrást. Pótlólagosan mintegy 6700 gyermek kap még iskolakezdési támogatást, erősítette meg a szociális és családügyi miniszter. Az érintettek ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt maradtak ki az első kifizetésből. 32 új név szerepel a Forbes legfrissebb 100 leggazdagabb magyart felsoroló listáján, amelynek élén ismét Mészáros Lőrinc áll mintegy 1785 milliárd forintos becsült vagyonnal. A második Csányi Sándor, a harmadik Felcsúti Zsolt, majd Veres Tibor és Szíj László következik. 5 évre visszamenőleg világítják át a Nemzeti Kulturális Alap működését és támogatási döntéseit, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, az ellenőrzésen több esetben politikai befolyás jeleit találták, különösen a 17 milliárd forintos támogatási csomagnál. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól Budapest, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely, az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsa első ülése után azt közölte, Budapest eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt az előző kormány ellen indított perektől. Bejelentette továbbá, hogy mostantól a főváros szedheti be a parkolási pénzeket. A belvárosi kerületi polgármesterek tiltakoztak az utóbbi döntés ellen. Feljelentést tett a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Belojanis hajó és a Fonyódi sportszálló felújítása miatt, miután az átvizsgált iratokban költségvetési csalásra és hűtlen kezelésre utaló jeleket találtak. A két beruházást összesen 2,3 milliárd forint állami támogatást ítéltek meg, ebből 2 milliárdot ki is fizettek.
0: Időjárás jelentés.
1: Marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, az északnyugati megyékben élénkülhet meg a délies szél, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Holnap sok fátyol felhő érkezik fölénk, így szűrt napsütés várható, keleten északkeleten megvastagodhat a felhőzet, és néhol kisebb eső zápor sem kizárt. Az északi északnyugati tájakon délután megélénkülhet az északnyugati szél, hajnalban 0-13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok, ez még mindig a Hétvégi menetrend. Az utolsó órában Egészségkód című műsorunkból jön egy újabb rész. Kutasi Judit interjújában ezúttal kiderül, milyen most az öngondoskodás priorizálásának megítélése és szerepe.
2: Mit értünk az egyre többet emlegetett longevity kifejezés alatt? Tényleg csak az számít, hogy meddig élünk, vagy inkább az, hogy mennyi időt tölthetünk egészségben, és hogyan lehet a megelőzés a hosszú, aktív élet egyik legfontosabb eszköze? Ezekről a kérdésekről is beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Saub Erika, a Generali Biztosító személybiztosításokért felelős igazgatósági tagja, akivel arról beszélgetünk, hogy hogyan kapcsolódik össze a longevity szemlélete, a prevenció, valamint az egészségbiztosítás. Erika, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Köszönöm szépen, és én is köszöntök mindenkit, szép napot.
2: Egyre többet halljuk azt a gondolatot, hogy nem elsősorban az a cél, hogy minél tovább éljünk, hanem hogy minél több évet tölthessünk el egészségben. Erre használják majd egyre gyakrabban azt az előbb említett longevity kifejezést, de szerinted miért értékelődött fel ennyire már az öngondoskodás és a megelőzés szerepe?
3: Hát ez a kettő szorosan összefügg egymással, hiszen pont azzal, hogy tovább élünk, és ebben az időszakban minél több mindent szeretnénk megcsinálni, mondjuk nyugdíjba megyünk, és nem az a vágyunk, hogy otthon üljünk a négy fal között, akkor ahhoz nagyon fontos az, hogy minél inkább egészségesek legyünk, hiszen akkor tudjuk igazán jól eltölteni az időnket, foglalkozni az unokákkal, és aktív életet élni. Ezért ez összefügg tulajdonképpen az, hogy tovább élünk, egyre magasabb a születéskor várható életkor, sőt, ugye az az életkor, amit nyugdíjba vonuláskor várható életkor, az is nagyon megnövekedik, tehát aki eléri a 65-öt, az már valószínűleg 80 év fölé fog érni életkorban. Hát itt meg nagyon fontos szempont, hogy ott minél aktívabbak lehessünk.
2: Hát és a kiszolgáltatottság elkerülés.
3: Igen, egyértelmű, hogy ez a longevity, vagy a hosszú és egészséges élet, az egy fontos szempont lett az életünkben.
2: És hát majd beszéljünk arról is, hogy mi mindent tehetünk mindezért. A COVID-járvány sokakat rádöbbentett arra, hogy az egészség nem magától érthetődő. Viszont arra nagyon kíváncsi lennék, hogy ti szakemberként hogyan látjátok, ez a szemléletváltás tartós maradt, vagy az elmúlt években azért egy picit visszatértünk a régi szokásainkhoz.
3: Hát ez utóbbiban is van valami, hogy azért elkezdünk visszatérni, ahogy például abban is, hogy rengeteget utazunk. Ugye volt egy idő a COVID után, amikor egy kicsit visszafogottabb volt a külföldre utazás, most visszatértünk, sőt, talán még fokozódott is. Ugyanígy a szokásainkban is van egy kis visszaesés, de én erősebbnek érzem azt a hatást, hogy jobban odafigyelünk az egészségünkre, mert nagyon megéreztük a COVID alatt, hogy ez sokat számít, és hogy csak egy apró szösszenet a mi tapasztalatainkból, biztosítós tapasztalatainkból, egyértelműen láttuk, hogy sokkal rosszabb volt mondjuk a halálozási statisztika azon ügyfelek körében, akik nem annyira egészségesek voltak. Tehát sajnos a COVID-ban azért több egészségesen is lehetett komoly problémába ütközni, de a statisztikák alapján egyértelmű, hogy a nem annyira egészségeseket jobban érintette, és ez szerintem egy nagyon intő jel, hogy ezt a társadalom azért fölfogta, hogy na, foglalkoznom kell magammal, hogy jobban védettebb legyek, erősebb legyen az immunrendszerem, kevésbé legyek stresszes.
2: Hát igen, ez ilyen szempontból jó, hogy egyfajta tapasztalat, ami hosszú távon kihathat a jól létünkre, az egészségünkre. Én úgy tudom, hogy többször felhívtad a figyelmet arra, hogy az egészségünkre sokszor már csak akkor figyelünk oda, vagy akkor kezdünk el költeni, amikor már ott van a baj, vagy amikor nagy a baj. Mi kellene ahhoz, hogy a megelőzésre is ilyen természetességgel tekintsünk, és ugyanígy befektetésként tekintsünk?
3: Hát igen, ez egy nagyon-nagyon fontos kulcsszó, amit mondtál, hogy befektetésként tekintsünk, mert most inkább költségként tekintünk arra, hogy hú, hát ez is pénzbe kerül erre, és most miért adjak ki, amikor látszólag én teljesen egészségesnek érzem magam, semmi problémám, akkor miért menjek el egy szűrésre? Tehát ez egy ilyen gondolkodás változás kell, hogy jelentsen, hogy az a befektetés, hogy én egészségesebb vagyok, hogy esetleg kisebb problémák kiderülnek, és még időben tudom kezelni, és szerintem, hogyha valaki ilyennel találkozik, mi kell hozzá, hogyha akár a környezetébe, akár maga tapasztalja azt, hogy egy-egy kisebb probléma gyorsan megoldunk, és utána élhetem tovább a szuper egészséges életemet, az segíthet abban, hogy ez fontos. Ebben mind nekünk biztosítóknak is nagy felelősségünk van, hogy ezt az edukációt ebben segítsük az embereket, hogy igenis ez milyen fontos, és egy biztosítás nem csak arról szól, hogyha valami nagy probléma van, akkor segítünk, hanem a megelőzésben is segítünk, és sokkal inkább ez kellene, hogy domináljon. Tehát ezzel tudjuk ezt a befektetési szemléletet mi transzparensen támogatni.
2: Miért vesszük rá olyan nehezen magunkat erre? Mit láttok?
3: Hát ez egy nagyon erős pszichés késztetés az, hogy én nem akarok kiadni pénzt, tehát ez az egyik, ez az egyik legfontosabb, hogy miért adjak ki most erre pénzt. A másik
2: hiszen
3: az...
2: Hiszen nincs rövid távú megtérülése.
3: Hiszen nincs rövid távú. Mm-hmm. Tehát ugye szoktuk mondani, hogy igen, van egy kis probléma, akkor elmegyek, veszek magamnak egy helyes topot, vagy valamit, mert akkor attól jobban érzem magam. Itt úgy adok ki pénzt, hogy igazából akkor abban a pillanatban nincs visszacsatolás. Ezért inkább várom, hogy majd valami olyanra költhessek, ami rögtön örömet okoz. Tehát a hosszú távú öngondoskodásnál mindig ez a legnagyobb gát, hogy hogyan tudjuk azt plasztikussá tenni, hogy ennek már most is nyeresége van, és nekem az nagyon tetszik az a felfogás, hogy a longevity-nek az is egy előnye a biztosítás öngondoskodás szempontjából, hogyha én gondoskodok magamról, tudom, hogy ha bármi történik, van mellettem valamilyen anyagi segítség, az csökkenti a stressz szintemet. Tehát közvetetten egy biztosítás megkötése is pozitív hatással van a longevity-re.
2: Tehát visszahathat az egészségünkre.
3: És nem csak az egészségbiztosítás, még akár egy kaszkó is, nem? Hiszen ha probléma van az autómmal, akkor van, aki gondoskodik, és nem kell azon stresszelnem, hogy most akkor véletlenül megkarcoltam, vagy valami lett, és ez most mennyibe kerül nekem.
2: Láttok egyébként különbséget az egyes generációk között? Tehát adott esetben akár a fiatalok tudatosabban gondolkodnak az egészségükről, vagy önt nekik még nagyon távoli az az időszak, amikor esetleg mások segítségére szorulhatnak?
3: Nagyon érdekes, hogy az első várakozásunk az volt, hogy hát a fiataloknál majd nem lesz olyan igénybevétel, meg hát őket nem is érdekli annyira az egészségbiztosítás, hiszen még kevésbé találkoznak problémával, de nem ez történt, hanem a fiatalok körében is, akár a kollégáinkon is látjuk, hogy népszerű, és egy kicsit tudatosabbak ebben, hogy elmennek a mentális problémáikkal, az egészségi problémáikkal, szerintem sokkal jobban foglalkoznak, mint a 40-50 éves korosztály, úgy, hogy egyébként ugye azért átlagosan nekik kevesebb bajuk van. A másik, amit ők nagyon jól használnak és odafigyelnek, ugye a digitális eszközök, tájékozódnak, látják, hogy milyen lehetőségeik vannak, de azt is látják, hogy bizonyos ponton meg igenis segít az, hogyha egy orvossal találkoznak, vagy egy konkrét ellátásra el tudnak menni.
2: Ugye szóba került a prevenció, és a prevenció kapcsán az egészségbiztosítások, ahogy említetted, amire eddig azért úgy tekintettünk, mint egy segítségnyújtásra a baj esetén. Ma viszont ugye egyre inkább a megelőzés egyik fontos eszközévé vált, ahogy te is említetted. Mit jelent ez a mindennapi gyakorlatban?
3: Az, hogy alapvetően a nagyon nagy részében az egészségbiztosításoknak ott van egy prevenciós szűrési csomag, egy szűrési lehetőség az ügyfélnek, amit azért egyre jobban ki is használnak. Tehát most már több éves, akár több tíz éves tapasztalatunk is van, és látszik, hogy a használata nem csak az ellátásoknál, amikor már valami konkrét problémára keresek megoldást, akkor van, hanem a szűrésre is egyre többen elmennek, és például, hogyha én egy ugyanannál a szolgáltatónál vagyok évekig, mert le tudja követni az orvos is, hogy na, akkor tavaly mi történt, tavaly előtt mi volt a szűrés eredménye, és akár egy apró változásból tud segíteni abban, hogy mondjuk egy életmódváltoztatással is tudok eredményt elérni, és nem kell feltétlenül konkrét beavatkozásra gondolni. Ez egyértelműen segít, és igyekszünk minél több szolgáltatásunkba kínálni ilyen lehetőséget, tehát nem feltétlenül kell egy egészségbiztosítás, hanem van egy olyan kockázati biztosítás, ami bizonyos pénzösszegben segít, hogyha valami problémám van. Ott is adunk már olyan lehetőséget, hogy az ügyfelek el tudjanak menni egy-egy szűrésre, vagy olyan árazást alakítunk ki egyes esetekben, ahol az egészséges életmódot, a sportot jutalmazzuk valamilyen módon.
2: Ugye rendszeres szűrővizsgálatok szóba kerültek, életmód tanácsadásról is beszélhetünk, illetve az egészségügyi szolgáltatások könnyebb eléréséről. Ezek valóban képesek változtatni az emberek egészségmagatartásán?
3: Egyértelműen azt látjuk, hogy ezek jelentős hatással tudnak lenni, és a tapasztalatunk az, hogy aki rendszeresen részt vesz ezeken, neki sokkal könnyebb beépíteni a mindennapjaiban azt, hogy ha változásra van szükség, akkor ő azt megtenje. Azért azt is hozzáteszem, hogy a mai információ dömpingben nagyon sok információt kapunk, és nagyon sok hasznos információt kapunk arról, hogy hogyan alakítsuk úgy az életünket, hogy az egészséges életmód az minél inkább része legyen, vagy a miénk legyen, és ne csak része legyen akár az életünknek. És ez is segít abban, hogy a biztosítás, egy ilyen biztosítás is abszolút beilleszthető ebbe a körbe, hiszen az ad egy visszajelzést, hogy egy okos óra ad visszajelzést arról, hogy milyen a pulzusom, hányat léptem, mennyi energiát fogyasztottam el aznap. Egy szűrési protokoll meg ad visszajelzést arra, hogy a szervezetemben ezek az aktivitások hogyan változtatják meg akár egy vérvétellel ellenőrizve a különböző leleteimet.
2: Hogyha már a szűréseknél tartunk, sokszor halljuk azt ugye, hogy járjunk rendszeresen szűrővizsgálatokra, de ez nagyon általánosan hangzik, és nem is feltétlenül tudjuk, hogy milyen szűrővizsgálatok ezek. Létezik egy olyan szűrési alapcsomag mondjuk, amelyet gyakorlatilag minden egészséges felnőttnek érdemes lenne évente elvégeznie? Hogyan látjátok?
3: Igen, most azt látjuk, hogy van egy ilyen nagyon alap kínálatunk, amiben most az, hogy egy vérképet megnézzen valaki, legyen egy EKG-ja, és egy belgyógyász ránézzen, ez egy ilyen nagyon alap. Az, hogy legyen egy szűrés, mondjuk egy bőrgyógyászati szűrése, a mai világban már ezt is egy alapszolgáltatásnak gondoljuk. Ezen kívül pedig természetesen a különböző női problémákra való szűrés, az is, ugye életkortól függően lehet ez éves, két éves, itt azért mindenképp azt gondolom, hogy az orvosi ajánlás nagyon fontos. Tehát mi, mint biztosító, meg tudjuk mondani, hogy mi az alapszolgáltatás, és az az irány, amiben mi tartunk, az kell, hogy legyen, hogy az orvos pedig ki tudja ezt egészíteni, és minél inkább személyre szabni, mert lehet, hogy nekem nincs szükségem minden évben, nem tudom, terheléses EKG-ra, mert az orvos javaslata alapján nem feltétlenül kell ezt évente, bár mondjuk egy biztosítási csomag lehetőséget ad, tehát igyekszünk úgy rugalmasan alakítani, hogy életkorhoz és egyéb kórelőzményekhez kiegészítve lehessen megtenni a vizsgálatokat.
2: És akkor adja magát a kérdés, hogy melyek azok a vizsgálatok, amelyeket a legtöbben hajlamosak elhalasztani, pedig éppen ezek segítenének mondjuk a betegségek korai felismerésében?
3: Hát azt látjuk, hogy a nagyobb, komolyabb problémára rámutató vizsgálatok, mondjuk egy nőgyógyászati szűrések, azoknál mély levegőt vesznek.
2: Vagy akár egy urológia.
3: Vagy akár egy urológia férfiaknál is, de nőknél is lehet. Ezek a szűrések, ugye félünk attól, hogy valami bekövetkezik. Tehát én is nem egy ügyféllel beszéltem, aki azt, hogy ő nem megy el, mert addig jó, amíg nem tud róla. És ez még nagyon általános. Természetesen, ahogy az elmúlt évek így a COVID hatásáról is beszéltünk, én ebben is érzek egy kis javulást, mert hogy azzal, hogy többen mennek el szűrésre, az egy visszajelzés arról, hogy jó úton haladunk, és át tudjuk lépni, vagy át tudják az emberek is lépni. Ez tényleg egy nagy korlát. Hát melyikünk akar szembesülni azzal, hogy problémája van. De ha azt látjuk, hogy sok olyan példánk van, ahol sikerül egy nagyon korai fázisban megtalálni egy betegséget, annak meg akkora hozadéka van, és ilyen jó példákkal igyekszünk mi is támogatni az ügyfeleket, hogy lássák, hogy ennek mennyi előnye van, hogyha időben elmegy.
2: Amit hirtelen eszembe jutott, hogy beszéltünk a generációkról, illetve a generációk közötti egészség magatartás beli különbségekről. Mi a helyzet a nők és a férfiak vonatkozásában? Mit tapasztaltok? Kik az egészség tudatosabbak? Kik azok, akik hajlamosabbak a prevencióra gondolni vagy költeni?
3: Ez nagyon érdekes kérdés, mert én azt gondoltam, hogy mindenképpen a nők viszik a prímet abba, hogy a szolgáltatást igénybe veszik, de most a legutóbbi statisztikáink szerint azért nincs ilyen nagy különbség,
2: férfiak hanem a férfiak is,
3: igen,
2: egészségtudatosság szempontjából.
3: Amikor igénybevételről van szó, talán lehet, hogy egy picit magasabb a férfiaki, viszont amikor a döntésről van szó, és arról, hogy erre szükség van, ott azért sokszor a női döntéshozatal, vagy a nők jobban érzik azt, hogy az öngondoskodásra szükség van, és kell egy ilyen támogató hozzáállás abban, hogy na igen, akkor kezdjünk el ezzel foglalkozni.
2: Mennyire látják egyébként, hogy családon belül mennyire ragadós úgymond az egészségtudatosság, hogyha egy családtag adott esetben, ahogy ön is említette, esetleg a hölgy rendszeresen jár szűrésre, és vagy életmódot vált, akkor az mennyire lehet hatással a közvetlen környezetére?
3: Abszolút hatással van, és sokszor ugye a gyermekeket is bevonják egy-egy ilyen egészségbiztosításba. Ott azért a szolgáltatási paletta lehet, hogy egy kicsit szűkebb, hiszen még kevesebb, szerencsére kevesebb problémával találkozunk, de egyértelmű, hogy a családi indítatás ott van. Ugye nagyon sok céges szerződésünk van, ahol a munkavállalóknak köt a cég biztosítást, és itt nagyon sok esetben kínálnak lehetőséget a cégek, hogy saját büdzséből a munkavállaló behozza a családtagjait is, és nagyon sok ilyen szerződésünk van, nagyon sokan kiegészítik és bevonják a családtagjaikat, és azt is látjuk, hogy ezekben az esetekben a használat is erősebb, hiszen egy nagyon tudatos magatartás van mögötte, hogy jó, rólam gondoskodik a cégem, de akkor én is gondoskodom a család többi tagjáról, és egyértelmű, hogy ez a kör, ez egy nagyon tudatos használó, és foglalkozik az egészségével.
2: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy milyen szerepe lehet a munkáltatóknak abban, hogy a dolgozók hosszabb ideig egészségesek maradjanak, de hát nem tudom, hogy melyik az a cégméret, ahol ez jellemző, mit tapasztaltok?
3: Hát először mindenképpen a nagyobb cégek kezdték ezt el, és a nemzetközi cégek, ahol már volt tapasztalat, hogy ez egy nagyon jó szolgáltatás, és a nagyobb cégek teszik ki szerintem a piac jelentősebb részét, de elindult egy szerencsére egy olyan irány is, ahol a kisebb cégek is már gondolkoznak ezen, és így is gondoskodnak a munkavállalóikról. Már egy olyan juttatás lett, ahol én már látom néha, hogy egy-egy interjúnál a jelentkező, amikor arra kíváncsi, hogy milyen juttatási csomag van a cégnél a béren kívül, akkor ez egy fontos szempont, hogy van-e egészségbiztosítás, mert ha egy olyan cégtől jön, ahol van, vagy egy olyan cégtől megy egy másikhoz, ahol van ilyen, akkor ő neki az már egy
2: alap
3: lesz.
2: Lenne,
3: az visszalépés lenne, hogy akkor ezt ezen túl nem kapom. Van olyan is, aki megkérdez minket, hogy jó, én most céget váltottam, és nem tudom továbbvinni, tudok-e külön csak magamra egyénileg kötni. Tehát olyan is van, aki bevállalja akkor, hogy saját maga köti, hogyha a cég nem száll erre külön. Hát azért a Magyarországon még a egészségbiztosítási piacnak a nagyon nagy részre 90%-a az a céges gondoskodásból származik, nagyobb cégek, de vannak már
2: tehát a kisebbek
3: kis
2: és középvállalkozások.
3: A kis és középvállalkozásokból még kevesebb van, tehát ott, ahol lehet előrelépni, szerintem a kis és középvállalkozásoknak is ez egy nagyon fontos juttatási elem lehet, hogy ilyen módon is gondoskodjanak a munkavállalóikról.
2: Mit gondolsz, vagy mit gondoltok, hogy mi hiányzik leginkább ahhoz, hogy Magyarországon természetes legyen a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel? Milyen szemléletváltásra van itt még
3: szükség? Hát szerintem nagyon sok kommunikáció, nagyon sok pozitív példa, mert azzal tudjuk meggyőzni egymást, és itt nem egy valakinek az áldozatos munkája kell, hanem sok mindenkinek. Ahogy most itt beszélgetünk, ahogy a döntéshozók, az állami döntéshozók, a biztosítók, azok az értékesítő kollégáink, akik nap mint nap találkoznak ügyfelekkel, ők tudnak segíteni abban, hogy ez egy nagyon fontos eleme legyen az öngondoskodásnak, mert ez még egy ilyen kis testvér, mondjuk egy életbiztosítás, egy megtakarítás, vagy egy nyugdíjbiztosítás, ott már jelentős előrelépés történt. Természetesen, hogyha valamilyen támogatás lenne, ugye korábban volt állami támogatás, a cégek költségként el tudták számolni azt, amit egészségbiztosításra költenek a munkavállalóikra, és nem volt külön adózás, tehát nem kapcsolódott hozzá semmilyen személyi jövedelemadó. Ugye most más a helyzet, most 2019 óta van adófizetési kötelezettség, az egy picit visszavetette a piacot, de ez egy dolog a sok közül, amivel lehetne támogatni azt, hogy a cégek még tudatosabban gondoskodjanak a munkavállalóikról.
2: Tehát akkor azért még edukációra van szükség itthon Magyarországon. Most egy kis szünetet tartunk, de a folytatásban beszélgetünk arról, hogy melyek azok a szűrővizsgálatok, amelyeket a legtöbben fontosnak tartanak, hogyan alakíthatja át a jövő egészség megőrzését a digitalizáció és a mesterséges intelligencia, és hát mik azok a szűrővizsgálatok, vagy mik azok a vizsgálatok, amelyeket kifejezetten a nyári nyári időszakban érdemes beterveznünk. Vendégem a stúdióban továbbra is Saub Erika, a Generali Biztosító személybiztosításokért felelős igazgatósági tagja.
1: Kutasi Judit beszélgetését hallották, most egy rövid szünet, majd innen folytatjuk a longevity-ről.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Kutasi Judit műsorát folytatjuk. Aki megéli a 65 évet, az már nagy valószínűséggel a 80-at is megfogja. Ezt vallják legalábbis a szakértők. Hogyan érhető el ez jó életminőségben? Erről szól a Longevity.
2: Vendégem a stúdióban Saub Erika, a Generáli Biztosító Személybiztosításokért Felelős Igazgatósági tagja, akivel ott hagytuk abba, hogy fontosak a szűrővizsgálatok, fontos az egészségmegőrzés, fontos az egészségtudatos magatartás és a prevenció. Tehát ezek azok a kulcsszavak, ami hosszú távon biztosíthatja azt, hogy nem csak hogy éljünk, hanem hogy jól éljünk. Itt a Longevity kapcsán indultunk el. És én azt gondolom, hogy folytassuk onnan, hogy ha már itt a nyár és a nyári időszakról is beszéltünk. A nyáron, a nyár végén, ősszel milyen olyan a szűrővizsgálatok vannak, amelyeket tapasztalatotok szerint érdemes betervezni? Mire hívnád fel a hallgatók figyelmét?
3: Ugye a nyári időszak a napsugárzásnak, a hőségnek kitett szervezetünkre. Az első, ami nekem eszembe jutott, az mindenképpen egy bőrgyógyászati szűrés megnézni, hogy nincs-e jelentős változás a korábbi állapothoz képest. Ez nagyon fontos, azt gondolom, hogy egy bőrgyógyászati szűrésen évente, főleg akinek olyan érzékenyebb bőre van, vagy anyajegyei vannak, azokat mindenképpen ilyenkor érdemes megvizsgáltatni. Nekem még ilyen mondjuk egy szemészeti vizsgálat is lehet. Hát azért a szemünk is erős napsugárzásnak ki van téve, tehát ott is egy nyár után, ha nem volt valaki az elmúlt időszakban, akkor meg különösen fontos, hogy erre ránézzem. Egy általános vérkép, vérvétel, hiszen itt is azért a nyáron, a szabadság alatt sokszor máshogy étkezünk, más életmódot folytatunk, ott is lehetnek olyan változások, amit érdemes megnézni és ránézni. De számomra ez az őszi időszak, a tél előtti időszak egyébként is egy fontos lett végig gondolni, hogy na akkor mi az, ami még hiányzik, mi az, amit még az évben nem tettem meg, hogy tudok fölkészülni a következő évre, és mik azok a szűrések, amire még szükségem van ebben az időszakban. Azért is különösen, mert utána azért a karácsonyi időszakban azt látjuk, hogy ott sokkal kisebb az igénybevétel. Egyébként az orvosok is szabadságon vannak sokan, tehát maga a lehetőség is, ahova el tudunk menni, azért az kisebb szokott lenni. Úgyhogy ezek a fő őszre tervezhető szűrések.
2: Ami még itt eszembe jut, és szerintem érdemes róla beszélni, hogy a digitális megoldások és a mesterséges intelligencia ma már ott van az egészség megőrzésben is, egyre nagyobb szerepet kap, egyre nagyobb szerepet játszik. Hogyan segítheti véleményetek szerint az embereket, hogy tudatosabban figyeljenek a saját egészségükre? Ez a fajta lehetőség.
3: Hát itt is, ugye ha már prevencióról beszélünk, akkor az életmódhoz kapcsolódó olyan digitális eszközök használata, mint akár egy okos óra, akár egy olyan applikáció, ami mondjuk abban segít, hogy mit eszem, mennyi zsír, szénhidrát, fehérje, rosttartalmút fogyasztok, ezek nagyon sokat tudnak számítani. Már tapasztalatból is mondom, hogyha van egy kisebb problémám, egy koleszterin szint növekedés, akkor ha elkezdem mérni, már az ad nekem egy tükröt arra, hogy tényleg, hát én nem is gondoltam, hogy ilyen zsírosan étkezem. Hát akkor mi az, amivel egy picit tudok segíteni, és fantasztikus eredményeket lehet elérni már egy ilyen kis módosítással, és ma, amikor az AI ott van nagyon sok helyen, ahol jól és okosan tudjuk használni, már egy fotó, egy ételfotóból nagyon sok mindent megmutat, és egy kis tapasztalattal, korrigálva ott, ahol nem biztos, hogy tökéletesen működik, nagyon sokat tud segíteni. Úgyhogy ezek a digitális eszközök, amik a prevenció köré gyűltek már össze, ezeket nagyon jó használnunk, és ugye biztosítóként is azt támogatjuk, hogy minél inkább a digitális eszközöket használjuk, de például egy foglalásnál is, hogyha egy szolgáltatási igényem van, akkor is tudjak digitális felületen szolgáltatót keresni, megnézni, hogy ki az, aki a hozzám legközelebb van, aki az én ellátásomat a leginkább el tudja látni.
2: Elképzelhetőnek tartod egyébként, hogy néhány éven belül mondjuk a mesterséges intelligencia már arra figyelmeztet bennünket, hogy mikor lenne célszerű egy-egy szűrővizsgálat, vagy kontroll?
3: Hát abszolút, ami most az orvosok fejébe benne van, és amiről beszélgettünk az előző részben, hogy személyre tudjuk azt szabni, hogy mikor milyen szűrésre van valakinek szüksége, és nem az általános mindent is szűrök mindenkinél minden évben irányt veszem fel. Az, ami az orvosok fejébe benne van, az ugyanúgy áttáplálható egy mesterséges intelligenciába is, de az nagyon fontos számunkra is, hogy ez kontrollált, orvosok által kontrollált, jóváhagyott, csak olyan eszközöket használjunk, ami mögött ott van az orvosi tudás és a lektorált felhasználás, mert ehhez azért az egészségünk nagyon-nagyon fontos, és abba az irányba semmiképpen nem szeretnénk belemenni, hogy bármi, ami az interneten felelhető, az majd tökéletes tanácsot ad nekünk arra, hogy mit csináljunk, és milyen szűrést végezzünk.
2: Igen, ezért is fogalmaztam úgy, hogy lehetőségként kell rátekinteni egyfajta segítségre, de nem szabad akkor a szakembereket kihagyni.
3: Nem, abszolút, és erre például jó példa az is, hogy van már olyan szolgáltató partnerünk, aki mondjuk digitális felvételből digitálisan tud elemezni mondjuk egy bőr elváltozást, pont amiről az előbb is beszéltünk, hogy mennyire fontos egy bőrgyógyászati szűrés. Itt is már azt is meg lehet tenni, hogy én csak lefotózom, elküldöm, és hogyha nem olyan a probléma, akkor ezt akár, vagy egyszerű problémáról van szó, akkor akár egy telefonos telekonzultációval meg tudjuk beszélni, hogy mi a teendő, és nem minden esetben van szükség arra, hogy egy személyes orvos-beteg találkozó jöjjön létre. Tehát ez a telekonzultáció még rengeteg lehetőséget rejt. Én is nagyon örülök, hogyha az orvos fölhív és elmond néhány dolgot egy kisebb beavatkozás előtt, és nem kell csak azért bemennem egy rendelőbe, hogy elmondjam 5 mondatot, amit egyébként miért ne tehetne meg telefonon is, vagy miért ne lehetne akár, hogyha személyes kontaktust akarok, akkor egy online felületen.
2: Igen, ezek mind-mind jó lehetőségek. Egy biztosító rengeteg tendenciát lát. Mi az a változás, hogyha így akár az elmúlt 5 évre visszatekintünk, ami szerinted leginkább bizakodásra ad okot az emberek egészségtudatosságával kapcsolatban?
3: Ez egy picit úgy nekünk azt, a mi szempontunkból egy nem feltétlenül pozitív hatás az, hogy megnövekedik az igénybevétel, hiszen ugye többet fizetünk ki egy-egy ellátásra, de ez egy pozitív tendencia olyan szempontból, hogy ez nem azt jelenti, hogy egészségtelenebbek vagyunk, hanem azt jelenti, hogy megnőtt a tudatossága a mi ügyfeleinknek, és ahhoz képest, ahogy pár éve elindultunk, szemmel látható az igénybevétel növekedés. Mondjuk egy-egy céges szerződésnél, ahol egy cég már sok éve velünk van, és látjuk, hogy évről évre a darabszám, a frekvencia növekszik, tehát nem, mert van infláció, tehát a kifizetés összege azért az elmúlt években minden évben nőtt, de hogy a darabszám is nő, és ez azt gondolom, hogy ez nagyon pozitív, mert ez nem azért nőtt, mert nem vagyunk annyira egészségesek, hanem tudatosabbak vagyunk, a szűrések igénybevétele is nőtt. Ez szerintem egy nagyon pozitív. És a másik, amiről korábban beszélgettünk, az, hogy ez kezd elvárássá is válni akár a fiatalabbak körében, hogy az ő cége nyújtson egy ilyen plusz egészségbiztosítási szolgáltatást is.
2: Ami eszembe jut, és szerintem sokszor érdemes egy picit a személyes példákat is behozni, hogyha megengedett, hogy te vezetőként, elfoglalt emberként, vagy akár családanyaként hogyan vigyázol a saját egészségedre?
3: Hú, hát arról egy egész külön adást tudnék beszélni, mert én tudatosan odafigyelek, és az előbb említettem, hogy volt egy kis koleszterin problémám, megnövekedett egyikre a másikra, én akkor tudatosan odafigyelek, mi az, amit fogyasztani kell. Megbeszéltem az orvos, utána néztem persze, még a ChatGPT mindent is használva, de hogy ez egy nagyon fontos dolog. A sport, az, hogy már azért 40-50 pluszosan az ember a mozgására, az izmaira is fordítson figyelmet, hogy ne csak futkározzak, vagy biciklizzek, hanem az egészségemet, minden, amilyen irányból csak lehet, gondoskodjak magamról, és ez amellett, hogy az egészségemnek jót tesz, nekem magam is, hát egy jó szórakozás, egy jó időtöltés, és azt gondolom, hogy bizonyos dolgok mindenkinek bele tudnak férni, hiszen nem feltétlenül pénzkérdés, tehát nem a legdrágább sportokat kell űzni, és attól érezzük jól magunkat, vagy azt, hogy odafigyelek az étkezésemre, de normálisan, tehát ez nem azt jelenti, hogy én nem tudom, megsanyargatom magam, ezzel szerintem sokat, sokat segítünk, és a mentális egészség, amire én még felhívnám a figyelmet, hogy az, az nagyon fontos, és ugye, ha már Luncevitivel kezdtük a beszélgetést, ott ugye az egyik alappillér az, hogy szociális hálónk legyen, emberek között legyünk, kapcsolatban legyünk, hasznosnak érezzük magunk. Tehát ez egy nagyon fontos dolog.
2: Van egyébként olyan szűrés vagy szokás, amelyhez minden évben ragaszkodsz?
3: Tehát minden évben elmegyek egy komplexebb szűrésre, ott azért a emlő nőgyógyászati szűrések, tehát a saját előzmény is sajnos édesanyám és a nagymamám is nagyon fiatalon elhunyt daganatos megbetegedésbe.
2: Tehát itt a genetikai tényező.
3: És a genetikai tényező miatt én minden évben megyek, odafigyelek, tudom, hogy milyen lelki dolgok lehettek mögötte, tehát arra is külön odafigyelek, hogy én ne essek ugyanabba a hibába, vagy ugyanazokkal a problémákkal szembesüljek, mint ők, hanem egy kicsit ilyen komplexen, én azt gondolom, hogy komplexen érdemes nézni mindent, és ebben benne van az, hogy a saját mozgás, prevenció, az öngondoskodás, az, hogy áldozzak arra, hogyha később gond van, akkor legyen annyi megtakarításom, hogy akár egy drágább ellátást, vagy egy munkából kiesek hosszabb időre, akkor azt is tudjam finanszírozni, és már ez a megnyugvás sokszor hallani, hogy az, hogy nem félünk valamitől, hanem gondoskodunk előre, azzal már segítünk, hogy nem hagyjuk, hogy a félelem uralkodjon rajtunk, hanem megteremtjük azt a légkört, amiben biztonságban vagyunk.
2: Ugye beszéltünk arról, hogy látjátok

0: időn belül eljutni.
1: Hát nekünk egyre jobban erősíteni kell azt a partnerséget, azt a partneri viszonyt, hogy mi tulajdonképpen élethosszig tartó partnerei vagyunk az ügyfeleknek, és minden élethelyzetükre tudunk megoldást adni, és nem azt gondoljuk, hogy most akkor valaki 30 éves, akkor adtunk neki valamit, ami jó a 30 éveseknek, ami a 40, hanem adunk valamit, amit évről évre igazítani tudunk az élethelyzethez, az életkorhoz, az igényekhez. Ez az egyik fele. A másik, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtsunk, és ugye a biztosítókról általában az itt az embernek az eszébe, hogy na, hát ha baj van, akkor ott van a biztosító. Tehát ugye nehéz pozitív élményt, hiszen mindig akkor találkoznak velünk az ügyfelek, legyen ez egy autós káresemény, vagy beázik a lakáson, vagy nem tudom, kiégeti a nap valamit, a berendezéseimet, hanem hogy tudunk pozitív élményekhez juttatni. És a szűrés, a prevenció, ezek mind ilyen elemek lehetnek, vagy lesznek is a biztosításban, és ezen felül szerintem az, hogy a digitalizációt még jobban magunkévá tegyük, és még jobban segítsük a digitális térben is eligazodni az ügyfeleket a biztosításaikkal, és a biztosításokhoz kapcsolt kiegészítő szolgáltatásainkkal. Szerintem ez a jövő, és szoros partnerségben, ha egészségbiztosításról beszélgetünk, ugye akkor a biztosító és a szolgáltató nagyon szoros partnerségben kell, hogy dolgozzon, hogy a lehető legtöbbet nyújtsa az ügyfélnek. És nekünk ez is nagyon fontos, hogy kikkel dolgozunk együtt, kik azok a szolgáltató partnerek, akik ugyanezeket az elveket vallják, és mindent megteszünk az ügyfeleink jól, egészségben, minél hosszabb egészségben eltöltött ideje érdekében.
0: Igen, hát a longevity-ről beszéltünk arról, hogy megéri hosszú távon egészségesnek maradni, és ide kapcsolódik a következő gondolatom, hogy vannak-e arra vonatkozóan adatok, felmérések vagy kutatások, hogy az egészségbe való befektetés az hosszú távon hogyan tud megtérülni?
1: Hát ilyen konkrét ilyen típusú kutatásunk nekünk nincs, amire az előbb is utaltam, hogy arra azért közvetett tanulmányok vannak, hogy például mondjuk egy biztosítással való megtakarítás is milyen plusz megnyugvást tud adni, illetve egy hosszú távon, hogyha egy életbiztosításban mondjuk megtakarítunk, akkor az, hogy tudja segíteni a nyugdíjba vonulás utáni életünket, és hogy tud ebben plusz támogatást adni, és plusz, ugye ahhoz, hogy nyugodt életet éljünk, valamilyen anyagi minimumra van. Nem attól leszünk nyugodtak, hogy milyen vagyont halmozunk föl, de egy minimumra szükség van, és az, hogy tartani tudjuk azt az életszínvonalat, amit mondjuk a nyugdíjas kor előtt elértünk, ahhoz kell az is, hogy gondoskodjunk a jövőnkről, és ezt azért már látjuk, hogy ennek mekkora pozitív hatása lehet.
0: Edukációról beszéltünk, arról, hogy nagyon fontos a szemléletformálás, a szemléletváltás és az előre gondolkodás. Hogyha valaki most minket hallgat, és most határozza el, hogy szeretne tudatosabban odafigyelni az egészségére, akkor mik azok az első lépések, amelyekben érdemes gondolkodni?
1: Hát mindenképpen, amit eddig említettünk, a szűrés fontossága. Tehát azt nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezzel foglalkozzon. Ugye a prevenció, ez a következő, vagy talán ezt kellett volna először mondanom, hiszen el se jutunk a szűréshez, hogyha nem figyelünk oda arra, hogy milyen módon élünk, és milyen módon használjuk el a szervezetünket. És az öngondoskodásnak az a formája, ahol kisebb összegekkel most biztosítani tudom, hogyha nagyobb gond van, akkor is legyen az, ami legyen valaki, aki ellát, aki gondoskodik rólam, legyen megfelelő anyagi fedezetem egy-egy nagyobb beavatkozáshoz. Ezek szerintem ilyen alappillérei annak, hogy tudunk magunkról igazán. A jövőbeli magunkhoz, tehát valahogy én ezt a gondolatot hoznám be, hogy akkor tudjuk igazán befektetésként és nem költségként megélni, amit most az egészségünkre szánunk, hogyha abban gondolkodunk, hogy én most a 10 évvel későbbi Erikával, vagy az 5 évvel későbbi Erikával beszélgetek, és neki teszek jót, és arra gondolok, hogy majd milyen jó lesz neki akkor, és ezt én most tudom megtenni. Talán ez a gondolat, és ennek az edukációja egy nagyon fontos szempont, hogy képzeljük magunkat magunk helyébe.
0: Akkor legyen így, és nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, illetve a tanácsokat folytassuk még. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Sau Berika, a Generali Biztosító személy biztosításokért felelős igazgató.

0: igazgatósági tagja volt ma az Egészségkód vendége.
1: Ez volt mára az Egészségkód Kutasi Judittal és egyben a hétvégi menetrend. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép hétvégét. A szerkesztőt Somodi Evelint hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
2: Nekem 10.
1: Mennyi?
3: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Átalakítja a kormány a lakossági energiatárolói programot. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynökakták, marad a vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Jelentősen átalakítja a kormány a lakossági energiatárolói programot. A csak akkumulátorra pályázóknál 2,5 millióról 1,8 millió forintra csökkentik a maximális támogatást, és ez azokra is vonatkozik, akiket már értesítettek pályázatuk befogadásáról. A teljes 105 milliárd forintos keretet ugyanakkor megtartják, az alacsonyabb támogatásokból felszabaduló összegből pedig mintegy 15 ezer további háztartást vonnának be. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynökakták, a nyitottakták.hu weboldalon 4 dokumentumtípus válik elérhetővé, november 4-én felkerülnek a honlapra a 6-os kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H-jelű adattára, majd 2027-ben nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Szigorította a kékvillogó használatát a kormány, a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet. A sürgősségi vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek engedéllyel használhatnak megkülönböztető jelzést. Mintegy 5,2 milliárd forint uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság programot. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. Több leállás is jön az OTP banknál októberben. Október 11-én, 18-án és 25-én a hajnali órákban nem lesznek elérhetők az üzleti ügyfeleket kiszolgáló digitális alkalmazások, így az EBIS szolgáltatás, az Elektra rendszer, a vámpénztár rendszer, a webshop, illetve az SMS szolgáltatások, valamint az internetes kártyás fizetések jóváhagyása sem. Októbertől Magyarországon a vármegyék neve újra megye, ezzel párhuzamosan a vármegyebérlet neve is megyebérletre változott. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója posztja szerint a bérleteknek csak a nevük változott meg. Nagy veszélyt jelenthet a férfiakra a hétvége. A kutatók most a hétvégi étkezési szokások megváltoztatásának, az úgynevezett táplálkozási jetlag egészségügyi hatásait vizsgálták. Míg a nők adataiban nem mutatkoztak egyértelmű összefüggések, a férfi résztvevőknél a hétvége és a hét többi része közötti étkezési idők nagyobb eltérése a szívbetegségek magasabb arányával járt együtt. A férfiaknál a jetlag miatti plusz egy evés átlagosan 14%-kal magasabb szív- és érrendszeri betegség arányt és 21%-kal magasabb koszorúér betegség arányt mutatott.
0: Időjárás jelentés.
4: Derült napos száraz idő, valószínű kevés fátyolfelhővel, a légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 23 és 26 fok között alakul. Holnap gyengén vagy változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, és néhol futózápor is előfordulhat. Az északnyugatira, északira forduló szelet a Dunántúlon élénklökések kísérhetik. Hajnalban 0-12, délután 21-25 fok lesz.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Koncert.
1: 10 éves jubileumára készül az Analóg Balaton, és ennek apropóján 2027. február 6-án eddigi legnagyobb koncertjét adja a Papp László Budapest sportarénában. A Zsufa Abba és Vörös Ákos alkotta elektronikus zenei duó, ráadásul ezúttal teljes zenekarrá bővül, így az eddig megszokott hangzás egészen új formában szólal meg. A koncertre új stúdiólemezzel is készülnek, amelyen a korábbi dalokat barátaikból álló zenekarral hangszerelik újra. A színpadon ott lesz Beg Zaza, a 30Y dobosa, valamint Fejér Dániel, vagyis Dexter, a Watt Frutig basszusgitárosa, a duó producere és hangmérnöke is. Egyes számok megőrzik elektronikus karakterüket, mások viszont teljesen új hangszerelést kapnak. És természetesen az új dalok sem maradnak otthon, az arénában hangzanak el először élőben a készülő lemez számai. A hatalmas helyszínhez külön látványvilágot is terveznek, így ez nem egyszerűen egy jubileumi koncert lesz, hanem egy új fejezet az Analóg Balaton történetében. A 2017-ben alakult duó az elmúlt években a klubok és fesztiválok egyik meghatározó elektronikus produkciójává vált. A Lent című bemutatkozó albumért Petőfi zenei díjat kaptak. A 2024-es Repedés pedig fonogram díjas lett. Most pedig jöhet a nagy próba, hogyan szól az Analóg Balaton, amikor egy egész zenekar költözik bele.
0: Színház.
1: Dosztojevszkij egyik legnagyobb hatású regénye, az Ördögök kerül színpadra a Nemzeti Színházban. A darab november 27-én debütál a nagy színpadon, Vinyánszkij Attila rendezésében, és egy olyan világot mutat meg, ahol az ideológiák, a hit, a szabadság és az egyéni felelősség kérdései egyre veszélyesebben fonódnak össze. Az Ördögök története nem egyszerűen egy politikai összeesküvésről és egy radikalizálódó közösségről szól. Dosztojevszkij ennél mélyebbre ás. Azt vizsgálja, mi történik az emberrel, amikor elveszíti a kapaszkodóit, és hogy meddig vezethet a szabadság, ha nincs mögötte erkölcsi felelősség. A színpadi változatban ezért a bűn, a hit és a hitetlenség, valamint a megváltás lehetősége is fontos szerepet kap. A produkció egy háromrészes gondolati sorozat középső darabja. Az előző évadban bemutatott Marx tőke az ideológiák világformáló erejét vizsgálta, a sorozat harmadik része pedig Kafka a Per című műve lesz a 2027-28-as évadban. A Nemzeti Színház új évada egyébként is gazdag programot kínál, színpadra kerül többek között a Falu rossza, Semmelweis, az Ötödik pecsét, valamint Sütő András, egy Ló Csiszár virág vasárnapja című drámája is. A népmese sorozat is új előadásokkal bővül, és külön estel ünneplik Bodrogi Gyulát, illetve Berec András és Földes László Hobó is önálló produkcióval érkezik. A nagy kérdés azonban novemberben az lesz, mit kezd az ember a szabadságával, ha közben minden biztosnak hitt kapaszkodó eltűnik. Dosztojevszkij erre alig ha ad könnyű választ, a Nemzeti Színház pedig most színpadra viszi a kérdést.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: A szüreti hangulat a mai napig egyedülálló, a közös munka és mulatozás, továbbá az élmény, hogy az éves fáradozás gyümölcse kézzel foghatóvá válik, szerethető, sokak által várt közösségi esemény az ősz kezdetekor. Annak ellenére, hogy a szüret mindig is elsődlegesen fizikai munka volt, egy sor olyan népszokás kapcsolódik hozzá, ami ünnepivé emeli. Azonban, mint ahogy minden mulatság és kemény munka elengedhetetlen része a közös étkezés, úgy a szület esetén sem maradhatnak ki a finomabbnál finomabb étkek és harapnivalók. Felfedezhetjük a tájat, és mellette hagyományos ételekkel kényeztethetjük magunkat. Villány történelmi borvidéke, ősszel kihagyhatatlan úticél, a testes vörösborok hazája gasztronómiai élményekkel és borkóstolókkal várja az ideérkezőket. A gyönyörű táj pedig az őszi séták szerelmeseinek kedvez. A Villányi hegység legmagasabb csúcsa a Szársomjó, ahonnan pazar kilátás nyílik a környékre, a hegylábánál pedig mészkőszobrokkal teli bányaöböl helyezkedik el. Ha már kellemesen elfáradtunk a túrázásban, akkor Villány történelmi hangulatú pince sorait felkeresve az egyik legfinomabb hazai borra bukkalhatunk. Októberben kerül sor a Borvidék legnagyobb szabású rendezvényére, a Villányi Vörös Bor Fesztiválra, Itt a hagyományőrző programok és bor mellett a káposztája a főszerep, és ahogy a jó borhoz, a jó szőlő, úgy a szüreti káposztához is a minőségi alapanyag dukál. Itt mindkettőt megtaláljuk. Sőt, még ennél is többet. A sváb és töltött káposztán túl olyan különlegességeket is kóstolhatunk, mint a rántott töltött káposzta. Az Őrség apró falvas települései is lenyűgöző arcukat mutatják ebben az időszakban, ilyenkor összesűrűsödik a vidéki nyugalom és a csend, és a csípős levegő, az ősz jellegzetes színei és a dimbes dombos táj romantikus hangulatot áraszt. Őri Szent Péter, Magyar Szombatfa, Nagyrákos és Szalafő településein az Őrségi Őszi Fesztivál a legnagyobb kulturális és gasztronómiai program az évben. A tájételek legjobbjai a dödölle és a házi rétes. Jellegzetes őrségi specialitás ez a burgonyás étel, amit kár lenne kihagyni, ha a környéken járunk. Desszergyanánt pedig az igazi helyi rétes próbáljuk ki, hogy mitől lesz tradicionálisan őrségi a rétes? Hát a tögtől és a mágtól, ami olyan tökéletes harmóniában olvad össze a szájban, amire még sokáig emlékezni fogunk. Hazánk egyik legrégebbi szüreti eseménye Tokajhegyaljához kapcsolódik. A Tokajhegyaljai szüreti napok rendszerint október első hetében kerülnek megrendezésre. A szüreti felvonulás és szőlő összeadási ceremónia mellett különleges gasztrosétány is várja a látogatókat. A helyiség specialitása a borleves, amihez elengedhetetlen a kiváló minőségű tokai aszú, de klasszikusnak számít a liba vagy kacsamá is a bor társaságában. Ugyanakkor a Tokajhegyaljai borvidék a világörökség részeként meg annyi látnivalót is tartogat, amiért érdemes útra kelni.
4: Koncert.
1: 15 év tehetség, zene és közös munka egyetlen koncerten. Október 10-én a Zeneakadémia nagytermében ünnepli fennállásának másfél évtizedét a Schneedberger Zenei Tehetségközpont. A programot Schneedberger Ferenc indította el 15 évvel ezelőtt, azzal a céllal, hogy hátrányos helyzetű, különleges zenei tehetségű fiataloknak biztosítson lehetőséget a tanulásra és a kibontakozásra. A Felsőőrség Központban azóta generációk találkoztak, és az első növendékek közül többen ma már maguk is sikeres zenészek, sőt a fiatalabbak mentorai. A jubileumi koncertre egykori és jelenlegi diákok, valamint tanárok lépnek színpadra. A műsor éppen olyan sokszínű lesz, mint maga a központ, barokk, klasszikus és romantikus művek mellett, kortárs darabok, jazz és természetesen rengeteg improvizáció is helyet kap benne. A tanárok között ott lesz Schneedberger Ferenc is, a vendég közreműködő pedig Matthew Michel trombita művész. A Schneedberger Központ 15. jubileumi koncertje tehát október 10-én, este 19:30 a Zeneakadémia nagytermében.
4: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A háromfogásos ajánlat ára 2 pohár borral 19.000 forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
1: Kedves hallgatók, üdvözlök mindenkit, ez itt az Ingatlan üzleti, Mlinárik Márton vagyok, és velem szemben Burján Szilárd ül, a Fillmore Kft. Társ alapítója. Szia, Szilárd!
2: Szervusz, Márton! Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást!
1: A cég Tiny House és Cabin Retreat hálózatot épít Magyarországon. A téma ugye a Tiny House befektetés, élményalapú vendéglátás, 4 évszakos turizmus, természetközeli prémium pihenés, stb. Stb. Tehát ez a beszélgetés erről fog szólni. De mielőtt belemennék ennek a mélyébe, mutasd be magad, légy szíves.
2: Én Burján Szilárd vagyok, egy klasszikus 21. századi történet az enyém is. Székelyföldi bölcső, Székelyföldön születtem, majd az egyetemet már Budapesten végeztem, a Corvinus Egyetemet, budapesti szerelem, budapesti feleség, budapesti legjobb barátok, innen pedig egy globális karriert kezdtem el építeni. Egy klasszikus, fehér galléros karriert építettem, amiből én kerestem a kiutat. Végül a természetközeli pihenés, a tiny házak, a franchise fejlesztés lett ez a kiút számomra. Nem tudtam ezelőtt még egy 10 évvel, hogy ez az én utam, de így alakult.
1: Miért lesz szerinted ekkora divat mostanában ez a tiny house?
2: A tiny ház az divat is, de nem csak divat. Szerintem ez több, mint egy divat. Engedd meg, hogy két ilyen iparági érdekességet megosszak veled. Az egyik első, az egyik legelső nagy tiny ház üzemeltetőt, az amerikai Getaway Cabins, a mai nevén már Postcard Cabins, tavaly év elején Q1-ben felvásárolta a Marriott Internationals.
1: Wow! Ami a Marriott megvette, akkor ez nem egy kis biznisz.
2: Valamit jelent, igen, és nem csak Amerikában történnek már ilyen nagy piaci mozgások, hiszen a Continental, a gumiabroncs gyártó, náluk egy nagy innovációs éjség volt, és kutatták azt, hogy milyen irányba induljanak el, és az outdoor hospitality-t, vagy ezt a természetközeli hospitality-t, ebben egy olyan potenciált láttak, hogy megterveztették a saját tiny házukat, és ennek a mi tiny ház építő cégünk, az Eco Tiny House volt az innovációs partnere a Continentalnak, és mi is építettük meg Csíkszeredában a Continentalnak a prototípusát, úgyhogy erre igen büszke vagyok. De ezeken a piaci mozgásokon túlmenően szerintem még 3 változásra érdemes figyelni. Az egyik az az, hogy a természetközeli élményeknek a szerepe megerősödött. Halljuk ezt, klisének tűnik már sokszor, hogy a tárgyak halmozása helyett egyre fontosabb az embereknek ugye az élmények szerzése saját magunknak, másoknak. Ezzel párhuzamosan demográfiai átalakulásokra oda kell figyelni. 75% az Euróstatnak a statisztikái szerint, 75% az Európai Uniónak városokba költözött, és 68% egy, de legfeljebb 2 fős háztartás. Tehát ezek a demográfiai változások rányomták a bélyegét a fogyasztói szokásokra, és ez lett a legfontosabb célközönsége a turisztikai szektornak. A tiny házak ezt jól ki tudják szolgálni. Ott van az is, hogy ezeknek a természetközeli élményeknek ugye van egy ilyen Instagram kompatibilis oldala, ezek a tiny házak jól marketingelhetőek, ugye, de szerintem önmagában az Instagram az csak egy gyorsító lehet. Az első klikket, az első kattintást az Instagramon meg lehet szerezni, de tartós sikert, vagy önmagát gerjesztő, önmagát generáló sikert csak akkor lehet csinálni, hogyha egy átgondolt értékesítési, egy átgondolt kereskedelmi stratégiája van mindegyik mikrodesztinációnak, és mindig tisztaság várja a vendégeket, jó a vendégkommunikáció, 7/24-es operációra fel vagyunk készülve, úgyhogy ezek fogják azért a tartós sikert hozni, nem az Instagram.
1: Elhangzott jó párszor a tiny house, tiny house kifejezés. Mit jelent ez egyáltalán?
2: Igen, köszönöm is ezt a tisztázó kérdést, mert minket is nagyon sokszor afelől szoktak érdeklődni, hogy a konténerházainkat mennyiért értékesítjük. Ugye mi nem tudunk konténerházakat építeni, illetve ezt furcsálom is egy kicsit, mert Magyarországon nincsen kultúrája a kikötőknek, vagy nem egy hajózó nemzet vagyunk már. Tehát, hogy konténerházaink nincsenek erre, nincsenek jó csapatok Magyarországon, a tiny házakat pedig azt teszi szerintem karakteresen jól felismerhetővé, hogy ezek a közúti közlekedésnek a határértékein belül kell mozogjanak, ami azt jelenti, hogy 3,5 tonna maximum, 2,55 méter széles, maximum 4 méter magas. Ez az egyik. A másik pedig egy tiny ház, az tulajdonképpen az egy kézműves faház. Tehát olyan, mint egy nagy ház, egy nagy faház, csak ez éppenséggel kicsi. És egyébként meg kompromisszumoktól mentes ház, tehát hogy 4 évszakos padlófűtés van ezekben a házakban, smart technológiák vannak ezekben a házakban, úgyhogy nem egy konténerházról, vagy kapszulaházról, vagy egy dómházról beszélünk, ugye ezek kézműves, kicsi faházak, amiket gyorsan lehet szállítani.
1: Ugye te a filmónál nem csak szállást árultok, hanem élményt, ugye ismerem a marketinget.
2: Köszönöm szépen.
1: Hol kezdődik a luxus? Ez a négyzetméteren múlik, zárójelben a tiny house pont azt jelenti, hogy valószínűleg nem, vagy a kilátásban, a panorámában, a csendbe, a wellnessbe. Min múlik az élmény?
2: Igen, szerintem a luxus az ott kezdődik, ahol a városi súrlódás véget ér.
1: Oké, jogos.
2: A modernkori luxus az a csend. Ezt én szoktam mantrázni is. Én ebben hiszek is, őszintén hiszek. Szerintem az ezelőtti generációk számára akár az anyaghasználat is jelenthette a luxust. Ugye a nagy csillárok, a márvány, a nagy épített terek, ezek mind a luxussal voltak egyenlőek. Viszont most már azt látjuk, hogy az Y, a Z generáció számára, amikor az utazásról beszélünk, teljesen más jelent az utazás, vagy teljesen más jelent a luxus. Ugye az identitásunkat meghatározó luxus termékek mik voltak? Én az édesapám 56-os születésű, számukra még a Mercedes, a drága autók, ugye aztán utána a jövő generációknak egy Rolex, az ilyen státusz szimbólumok voltak jellemzően az én generációmnak, ugye egy iPhone, az klasszikusan egy ilyen volt. Most már átalakult ez az identitás képzés, és itt már, hogy milyen ügyekkel tudsz azonosulni. Tehát például egy természetközeli élmény, az klasszikusan egy ilyen élmény lett, hogy feltöltődsz, hogy kilépsz a gridből, kilépsz a mókuskerékből, és időt szentelsz magadnak, időt szentelsz a kapcsolataidnak, a legfontosabb kapcsolataidnak, legyen szó édesanyádról, a feleségedről.
1: Azért érdekes, amit mondasz, mert ilyen keresztül kasul jártam a világot az elmúlt években, ugye ingatlan piacokat térképeztem fel Mexikótól Tájföldig, és ebben az évben nem voltam sehol. Nem tudom, ez így elmúlt a késztetés, így nem nagyon volt hozzá kedvem. Voltam azért pár helyen nyaralás céllal, de például a legutolsó utam az kérdezszépen Nógrád megyébe Mihály Gerge településre vezetett, ahol van egy Komra-völgyi víztározó nevű hely, az egy tó az erdő közepén,
2: igen.
1: És elmentünk oda egy barátommal egy sátorral, és ott töltöttük az éjszakát, nem aludtunk egy szemhunyás sem, mert hajkuráztuk a rókákat egész éjszaka, de és nem mondom, hogy most visszavágyom holnap, mert egy kicsit ki kellett pihenni ezt az élményt, de ez mozgatott, hogy oda kiülni a tópartra,
2: persze.
1: Csöndbe.
2: Persze.
1: Csöndbe lenni.
2: Igen. És engedd meg, hogy megosszak ezzel kapcsolatosan egyrészt egy statisztikát is, másrészt meg egy észrevételt is. Tehát az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják nekünk, hogy azok, amiket mi néztünk, hogy kvázi a szakirodalom megjósolt, azok így tényleg beválnak egy az egybe. 2025-ben 952 millió short stay foglalás volt, egyébként jellemzően az OTA platformokon, a nézőknek, hallgatóknak, akik nem tudják, esetleg ezek az Online Travel Agency, Airbnb, Booking, Expedia, tehát 952 millió, ami 2024-hez képest 11,4%-os növekedést jelent. Ami azt jelenti, hogy ugye ott van a demográfiai változás, hogy a városok tényleg túl zsúfoltak lettek, de ezeknek a mikropihenéseknek a szerepe ezzel párhuzamosan rendkívül felerősödött. Egy mikropihenésnek a definíciója pedig az, hogy nem tart tovább 2-3 éjszakánál, nem kell kivenned egy 1 hetes szabadságot, Budapesten, Győrben, a nagy magyarországi városokban beülsz az autódba, és 1-2-2,5 órán belül ott vagy ezeken a sokat ígérő, intenzív feltöltődés kínáló élménydesztinációkon, mikrodesztinációkon. Úgyhogy ez nem csak Magyarországon történik, hanem egész Európa szerte, de Magyarország sem kullog, abból a 950 millióból 13 millió Magyarországon realizálódott, és ezzel a 10+ százalék fölötti növekedéssel ezzel Magyarország is ugye ott van. Ami szerintem szintén érdekes, hogy ehhez képest a turisztikai szektornak, a vendégészakákat nézzük, az évente 2-5%-os növekedése van. Tehát dupla olyan gyors ennek a szegmensnek a növekedése. Ez nem tiny house specifikus, ez a short stay turizm specifikus adat.
1: A short stay azt jelenti, hogy rövid távon ott igen, marad a
2: vendég. Igen, 2-3 éjszaka.
1: Térjük egy kicsit vissza arra, hogy ti mit is csináltok. Ahhoz, hogy működjön egy ilyen tiny house projekt, mekkora ház kell, milyen környezet kell, gondolok itt arra, hogy tópart, erdőszéle, panoráma, tehát mi kell ahhoz, hogy ez egy pénztermelő vendégház legyen?
2: Igen. Itt a ház helyett inkább a teleknek a méretével kezdeném, ugye ebben nincsen egy univerzális recept, nincsen nekünk sem egy titkos receptúránk, a területnek a sajátosságai meg fogják határozni, hogy mi elegendő egy lokáció fejlesztéséhez. Nevezünk most egy két házas lokációt, ahhoz egy 1500-3000 négyzetméteres telek egy jó tervezési tartományt tud adni. Ugyanakkor a megfelelő geometriával, a megfelelő domborzati viszonyokkal, a megfelelő természetes takarással egy 1000 négyzetméterre is elhelyezhető két ház. Akár a saját tapasztalatainkból is tudok hozni neked példákat, egy szarvasi lokációnk, ami az egyik legsikeresebb, 180 négyzetméteres a telek.

0: dolgukat.
1: Én ott nőttem fel, tudom.
0: Így van, így van. Úgyhogy ez egy fantasztikus élmény, nekem az egyik kedvenc lokáció, úgyhogy nincsen általános receptúra az ideális terekméretre. Ezt mindig a hely specifikus szempontokat figyelembe véve fejlesztünk egy-egy lokációt. A házzal pedig ugye szintén kötve van a kezünk, standardizáljuk a házak méreteit, ez egy egységesített ház, egységesített élményelemekkel, a Dán Designer vízforralótól, a társasjáték szakértő által összekészített társasjáték készletig mindennek megvan a maga helye, megvan a maga színkódja, erre lehet egy következetes országos operációs rendszert felépíteni.
1: És akkor tulajdonképpen ez a lényege a Fillmore franchise-nak. Tehát ki van találva az, hogy miből építed, mekkorát építesz, miben rendezed be, társasjátékig bezárulok, ha jól értem.
0: Jól érted, viszont itt azért az fontos kimondani, hogy mi nem a természetet akarjuk uniformizálni. Ez nekünk nem célunk. Minden lokációnál alkalmazkodunk az adottságokhoz, a természeti adottságokhoz. Nekünk a célunk az az, hogy a minőséget standardizáljuk. Ez nem mehet annak a rovására, hogy milyen adottságokkal találkozunk egy-egy lokáción, de mégiscsak kell olyan folyamatokat bevezessünk, ugye, amivel tudjuk az operációnkat országosan egy magas minőségen, egy magas nívon tartani.
1: Aki saját szakállára vág bele az ilyen típusú bizniszbe, és vesz egy kis házat, kirakja a bookingra. Az általában milyen hibákat szokott elkövetni?
0: Szoktam ezekkel a kérdésekkel én is a mai napig, szerintem hetente egy beszélgetésünk ezzel szokott zárulni, ahol én felelősséggel, úgy érzem, hogy felelősséggel tartozok azért, hogy nem mondjam azt, hogy figyelj, vegyél egy konténerházat, akkor ugye, és akkor azt rak ki a telekre, mert azért itt könnyen bele lehet szerintem hibákba csúszni, és szerintem itt az első és a legnagyobb hiba az a kategória tévesztés. Tehát, hogy sokan összekeverik azt, hogy veszel egy ingatlant azzal, hogy egy napi szintű turisztikai üzletet kell neked menedzselned és fenntartanod. Itt ez a kettő között az egy jelentős különbség van. Szerintem jellemző az is azokra, akik most próbálnak belépni erre a piacra, hogy a bookingot összekeverik egy marketing stratégiával. Ugye a booking az tulajdonképpen egy polc.
1: Ha közvetítő.
0: Arra a polcra felrakod a termékedet, legyen az bármilyen kiváló, az akkor is csak egy polc marad, ahol még más kiváló termékekkel kell versenyezned. Hogyha a mögötte azt nem tudod pozícionálni, hogyha nincsen egy előre átgondolt 4 évszakra, különböző évszakokra, különböző tartalommal, különböző ígérettel, különböző utazási okkal, ha ezt nem tudod megkülönböztetni, akkor az egyetlen olyan eszközöd, amihez hozzá tudsz nyúlni, az az ár. És szerintem ez nem jó az egész szakmának, de ez a végfelhasználónak, a vendégeknek sem jó, hogyha az ár az egyetlen olyan eszköz, amivel versenyezni próbálnak. Úgyhogy ez egy másik hiba, amikor ezt látom, hogy ezt hallom, hogy a bookingon majd kiadom a konténerházamat, és végül pedig, amit szerintem sokan, amikor egy ilyen lokációnak a nyitását tervezik, az a költségvakság és a bevételi optimizmus. Mert a terveiket, az üzleti terveiket, azokat a nyári hétvégékre húzzák fel, de azért több hétköznap van, januári és márciusi hétköznap van egy évben, mint nyári hétvége, és szerintem itt ahhoz kell tudomány, meg ahhoz kell ügyesnek, kreatívnak lenni, hogy mit kezdesz ezekkel az ingadozásokkal. Mert nem csak szezonális ingadozások vannak, van havi és heti ingadozás is. Tehát mit csinálsz februárban a vasárnap és a csütörtök közötti hétköznapokkal? Ez itt a kérdés. Ehhez kell az átgondolt marketing stratégia, és hogyha ezt az elején nem veszed figyelembe, akkor sokkal kevesebb esélyed lesz a sikerre. A költségvakság az pedig szintén egy nagyon triviális dolog, alábecsülik a lokációknak a fejlesztését, a tiny háznak, vagy bármilyen konténerháznak, akár egy konvencionális építkezésnek a költségeit, de utána még az infrastruktúrális kialakításokat, a parkolót, és akkor itt ez még csak a jéghegynek a legláthatóbb csúcsa. Mit csinálsz a beszerzéssel, mit csinálsz a vendégkommunikációval, mit csinálsz a takarításnak a konzisztens nyomon követésével, a minőségbiztosításoddal, mit csinálsz az OTA rendszereidnek a menedzselésével, tehát hogy nagyon sok minden van, a ház az csak a jéghegy csúcsa, nem az a helyes sorrend, nem azzal kell kezdeni.
1: Oké, megértettem, tehát egy komplett szolgáltatás van tulajdonképpen. Az ügyfélnek, vagy aki azt mondja, hogy partner szeretne lenni nálatok, neki mi dolga van tulajdonképpen?
0: Hát először is ugye több motiváció lehet. Lehet egy olyan motiváció, hogy van egy jó területe. Ezt a területet mi különböző szakágak szerint vizsgálunk. Első és a legfontosabb a koncepcionális szempont, tényleg ott a csendet, az élményt tudjuk-e biztosítani hosszú távon. A műszaki átvilágítás, infrastruktúra, a jó megközelíthetőség. Az utolsó télen, hát azért

0: volt néhány fagyos nap, azért ott vakartuk a fejünket, amikor jöttek mindenhonnan a telefonhívások, hogy nem tudnak a kocsival behajtani, vagy éppenséggel túlszul ejtettük a kedves vendégeket, tehát hogy erre fel kell készülni a szezonalitással járó kihívásokra. Ugye, úgyhogy infrastrukturális átvilágítás, jogi átvilágítás, azt a telket hogyan fogod tudni hasznosítani, milyen jogi feladatok vannak ahhoz, hogy integrálni lehessen. Úgyhogy ezeket meg kell nézni, de utána, hogy már megcsináltuk ezeket, akkor a partnernek tulajdonképpen a megfelelő szerződéses struktúrával van egy onboarding folyamat, vagy egy bevezetési folyamat, és a partnereinknek, ez soha nem szeretem azt mondani, hogy ez egy passzív befektetés, ez nem egy passzív befektetés, de utána mi csináljuk az értékesítést, mi csináljuk a marketinget, mi csináljuk a minőségellenőrzést, mi kommunikálunk a vendégekkel, mi kommunikálunk a takarítókkal, úgyhogy kvázi átadhatja a gyeplőt nekünk, a havi elszámolásnál jelen kell lennie.
1: Na, világos, az legalábbis nem árt.
0: Igen.
1: Nekem egy utolsó kérdésem maradt itt, hogy mégis milyen pénzmennyiséggel kell rendelkezni annak, aki azt mondja, hogy belevágna egy ilyen projektbe.
0: Hogyha van valakinek területe, ugye azt tapasztaljuk, hogy a területek sok partnerünknél adottság, örökölték, 10 éve vették, a családon belül valakié, csináltak egy rendkívül jó üzletet, szóval sokszor ez adottság, de hogyha nem adottság, akkor az egy másik beszélgetés. Hogyha a telek az adottság, akkor 40 millió forint nagyságrendileg az, amiből egy ütős rezortot ki tudunk hozni, hogyha extrázni is akarunk, és olyan egyedi értékesítési pontokat beépíteni, mint egy panorámás alpaka istáló.
1: Alpaka istáló, az alpaka őshonos Magyarországon.
0: Panorámás alpaka istáló, ráadásul. Úgyhogy, vagy egy designer kád az erdőbe, ugye ezek mind extra költségek, tehát mondjuk az, hogy 45 és 50 millió forint között egy igazán prémium desztinációt, mikrodesztinációt lehet fejleszteni. A teleknek a bekerülési költsége ugye az megint egy nagyon diverz és érdekes beszélgetésnek lehetne a témája.
1: De a panorámás alpaka is, talán egy kicsit felakadtam, hogy tehát hogy ebben frankón ott van benne az állat, és ez tényleg menő, tehát emiatt jönnek oda emberek?
0: Ez egy létező dolog, és most már Magyarországon is létező dolog, az EGRI partnerünknek és az EGRI lokációnknak köszönhetően. Ezt a Raustól, az egyik nagy európai óriástól több mint 150 tiny házat üzemeltetnek, és ezt tőlük, a ház beszállítója vagyunk az Eco Tiny House-on keresztül ennek a cégnek, és náluk az alpakák rendkívül népszerű desztinációt biztosítanak, úgyhogy azt mondtuk, hogy miért ne csináljuk meg ezt Magyarországon is, és megcsináltuk, és hálásak érte a vendégeink. Én is megtudtam magamról, hogy én is nagyon aranyosnak és szerethetőnek tartom az alpakákat. Ez most derült ki számomra is.
1: Hát mondjuk, ha már egyszer itt tartunk, akkor a gyerekkoromnak az erdőszélének része volt az is, hogy amikor még a nagyszüleim praktizáltak, ott voltak ugye állatok, nyuszik, kecskék, birka, stb. És ezt nagyon élveztem gyerekként, és valójában egy valamire való parasztudvar találni a mai világban, hát az is fejvakarásra ad álmokot, szóval abszolút. Esetleg póniba lehetne még gondolkodni, ez is nagyon, nagyon jó pofa, egy kis nyulakba én azt csípom.
0: Igen.
1: Na, hát én kifogytam a kérdésekből, Szilárd, fűznére hozzá ehhez még valamit.
0: Fú, nagyon sok mindent tudnék ehhez hozzáfűzni. Talán záró gondolatként szoktam mondani a feleségem, illetve a kollégáim, alapítótársaim, hogy én nagyon hajlamos vagyok ezt túl romantizálni, de az a központi gondolat számomra, vagy akik ezt elkezdtük csinálni, mert ezt azért kezdtük el csinálni, mert mi is azt tapasztaltuk, egyébként több generáció is találkozott itt az alapítók között is, hogy ezek a városi életre berendezkezett háztartások, ezek annyira túl vannak zsúfolva, túl vannak terhelve, olyan nagy zajban élünk, hogy amit mi létre akartunk hozni, az egy híd a városban elfáradt emberek és a természet között. Szerettünk volna könnyen elérhető kapcsolódási pontokat létrehozni a természettel, és szeretném, hogyha ez a filmoron jóval túlmutatna, ezt nem szeretném magunkhoz kötni, úgyhogy egy ilyen felhívás, hogyha rendezhetek ide, vagy megjegyeztetek olyan, az, hogy bátorítok mindenkit, hogy menjen ki a természetbe, menjen el túrázni a tavak partjára, az erdőkbe, mert szerintem nagyon fontos ez a mai világban, hogy a természetben töltsünk időt, nagyon-nagyon jó hatással van ránk.
1: Szívmelengető az ötlet, úgyhogy drukkolok, és hát van nekem egy telekem ott Karancsolya környékén, majd lehet, hogy majd egyszer rendelek tőletek egy alpaka istálót, vagy ki tudja mit. Burján Szilárd, Filmúr, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen, Márton.
2: Ingatlan üzlet. Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Sávosan emelkednek a nyugdíjak januártól, Merrák prevenciós program indul a legszegényebb településeken, folytatódik a Vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Január 1-től amellett, hogy a nyugdíjminimum 120 ezer forintra nő, sávosan emelkednek az ennél magasabb összegű nyugdíjak is a 146 ezer forintos határig. Kármán András pénzügyminiszter közölte, hogy akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érni el a 108 ezer forintot, annak azt 120 ezer forintra emelik. Az 50 ezer forintos árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz. A megváltozott munkaképességűek ellátásai, a rokkantsági és a rehabilitációs ellátás 10%-kal nőnek januárban. Azoknak, akik 15 és 19 év közötti szolgálati idő után öregségi résznyugdíjat, illetve méltányosságban megállapított kivételes nyugdíjat kapnak, a megduplázott időskorúak járadéka fog segíteni. Merrák prevenciós mobil programot indít a legszegényebb településeken élő nők számára a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a higiéniai papírtermékeket gyártó Vajda Papír októberben, a Merrák elleni küzdelem hónapjában. Az ingyenes egész évben elérhető szűrő és edukációs programban a Szeretett Szolgálat 12 mobil egészségügyi rendelővel működik közre. A mobil egységben orvosi konzultáció, fizikális emlővizsgálat zajlik, szükség esetén pedig a pacienst mammográfiai vizsgálatra, illetve szakorvosi ellátásra irányítják. Országos szinten enyhén emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőtt az érintett települések száma is. A több hete pozitív eredményt mutató helyszínek közül emelkedés Budapest délpesti szennyvíztisztító, valamint Szeged-Szolnok és Zalaegerszeg mintáiban tapasztalható. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint a koronavírus fertőzések számának szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. Már meg is van 2027 első koncertje, a magyarok ugyanis Betonhofira köszönhetik az új évet idén szilveszterkor az MVM Domban. Az eseményt a Strand szervezi Hello 2027 szilveszteri fesztivál címmel, a hivatalos Facebook esemény alapján pedig éjfél után 5 perccel, a himnusz után a Hello 2027 színpadán a Fonogram díjas magyar rapper fog fellépni. A hangunk és a hallásunk minőségének romlása is jelezheti a demencia kialakulásának nagyobb esélyét. A felfedezés egy amerikai kutatócsoporttal származik, akik több mint 800 ezer 50 éves és annál idősebb résztvevő bevonásával térképezték fel az összefüggést. Azok, akiknél volt hangprobléma, de halláskárosodás nem, nagyobb kockázatnak voltak kitéve, mint azok a betegek, akik csak halláskárosodást tapasztaltak.
0: Időjárás jelentés.
1: Marad a Vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, az északnyugati megyékben élénkülhet meg a déli szél, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Holnap sok fátyol felhő érkezik, fölénk így szűrt napsütés várható, keleten északkereten megvastagodhat a felhőzet, és néhol kisebb esőzápor sem kizárt. Az északi északnyugati tájakon délután megélénkülhet az északnyugati szél, hajnalban 0-13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Kényelem, luxus, kiszámított takarékos haladás, minőségi közlekedési eszköz, nulla közeli száguldás, nix ugri-bugri. Nagyjából így foglalható össze tömören a felső közép kategória egyik legextravagánsabb és éppen megújult japán képviselőjének a pedigréje. A Toyota istálójának prémium márkája a Lexus bizony jól odatette magát a 8. generációs új ES kifejlesztésével, amely nem elég, hogy tervezési filozófiája és minősége alapján helyből lekörözte annak a kevés kategóriatársának jó részét, amelyek még versenyben maradtak az európai szedánok szűkülő piacán, de külső-belső méretével még egy szegmenssel feljebb is némi zavart kelthet. Nagyon izgalmas formavilág, hatalmas méretek, gazdag anyaghasználat, kiváló összeszerelési minőség és elsőrangú technika ötvözete a Lexus ES. Kizárólag lépcsős hátú elsőkerekes szedánként kerül a piacra, hibrid és elektromos változatban, amelyből az erősebb változat már kétmotoros, négykerekes. A legtöbb, amit mondhatunk róla, ha tömör ítéletet alkotunk, az új Lexus inkább luxus, mint sportszedán, ennek megfelelően a haladás vele maga az élvezet. A technikai és formai különlegességekről Csörgő Lilit, a Lexus magyarországi PR szakemberét kérdezzük. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Nagyot változott az autó, eddig is extra megjelenésű volt az az igazság, de most sokkal kecsesebb, lágyabb, kicsit kupésabb, felnőttesebb, sportosabb megjelenésű lett ez a luxus szedán.
2: Így van, a Lexus ES igazából minden irányba megnőtt, hosszabb is lett, ugyanis a tervezőknek az volt a célja, hogy a Lexus ES, a korábbi generáció, illetve az LS, ami azért egy nagy imádatnak örvendő luxus szedán volt, a kettő kategória közé essen be, így hosszabb lett az autó, 5140 mm, tehát több mint 5 méter, ami azért egy jelentős növekedés, nagyon látványos az autó, és én személyesen úgy tudnám jellemezni, mindig úgy gondolok az új generációs ES-re, mint hogy egy kicsit így felfújták volna. Magasabb lett 15 centivel.
1: Hát én meg úgy gondolok rá, miután volt módunk mind a kettőnek egyébként néhány kört menni vele egy bemutatón, vagy próbteszt úton. Szóval ez az autó azért sokkal többet nyújt, mint az ember elsőre gondolná. Elsőre azt gondolom, hogy ez egy sportkupé, mert oldalnézetből bizony erősen kupés, jól megnyújt, ugrásra kész autónak a benyomását kelti, miközben ízig-vérig egy luxus autó. Olyan finom anyagai vannak, és olyan szolgáltatásai, amelyek általában a prémium német szegmensre voltak régen jellemzőek. De tegyük hozzá, hogy azért is van ez, mert régen ez a GS modellváltozat volt, aztán 2020-tól ugye az ES lépett a helyébe. Tehát átvette annak a szerepét, tehát kellett valamit produkálni, és ezt megtette a gyár.
2: Így van, ugye hát a 2019-ben lépett be a magyar piacra az ES, és akkor ugye a korábbi GS pedig a forgalmazását megszüntették az országba. Ezt gondolom, hogy nagyon érdekes lett az autó, és az, hogy elektromos hajtásláncot is kapott. És
1: ez ugye az első, ugye ráadásul igen. A Lexusnál a szedánok körében.
2: Így van, és amúgy is egy kihaló félben szegmensbe érkezett, és kihalófélben lévő szegmensbe érkezett, úgyhogy azt gondolom, hogy igazán egy kuriózum ez az autó. Ráadásul az elektromos verziója, ugye kettő hajtásláncot kínálunk belőle, a 350-e és az 500-e. Az 500-et vezettem az elmúlt héten. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon fájt kiszállni belőle.
1: Hát már maga a gyorsulása az 5 másodpercével azért elég sportautó, és annak ellenére, hogy luxusautó. Na de hát az a hájjal kenegetik az embert, mikor rálép a gázra, és belepréselődik az ülésbe, mint egy vadászgéppilóta.
2: Így van. És egyébként ültem nem pilótaként is az ülésben, és nagyon-nagyon kényelmes, elképesztő tágas az autó, elől és hátul is, és őszinte leszek, életemben először azt tudtam mondani, hogy én hátul most jobban szeretnék ülni, mint a kormány mögött.
1: Na jó, lehet feküdni benne szinte, tehát mozgatható minden, tehát ami kell, de maradjunk még kívül. Mondjál valami pontosat erről az autóról. Neked mi az, ami téged megragadott ebben a kocsiban?
2: Személy szerint nagyon szeretem, hogy az autónak a hátulja egy egybefüggő lámpatesttel lett átölelve, aminek bele van integrálva a márka név a lámpába, és ez az első alkalom a Lexusnál. Egyébként korábban már a Toyota CHR-nél van egy ilyen üdvözlőfényünk, viszont most így a prémium márkánknál ez az első, ami megjelent, illetve az, hogy nagy, látványos az autó. Tehát, hogy annak ellenére, hogy prémium, annak ellenére, hogy egy sofőrös szedának tervezték, ez egy nagyon látványos modell.
1: Az én szemembe viszont az volt az első, amin a szemem megakadt, hogy a gépkocsi oldalán az A-oszloptól a hátsó kerék tengelyéig nyúlik egy zorrószerű Z-betű, elnyújtott Z-betű. Ez egy nem horpadás az ajtókon, hanem egy beépített valamilyen furcsa dizájn elem, egyébként legalább 5 centi széles. Hát megvan azért a kockázat, hogy egykor majd berakódik a sár itt a magyarországi utakon, de viszont fantasztikus küllemet kölcsön az autónak.
2: Igen, nagyon különleges egyébként. Én ezt már annyiszor láttam, hogy így elsőre nem is gondoltam arra, hogy ez egy újdonság, de hát ugye én 2 évvel ezelőtt láttam először nagyjából ezt az autót, viszont hogyha már itt az oldalánál tartunk, akkor ugye a síkba sülyeztett ajtókilincsek, amiben most ez nem kijön az ajtókilincs, mint nagyon sok márka esetében, hanem nekünk kell benyúlnunk.
1: Tehát ez nem az, ami befagy, és a kínaiak most már letiltották ennek a gyártását, hiszen tudjuk, hogy komoly kockázattal jár télen egy ilyen ajtókilincs, hanem ez másképp működik.
2: Így van, itt igazából lényegében egy lyuk van az ajtónak az oldalába, és oda tudunk benyúlni, viszont ahogy a Lexusnál már korábban ugye nem mozognak a kilincsek, hanem egy gombot nyomunk be, ami kinyitja az ajtót.
1: Egy elektromechanikus az egész, igen, de belülről ugyanez a helyzet.
2: Így van, igen.
1: Úgyhogy az ember hiába próbálja föltépni, nem tudja, csak meg kell nyomni egy gombot szinte. Jó, akkor üljünk be. Hát a beltér az óriási, hogy ez most már többször szóba került, az ülés, a vezetőülés is, de a hátsó ülés is. Hát a hátsó ülésnél, ha jól tudom, több mint egy arasznyi van, én is kipróbáltam, a térd és az első ülés háttámlaja között több mint egy arasznyi, inkább 2 arasznyi. És úgy, hogy az is teljesen hátra van döntve, vagy tolva, úgy, ahogy jól esik az első ülésben ülőnek, tehát nem kell egymáshoz igazodni. De hát a vezetőülés az valami fantasztikus.
2: Igen, mind a kettő helyen én is ültem, úgyhogy ezt megerősíthetem. A vezetőülés nagyon kényelmes, ugye rengeteg irányba lehet mozdítani az üléseket, szint úgy, ahogy a kormányt is, és a két az egyik középső és a multiinformációs kijelző a kormány mögött pedig ugye megnőtt, ezáltal sokkal több információt tudott a gyártó feltenni erre a felületre, és azt gondolom, hogy a kezelhetősége az autónak még jobb lett.
1: Van olyan gyártó, aki most erre a műszeregységre azt mondaná, hogy 3D-s. Hát ez nem 3D-s, mindesetre van egyfajta mélysége, hiszen kiemelkedik a vezető felé a műszerfalból, ami mögött egy nagy, hatalmas lap feszül. Nagyon érdekes a megoldás. Most nem tudjuk jobban érzékeltetni és elmondani. A lényeg az, hogy szépen van megoldva az, hogy legyen is, meg ne is ott egy tér, ami nincs kihasználva. Szépen megaplikálták, az tény. Nagyon szép maga a műszerfal, letisztult, semmi zavaró nincs a vezetőülés mellett, tehát a anyós ülés előtt, és ott helyezkedik ez a nagyméretű tábla, aminek hallatlan szép a felbontása, és nagyon-nagyon gyorsan lehet szabályozni. A navigáció például tökéletesnek tűnik, az eddigiekhez képest pláne.
2: Így van, és ugyanúgy, ahogy korábban a RAV4-nél is megismertük, az úgynevezett ARIN szoftver került bele ebbe az autóba, ami egy mesterséges intelligencia integrált platform, ami összehangolja a lényegében a hajtásláncot az utastérrel, és egy optimálisabb vezetési körülményt biztosít a sofőrnek, és ez érezhető egyébként a multimédiának a rendszerén is. Úgy, ahogy az autóval ugye szóban is tudunk már kommunikálni, tudunk neki instrukciókat adni, felismeri, hogy honnan szólunk, és mondjuk, hogyha az anyósülésről beszélünk, azt az oldali ablakot tudja lehúzni, vagy a hőmérsékletet szabályozni. Én ezeket a finomságokat egyébként nagyon szeretem, engem a technológiai apróságokkal meg lehet fogni, és ebben az autóban minden ilyen apróságot beletettek.
1: Nekem nagyon tetszik a irányváltó, vagy sebességváltónak mondott valamilyen kis kallantyú, ami nem került fel a kormány mellé, mint ahogy néhány gyártó most már ezt általánossá tette, hanem BMW-s módon ott van a középkonzolon, és nagyon szépen van elhelyezve, tehát nem téveszti az ember szem elől, jól is működik. De hát ami nagyon fontos, hogy ha kikanyarodunk ezzel az autóval, és elkezdünk gyorsítani, és be kell sorolni mondjuk egy autópályán, nagyon elegánsan teszi. Szóval egy picit billegést érez az ember, ami nem billegés, hanem a futómű látsága. Mert nagyon lágy a futómű, többféle felfüggesztés is van, az biztos, hogy egy elképesztően kifinomult, többrengőkörös a hátsó futómű, és van adaptív felfüggesztés is a drágább modelleknél. Olyan, mint a légrugózás lenne alattunk. Tehát nagyon érdekesen viselkedik, és élvezetes vele autózni, de nem sportos.
2: Nem, de nem is annak szánták ezt az autót igazából. Egyébként most a hétvége folyamán több olyan megjegyzést is kaptam az autóra idegenektől, hogy milyen sportos és milyen vagány ez az autó.
1: Ami, megjelenése.
2: A megjelenése, de ami tök érdekes, mert az én fejemben egyáltalán nem ez jellemzi
1: mert
2: az est.
1: Mert te vezetted azért, mert csak kívülről látták. Igen. Na de hát vezetni milyen? Te vezetted, mesél róla.
2: Igen, nagyon jó, ugyanezt tudom elmondani itt te, hogy nagyon jó a futóműve, nagyon jól veszi az akadályokat, a kis gödröket, az útegyenletlenséget.
1: Nem is érezni. Gyakorlatilag.
2: Nem is érezni, igen. És én amúgy szeretem a kormányt is, nekem nagyon intuitív a kezelőfelülete, minden gomb, ami rajta van a kormányon, a kormánynak a fogása, a kritikával ellentétben nekem nincsen gondom azzal, hogy milyen a kormánynak a bevonata.
1: Nekem sincs, mert ugye azt mondták, ez nem elég vastag, mint egy. Nem egy BMW-sre, valaki igen. Ezt mondta nekem is ott a kollégák közül, hát ez nem egy BMW, ezt be kell látni.
2: Így van, így van. A japán autóknak egyébként alapból vékonyabb általában a igen. Kormánya.
1: Jó, a tapintása az tény, ez nem bőr, de valami egyéb speciális szerkezet, és kellőképpen az áttételezés és a reakciója is egészen megfelelő. Én nekem ezzel olyannyira nem volt problémám, hogy élvezetes volt vele vezetni, és nagy sebességgel. Már az elején azt mondtam, hogy nix ugri-bugri, szóval de ezzel nem jó úgy versenyre kelni, mint egy, most nem akarok menőzni néhány konkurenciát, ez nem versenyautó. Ez egy elegáns, sportos, megjelenésű luxusautó.
2: Így van, és egyébként azt gondolom, hogy kicsit kontraproduktív lenne, hogyha Toyota, mint a világ legzöldebb autógyártója, egy elektromos hajtáslánccal érkező autót aztán bőrbelsővel készít el, úgyhogy igen. Szerintem ezzel nincsen probléma.
1: Hát van bőr is, meg van nem bőr is, de mindegy. Tehát ugye azt mondtuk az elején, hogy háromfajta hajtásláncot kap. Van egy hagyományos hibrid, ami 2,5 literes benzinmotoron alapul, ez egy 199 lóerős teljesítményű. Van egy, ha jól tudom, egy 500E típus jelzésű 343 lóerős elektromos, és van egy másik elektromos is. Ebben igen. Ez egy 4 kerékhajtású az egyik, a másik pedig egy 2 kerék igen, első igen. Kerékhajtású.
2: Az a 350-e hajtásláncú
1: 350
2: modell.
1: Így van.
2: Igen.
1: Hát akkor beszéljünk egyenként. Vezetted mind a hármat, gondolom.
2: Igen.
1: Na, kezdjük akkor, kezdjük a hibriddel. Nekem egyébként nagyon tetszett, hozzáteszem.
2: A hibrid ez egy 201 lóerő összteljesítményű autó,
1: igen.
2: És ugye hát ez az Európai Unió szabályozásoknak megfelelően egy kicsit tompítva lett az ereje, és ugye 170-180 km/h-nál az autóink maximalizálva vannak végsebességet illetően.
1: Leszabályozzák végsebességet, igen.
2: Ez a 6. generációs Toyota és Lexus hibrid hajtást kapta meg ez az autó. Egyébként szerintem ugyanúgy dinamikus, nagyon optimális a fogyasztása, annak ellenére, hogy mekkora ennek az autónak a kasznia.
1: 16 liter, ja igen, most ez nem az elektromosról beszélünk, most akartam, hogy 16 kWh-ra sikerült letornázni, de az mindjárt következik, tehát maradjunk a hibridnél, igen?
2: Igen, hát autópályatempónál ilyen 5,5 liter, hogyha mondjuk több 100 kilométert megyünk vele, egyébként városban pedig ilyen 5 liter körül van.
1: Most egyébként tudom, hogy a gyárak mindig hát kamúznak időzőbe téve, kicsit nagyot mondanak, meg hát fékpadon mérik, meg egy kicsit nagyzolnak, de ebben az esetben igazad van, én is visszaigazolom. Tehát ilyen 5,5-6 környékén mentünk vele, aztán miután nyomtuk, úgy lett 6, de tényleg lement bőven az alá. Tehát nagyon szép fogyasztás volt 5 liter környékén.
2: Egyébként én nem is a gyári adatokat mondtam, azok alacsonyabbak. Nem? Én a saját tapasztalataimat mondtam el.
1: Jó, tehát 5 liter környékén lehet vele repeszteni, hát 2 személlyel.
2: Igen, vagy 4 nagyon könnyű személyen.
1: Jó, ez a hibrid változat. Egyébként, ami nagyon érdekes, hogy mikor az ember megnyomja a gázt, akkor is fölmordul, mint egy hagyományos Toyota vagy Lexustól megszokhattuk, de nem annyira tolakodó, és ez elsősorban a kétrétegű üvegezésnek és a nagyon erős hangszigetelésnek is köszönhető.
2: Így van.
1: Nézzük az elektromost.
2: Az elektromosnál a gyengébbik hajtáslánc az egy 350-en névre hallgató, első kerék meghajtású autó, 77 kWh akkumulátorral érkezik, ez egy bruttó érték, és az összteljesítménye pedig 224 lóerő, ami 165 kW nyomatékot ad az autónak. És
1: ez elég erős már, tegyük hozzá, nagy az autó, de ez erős.
2: Igen, ez is dinamikus ez az autó. Itt 19-szoros felnivel érkezik a felszereltség, és ugyanúgy 150 kW-os gyors töltés engedélyezett az autóba.
1: Ezt vezetted?
2: Ezt nem.
1: Nem. Én vezettem, és nekem nagyon meggyőző volt, elég sok elektromos autóba ültem mostanában. Egy kicsit eltért a némelyiktől, ez nem a kicsit kopogósabb, sprődebb futóművével tűnt ki, hanem a kényelmével, és nagyon-nagyon tudott gyorsulni az autó, nagyon-nagyon tudott. És azt tetszett benne, hogy a fogyasztása 16 kWh-ra letornázható volt, ami nagyon szép egy ilyen dögnél, bocsánat, 5,1 vagy 2 méter hosszúságú autónál, ez egy nagyon szép eredmény. Ráadásul olyan gyorsulásokkal, mint amit egy kollégával próbáltunk. De akkor nézzük a legerősebb változatot, amelyik 4 kerékhajtású, tehát 2 motoros.
2: Így van, hát ez kétségkívül a legizgalmasabb, ez az ES500E.
1: Hát ez nem volt szerencsém.
2: Hát
1: neked
2: akkor
1: igen.
2: Javaslom, hogy a PR autónkat majd próbált ki itt az országba. Ebből van most nekünk, és ugye ez a 75 kWh-s akkumulátorral 343 lóerővel és 252 kW nyomatékkal érkezik. Igazából egy picit most így borsódzik a hátam, ahogy ezeket az adatokat kimondtam. Nagyon-nagyon élvezhető ez az autó, és így a hatótávja annak ellenére, hogy 4 kerék meghajtású, akár 530 kilométer is lehet, én nekem ez a személyes, ez 480 volt, úgyhogy én Balaton-Budapest között mentem. És
1: ez egy másik alkalom volt, tegyük hozzá.
2: Ja, így van, érted, a koppenhágai sajtót mellett itt használtam már az országba, úgyhogy nekem ennyi volt a személyes hatótávom, úgyhogy 4 ember ült benne, és egy teli csomagtartó.
1: Ez a nagy erő, ez mennyire jelentkezik hajtás közben, mert vannak elektromos autók, ahol nagyon kell figyelni és fogni a kormányt, mert baromi nagy gyorsulásokat produkál, de ez egy nagy test, és ráadásul mondom, ez egy ilyen tényleg egy limuzínos viselkedés autó. Azért érződik az 5 másodperces gyorsulás, gondolom.
2: Érződik, de nem olyan egetrengető a gyorsaság, és nem olyan ijesztő, mint mondjuk egy RZ-nél, ami ugye szintén egy nagyon erős modellünk, és ültem már erősebb autóba. Ez, én azt gondolom, hogy ez még a biztonságos gyorsulásnak a kategóriája, ami sem a sofőrt, sem pedig az utasokat nem ijeszti meg.
1: Nagyon fontos még arról beszélnünk, hogy mint ez egy családi autó is, meg egy sofőrös autó is egyben, azért kell csomagoknak helyet szorítani. Egy elektromos autónál általában necces ez az akkumulátor csomag miatt. Most már ugye egészen a kocsik alsó has részét tömik meg a kocsikkal, gondolom ez is így van. Tehát elég meggyőző volt nekem legalábbis a csomagtartó mérete.
2: Igen, 517 liter a csomagtartó, és az akkumulátort ugye az autónak az alapzatába helyezték. Ugye van egy
1: ami teherhordó elemmé vált ezáltal.
2: Igen, és van egy aplóska a kardán alagút egyébként, de nem olyan nagy, mint egy belső égésű motorosban. Annyi hátránya van talán az ES-nek, hogy ugye ez a megismert Frank, ez az első csomagtartó, az nem található meg ebben a modellben.
1: Azt megmondták, hogy mi az oka?
2: Nem, erre nem szeretnek választani.
1: A gyárak ilyeneket elhallgatnak. Mindenesetre az autó fantasztikus, nagyot változott, sokkal frissebb lett, üdébb lett, és luxusabb lett. Kérdés az, mikortól lehet vásárolni?
2: Az új ES már rendelhető.
1: Már itt van, igen?
2: Igen, igen, és már az összes magyarországi márka kereskedésünkben megtalálható tesztvezetésre.
1: Csak ez a 3 hajtáslánc van, illetve van egyéb felszereltségi különbözet.
2: Igen.
1: Van, igen?
2: Igen, ez a 3 hajtáslánc, és van hozzá 6 különböző felszereltség, és még fog érkezni egy, ami szerintem a legérdekesebb felszereltség, az lesz a neve, hogy Luxury Ottoman. A Luxury felszereltség a legmagasabb, ami jelenleg elérhető, és az Ottoman, az pedig az ülésre vonatkozik, ez egy olyan hátsó sor lesz.
1: Nem a törökökre.
2: Nem, ahol lesz láptámasz, és a hátsó sorból irányítható az anyós ülés, tehát előre tolható, és a hátsó sornak pedig a dőlés szöge állítható. Tehát az már a tökéletes sofőrös szedán, igen.
1: Színekről tudsz valamit mit mondani?
2: Igen, ezzel a modellel mutatkozik be az úgynevezett platina színünk, ami egy ilyen pezsgős barnás szín, illetve az új jégszínkék, amit az összes reklámban láthatnak a kedves nézők, valamint egy ilyen rozébarna, ami egy ilyen rozsdás piros igazából. Ez nagyon csinos autó, igen.
1: Talán a bemutatón is volt ilyen,
2: igen.
1: Ugye? Uh-huh. Jó, tehát ezek szerint megrendelhető, itt van Magyarországon. Előd modell már nincs.
2: Nincs. Használt piacon.
1: Azt tudjátok, hogy mennyit lehet ebből eladni egy teljes évben Magyarországon? Mert ez a szegmens azért elég szűk a szedán miatt, de ebben a prémium szegmensben nincs is nagyon szedán. Kevés van.
2: Kevés van, ezért bizakodóak az előrejelzéseink. Teljes szegmensi számok most nincsenek a fejemben. Azt tudom, hogy ebből az ES-ből így az év fennmaradó részén nagyjából 100-150 darabot szeretnénk eladni.
1: Idén.
2: Igen.
1: Hú, hát az akkor jövőre nagyon sok lesz ebből.
2: Így van.
1: Na, meglátjuk, majd akkor visszatérünk még rá. Köszönöm, itt voltál, kedves hallgatók, önök Csörgő Lilit, a Lexus magyarországi PR szakemberét hallották.
0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Folytatjuk műsorunkat. Van abban valami törvényszerű, hogyha valami kupra, az egyben extravagáns, minőségi és sportos is. Szinte megalakulásának első percétől kezdve hozta magával ezt az imidzset a Seat Premium márkája. Így meg sem lepődünk, ha a villanyszekcióban is érvényesül ez a törvényszerűség. Mi több, most már a kisautók elektromos szegmensében is el kell fogadnunk, hogy a Cupra képes mást egyedit alkotni még a VW családon belüli szigorú feladatkiosztás hierarchia ellenére is. Most a frissen utcára került Cupra első elektromos kisautóján a Ravalon a sor, hogy bizonyítsa a mediterrán dizájn, a németes precizitás és minőség, valamint a kirobbanó vezetési élmény hármasának sikertörténetét. Egy bő 4 méteres villanyautó is lehet ma már kiváló utitás, akár hosszabb távon is. De a Raval ezt a földhöz ragadt szemléletet emeletekkel túlszárnyalja, sportosságával, egyedi és látványos megjelenésével, kiváló anyag és építési minőségével, korszerű és gazdag fedélzeti szolgáltatásaival. Ez az autó nem egyszerűen 4 kerék és egy villanymotor egysége. Nem sima közlekedési eszköz. Ez egy kerekekre ültetett spanyol Fiesta. A kis Cupra minden porcikájában izgága, virgonc, egy 4-kerekű matador, ami nem csak kergeti, de le is győzi a fizika törvényeit. Ha pedig a legmagasabb felszereltségű és bitangerős VZ modellt kellene jellemeznünk, akkor valóban keresnünk kell a szavakat, mert ez egy valódi guruló pamplonai bikafuttatás. Remélem ezzel a színes felütéssel sikerült kedvet csinálni az újdonságot közelebb hozó és most következő száraz tényekhez, számokhoz és adatokhoz, amelyeket a Cupra magyarországi márkaigazgatója Rozgai Ádám fog megismertetni velünk. Köszöntelek a stúdióban, szervusz Ádám!
2: Üdvözöllek és a hallgatókat is természetesen. Köszönöm ezt az izgalmas felvezetést. Valóban ezt tapasztaljuk a márkáról, hogy mindenki felkapja a fejét, amikor az autókat látja az utakon, és hát ez most nincs másképp az új Raval érkezésével sem.
1: Nekem őszintén megmondom, nem először ültem már autóban, ebben még nem ültem, és elég nagy az összehasonlítási alapom, de mindig meghökkent, hogy a Cupra különböző modelljei mennyiben eltérnek azoktól a testvérmodellektől, amelyek egyébként ugyanarra a fenéklemezre, vagy éppen alapokra épülnek, még pedig az alkatrészek egy jó része is közös, hiszen egy Volkswagen koncernnél igyekeznek azért megfogni a garast. És ennek ellenére a Cupra mindig kilóg a sorból torony magasan. A sportosságával, a dizájnjával, de nem csak ez, valami olyan hangolást érez az ember ebben az autóban, vagy minden Cuprában, ami tényleg különleges.
2: Hát igazániból ez is volt a cél a Cuprának, illetve a Volkswagen csoportnak is, amikor létrehozta az új márkát, most már 8 évvel ezelőtt, hogy egy rést töltsön be abban a piaci helyzetben, amiben érkezett a márka, tehát nem az volt egyáltalán a cél, hogy saját magunknak állítsunk konkurens márkát és modelleket, hanem egy hiányt pótolunk azzal, hogy megérkezett egy sportos brand, most egy sportos modell is, a Raval, és ez azt mutatja, hogy volt is, és van is rá igény egyébként, hiszen az eladási számok általában a Cuprára Európa szerte is, Magyarországon is azt mutatják, hogy az ügyfelek kezdik megismerni, megszeretni ezeket az autókat, és valóban azt értékelik benne, hogy kilóg a tömegből, nem olvad be a mainstream modellek közé, valami extrát, valami egyedit ad, amit azért semmiképpen nem mondanék tolakodónak.
1: Nekem volt Seat autóm egyébként, csak és ezzel le is zárjuk ezt a kört, aztán folytatjuk a konkrét autó bemutatásával. Szóval volt egy Seat autóm, az a Sport R jelzést kapta, egy bitang sportossá varázsolt Seatról beszélek, az volt az adrenalin korszak csúcsa, de akkor egy hétköznapi polgári autót kellett meglovasítani. mióta bejött a Cupra, és teljesen elszakadt ugye a Seat anyacégtől, és ez egy új világ, azóta teljesen más alapokon készül, tehát más filozófiát követ. És nekem az a meghökkentő, hogy ez a filozófia most átültetődik az egészen kis szekcióba is, és az elektromos világba is.
2: Hát eredetileg korábban is a Seat mindig a sportosságot vitte, a megjelenésével ezt a mediterrán világot hozta el az utakra, és ezt fejlesztette tovább tulajdonképpen a gyár a Cupra márkával sokkal tudatosabban, tehát itt azért egyértelmű cél volt, hogy a sportosság, a vagány megjelenés, a progresszív design, az megkülönböztesse a Seattól is, és a Volkswagen csoport többi márkájától is.
1: Még egy mondat, és aztán csapjunk bele. A Raval megjelenése majdnem egy időbe esik két testvér modellnek a bemutatásával, egyik a Volkswagen, másik a Skoda. Tűz és víz, ég és föld, és így is jellemezhetnénk ugye az autókat. Mondom, az alapok azonosak, és egészen más a végeredmény. Hogyan mutatnád be a Ravalt?
2: Hát ez való igaz, ugye egy koncernben gondolkodunk, és az, hogy érkezik egy új modell nálunk, az nem azt jelenti, hogy ugyanarra a platformra nem fog építeni egy másik modellt is a gyártó, ráadásul ugyanabban a gyárban. Ugyanakkor a megjelenés, a belső értékek nagyon elkülönülnek. A Raval az egy egyértelműen sportos, egy városi lázadó modell, tehát ha ránézünk, akkor azt látjuk, hogy ez tényleg egy ilyen urbánus, igazi Revel modell, nagyon jó minőségben. A különbség nem csak kívül egyébként, hanem a belső kialakításban is megjelenik. A testvérmárka az egy konzervatívabb, szintén nyilván jó minőségű, de egy konzervatívabb megjelenést nyújt az ügyfeleknek, és hát itt is az látszik, hogy két ügyfélcsoport van. Van, aki a konzervatívabb, tradicionálisabb, kicsit letisztultabb formákat szereti, és vannak olyan ügyfelek természetesen, akik bátrabbak, és szívesen választanak egyedibb megjelenésű, vagány utcai autókat.
1: Az ember a volán mögött nem látja, hogy milyen autóban ül, csak a tudat jelzi, hogy ez egy dögös autó lehet kívülről, mert ő soha nem látja belülről, sajnos. Mégis azt választjuk, ami jobban tetszik nekünk.
2: Hát az első benyomás ugye kívülről érkezik.
1: De ebben az autóban a belseje is hozza a külső benyomást, de azt majd mindjárt később. Nézzük körbe az autót. Az autó megjelenésében elképesztően sportos, dögös. Nekem egyébként nagyon sok Cupra design elem tűnik föl, és remélem, nem sértősz meg, ha azt mondom, hogy bizony ott van jelentős mértékben egy Porsche a forma világban.
2: Ez egyáltalán nem sértő. Nyilván az ember mire asszociál, az személyfüggő. Az biztos, hogy ez a modell a márka összes fontos DNS-ét magába hordozza. Tehát a vonalvezetése, a fényszórókon ugye háromszög formájú LED lámpák, a Cupra logó a gépkocsi orrán és a csomag tér ajtón is meg van világítva, hogy ezzel is erősítse a márka megjelenést. Megjelennek, és láthatóak a felnén és a belső terekben is a kopper színek, ami tulajdonképpen a Cuprának egyfajta védjegye.
1: Hajszál pontosan 4 méteres, 5/10 milliméterrel nőtt túl a 4 méteren az autó. Egy tágas autóról van szó, nem túl széles, hiszen nem sokkal nagyobb, mint 1,7 méteres, ha jól emlékszem az adatokra, de ami nagyon fontos, hogy ebben a mérettömegben egy elég méretes, nagyméretű csomagteret sikerült beleszuszakolni.
2: 440 liter. Azt gondolom, hogy a kategóriájában ez kiemelkedő, ami nagyon praktikussá teszi, hogy a csomagtérpadló az két magasságba helyezhető el, hogyha a legalsó szintre tesszük, akkor érjük el a 440 litert, és még akkor is legalul a töltőkábelnek, egészségügyi doboznak és minden apróbb kelléknek maradt hely. Ha pedig a városi mindennapi használatot vesszük, akkor érdemes megemelni, és akkor nem kell olyan mélyre pakolni a holmiainkat.
1: Egyébként, hogyha már a külsőjénél tartunk, vagy maradunk, akkor azért azt mondjuk el, hogy az autó hátsó traktusa mindenben a sportvilágot tükrözi, hiszen diffúzortól kezdve minden arra irányul a designer munkája, hogy azt hangsúlyozza, hogy ez egy dögös, sportos, nagyon gyorsan haladni képes autó. Nem a emelt hasmagasság, hanem a sűjesztett hasmagassága jellemző. A széles kerekek, a nagy terpesz állás, a tömzsi vég, az ugrása kész autó sziluettjét látjuk oldalról, hátulról, még előről is.
2: Hát most hangsúlyozzuk már egy ideje a sportosságot, és valóban a modell is, ahogy a márka is sportos, és különösen a magasabb felszereltségi szinttel, ami a, ugye a VZ, a spanyol Veloz szóból származik, ami a sebességet jelenti. Ugyanakkor az ügyfeleknek, az érdeklődőknek elsősorban az jön le, hogy ez egy fiatalos autó, ami összhangban van a sportossággal és a vonalvezetéssel.
1: A tudás és a küllem azonos, vagy fedi egymást.
2: Így van, így van.
1: Ha beülünk a kormány mögé, akkor egy olyan kép tárul elénk, ami egy kicsit azért idézi a koncern megoldásait, hiszen nem lehet minden alkatrészt elhagyni, viszont a berendezése, na meg a működése az eltér.
2: Hát ami először megragad bennünk talán, ugye, mint az autót vezető személyeknek, hogy a kormány az rendkívül praktikus, hiszen az összes kezelő gomb az fizikai gomb, tehát nem digitális, ez nagyon fontos, hiszen ez korábban visszajelzés volt a piacról is, hogy problémákat okoz. Ezen kívül rengeteg innováció érkezett az autóba, itt nem elsősorban az autót belülről is körbeölelő LED fényekről vagy projektorról beszélek, ami az ajtóra vetít ki fényeket, de egy nagy infotainment rendszer került a gépkocsiba, több mint 10 colos, és legújabb Android alapon fut, ami sokkal gyorsabb működést tesz lehetővé. Továbbá a kormány a volán mögött található kijelző lényegesen nagyobb, mint amit eddig megszoktunk, ami biztonságosabb közlekedést tesz lehetővé, azáltal is, hogy például a navigációt ki lehet oda tükrözni, és az embernek nem kell a tekintetét levenni feltétlen az útról.
1: Azt javaslom, hogy az elektronikus segédrekről ne beszéljünk, mert ebben minden benne van gyakorlatilag, kis kivételtől eltekintve, amire ma már szükség van, vagy éppen nincs szüksége. Én biztos, hogy nem rendelnék olyan autót, ami teli van tömve, de hát ma már ez a világ van, ráadásul kötelezés az Európai Unió.

0: lényegesen nagyobb, mint amire számítunk, hiszen kevés helyet foglal el az elektromos motor az autóba, így a vezető üléssor, illetve a hátsó üléssor is sokkal tágasabb, mint elvárható egy ilyen autótól, illetve a belső fejtérrel sincs gond. Még egy dolgot meg szeretnék említeni azért ennél a pontnál, amikor a motorról is beszélünk, hogy itt azért van egy magyar vonatkozás is, mert hogy az elektromos motort Magyarországon Győrben gyártják, az Audi Hungáriánál, ami egy hosszú évek fejlesztésének eredménye.
1: És napi 2000 darab készül belőle, ha jól tudom.
0: Így van, és hát ez az összes most érkező új kis elektromos autóba beépítésre kerül. Ez a gyártás itt Magyarországon nekünk pedig garanciát jelent a minőségre.
1: A Raval abban is különbözik a márka testvérektől, hogy egy gomnyomásra előhívunk egy elképesztő bődületes, brummogó, sportos autóhangot, és ezt kint is lehet érzékelni, hiszen rögtön hallják a gyalogosok. Egy tesztúton már újságírók erről be is számoltak, a meglepetés erejével hatott ez a hang. Tehát sportautó hangot is lehet csiszolni belőle, és elképesztő gyorsulásra is képes, hiszen alig 6 másodperces gyorsulásra képes az autó. Nyilván felszereltség függő mindez, és a hajtáslánc méretétől is befolyásolható. Ha már itt tartunk, milyen hajtáslánccal készül a kocsi?
0: Hát alapvetően 2 akupak áll rendelkezésre. A kisebbik az 38,5 kilowattórás, a nagyobbik pedig 56 kilowattórás bruttó akupak teljesítményt jelent, és ezzel a gépkocsit, a Raval Plus, ez a belépő felszereltség egyébként 135 lóerő teljesítményre képes, míg a legnagyobb, ami csak a Cupránál élhető el jelen pillanatban, az 225 lóerő, ez a WZ kivitel. A hatótáv a teljesítménynek, illetve az akupak kapacitásnak függvényébe változik, 340 és 445 kilométert lehet egy töltési ciklussal elérni, ami azt gondolom, hogy elsősorban városi használatra, de egyébként általános használatra így a hétköznapokban is teljes mértékig megfelel.
1: Arról is kellene beszélnünk, hogy ezekhez az akkumulátorokhoz sajátos töltési ciklus és idő is tartozik, hiszen 2 fajta kémiával készülő akkumulátor csomagot kap az autó. Nyilván a kisebb teljesítményekhez egy vashozfát összetételű, a nagyobb teljesítményekhez pedig egy hagyományosabb, ha jól tudom, az nikkel, mangál, ugye, összetételű akkumulátor. Az egyiknek, tehát a vashozfátnak az a előnye, hogy jóval többször lehet tölteni, sokkal rugalmasabban bírja a gyors töltéseket.
0: És 100%-ig
1: is. 100%-ig is lehet tölteni, viszont lassabban tölthető, mint a másik. Viszont a másiknak akkor a kapacitása, hogy arra szükség van a nagy teljesítmény miatt.
0: Így van. Hát a töltési idő az 80%-ra való töltés esetén 28 perc, vagy 24 perc, ez akkumulátortól függ. Tehát összességében azt gondolom, hogy hozza ezzel a márka, illetve a Raval is azt, ami a piacon most jelenleg elérhető és elfogadható. Úgyhogy nem látjuk azt, hogy ez negatív hatással lenne így akár az érdeklődése, sőt azt lehet elmondani, hogy a piaci bevezetés nálunk tulajdonképpen szeptember elején kezdődött meg, és hát jelentős érdeklődés van, már darabszámokban is a várakozás fölött kötött a kereskedői hálózat szerződést. Ez Magyarországon is, de egyébként Európa szerte is így van. Az európai értékesítés most per pillanatot tart, hogy egy fél évre előre eladták a gyártási kvótát, ami nem azt jelenti, hogy Magyarországon fél éves szállítást vállalunk, hiszen Magyarországnak megvan a saját gyártási ütemezése, mi ebbe bőven benne vagyunk. De jól mutatja azt, hogy egy sikermodellről van szó, mert egyrészt a piacnak van erre szüksége, másrészt pedig maga az autó predesztinálja a megjelenéséből és a minőségéből fakadóan, hogy sikeres lesz.
1: Miután sportautóról, sportos autóról beszélünk, vannak tényleg sportos tulajdonságú változatai is, ez a bizonyos WZ, WZ Extreme besorolású kategóriájú modellek. Hát ugye ezek aztán megkapják az elektronikus differenciázárat,

0: az adaptív lendülés csillapítást, egyedi kagylóüléseket. Egyébként az egész modellcsaládnál minden változatban más-más ülésformát kap az ember, vagy rendelhet hozzá. De hát ezek a sport felszereltségek tényleg extrém autóvá teszik ezt a kocsit, amely egyébként most már képes elektromos árammal ellátni a külvilágot is.
1: Nyilván, ahogy említettem, egy gyártósoron több modell is készül. Ennek az az oka elsősorban, hogy alkalmas a gyártási rendszer arra, hogy egy technológiával akár több modellt is építsenek, viszont az a feltétele ennek, hogy 80%-ban megegyeznek a beépített elemek, és az a 20%, amiről te beszélsz, ami megadja igazándiból a márka és a modell DNS-ét.
0: Savaborsát,
1: így van. Azt tapasztaljuk a belső kialakításban, ami teljesen eltér az ülés típusokban. Nyilván a kupra sportosabb, és ennek megfelelően akár ez a sportülés, kagylóülés is így érkezik hozzánk.
0: Nagy teljesítmű DC töltésre is van lehetőség, az elérhető 130 kW-os is, ha jól tudom. Ebben is azért kimagaslik a Cupra Raval, hiszen vannak olyan kínai modellek, amelyek ennek a felével sem nagyon tudnak tölteni.
1: Így van, igen.
0: Milyen felszereltségi szintek vannak így Dióhéjban?
1: Jelen pillanatban 3 felszereltségi kategóriánk van. A belépő ez a Raval Plus nevet kapta, ez önmagában is megfelelően felszerelt, ez a 135 lóerős kivitelünk, és ez érkezik a 38,5 kWh akkukapacitással, és e felett még 2 szint van, az Endurance és a WZ, ezek már a nagyobb aksival érkeznek, 210 és 225 lóerő. A jövő év még tartogat egy meglepetést, akkor fog érkezni a legkisebb modellünk. Ennek a bevezetése még bizonytalan. Elsősorban annak tudható be, hogy említettem, fel van töltve a gyár már a jelenlegi választékból nagyon nagy számú megrendeléssel. Ez egy 115 lóerős modell lesz, és BASE elnevezést kapta, tehát ez a úgymond a bázis modellünk, a belépő modellünk.
0: Egy évben hány autót szeretnétek eladni? Nagyon röviden, mert lejárt az időnk.
1: Hát nyilván pontos adatokat üzleti okokból nem tudok mondani, de maradjunk annyiban, hogy több százat.
0: Több százat. Hát hogyha most beszorozzuk a mostani tört hónapot és hallatlan eladási sikert, akkor ez 500 fölé is emelkedhet, úgy látom.
1: Hát bízunk benne, egyelőre a start az jó volt.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, önök a Cupra Raváról Rozgonyi Ádám márkaigazgatót hallották. A műsorunk véget ért, köszönöm a hallgatók figyelmét, jövő héten is várom önöket a rádiók elé ugyanebben az időben. Viszonthallásra!
2: Mozgásban, a Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 5000, 2000 és 1000 forintos címletekben érkezik az iskolakezdési utalvány. Több mint 5 milliárd forintból fejlesztik a határellenőrzési rendszereket, marad a késő nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 6 darab 5000, 6 darab 2000, 8 darab 1000 forintos címletben érkezik az iskolakezdési utalvány azoknak, akik az első részletet is megkapták. November 30-áig kell kézbesíteni, vagy a kézbesítést megkísérelni. Az iskolakezdési utalvány 2027. március 15-éig használható fel iskolaszer vásárlására. Hogy hol és mire, azt egy 74 pontból álló részletes táblázatból lehet megtudni. Korszerű okmány és új lenyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése segíti a jövőben a határforgalmi ellenőrzéseket. Több mint 5,3 milliárd forint Európai Uniós támogatás segítségével korszerűsíti a határforgalom ellenőrzését támogató eszközparkját az Országos Rendőrfőkapitányság. A fejlesztés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz határátkelő helyein, valamint a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, a debreceni reptéren és a Sármelléki repülőtéren valósul meg. A vezetés közbeni mobilozást ellenőrzi a jövő héten a rendőrség. A Figyelj az útra elnevezésű akcióban a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személyes vagyonbiztonságot. A Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány munkáját támogathatják azok, akik a Repont automatáknál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánlják fel. Három új szervezetet támogat a Mohu Mosolyra Váltó programja. A jótékonysági lehetőség országszerte több mint 4000 Repont automatánál érhető el. A program 2024-es indulása óta a fogyasztók több mint 520 millió forinttal támogattak társadalmi ügyeket. Magyar Péter felkerült a Time magazin legbefolyásosabb feltörekvő tehetségeinek listájára. A Time 100 Next név sorában olyan feltörekvő csillagokat gyűjtenek össze, akik valamilyen módon formálják a jövőt. Alapindoklása szerint a magyar miniszterelnök azért kapott helyet az idei listán, mert Magyar Péter és pártjának áprilisi földcsuszamlásszerű magyarországi választási győzelme a Brexit utáni korszak legnyíltabban Európa párti politikai eredményét jelenti. Nem akármilyen napszemüvegre lehet licitálni, ha már sok pénzünk van. Ugyanis Elvis Presley egyik eredeti Neostyle Nautic 2 keretéről van szó, amelyet maga a király viselt. Az ikonikus napszemüveg értékét jelenleg 10-20 ezer fontra becsülik, így minden bizonnyal komoly érdeklődés övezi majd az aukción.
0: Időjárás jelentés.
1: Derült napos száraz idő, valószínű kevés fátyolfelhővel, a légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 23 és 26 fok között alakul. Holnap gyengén vagy változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, és néhol futózápor is előfordulhat. Az északnyugatira, északira forduló szelet a Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. Hajnalban 0-12, délután 21-25 fok lesz.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: I'm here with a story for you from the files of the Reader's Digest. Who killed Chung Ling Su? The coroner's verdict was death by misadventure, but the fate of magician Chung Ling Su was almost certainly no accident.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Koncert.
1: 10 éves jubileumára készül az Analóg Balaton, és ennek apropóján 2027. február 6-án eddigi legnagyobb koncertjét adja a Papp László Budapest sportarénában. A Zsufa Abba és Vörös Ákos alkotta elektronikus zenei duó, ráadásul ezúttal teljes zenekarrá bővül, így az eddig megszokott hangzás egészen új formában szólal meg. A koncertre új stúdiólemezzel is készülnek, amelyen a korábbi dalokat barátaikból álló zenekarral hangszerelik újra. A színpadon ott lesz Beck Zaza, a 30Y dobosa, valamint Fejér Dániel, vagyis Dexter, a Watt Frutig basszusgitárosa, a duó producere és hangmérnöke is. Egyes számok megőrzik elektronikus karakterüket, mások viszont teljesen új hangszerelést kapnak. És természetesen az új dalok sem maradnak otthon, az arénában hangzanak el először élőben a készülő lemez számai. A hatalmas helyszínhez külön látványvilágot is terveznek, így ez nem egyszerűen egy jubileumi koncert lesz, hanem egy új fejezet az Analóg Balaton történetében. A 2017-ben alakult duó az elmúlt években a klubok és fesztiválok egyik meghatározó elektronikus produkciójává vált. A Lent című bemutatkozó albumért Petőfi zenei díjat kaptak, a 2024-es Repedés pedig fonogram díjas lett. Most pedig jöhet a nagy próba, hogyan szól az Analóg Balaton, amikor egy egész zenekar költözik bele.
0: Színház.
1: Dosztojevszkij egyik legnagyobb hatású regénye, az Ördögök kerül színpadra a Nemzeti Színházban. A darab november 27-én debütál a nagy színpadon, Vinyánszky Attila rendezésében, és egy olyan világot mutat meg, ahol az ideológiák, a hit, a szabadság és az egyéni felelősség kérdései egyre veszélyesebben fonódnak össze. Az Ördögök története nem egyszerűen egy politikai összeesküvésről és egy radikalizálódó közösségről szól. Dosztojevszkij ennél mélyebbre ás. Azt vizsgálja, mi történik az emberrel, amikor elveszíti a kapaszkodóit, és hogy meddig vezethet a szabadság, ha nincs mögötte erkölcsi felelősség. A színpadi változatban ezért a bűn, a hit és a hitetlenség, valamint a megváltás lehetősége is fontos szerepet kap. A produkció egy háromrészes gondolati sorozat középső darabja. Az előző évadban bemutatott Marx tőke az ideológiák világformáló erejét vizsgálta, a sorozat harmadik része pedig Kafka a Per című műve lesz a 2027-28-as évadban. A Nemzeti Színház új évada egyébként is gazdag programot kínál, színpadra kerül többek között a Falu rossza, Semmelweis, az Ötödik pecsét, valamint Sütő András egy Ló Csiszár virág vasárnapja című drámája is. A népmese sorozat is új előadásokkal bővül, és külön estel ünneplik Bodrogi Gyulát, illetve Berec András és Földes László Hobó is önálló produkcióval érkezik. A nagy kérdés azonban novemberben az lesz, mit kezd az ember a szabadságával, ha közben minden biztosnak hitt kapaszkodó eltűnik. Dosztojevszkij erre alig ha ad könnyű választ, a Nemzeti Színház pedig most színpadra viszi a kérdést.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: A szüreti hangulat a mai napig egyedülálló, a közös munka és mulatozás, továbbá az élmény, hogy az éves fáradozás gyümölcse kézzel foghatóvá válik, szerethető, sokak által várt közösségi esemény az ősz kezdetekor. Annak ellenére, hogy a szüret mindig is elsődlegesen fizikai munka volt, egy sor olyan népszokás kapcsolódik hozzá, ami ünnepivé emeli. Azonban, mint ahogy minden mulatság és kemény munka elengedhetetlen része a közös étkezés, úgy a szület esetén sem maradhatnak ki a finomabbnál finomabb étkek és harapnivalók. Felfedezhetjük a tájat, és mellette hagyományos ételekkel kényeztethetjük magunkat. Villány történelmi borvidéke, ősszel kihagyhatatlan úticél, a testes vörösborok hazája gasztronómiai élményekkel és borkóstolókkal várja az ideérkezőket. A gyönyörű táj pedig az őszi séták szerelmeseinek kedvez. A Villányi hegység legmagasabb csúcsa a Szársomjó, ahonnan pazar kilátás nyílik a környékre, a hegylábánál pedig mészkőszobrokkal teli bányaöböl helyezkedik el. Ha már kellemesen elfáradtunk a túrázásban, akkor Villány történelmi hangulatú pincesorait felkeresve az egyik legfinomabb hazai borra bukkalhatunk. Októberben kerül sor a Borvidék legnagyobb szabású rendezvényére, a Villányi Vörös Bor Fesztiválra, Itt a hagyományőrző programok és bor mellett a káposztája a főszerep, és ahogy a jó borhoz a jó szőlő, úgy a szüreti káposztához is a minőségi alapanyag dukál. Itt mindkettőt megtaláljuk. Sőt, még ennél is többet. A sváb és töltött káposztán túl olyan különlegességeket is kóstolhatunk, mint a rántott töltött káposzta. Az Őrség apró falvas települései is lenyűgöző arcukat mutatják ebben az időszakban. Ilyenkor összesűrűsödik a vidéki nyugalom és a csend, és a csípős levegő, az ősz jellegzetes színei és a dimbes dombos táj romantikus hangulatot áraszt. Őri Szent Péter, Magyar Szombatfa, Nagyrákos és Szalafő településein az Őrségi Őszi Fesztivál a legnagyobb kulturális és gasztronómiai program az évben. A tájételek legjobbjai a dödölle és a házi rétes. Jellegzetes őrségi specialitás ez a burgonyás étel, amit kár lenne kihagyni, ha a környéken járunk. Desszergyanánt pedig az igazi helyi rétes próbáljuk ki, hogy mitől lesz tradicionálisan őrségi a rétes? Hát a töktől és a mágtól, ami olyan tökéletes harmóniában olvad össze a szájban, amire még sokáig emlékezni fogunk. Hazánk egyik legrégebbi szüreti eseménye Tokajhegyaljához kapcsolódik. A Tokajhegyaljai szüreti napok rendszerint október első hetében kerülnek megrendezésre. A szüreti felvonulás és szőlő összeadási ceremónia mellett különleges gasztrosétány is várja a látogatókat. A helység specialitása a borleves, amihez elengedhetetlen a kiváló minőségű tokai aszú, de klasszikusnak számít a liba vagy kacsamá is a bor társaságában. Ugyanakkor a Tokajhegyaljai borvidék a világörökség részeként meg annyi látnivalót is tartogat, amiért érdemes útra kelni.
4: Koncert.
1: 15 év tehetség, zene és közös munka egyetlen koncerten. Október 10-én a Zeneakadémia nagytermében ünnepli fennállásának másfél évtizedét a Schneedberger Zenei Tehetség Központ. A programot Schneedberger Ferenc indította el 15 évvel ezelőtt, azzal a céllal, hogy hátrányos helyzetű, különleges zenei tehetségű fiataloknak biztosítson lehetőséget a tanulásra és a kibontakozásra. A Felsőőrség Központban azóta generációk találkoztak, és az első növendékek közül többen ma már maguk is sikeres zenészek, sőt a fiatalabbak mentorai. A jubileumi koncertre egykori és jelenlegi diákok, valamint tanárok lépnek színpadra. A műsor éppen olyan sokszínű lesz, mint maga a központ, barokk, klasszikus és romantikus művek mellett, kortárs darabok, jazz és természetesen rengeteg improvizáció is helyet kap benne. A tanárok között ott lesz Schneedberger Ferenc is, a vendég közreműködő pedig Matthew Michel trombita művész. A Schneedberger Központ 15. jubileumi koncertje tehát október 10-én, este 19:30-kor a Zeneakadémia nagytermében.
4: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
1: Köszöntjük a hallgatókat! Jelentős mozgásokat hozott az idei év és az elmúlt időszak is a hazai részvénypiacon. Műsorunk első részében a standard kategóriába látogatunk, és a hazai prémium call center szolgáltató az eSense féléves gyors jelentését vizsgáljuk meg közelebbről. Történelmi csúcsához képest jelentősen eltávolodott a részvényárfolyam. Áttekintjük, hogy a menedzsment szerint milyen növekedési lehetőségek állnak a társaság előtt. Műsorunk második részében pedig az elmúlt napokat jellemző jelentős korrekcióval foglalkozunk. Elemzői szemmel vizsgáljuk meg, hogy milyen befektetési lehetőséget rejthetnek akár a hazai blue chipek, ezen belül kiemelten az OTP és a MOL, illetve a kisebb papírok közül a Waberers kerül fókuszba, amely az elemzői célárak alapján az egyik legalul értékeltebb részvénynek látszik a hazai piacon. Kérjük, tartsanak velünk! Közzétette féléves gyors jelentését az eSense NRT, a vállalatcsoport korábbi években mutatott dinamikus növekedése a vezetőség szerint átmeneti korrekciót mutatott, részben egy nagyobb határozott időre kötött projekt kifutásának köszönhetően, miközben az új ügyfelek akvizíciója és a meglévő portfólió növelése sikeresen folytatódott. A jelentésben az is olvasható a prognózis alapján, hogy a második fél évben várhatóan újra magasabb növekedés és eredménytermelő pályára áll a társaság az elnyert új pénzügyi szolgáltatás értékesítési projektek beindulásának, illetve az új tulajdonos érdekeltségi körében kiaknázható szinergiáknak köszönhetően. Itt van a stúdióban az eSense részéről Varga Gábor vezérigazgató és Jakab Szabolcs vezérigazgató helyettes. Üdvözöllek titeket, szervusztok!
2: Szia, köszönjük a meghívást!
3: Szia, köszönjük a meghívást!
1: Nézzük meg először az iparágat. Hogyan látjátok a jelenlegi piaci helyzetet a magyarországi call center területen?
3: Azt gondolom, hogy kettős a helyzet, mert természetesen ez a piac sem független a magyar gazdaság egészétől, és hát hogyha őszinték vagyunk, akkor azért az elmúlt néhány év az a magyar gazdaság tekintetében nem a dinamikus növekedésről szólt, hanem inkább a stagnálásról. Ugyanakkor nekünk az a feladatunk, hogy ebben a helyzetben is megtaláljuk azokat a lehetőségeket, amik a céget előre viszik, és két fontos dolgot emelnék ki ezzel kapcsolatban. Ez a nehezebb piaci helyzet egyrészt lehetőségeket is rejt, hiszen több versenytársunk van jelenleg, aki nehézségekkel küzd, aki esetleg nem fog ezen a piacon hosszú távon résztvevőként megjelenni. Ezek nyilván nekünk lehetőséget jelentenek. Másrészt az ügyfélkörünk olyan, ami azt gondolom, hogy egy szerencsés helyzet, hogy elsősorban a pénzügyi banki szektorban és a telekommunikációs szektorban vagyunk jelen. Ez két olyan része a magyar gazdaságnak, ami kifejezetten innovatív és a jelen helyzetben is jól tud teljesíteni és fejlődési lehetőségeket talál magának. Úgyhogy ilyen szempontból, mivel mi az ő igényeiket szolgáljuk ki, nekünk ebben a helyzetben is ez egy kedvező szituáció.
1: 2022-ben lépett a budapesti értéktőzsdére az eSense. Mit adott a cégnek az elmúlt 4 évben a tőzsdei jelenlét, és egyáltalán mit változtat egy vállalat működésén az, hogy már egy szélesebb befektetői körnek kell megfelelnie?
2: Első körben azzal a céllal mentünk a tőzsdére, hogy a tőkebevonási lehetőséget kihasználjuk, de közben egyértelművé vált számunkra, hogy itt a működésben sokkal nagyobb fegyelmet jelent, a gondolkodásban hosszú távú felelősséget, hiszen itt a befektetők számára átlátható, tudatosan épített működést kell folyamatosan prezentálni, és ez részben segített abban is, hogy az eredeti koncepció mellett mi is jobban megértsük azt, hogy hova tart a cég, és hogy mik a jövőbeni céljaink. Alapvetően még a kezdetektől fogva prémium call centerként definiáltuk magunkat, és akkor elsősorban az volt annak idején még Szabolcsék szeme előtt, hogy a munkavállalók szempontjából prémium minőségű munkakörülményeket és lehetőséget biztosítsunk, hiszen akkor az volt a fő kihívás. És időközben a tőzsdén felismertük, hogy ez a bizonyos prémium szegmens, ha úgy tetszik, az a befektetők felé is, és a potenciális befektetők és ügyfelek szempontjából is egy lehetőség, hiszen azt azért elég jól látjuk ma, hogy egyre inkább olyan típusú megkeresések jönnek felénk, ahol keresik a transzparens, átlátható, stabilan működő call center partnert, elsősorban nagyvállalatok.
1: Hogyha megnézzük a hazai részvénypiacot és annak a legfontosabb értékmérőjét, a Bux Indexet, szeptemberben is új történelmi csúcsot ért el. Ugyanakkor az is kijelenthető, hogy a forgalom jelentős része továbbra is a vezető részvényekben, a blue chipekben koncentrálódik, leginkább természetesen az OTP-ről van szó. Mitől lehetne több magyar növekedési vállalatból valódi tőzsdei sikertörténet? Ti hogy látjátok ezt, hiszen azért a kisebb kapitalizációjú papíroknál a likviditás továbbra is problémát jelent, nincs olyan volumenű tőzsdei kereskedés.
2: Igen, ez egy nagyon érdekes kettősség, és egyébként nyilván gratulálunk a budapesti értéktőzsdének, hogy ilyen rekordokat ért el az elmúlt időszakban. Ugyanakkor, ahogy mondod, ezt elsősorban azért egy néhány, két kezemen mindenképpen meg tudom számolni, hogy hány nagyvállalatnak a forgalma jelenti. A választások után nem sokkal volt egy sajtótájékoztató, ahol Varga Mihály, Kármán András és Tóth Tibor, a tőzsde vezérigazgatója. Arról beszéltek, hogy milyen fontos a tőzsde szerepe, és hogy a magyar tőkepiac erősítése közös érdek, meg hogy hozzájárul a hazai vállalkozások versenyképességének javításához és a beruházások ösztönzéséhez. Nagyon érdekes volt a sajtótájékoztató, és én nagyon vártam, hogy majd ennek a végén valamiféle olyan adminisztratív, vagy ne adj Isten, adózási szempontból valami olyan bejelentést tesznek, ami ezt a helyzetet tudja kezelni abba az irányba, hogy valóban attraktívabbá tegye a kisebb papírok iránti befektetési hajlandóságot is. Hát sajnos ez a bejelentés elmarad, de azért én még bízom benne, hogy a mondandót lehet ilyen típusú akcióval is folytatni. Mi nem vonunk le messze menő következtetéseket az iSense adott napi árfolyamából, sokkal inkább igyekszünk arra koncentrálni, hogy pozitív hírekkel jöjjünk elő, valós számon kérhető sztorit építsünk a befektetők számára, és természetesen nagyon fontos, hogy a működésünk során elérjünk olyan eredményeket, amely lehetővé teszi, hogy továbbra is osztalékot fizessünk befektetőinknek az előző két év jó szokásához híven.
1: 2025 végén a Calypso Holding Bajka Zoltán érdekeltsége lett a cég többségi tulajdonosa. Lassan eltelik az első év. Milyen változásokat, lehetőségeket hozott az iSense életébe a tulajdonosváltás? Milyen tapasztalatokkal rendelkeztek?
3: Ketté választanám a választ. Egyrészt, ami nagyon fontos nekünk, hogy a szakmai napi működési kérdésekben ott továbbra is teljes önállósággal rendelkezünk a Gáborral és a jelenlegi menedzsmenttel. Úgyhogy ilyen értelemben a szakmai integritásunk az változatlan. Amiben viszont ez lehetőségeket hozott és új lendületet adhat az iSense-nek, az az, hogy a cégcsoportunkon belül már feltérképezésre került elég sok szinergia lehetőség az ide tartozó különböző cégekkel. Ez olyannyira így van, hogy ennek a pénzügyi hatásai már elképzelhető, hogy a második fél évben érződni is fognak a számainkon. Tehát vannak olyan területek, például szintén a telekommunikációs iparágban, ahol már túl vagyunk a szerződéskötésen is, és elindul egy új szolgáltatás. És azt gondoljuk, hogy ilyen szempontból ez a jövő évre is remek lehetőségeket tartogat még, mert most nyilván első körben az alacsonyan csöngő gyümölcsöket szedjük le, és azokat a szinergiákat használjuk ki, amik már elsőre is nagyon jól látszottak, de ebben a dologban azt gondoljuk így közösen Gáborral, hogy sokkal több van, úgyhogy bizakodva tekintünk a jövő elé.
2: Így van, szerintem azért ez is fontos, hogyha itt a közeljövőről beszélünk, hogy vannak kifejezetten komoly stratégiai lehetőségek, amelyek az iSense jövője szempontjából is adott esetben egy komolyabb nagyságrendi lépést tudnak jelenteni, de ez még túl korai, úgyhogy dolgozunk rajta erősen.
1: Frissen jelent meg a féléves gyors jelentésetek. Összességében az egy évvel korábbi bázis időszakhoz képest az árbevétel minimálisan csökkent, a költségek pedig 5-15% közötti mértékben emelkedtek, elsődlegesen amiatt, hogy a középtávú növekedés feltételeinek megteremtésére koncentrált a menedzsment a portfólió profitabilitása szempontjából. Milyen pénzügyi eredménnyel zárta 2026 első 6 hónapját a társaság?
2: Körülbelül 3,3 milliárd forintos konszolidált árbevétel mellett 289 millió forint EBITDA-t és 207 millió forint adózott nyereséget értünk el. Ezek a számok összhangban vannak a menedzsment eredeti várakozásával, hiszen azért azt tudni kell, hogy a mi üzletágunkban vannak olyan projektjellegű feladatok is, amelyek határozott időre köttetnek, de minket ez nem lep meg, és nyilvánvalóan kihasználtuk ezt az időszakot. A középtávú növekedésünk megalapozása szempontjából olyan fejlesztésekbe és beruházásokba kezdtünk, amelyek jól illeszkednek a meglévő tevékenységünkhöz, ugyanakkor magas szintű szakmai tudást és speciális kompetenciát is igényelnek, részben azért, hogy új típusú szolgáltatásokat is tudjunk nyújtani meglévő és leendő ügyfeleinknek. Azért ez nagyon fontos, hogy az operátorok továbbképzése és az őket segítő és támogató szakmai kollégák, menedzserek továbbképzése azért az egy időigényes és mindenképpen költséges beruházás, de mi bízunk benne, hogy ezek, amik folyamatban vannak, viszonylag rövid távú megtérülést tudnak már számunkra hozni, és ezzel tovább erősítjük azt a képet magunkról, elsősorban pénzügyi szolgáltatás területén, ügyfeleink részéről, hogy átlagon felüli szolgáltatást és különleges lehetőségeket biztosítunk számukra.
1: Összességében milyen kihívások vannak az eSense előtt? Alapvetően egy pozitív jövőképpel rendelkeztek. Hogyan látjátok, mire érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni a jövőben?
3: Én azt gondolom, hogy nekünk már viszonylag régóta, körülbelül 2017 óta célunk az, hogy az employer branding szempontjából láthatóak és jól felismerhetőek legyünk a piacon. Tehát a kommunikációnk az elsősorban ezt a célt szolgálta, hogy azok a kollégák, akik nekünk potenciális munkavállalóink, megtaláljanak minket, és hogy abszolút összekössék a call center, premium call center szavakat az eSense-szel, és minket lássanak ebben első körben lehetőségnek. Én azt gondolom, hogy ez alapvetően sikerült, és egy új kihívás előttünk, hogy ugyanezt az ismertséget ezt szeretnénk egy picit a tőzsde szempontjából is megvalósítani, mert hogyha őszinték vagyunk, akkor az elmúlt 8-10 évben milyen szempontból kevéssé voltunk láthatóak ezen a piacon, kevésbé helyeztük ezt a részét a kommunikációnak fókuszba. Ez biztos, hogy változik most, azért is vagyunk itt ebben a stúdióban. Úgyhogy ez egy fontos cél, és a következő egy évnek, a 2027-es évnek ez egy kiemelt kihívása. A másik kihívás, én azt gondolom, hogy minden magyarországi cég számára, amiről kicsit az elején beszéltünk, hogy ebben a jelenlegi piaci környezetben találjuk meg azokat a növekedési lehetőségeket, amik a cég előtt állnak, és amivel tudjuk biztosítani a Gábor által már említett középtávú céljainkat. És itt ismét csak azt tudom mondani, hogy kettős a helyzet, mert hogy egyrészt a meglévő ügyfeleink is nagyon sok lehetőséget tartogatnak számunkra, tehát azt látjuk, hogy ott is komoly növekedési tervek vannak, és ez nyilván nekünk feladatot és kihívást jelent. Másrészt az organikus növekedés szintén fontos szempont. Most két olyan banki projekten is dolgozunk, amik 2026-ban indultak el, az egyik a tavasz folyamán, a másik pedig egyébként nem olyan régen, most nyáron, aminek a középtávú növekedési potenciálja az százas nagyságrendű értékesítési feladat. Ez mind a kettő elindult, és azt gondolom, hogy ennek az eredménye azért elsősorban 2027-ben fog látszódni, mert nyilván egy-egy ilyen nagyon komoly értékesítési projektnek a felépítése azért az általában 6-12 hónap, tehát ezek elég komplex rendszerek, komplex képzési feladatok,

0: együtt, vagy nem dolgoztunk együtt a múltban, és azt gondoljuk, hogy ahogy a Szabolcs is mondta, azáltal, hogy olyan termékeket kínálunk nekik, melyek az ő értékesítésüket támogatják, és nyilvánvalóan sikeresnek értékelik a munkánkat, hiszen egymás között továbbadják ezt az információt, és úgy kerülünk a legtöbb ilyen partnerrel kapcsolatba. Ez is egy nagyon fontos megkülönböztetése a mi piaci pozíciónknak az egyéb piaci szereplőkhöz képest.
1: Amit még én kiemelnék, hogy egyébként ebben van változás a banki szektorban is. Tehát ezt a telefonos értékesítési vonalat, amiről már sokat beszélgettünk korábban, ezt azért a magyar bankok és a magyar piacon lévő pénzintézeteknek egy része már használja viszonylag régóta, viszont vannak olyan szereplők, akik erre eddig kevésbé tekintettek stratégiai ágazatként vagy irányként, és ez most változott szerencsére, és felismerték azt, hogy ebben tényleg nagy lehetőség rejlik, és amellett, hogy komoly kihelyezéseket lehet elérni, amellett az ügyfélelégedettség is komolyan növelhető, tehát abszolút kihozható ebből egy win-win szituáció, és egy picit ebben veszünk most részt, hogy olyan szereplőkkel, akik ebben eddig nem voltak annyira aktívak, most elindultunk, és az első eredmények azok kifejezetten biztatóak és jók, úgyhogy azt gondolom, hogy ez 2027-re be fog érni.
0: Egyértelműen érezzük, hogy a választások óta tisztul a piac, és olyan típusú munka lehetőségek, és itt nagy munkákról beszélünk, látszanak megnyílni számunkra, amelyek korábban nem voltak elérhetőek, egyszerűen mert nem voltunk meghívva a tenderekre, vagy nem úgy működtek a tenderek, és itt elsősorban az állami hátterű szolgáltatások területét, illetve a nagy közüzemi szolgáltatók területén jelentkező piaci igényt jelenti, és azt gondolom, hogy ezen a területen nagyon komoly hiány van az olyan transzparens, professzionális szolgáltatókból, mint az eSense, amely bizonyítottan képes akár több száz fős ügyfélszolgálatot is átláthatóan és magas színvonalon működtetni.
2: Üzleti működésben tehát egy jelentős perspektíva látszik, és dolgozik is ezen a menedzsment, de mi a helyzet a tőkepiaci résszel, a tőkepiaci stratégiával, mitől lehet esetleg arra számítani, hogy akár a kereskedése a részvényeknek élénkülni fog, akár egyszerűen az eSense-t, mint sztorit egyre több befektető találja meg, vagy lát benne lehetőséget. Hogyan közelítitek ehhez a kérdéskörhöz?
0: Egyrészt ugye, amit mi tudunk ezért tenni, az az, hogy transzparensen kommunikáljuk rendszeresebben, mint a múltban az, hogy honnan jövünk, hova tartunk, mivel foglalkozunk, és hogy ez milyen lehetőségeket kínál a befektetőink számára. Nyilvánvalóan az lenne a cél, hogy azért a puszta számaink mellett és az eredményeink mellett lássák azt, hogy az eSense az egy kiszámítható, átlátható pályán mozog, és mi szeretnénk azt elérni, hogy úgy értékeljék, hogy az eSense részvényt, hogyha vásárolnak, akkor a számukra egy attraktívabb befektetési lehetőség, akár osztalék szempontjából, akár árfolyam szempontjából, úgyhogy nekünk ez az a terület, amiért mi tudunk tenni. A korábbi általános tőzsdei témával kapcsolatosan azért még egyszer mondom, hogy itt lennének lehetőségek arra, hogy akár adminisztratív könnyítések, akár, ha úgy tetszik, adózási könnyítésekkel növeljék a befektetőknek a befektetési hajlandóságát. Én most direkt megnéztem, mielőtt idejöttünk, voltak olyan időszakok Magyarországon is, ahol például a tőzsdei árfolyam nyereség az adómentes volt, de most is van számos olyan ország a világban és Európában is, ahol ezzel próbálják a tőzsde felé terelni a befektetőket, hogy adókedvezményeket nyújtanak számukra. Úgyhogy mi azért ebben nagyon reménykedünk, hogy ezzel ezt a kiegyensúlyozatlan tőzsdei jelenlétet lehetne jelentős mértékben javítani.
2: Általában a növekedés mellett a stabil osztalék, illetve az elemzői lefedettség is egy olyan vonzó dolog a részvénypiacot figyelők számára, ami egyébként a sztorira irányíthatja a figyelmet. Ennek kapcsán vannak-e esetleg tervek, visszatérhet-e az elemzői lefedettség az eSense kapcsán, illetve ha megnézzük az elmúlt két üzleti évet, utána egy tényleg jelentős osztalékhozam jellemezte az eSense részvényeket. Lehet-e már valamit tudni a jövő évi osztalékról?
0: Nyilván ezt így előre megígérni nem tudjuk, hiszen számos fórum és döntés szükséges hozzá, de azt szerintem mindenképpen elmondhatjuk, hogy határozott szándékunk, hogy mi egy osztalékfizető papír maradjunk, és azt kérik rajtunk számon a tulajdonosok, hogy megteremtsük azt az eredményt és nyereséget, amely ezt lehetővé teszi. Úgyhogy ez egyértelműen a fókuszban van, és nagyon határozott szándékunk, hogy ez így is maradjon. Ami pedig az elemzői lefedettséggel kapcsolatos kérdést illeti, egyébként abszolút értjük és jó ötletnek tartjuk. Egy ilyen jelen

0: legit nevezhetjük átmeneti állapot után, amikor már tisztán látjuk, hogy hogyan mennek a projektjeink, és hogy ez a középtávú stratégia, ez elindul és működik. Valószínűleg ennek akkor jön el az ideje, és akkor lesz érdemes erről úgymond konkrétan gondolkodni, és ezt megvalósítani.
1: Köszönöm, hogy befáradtatok a stúdióba, és megosztottátok ezeket a háttérinformációkat. Az eSense részéről Varga Gábor vezérigazgató és Jakab Szabolcs vezérigazgató helyettes voltak a vendégeink ma a prémium kategóriában.
0: Köszönjük szépen a lehetőséget.
2: Köszönjük szépen.
3: Ez még mindig a prémium kategória. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2.
1: Minket a gazdaság szórakoztat.
2: That's right.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését célzó törvénymódosítás tervezet, meghosszabbították a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét, marad a vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte a belügyminiszter. Posvai Gábor azt írta, a javaslatcsomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat. Meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A települési és fővárosi kerületi önkormányzatok október 22-ig jelezhetik helyi bölcsőde fejlesztési és korszerűsítési igényeiket. A felmérés célja, hogy a minisztérium pontos képet kapjon a helyi igényekről, és ezek alapján tervezhesse meg a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit. A kérdőívben az önkormányzatok a további férőhelyi igények mellett a meglévő bölcsődei ellátás korszerűsítésével kapcsolatos szükségleteiket is jelezhetik. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter. Lannert Judit bejegyzése szerint naponta mindegy 200 pedagógus végzi el az oktatóprogramot, így nagyobb biztonságban lehet 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyerek és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kapcsán kérdeznék. Azt írták, Szijjártó Péter 12 éven keresztül irányította Magyarország külügyi és külgazdasági tárcáját, és miniszterként az ország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz férhetett hozzá. Távozása után rövid időn belül felső vezetői pozíciót vállalt annál a külföldi óriás vállalatnál, amelyel miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írt alá, és ez súlyos nemzetbiztonsági összeférhetetlenségi és morális kérdéseket vet fel. Nyilvánosságra hozta a kabinet a 2010-es kormányülések összefoglalóit a kormány.hu oldalon. A második Orbán kormány aktívan foglalkozott a 2011-es uniós elnökség előkészítésével, az árvízzel és az ajkai vörösiszap katasztrófával is. Összesen 5 európai védelmi célú közös érdekű kezdeményezést hagyott jóvá az Európai Unió tanácsa. A cél Európa védelmi felkészültségének és ipari kapacitásának megerősítése. A projektek összefogják az európai országokat olyan kiemelt fontosságú képességek fejlesztése érdekében, mint a drónok és a drónelhárító rendszerek, a tengeri és tengerfenéki védelem, az űrlég és rakéta védelem, valamint Európa keleti szárnyának védelme.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn sok fátyol felhő érkezik fölénk, így szűrt napsütés várható, keleten, északkeleten megvastagodhat a felhőzet, és néhol kisebb esőzápor sem kizárt. Az északi-északnyugati tájakon délután megérénkülhet az északnyugati szél, hajnalban 0-13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden visszatér a szinte teljesen derült idő, csapadék nem valószínű, 21-26 fok lesz napközben.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
1: Izgalmasan alakul a tőkepiaci környezet, és hát ez igaz a hazai részvénypiacra is, ahol egy komolyabb korrekció az, ami az elmúlt napokban végig söpört. Ez leginkább az OTP részvényeit érintette, maga a Bux Index is a korábbi 150 ezer pont környékéről érdemben lejjebb jött. Itt van a stúdióban az MBH Befektetési Bank két elemzője, Debreceni Csaba vezető részvényelemző és Dina Dániel junior részvényelemző. Üdvözlünk titeket, szervusztok!
2: Sziasztok, üdvözöljük a kedves hallgatókat!
1: Mit gondoltok a mostani korrekciós időszakról, kiemelve az OTP részvényeknek ezt a látványos esését? Nemrég még 47 ezer forint fölött történelmi csúcson mozgott az árfolyam. Hogyan látjátok ezt a jelenlegi helyzetet, ami talán a hallgatókat, befektetőket leginkább érdekelheti, hogy érdemes-e továbbra is az OTP részvényeket vásárolni, vagy még inkább érdemes így, hogy lejjebb jött az árfolyam?
2: Megolcsósodott a Bux. Egy szóval így mondhatnánk, mert hogy nyilván az OTP benne a legnagyobb súlyú tag, de persze nem csak az OTP-t érintette ez, hanem ugye a MOL-t is bizonyos szinten, és viszonylag ellen tudott ennek állni a Telekom meg a Richter. Talán kezdjük ezzel, és akkor gyorsan túl vagyunk azokon, akik nem csináltak semmit most. Richter továbbra is azt gondoljuk egyébként, hogy a régióban, meg itt talán Európában is azért elég alul értékelt, és jó célpont lehet, de az a baj, hogy erre már nagyon régóta várunk. Itt több faktor is szóba jöhet, a kariprazin gyógyszere, mi lesz, amikor annak a kizárólagos forgalmazása letelik, de szerintem ezt meg fogja oldani, ilyen helyzetben már szinte a világ összes gyógyszergyártója volt, hogy egy sztár termék majd kikerül a portfólióból. A Telekom az igazából meg túl van az átstruktúrálási és fundamentális javítás időszakon, ami az adósság leépítését és a növekedést jelentette, és hát ugye visszatérve a másik két nagyra, az OTP-nél volt itt napokban egy bejelentés az orosz operációval kapcsolatban, és talán ez lehet, hogy rossz időbe is jött, hiszen azért most a piacokat, hogyha megnézzük, így széles körbe így kitágítjuk a figyelmünket, akkor ugye ezért az 5% fölötti amerikai 10 meg 30 éves hozam, de nem csak az amerikai, lehetne itt nézni a japánt, a németet, tehát gyakorlatilag minden hosszú hozam emelkedik. Ez azért alapvetően a tankönyvek szerint nem feltétlenül jó a részvénypiacoknak, és hogyha valaki pedig nem csak a felszínt kapargatja ilyen index szinten, amelyeket ugye nagyrészt a mesterséges intelligenc cégek szépen kikozmetikáznak, hanem lejjebb néz más szektorokra, akkor azért az látszik, hogy hátborzongatóan rosszul néz ki a piacnak a belseje. Annak ellenére egyébként, hogy ezt a különböző makró számok nem nagyon támasztják alá. Tehát azon kívül, hogy persze emelkedett a hozamszint, azért a fogyasztó a világ szinte minden részén úgy, ahogy jól el van, GDP növekedés van, most azért az látszik, hogy az infláció az nagyjából kordában van tartva, és mégis azért a papírok többsége az nem fest túl szépet, és ebbe a környezetbe, ezekben a napokban jött az OTP-nek a bejelentése, és itt igazából ugye annyit kell tudni, hogy magának az orosz operációnak, hogy ez most lesz, vagy megszűnik, vagy eladja, ez azért nem egy egyszerű kérdés. Azért is jött most föl, mert megvásárolja a Luminor nevezetű balti részközpontú bankot, és hát ugye az ottani versenyhatóság, és plusz egyébként az LKB is, ebben az esetben azt kérdezi meg, hogy miért van orosz kitettség. Ugye ez most azért nagyon kényes kérdés Európában. És az orosz leányról még azt kell tudni, hogy ez azért körülbelül egy ilyen 2000 forintot jelentett az OTP árfolyamába, hogyha eszköz alapján nézzük, de hogy a megtérülése az viszont nagyon jó. Tehát a teljes OTP profitjának a 17%-a jön az orosz operációból, és ugye a másik oldalon pedig van, amit meg szeretne venni a Luminor, annak a profitja az körülbelül ennek a harmada lenne. Tehát ugye azt még valahogy föl kell építeni, kicsit rendbe kell szedni, hogy az is jó megtérülésű legyen. Úgyhogy ebből a szempontból, ha csak az orosz operációt nézzük, és ugye azt tegyük hozzá, hogy azért jöttek meg a befektetők, mert Oroszországból most nagyon nehéz kijönni, sőt, lehetetlen. Nem is tudsz fölvenni osztalékot, különadók vannak erre, nem lehet eladni eszközt, tehát gyakorlatilag akár azt is lehetne mondani, hogy majdnem nullára le kell írni ezt az operációt, de hogyha mellé tesszük az új bankot, amit meg szeretne venni, akkor nyilván az látszik, hogy ennek a nettó hatása. Tehát, hogyha az valósulna meg, hogy megveszi a Luminort, és Oroszországból egyidejűleg kijön, szerintem ez egyébként nem fog megvalósulni, akkor ez egy ilyen nettó mínusz 3-4 ezer forint lehet. Tehát, hogy azért ezt most nyilván túlreagálták a befektetők, de hát láttunk már piacokat, tehát általában befektetők mindent túlreagálnak, lefelé is, meg fölfelé is. Szóval ezekből az ilyen nagyon rövid távú egy-két másfél napos dolgokból nehéz messze menő következtetés levonni, mármint hogyha árfolyam reakcióról van szó.
3: A nemzetközi olajpiacokon mondhatjuk, hogy fokozódik a helyzet, hiszen a Trump adminisztráció a dízel export korlátozását lengette be. Mindez hogyan hat az európai olajpapírokra, illetve ezen belül is a MOL-ra, milyen tényezők mozgathatják az árfolyamot, illetve hogy látjátok a cég kilátásait?
2: A dízel vagy a gázolaj export tilalma az azért elég negatívan érinti Európát, mert alapvetően Európa mindig is dízel hiányos. Mindig is az volt. Szóval ez, amikor így újságokban lejön, hogy éppen most kevés a dízel üzemanyag Európában, ez mindig így volt, tehát ez nem új információ. Nyilván ezzel még kevesebb lesz, és ez azt jelenti, hogy a finomítói marzs ennél a terméknél is tágulhat, tehát drága maradhat, és emiatt a finomítóknak pedig jó lehet az eredménye. Abban az esetben nyilván, hogyha nem lesz egy recesszió, vagy nem esik vissza a gazdaság, és nem lesz az, hogy a fogyasztók tömegesen nem kezdenek el gázolajat vásárolni. Összességében az olajpiac szerintem most ilyen kettős arca van neki, mert az iráni háború után, ami ott a hormuzi szorosból kijött, ez a 20-25 millió hordó per nap olaj, ez igazából visszaépült. Kijön a rendszerből, függetlenül attól, hogy a hormuz szoros nyitva van, vagy nincs. Például mi a bankon belül nagyon sokat beszéltünk, hogy a nyersanyag kereskedelem az egy iszonyatosan rugalmas biznisz. Világos szürke, sötét szürke, vagy fekete módján megtalálják, hogy kijöjjön a nyersanyag, és ez nem csak olaj, bármilyen nyersanyag. És most is látszik, hogy 6-7-8 hónap kellett arra, hogy megoldják. Szóval ebből a szempontból lehet egy kis enyhülés a olajár folyamába, de túl sokat nem tud, mert ebbe a fél évbe azért föléltük a készleteket. Hogyha megnézitek, Amerikában ilyen 6 vagy 700 ezer hordós készlet volt, és az ugye leesett 300 ezerre, most már szerintem 300 ezer alatt van. Most a 6-700 ezeret azt évekkel ezelőttre értsük, de hogy Amerika már évek óta nagyon alacsony készlettel megy. És ráadásul erre vannak is szabályok. Az Unióban ugye minden országnak finomított, meg nyers olajból 3 hónapnyi vagy 90 napnyi tartalékot tartani kell. Az olaj árfolyamának az esése, az szerintem alulról nagyon korlátos. Viszont a finomítói marzsok, azok meg még mindig magasak. Nagyon nehéz finomítói marzsot számolni, mert nagyon nehéz hozzájutni nagy keradatokhoz, meg stb. De a mi modellünkben úgy van kalkulálva, hogy a MOL-nál körülbelül olyan literenként ilyen 350 forint lehet most a finomítói marzs. Csak összehasonlításképpen ez a 2022-es csúcs környékén van, és 2020 előtt pedig ilyen 200 forint volt. És emiatt nagyon jó az eredmény, és ugye ebben a negyedében is magas volt a finomítói marzs, tehát valószínűleg ebben a negyed évben is jók lesznek az eredmények. Év per év alapon például az európai nagy olajcégek ilyen 140%-kal növelték a nettó eredményüket, és hát ez most már föltűnt a döntéshozóknak is, mert ugye lehetett olyan híreket olvasni, hogy egyes szakpolitikusok föltették a kérdést, hogy akkor a különböző olajvállalatok Nyugat-Európában mikor fognak a kasszához fordulni. Persze nagyon nehéz egy ilyen tervet tető alá hozni, de azért, hogyha ilyen magasak maradnak a marzsok, akkor valószínűleg szorongatva lesznek. Összességében egyébként mi modellünkben alacsonyabban van az ár, ugye 4400 forint környékén, mert hogy én azt látom, hogy most a nagy fölrántásban a befektetők azt áraszták, hogy ez az elmúlt 4-5 hónap, ez tart 5-6 évig. De hát ugye a piacok azok nem így működnek. A nyersanyag meg aztán végképp nem, tehát hogy az nagyon volatilis és ciklikus tud lenni.
1: Az elemzői célárak alapján az egyik legattraktívabb papír a hazai tőzsdén, a Waberers. Több elemzőnek a célára is 7000 forint környékén van, miközben az aktuális árfolyam az lassan 4000 forint közelébe ér, most ilyen 4200 forint körül kereskednek a papírokkal. Mennyire tartjátok ezt a prémium kategóriás részvényt attraktív befektetésnek?
4: Abszolút egyetértünk ezzel a gondolattal, hogy a Waberers az egyik legalulértékeltebb és a legnagyobb potenciált rejtő papír a magyar tőzsdén. Ennek több oka is van. Először is ugye a Waberers részvény az mindig is egy kicsit a peer group alatt volt árazva, és az elmúlt 5 évben az átlag a 2-es paperbét, és még a saját 1,3-as átlagához képest is jelentősen elmarad a jelenlegi árfolyam. Most ilyen megközelítőleg 0,8-0,9-es paperbével árazzák a papírt a magyar tőzsdén, ami alapján azt mondhatjuk, hogy egy átlaghoz való visszatéréssel, egy átlagosabb értékeltséggel is már valahol 6000 forint környékén kéne lennie az árfolyamnak, valamint azt láthatjuk a jelenlegi piaci környezetben, hogy a legtöbb logisztikai vállalat az strukturális gondokkal küzd. Nyugat-Európában soha nem látott mértékben vannak a csődeljárások az iparákban, így kimondottan jó lehetőséget látunk a Waberers számára, hiszen részben a biztosítási szegmensnek köszönhetően egy rendkívül stabil alappal rendelkezik a vállalat. Egy ilyen nehéz piaci körülmények között évben is egy nagyjából stagnáló eredményszinteket vár a menedzsment, és várunk mi is az idei évre, amivel abszolút az egyik legjobban teljesítő vállalat lehet a szektorban, és az ilyesfajta piaci körülmények között, ugye, hogyha esetleg megszűnnek konkurens vállalatok, az piacszerzési lehetőséget is jelent a vállalat számára, ez elképzelhető sima ügyfélszerzés módján is, valamint akvizíciók terén is aktív volt a vállalat ugye az elmúlt években, és a menedzsment elmondása szerint jelenleg is 4 különböző országban vizsgálnak akvizíciós lehetőségeket, és ezt még kiegészíti az a tény is, hogy egy igen impozáns vállalati stratégiát vázolt fel a menedzsment, ami alapján jelentős növekedési potenciált látunk a vállalatba fundamentálisan is. Így tevődik össze ez a nagyjából 7000 forint körüli átlagos elemzői célár, és ezt továbbra is tartjuk, ezzel egyetértünk, hogy nagy potenciált látunk a papírban.
1: Mi lehet az, ami miatt mégis nyomás alatt vannak a papírok, tehát hogyha nem a működési fundamentumokkal, vagy esetleg a rövid vagy középtávú kilátásokkal van összhangban, ami felmerül befektetői fórumokon az országgyűlési választások óta, hogy mi lesz a Waberers nagy tulajdonosi körével, Tiborcz István marad-e a meghatározó tulajdonos? Itt milyen forgatókönyvek lehetnek azok, amik esetleg kockázatot jelenthetnek azoknak, akik most gondolkoznak a beszálláson?
2: Összességében ennek így mi nagyon nagy figyelmet nem fordítunk, mert hogy alapvetően egy részvénytársaságnál mi mindig azt nézzük, hogy nagyjából mindegy, hogy ki a tulajdonos. Tehát fundamentális elemzőként a fundamentumokra figyelünk, hogy milyen pénzügyi számok jönnek, és azért a Waberers az kellőképpen diverzifikált egyébként tulajdonosi szempontból is, főleg most ugye, hogy meghiúsult a MOL-nak a részvénycseréje, amikor ugye a Alteo és a Waberers részvénycsere lett volna. Másrészt meg működésbe is, mert ugye nem csak Magyarországon működik, bár azért innen jön a profitnak nagy része. Összességében az alapvetően szerintem a KKR régióra igaz, hogy a kispapíroknak nagyon-nagyon nehéz helyzete van. Ezt most lehet likviditási diszkonttal magyarázni. Volt egy időszak, ugye, hogy azzal próbáltuk magyarázni, hogy nincsen róluk elemzés, a befektetők nem tudják, hogy kicsoda, micsoda ez a cég. Azért szerintem ezt már túlléptük. Elég sok cégről, elég sokan elemeznek, és meg is jelenünk. Inkább szerintem az a problémája a mai piacoknak, hogy ez ugye a nagy mindent visz, vagy hogy a nyertes mindent visz, ez most már extrém módon eluralkodott. Tehát van néhány papír, és ezt most minden régiót lehet mondani, USA-t, Japán, teljesen mindegy, miről beszélünk, van néhány papír, és az viszi a hátán az egész indexet, és intézményi befektetőként. Nyilván egy Microsoftban sokkal egyszerűbb kereskedni, nem? Mert gyakorlatilag annyit veszel, amennyit akarsz, és annyit adsz el, amennyit akarsz. És mivel az intézményi befektetőknél is egyre nagyobb vagyon koncentrálódik, annak szerintem nem sok értelme van, hogy kis papírt veszel fél, meg 0,2%-ért, mert nem tesz hozzá a profithoz, vagy az eredményhez, viszont meló, meg egy csomó van vele.
3: Mi lehet a megoldás erre a problémára, hogy a small cap-ek egyre inkább illikvidek, és ezért tartós maradhat bennük a diszkont? Hiszen, hogyha ezt a szegmenst sikerülne likviditásbe tenni, az nagyban segíteni akár az ő tőkebevonásukat, gazdasági növekedés, stb. Tehát mik lehetnek azok a lépések, amelyek segíthetnek ezt a szegmenst likvidebbé tenni?
2: Alapvetően ugye ez kulturális. Tehát, hogyha megnézitek azt, hogy az USA-ban és Európában hogy finanszírozzák a cégeket, ugye akkor Amerikában az látott, hogy 80% tőkepiac, 20% banktermékek. Az Európában pont fordítva van. 20% tőkepiac, 80% banktermék. Amíg ez nem fordul, és nem változik, addig szerintem esélytelen, hogy ezek a kispapírok likvidebbek legyenek. Persze tudnak likvidekké válni, hogyha éppen olyan üzletágban vannak, ami akkor szexi. Ugye most osztrák tőzsdén is van ez az Austrian System Technik neve, ami még 4 éve 0%-os súlya szerepelt, most meg már 4 vagy 5-tel van, mert egyébként valamit az AI-hoz gyárt. De ez nem tud előjönni minden évben, egy ilyen sztori. De amíg ebben nincsen egy változás, és ez akár lehet uniós döntés is, hogy akkor ki hogy finanszírozza magát, addig nagyon-nagyon nehéz lesz azt megfordítani a fejekbe, hogy egyébként itt van egy csomó jó cég, amit egyébként föl kéne fedezni. Meg hát ne menjünk el amellett, megint visszatérve a tankönyvekhez, hogy nyilván minél fiatalabb az ember, annál inkább részvénybe kellene befektetve lennie, mert hogy egyébként az hosszú távon jó. Tehát, hogy én elsősorban egy ilyen kulturális dolgot látok, amit talán szabályozással lehetne orvosolni. A másik pedig az, hogy, de ez csak az én véleményem, hogy szerintem fölösleges ennyi tőzsde. Mert hogy akár össze is lehetne vonni egy-két központtal, és lehet, hogy akkor jobban koncentrálódna a forgalom, hiszen ugye az USA-ban sincsen minden államban külön tőzsde, ott is van nagyon sok, de nyilván azok valamelyik nyersanyagra specializálódott, valamelyik technológiai cégekre, de hogy ezt akár lehetne egy kicsit összevonogatni, és akkor talán jobban szem előtt lenne, hogy éppen milyen jó sztorik vannak összességében az EU-ban. Azért azt sem szabad itt szem előtt téveszteni, hogy például a passzív alapkezelés, vagy akik szeretik, lehet, hogy ez nem jó szó, hogy szeretik, de hogy igazából egyszerű. Mert hogy veszel valami passzív alapot, az valamit lekövet, és igazából nincsen semmi dolgot. Tehát, hogy van ez az entrópia, hogy a világ mindig egyre bonyolultabbá válik, és azért az embereknek annyi dolga van nap mint nap, hogy az, hogy most itt leülni. Még ha egy elemző jó le is elemezte bármelyik céget, azt elolvasni, megemészteni, átgondolni, hogy mi van mögötte, és ez alapján döntést hozni, nem vagyok benne biztos, hogy egyébként kompatibilis. Azzal, ahogy élünk a mindennapokban, hogy kapjuk mindenfelől az infót, az impulzust, a vibe-okat, nem hiszem, hogy ez egyébként a mai emberrel kompatibilis, és hogyha meg valamilyen szabályzói döntéssel kényszerítünk bele valakit, hogy már pedig ezt kell venned, azt meg szerintem nagyon óvatosan kell csinálni, mert általában ezeknek az ilyen szabályzói döntéseknek nem szokott jó kimenetele lenni egy idő után.
1: Legyen akkor ez a végszó mára, azért emlékszünk arra, amikor még a magánnyugdíjpénztári rendszerbe minden hónapban áramlott az alapkezelőköz a tőke, és ott azért még ezekben a portfóliókban elég jelentős súllyal jelent meg egy Bux Index, amit azért többségében le is képeztek ezek a portfólió menedzserek. Köszönjük, hogy befáradtatok a stúdióba, és tudtunk beszélgetni egy kis a hazai tőkepiacról. Az MBH Befektetési Bank részéről Debreceni Csaba vezető részfényelemző és Dina Dániel junior részfényelemző voltak a vendégeink ma a prémium kategóriában.
2: Köszönjük, sziasztok!
4: Köszönjük, sziasztok!
1: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
0: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trendfm podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trendfm. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Jó napot kívánok! Egy nemesi család, amely királyt is adott. Igaz, nem nekünk, hanem Lengyelországnak. Nyírbátorban csak nem 2 éve nyílt meg a felújított Báthory István Múzeum és annak kiállítása. Itt járunk a mai közkincskereső első perceiben.
2: Ez 1479. október 13-án lezajlott Kenyérmezei csatáról van szó. Azért került ide, mert ez nem csak a névadó, múzeum névadó Báthory István erdélyi vajdának a Kinizsivel együtt vívott hatalmas győzelme egy 15 ezeres török sereg felett, hanem ez annak is gyakorlatilag a kiinduló pontja volt, hogy a városban, Bátorban, a birtokközpontban komoly építkezések kezdődtek el a csatát követően.
1: Ezután a főváros területének török koráról beszélgetünk, a nemrég megjelent Budapest története című könyv első kötete kapcsán.
3: Budán magyar szó van, meg Rácz, tehát az valamilyen délszláv nyelvet beszéltek. Úgyhogy igen, a Rácvilág jön ide, de ez a Rácvilág másfelől muszlim, jelentős részben muszlim. Tehát az iszlámnak rengeteg jegyét hozzák magukkal, nem csak a vallást, hanem egy csomó életmódbeli dolgot is, hiszen az iszlám elég erősen meghatározza az életmódot. És hát azért a birodalom működése miatt a birodalmi elit is megjelenik, tehát az az elit, amelyik bármelyik városban is van, ugye ezeket rotálják, tehát egyik állomás helyről a másikra vezénylik őket.
1: Végül Bándon az Esekvárban járunk, ahol az idén is kutattak a szakemberek.
4: Minden évben fogadtunk önkénteseket is, akik szívesen csatlakoztak a munkához, de most valahogy jobban sikerült meghirdetni, úgyhogy szinte túl jól is olyan értelemben, hogy egy bizonyos idő után már azt kellett mondanunk az ország különböző, akár távoli pontjaira érkező, érdeklődő férfiaknak, nőknek, gyerekeknek, hogy megteltek a helyek ahhoz, hogy jól tudjuk irányítani, dokumentálni a feltárási munkákat, be kellett húznunk ilyen létszámkorlátokat, és így viszont hát nincs hiány segítő kezekből.
1: Ez lesz tehát ma a közkincskereső, itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Nyírbátorban Báthory Gáborral, a Magyar Nemzeti Múzeum Báthory István Múzeumának igazgatójával beszélgettem.
2: Nyírbátorban vagyunk, a bátoriaknak, a tecseri bátoriaknak a birtok központjában, a közben szépen megújult Magyar Nemzeti Múzeum Báthory István Múzeumában.
1: Itt a kiállítást csak nem 2 évvel ezelőtt nyitották meg, és hogy szétnézzünk benne, tényleg pazar, vannak tárgyaik is, van terepasztal, illetve nagyon sok mindenhez hozzá lehet nyúlni, vagy lehet őket forgatni, például ott a pénzeket a sarokban közelről is meg lehet nézni.
2: Így van, arra törekedtünk, amikor 2024. október 12-én újra nyitott egy hosszabb leállás után a kapuit a múzeum, és fel kellett újítani az épületet, ami a városnak az 5. legrégebbi épülete, egykori kolostor, és új kiállítási koncepciót kellett megfogalmazni, hogy legyen ez a megújult múzeum a bátoriaknak az egyik legfontosabb tudásközpontja, hogyha lehet ezt a kifejezést is használni. Egy állandó kiállítás keretében mutatjuk be a ecsedi és a somlyai Báthory családnak a szerepét a középkori magyar királyság történetében. A kezdetektől kezdve egészen 1279-től 1680-ig, amikor Báthory Zsófia II. Rákóczi György felesége, II. Rákóczi Ferenc nagymamája lehúnyt a szemeit. Ez a kiállítás tényleg egy nagyon patinás környezetben sikerült, hogy megvalósulhasson, hisz a múzeumnak a legelegánsabb egységében, a refektóriumban, amit egy kicsit megnagyobbítottunk, gyönyörű boltívekkel megpróbálja visszahozni azt az arisztokratikus környezetet, amiben a középkori főúri családok élhettek, és itt végig lehet követni a legendáktól kezdve a tényeken keresztül mind a két ágnak a legfontosabb tetteit.
1: Közben sétálunk itt a kiállításban, és visszatérve erre a terepasztalra, ezen egy csata látható, ez Kenyérmező volna?
2: Igen, ez 1479. október 13-án lezajlott Kenyérmezei csatáról van szó. Azért került ide, mert ez nem csak a névadó, múzeum névadó Báthory István erdélyi vajdának a Kinizsivel együtt vívott hatalmas győzelme egy 15 ezeres török sereg felett, hanem ez annak is gyakorlatilag a kiinduló pontja volt, hogy a városban, Bátorban, a birtokközpontban komoly építkezések kezdődtek el a csatát követően.
1: Ugye jó nagy volt a zsákmány.
2: Hát a zsákmány is, meg a ezt is Bátorinak hatalmasan megugrott, de ha kinizsire gondolunk, a Vázsonyi vár építése is ezt követően kezdődhetett meg. Tehát Mátyás jutalmazta a hűséges főurait, és mint országbíró Bátori kastély, illetőleg két gyönyörű templom építésével kezdődött el. Tehát a kenyérmező nem csak az országnak jelentett egy fényes győzelmet és 10 évenként megkötendő békét a törökkel, hanem Bátor város számára egy gyönyörű középkori művészeti építészeti örökségnek a kezdetét is.
1: Nem csak ez a kiállítás van itt lenne a földszinten, ez az állandó kiállítás, ami a bátoriak történetét mutatja be, hanem vannak más kiállítások is fönn az emeleten. Ugye, utoljára én akkor jártam ott, amikor még ezeket elkezdték berendezni.
2: Igen, egy érdekes játékot kezdtünk mi itt a bátori névvel. Ha három B-betű szót mondok, akkor talán mindenki megérti, mire gondoltunk. Az első szó az a Báthori, THY-nal, a családnak a szerepe országban és a városban. A másik B-betű Bátor, tehát a mezőváros, a birtokközpont, az ecseriek birtokközpontja, illetőleg kis B betűvel, H nélkül bátoriak, a mindenkori nemzedék, hogy hogyan élt azzal az örökséggel, amit ez a 334 éven keresztül jelentő földesúri kapcsolat, akik ráadásul Európában is ismerté váltak, tehát nem csak egy regionális földesúrak voltak, hanem az országos politikában, nemzetközi politikában is részt vettek, királyt adtak.
1: Lengyelországnak.
2: És hogyha belegondolunk, a főúri családok közül az Árpádok, a Hunyadiak, a Szapolyaiak mellett csak a Bátori família tudott királyt adni, és ezt a hármas egységet próbáltuk a állandó kiállítás mellett az emeleti szinten bemutatni, hogy a művészeteket szerető bátoriak hatása hogyan érvényesült a későbbi évszázadokban, hogyan érvényesült az ország védelmében kifejtett tevékenységük a nemzedékek során a 19. században, 20. században, és a gazdasági erő, amit jelentett a 16. században ennek a családnak a nyírbátori jelenléte, az most per pillanat hogy néz ki. És ez a együttes, ez a három B-betűs dolog látható itt egy csomagban a Bátor István Múzeumban. Megmondom őszintén, hogy az volt a, de tűnj a nagyképűségnek, elképzelésünk, hogy ha a Nemzeti Múzeum múzeumai közül Esztergom, Visegrád vagy Sárospatak egy-egy fajsúlyos témát felvállalt, Sárospatak a Rákócziakat, Visegrád a középkori reneszánsz korszakot, Esztergom pedig tudjuk, hogy szintén fontos szerepet játszott, akkor a kis filia a Bátor István Múzeumét nyírbátor legyen a bátoriaknak a zarándok helye, hogyha ezt lehet így fogalmazni, és jönnek a látogatók, nem panaszkodunk, nyilvánvalóan körülményekhez, a távolsághoz képest szerényebbek a mutatóink, mint a előbb említett három nagy, már bejáratott múzeumnak, de ahhoz képest, ahogy a felújítás előtt a kiállításainkat összevetjük, több mint duplájára nőtt a látogatók száma.
1: És hát úgy tűnik, hogy nagyon fontos része a kiállításoknak, a helyi identitásnak a megerősítése. A városban élők, meg a környéken élők hogy fogadták ezt?
2: Hát való igaz a gondolat, hisz itt a helyi identitás, a bátori identitás megőrzése, vagy erősítése, vagy átadása, vagy megerősítése az nagyon fontos szerepet játszik. Ezért is gondoljuk azt, hogy a város egyetértésével találkozva, hogy előkészítve a várossal, elsősorban a várossal, hisz a városi identitás az ő kezükben van elsősorban, pénzügyi szempontból egy 2-3 napos középkori fesztiválnak a megteremtését hozzuk itt létre, ami én azt gondolom, hogy azt a törekvést, amit itt az előbb mondtam, a család szerepének bemutatása, az hűen fogja majd szolgálni.
1: Mikor lesz az első ilyen fesztivál?
2: Hát most vannak az előkészítések, van egy pályázat, amit szeretne a város megcélozni, meg is fogja célozni, és hogyha ezek eredményesen zárulnak, meg a helyi erők is, ugye pénzügyi erők is megmozdulnak, akkor én azt gondolom, hogy 2027-ben elkezdődhetnek az első modulok ebben a fesztivál programban, hisz nem lehet egyből totális teljes dolgot letenni, ezt össze kell szépen rakni, türelem, évek során mennek ezek a mindig többet és többet bemutatni ebből a középkori magyarországi hangulatból, a bátoriakból. Ez jövőre biztos vagyok benne, hogy el fog kezdődni.
1: Hogyha jövőre megrendezik, milyen időpontban lesz ez majd? Valamilyen olyan naphoz kötik, ami a bátoriakhoz is köthető?
2: Hát vannak évszámok nyilvánvalóan, és 2027 az egyik bátori lánynak, Somlyói Bátori Annának a születésének éve, 1527-ben született, aki nővére a lengyel királynak, Bátor Istvánnak, de majd keresünk nyilvánvalóan olyan időpontot, hisz itt azért a nyár, a kora ősz, kenyérmezői csata is felmerülhet még, akkor még nincsenek olyan hidegek, de ezt majd itt a helyi erők el fogják majd dönteni, és akkor indulhat a banzáj.
1: És akkor gondolom, hogy ebbe bevonják majd a városnak a többi jelentős épített emlékét is, hiszen ugye itt van mellettünk egy minorita templom, kicsivel odébb van egy hatalmas református templomuk, illetve van egy ebédlőpalotájuk is.
2: Igen, tehát ez nélkülük nem lehet teljes. Egy történelmi sétány köti össze ezeket a műemlékeket, ez a történelmi sétány adhatja a helyszínét, egyik fontos helyszínét ennek a koncepciónak, és ha csak arra gondolunk, hogy a református templomban négy bátori nyugvóhelyét is találhatjuk, és történelmi emlékhelyének van minősítve a kastéllyal együtt, akkor én azt gondolom, hogy nem is lehet kérdés, hogy nélkülük ezt nem lehet megcsinálni.
1: Nyírbátorban Bátori Gáborral, a Magyar Nemzeti Múzeum Bátori István Múzeumának igazgatójával beszélgettem. Hamarosan a főváros török korával folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Nemrég jelent meg a Budapest története című könyv első kötete. A török kor bemutató rész szerzőjével, Sudár Balázzsal, a Budapesti Történeti Múzeum történész muzeológusával, a Hunrend Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársával beszélgettem. Nemrégiben jelent meg a Budapest története első kötete, amelynek az első részéről, az őskorról már beszélgettünk itt a Közkincskeresőben. Az ugye egy hiánypótló fejezet volt, hiszen Budapest területének az őskoráról nagyon keveset tudunk. Most az utolsó fejezetről fogunk beszélgetni, a török korról. A török korról sokkal több az információnk, már csak azért is, mert hogy nemrégiben írtak egy könyvet, ami ugyan nem a teljes Budapesttel foglalkozott, de Budavár törökkori történetével, és az sokkal részletesebb nyilvánvalóan már a terjedelménél fog is, mint ez a kötet.
2: Igen, hát az egy részterületet ölel át, egyébként nyilván egy csomó szempontból a teljesség igényével, hiszen a kultúráról nem tudok úgy írni, hogy egy kerület igen, másik kerület nem, vagy a gazdaságról, vagy az irányításról. Másfelől az tényleg csak a budai vár negyed területére koncentrál, ebben a kötetben pedig teljes Budapestről van szó, tehát Budáról, Pestről, meg még egy icipicit Óbudáról is.
1: Mennyiben különbözik egyébként a török korban Budavárának, illetve Pestvárosának a története?
2: Hát azért különbözik több szempontból is, hiszen mondjuk Pest egy másik igazgatási egységhez tartozik hivatalosan, az egy másik bírósági körzet, ami egy másik irányítási egységet jelent. Tehát ennyiben különböznie kéne, de gyakorlatban pedig mindenkinek világos volt, hogy Pest Budának a szatellitvárosa valójában, és hát a törökök azok, akik össze is kötik Budát meg Pestet egy hajóhíddal, egy állandóan fennálló hajóhíddal, tehát minden korábbinál szorosabb kapcsolat van Pest és Buda között, és ezért aztán a két város osztozik nagyjából egymás sorsában. Persze van olyan, amikor Pest a 15 éves háború idején két évig magyar kézen van, Buda meg nem, akkor éppen ugye ellenséges városokká változnak, tehát vannak ilyen kisebb különbségek, de azért általában nagyon szorosan összefonódik a két település története.
1: Hogyan képzeljük el akár Budának, akár pedig Pestnek az eltörökösödését 1541 után? Ez egy hosszabb folyamat volt, tehát szépen lassan vált balkánivá ez a terület, vagy pedig egy csapásra gyakorlatilag, mikor beköltözött az adminisztráció?
2: Hát kérdés, hogy balkánivá vált-e tényleg egyáltalán. Mindenképpen egy lassú folyamatról beszélhetünk. Budán is, meg Pesten is ugyanis a polgári lakosságot a legkevésbé sem rámolták ki a törökök, azok helyben maradtak, az ingatlan

0: országban maradtak benne, jogbiztonságot garantáltak nekik, tehát nem lehetett őket csak úgy kifosztani, meg elvenni a javaikat. Persze ehhez azért nekik is lojálisan kellett viselkedni nyilván. Akiket kitessékeltek, az a magyar udvar meg a magyar nemesség volt. Tehát ők nem maradhattak benne, katonák nyilván nem maradhattak benne a falak között, és az egyház jelentős része is eltávozott, Pestről is meg Budáról is, de például plébánosok maradhattak, tehát hogy a vallás gyakorlat is megmaradt. És én azt gondolom, hogy a magyar közösség az ugyanúgy élte az életét, mint korábban. Tehát a kézművesek ugyanúgy lementek reggel a műhelybe, nekiálltak dolgozni, a kapások kimentek a szőlőbe, készítették a bort a pincékben, kereskedtek, az ő körülményeik nem nagyon változtak meg. Nagyon érdekes, a 17. század derekán jár egy utazó Budán, és Isztambulból jön hazafele, és akkor elszállásolják egy házban, egy keresztény házban a törökök, és akkor mondja, hogy német az úriember, hogy hát neki már teljesen elege volt ebből a balkáni vircsavból, amiben eddig élnie kellett, ugye ez hosszú hónapok volt, és végre otthoni körülmények között van, már most olyan, mintha otthon lenne, hát jó, egy kicsit ilyen elmaradott meg, kicsit korábbi a dizájn, de hogy ez már Európa. És akkor ez már egy nagyon eltörökösödött Budán van egy magyar polgárházban. Tehát a magyar jelenlét, meg a nyugati jelenlét az mindig megvan, talán Budán a legvégére csökken ez le, igazság szerint, Pesten pedig úgy tűnik, hogy megvan ez a magyar jelenlét folyamatosan. Emellett inkább az a kérdés, hogy hogyan költöznek be a jövevények, hogyan foglalnak teret maguknak, és hát ennek megvannak az egészen pontos helyei. Tehát mondjuk Budán eléggé egyértelmű, hogy a víziváros az, ami muszlim lesz. Azért, mert a vízivárost mindig elsodorják az ostromok. Ugye 1541-ben is egy nagyon hosszú ostrom van, csak ez egy Habsburg ostrom, de az még ugyanúgy elviszi a vízivárost, és a kiürült területre költöznek be a törökök mindig. Pesten pedig csak egy-két városnegyedni részt foglalnak el, valójában az elején nagyon kisebbségben vannak, és akkor utána bevásárolják magukat. Tehát utána ők megveszik a házakat, hogyha meg tudják venni, meg eladják nekik. Azért Budán ez eléggé lassan megy. Tehát a Mátyás templomtól észak felé, tehát a Vécsi kapu felé, az ott egy teljesen magyar régió, leszámítva a dunai oldalt, ahol egy utca az a zsidó utca, ahol a zsidó közösség lakik, ami viszont az egész hódoltságban egy nagyon komoly és virágzó közösséget alkotott.
1: Ugye azt mondta, hogy beköltöznek a törökök, de egyáltalán törökök költöznek ide, vagy pedig más balkáni náció?
0: Igen, hát pontosan fogalmazva török nem, a mai értelemben vett török nem költözik be, ugye töröknek hívják őket, de ez egy állampolgárságot jelent ebben az időben, azt jelenti, hogy az Oszmán Birodalom állampolgára, az Oszmán Birodalmat meg magyarul Törökországnak hívják akkor is. Annak a polgára pedig török. Náció szempontjából ezek alapvetően délszlávok, teljesen egyértelműen délszláv lakosság van. Fekete Lajos azt mondta, hogy nem török hódoltságról kéne beszélni, hanem rác hódoltságról, mert etnikai értelemben erről van szó, és mindenki ezt írja, hogy hát Budán magyar szó van, meg rác. Tehát az valamilyen délszláv nyelvet beszéltek. Úgyhogy igen, a rácvilág jön ide, de ez a rácvilág másfelől muszlim. Jelentős részben muszlim. Tehát az iszlámnak rengeteg jegyét hozzák magukkal, nem csak a vallást, hanem egy csomó életmódbeli dolgot is, hiszen az iszlám elég erősen meghatározza az életmódot. És hát azért a birodalom működése miatt a birodalmi elit is megjelenik, tehát az az elit, amelyik bármelyik városban is van. Ugye ezeket rotálják, tehát egyik állomás helyről a másikra vezénylik őket. Ez a csúcsértelmiség, a vezetők, Isztambulban mindig jönnek a janicsárok, azok előbb 3 éves váltásban vannak, aztán ez egyre rövidül, de folyamatosan felvezényelnek a központi kaszárnyákból janicsár egységeket, nem kis számban egyébként. Budára ők is bekötik ezt a várost a központba. Szóval megjelenik a Balkán, a maga balkániságában, és megjelenik az oszmán kultúra, tehát az igazi birodalmi kultúra, na ezt érezzük mi töröknek, ezt az utóbbit.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Sudár Balázzsal, a Budapesti Történeti Múzeum történész muzeológusával.
2: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: I got a big old band on the move, shaking all the people with the groove. I got a big old band on the move, shaking everybody's booty with the groove. I got a big old band on the move, shaking all the people.

0: good band, and now a string into Camden Night.
1: Shake it to the jar of rhythm of the groove. Shake it to the jar of rhythm of the groove. Shake it to the jar of rhythm of the groove.
2: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. Október végéig meghosszabbították a lakossági napelemes projektek határidejét, marad a késő nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gernán Márton vagyok. Az öregségi nyugdíj minimum 120 ezer forintra emelése mellett sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érni el a 108 ezer forintot, annak azt 120 ezer forintra emelik. Az árvaellátási minimum, a megváltozott munkaképességű emberek ellátásai és az időskorúak járadékai is emelkednek. Október végéig meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes projektek határidejét. A 2021-ben indított projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatók, ha a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult. Több mint 230 ezer okos mérő telepítését kezdi meg az MVM csoport a kormány energiafejlesztési programjaival összhangban. Az MVM DMASZ és az MVM EMASZ ehhez konzorciumban nyert támogatást, és több mint 13 milliárd forint vissza nem térítendő uniós forrást. Potlólagosan mintegy 6700 gyermek kap még iskolakezdési támogatást, erősítette meg a szociális és családügyi miniszter. Az érintettek ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt maradtak ki az első kifizetésből. 32 új név szerepel a Forbes legfrissebb 100 leggazdagabb magyar felsoroló listáján, amelynek élén ismét Mészáros Lőrinc áll mintegy 1785 milliárd forintos becsült vagyonnal. A második Csányi Sándor, a harmadik Felcsúti Zsolt, majd Veres Tibor és Szíj László következik. 5 évre visszamenőleg világítják át a Nemzeti Kulturális Alap működését és támogatási döntéseit, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, az ellenőrzésen több esetben politikai befolyás jeleit találták, különösen a 17 milliárd forintos támogatási csomagnál. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól Budapest, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely, az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsa első ülése után azt közölte, Budapest eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt az előző kormány ellen indított perektől. Bejelentette továbbá, hogy mostantól a főváros szedheti be a parkolási pénzeket. A belvárosi kerületi polgármesterek tiltakoztak az utóbbi döntés ellen. Feljelentést tett a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Beloyanis hajó és a Fonyódi sportszálló felújítása miatt, miután az átvizsgált iratokban költségvetési csalásra és hűtlen kezelésre utaló jeleket találtak. A két beruházást összesen 2,3 milliárd forint állami támogatást ítéltek meg, ebből 2 milliárdot ki is fizettek.
2: Időjárás jelentés.
3: Hétfőn gyengén vagy változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel és néhol futózápor is előfordulhat. Az északnyugatira, északira forduló szelet a Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 0 plusz 12, délután 21 és 25 fok között alakul, de északkeleten kisé hűvösebb is lehet. Kedden is napos idő várható, csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmelegebb órákban 21-25 fok lesz.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
4: Bec, bec, bec, bec, bec, bec, bec, bec.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: A főváros történetének egy kevéssé dicső, ám annál érdekesebb szakasza a törökkor. Folytatjuk a beszélgetést Sudár Balázzsal, a Budapesti Történeti Múzeum történész muzeológusával. Mennyire válik Buda, illetve Pest erődvárossá a 17. századra?
2: Teljesen. Ugyanez egy igazgatási centrum továbbra is, és ugyanúgy egy országnyi területnek a központi városa, mint a Magyar Királyságban, tehát hogy ez nem változik meg, de azért egy csomó minden mégis megváltozik, mert például a gazdaságnak, meg a kultúrának a centruma a budai tartományban az nem Budán van, hanem Belgrádban, mert Belgrád az lényegesen délebre van és lényegesen védettebb város, tehát ott nem kell félni a támadásoktól, ezért egy csomó minden oda telepszik le. Nem? Belgrád az akkor hízik nagyvárossá, akkor lesz egy ilyen óriási gazdaság, centrum, depóváros, tehát akkor lesz egy igazán nagy és komoly település. Buda megmaradt politikai és katonai centrumnak. Tehát ugye itt a határ mindig nagyon közel van, itt a magyar portyázók, vagy a naszádosok bármikor feltűnhetnek, tehát nem is tudnak másképp élni, mint erődvárosi keretek között, és hát ezt építik. Tehát Buda, amikor először a törökök meglátogatják, ugye 1526-ban, akkor katonai értelemben védhetetlen, gyakorlatilag alig vannak erődítmények, mert minek lennének.
1: Gyakorlatilag a középkori Magyar Királyságnak a szíve.
2: Így van, és a kellős közepén van, tehát nem számít senki semmilyen támadásra. Aztán 26-ban megtanulják, hogy de, bármikor jöhet bárki, és Szapolyai nagyon gyorsan reagál is, tehát a 30-as években neki áll kiépíteni egy új erődítményt Buda körül, már a Várhegyen, és abból egy csomó minden elkészül. És aztán, amikor a törökök átveszik, akkor az első perctől az utolsóig javítgatják ezt az erődrendszert, és próbálják egyre-egyre jobbá és védhetőbbé tenni, és Pesten ugyanezt történik. Tehát Pesten is építkeznek, a magyarok többször is, a 15 éves háború idején is építkeznek, de a törökök is, úgyhogy mind a kettő egy jól védhető erődvárossá válik az utolsó időszakra.
1: Mi lett azokkal a falvakkal, amik a középkorban itt voltak Pest körül? Ugye másfél tucat falunak az emlékét ismerjük, még hogyha pontosan a helyüket nem is tudjuk, hogy hol voltak. Ezek eltűnnek a török korban, vagy megmaradnak?
2: Nem feltétlenül tűnnek el, néhány eltűnik. Azt hiszem, hogy azt nem szabad kihagyni a számításból, hogy azért, amikor itt egy ostrom van Buda ellen, mondjuk, akármelyik irányból, hát akkor itt azért sok tízezres seregek jönnek-mennek, és hát azok lepusztítják a környéket adott esetben, és előfordulhat, hogy ez véglegessé válik, de a falvaknak a fele azért az megmarad, és a többinek is tudják a helyét, tehát pusztaként művelik ezeknek a területét is, ami azt jelenti, hogy gazdaságilag fennmaradnak, egyébként még az is lehet, hogy lakosok vannak bennük, csak már adózó erejű lakosok nincsenek ott. Tehát egy lazább település szerkezet lesz, de hát Budát ugyanúgy el kell látni, tehát ugyanúgy valakinek meg kell termelni azt a zöldséget, vagy azt a búzát, amit majd Budán meg fognak enni. Tehát a környék lakossága szépen jár be piacozni, meg vásározni, meg mindent. Ami megerősödik, szerintem az Óbuda például, ami egy egészen rendes várossá válik ebben az időszakban komoly lakossággal.
1: Ez minek köszönhető?
2: Hát általában az szokott lenni, hogy ilyen veszélyesebb helyeken összeszarad a lakosság egy helyre, és akkor egy nagyobb közösséget alkotnak, és az ellenállóbb tud lenni ilyen veszélyhelyzetek idején. Nem is beszélve arról, hogy ugye mondjuk a törököknek is abszolút érdeke megvédeni ezeket a területeket bárki ellen is, hiszen hát nekik adózik, úgyhogy vigyáznak rájuk. Óbudát egyszer kitelepítik a 15 éves háború idején, akkor Érsekújvár közelébe költöznek, de aztán hogy nem visszaköltöznek egy idő után, mert mégiscsak jobb otthon, meg mégiscsak működik. Szóval, hogy Óbuda az egy eléggé jó, prosperáló város lesz a két nagy központ árnyékában.
1: Az, hogy Buda, illetve Pest is erődvárossá válik, illetve tulajdonképpen egy birodalomnak a perifériájára kerül. Mennyire veti vissza a városias fejlődést általában? Ugye Óbuda esetében nem, de a másik kettőnél mennyire?
2: Hát semennyire. Tehát, hogy ezek városként fognak tovább élni, hiszen ezek a funkciók nem vesznek el, a piac funkciók nem vesznek el, az, hogy útkereszteződéseken vannak, az nem veszik el. Hát ott van a Dunahíd, ami egyértelműen húzza a kereskedelmet, tehát a gazdasági szerep az talán csökken, de ugyanakkor meg bekötődik egy egész birodalmi rendszerbe. Tehát azért gondoljunk bele, hogy ez a birodalom azért eltart Jemenig, meg Tunéziáig, meg Irakig, szóval, hogy ez egy óriási területet fed le, és ennek a vérkeringésébe kerül bele Buda is egyébként. Buda egyébként azért lényeges még, meg Pest is, mert a magyar területekkel való kereskedelem az itt zajlik. Tehát ez egy átmenő pont a két világ között, igazság szerint, ami azt hiszem, hogy elég lényeges az ő szempontjukból, és a kulturális élet is megmarad. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy ezek a centrumok, mint városok, centrumok maradnak továbbra is, főleg Buda egyértelműen kulturális centrum is, csak hát nyilván a fejlődés iránya változik meg. Tehát nem a középkori fejlődés vonalában megy tovább ez a fejlődés, hanem attól masszívan elkanyarodik, mert ugye egy muszlimos fejlődés lesz, nem a keresztény kultúra fog fejlődni benne, hanem a muszlim.
1: Ugye ön azt mondta, hogy bekapcsolódnak egy másik világnak a vérkeringésébe, viszont Buda és Pest visszafoglalásával, keresztény visszafoglalásával ismét egy új vérkeringésbe kell bekapcsolódniuk. Ez mennyire lesz majd zökkenőmentes? Mi lesz a lakossággal?
2: Hát ez a legnagyobb zökkenő, ami lehet. Tehát Buda esetében én azt gondolom, hogy elkezdődik a fejlődése valahogy ott ugye az ismert körülmények között a 13. század közepén, Pesti jóval korábban, és a visszafoglaló háborúk idején ennek így vége van. Tehát azt elvágják. Tehát a nagy töréspont az nem 1541 vagy 1526, hanem 1686. Pest esetében ugye nagyon sok olyan ostrom van, amikor el is foglalják a várost, tehát ott azt nagyon megszenvedi a polgári lakosság mindig. Buda esetében 1686 kérdés, semmi nem marad. Semmi. Tehát Budának nincs tovább élő lakossága. Egyáltalán semmilyen túlélő lakosság nincsen. A város teljesen romokban hever, néhány tucat ház, ami ezt valahogy túléri, a falak jelentős része szét van lőve. Tehát itt mindent előről kell kezdeni, és hát ez a 18. század jelentős része az azzal telik, hogy hát újjáépítik valahogy, és ugye tudjuk is, hogy a 18. század derekán azért Buda egy nagyon rendes, poros vidéki városka tulajdonképpen. Már legalább az, mert a nullából idáig is fel kellett jönni, és aztán hát majd a század végére kezd el ismét valahogy a rangjához visszatérni a város. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy zökkenő. Én azt gondolom, hogy Budapest történetének ez a legnagyobb töréspontja, ami volt.
1: Pest kevésbé szenvedte meg a visszafoglalást?
2: Hát ezt nem nagyon mondanám, mert egyrészt Pest is eltörökösödik, tehát egyre több muszlim van benne az idő előre haladtával, tehát ők nyilván eltűnnek a városból. És hát Pesttel az van, hogy a 15 éves háborúban kiderül, hogy hát lehet tartani Pestet egy ideig, de olyan túl sokáig azért nem, és csak a baj van vele. Úgyhogy a 1686-os és a 84-es hadjárat idején is a török hadvezetés úgy dönt, hogy aztán túl sokáig nem kéne védeni, úgyhogy felgyújtják lényegében mind a két esetben a várost, tehát elpusztítják. Szóval nem éli Pest sem jól meg ezt a dolgot. Csak mások a betelepülési viszonyok mondjuk, tehát Pestre magyarok is költözhetnek, Budára nem költözhetnek magyarok 1580 után egy ideig, de Pestre költözhetnek. És Pestnek ez az alföldi kapcsolatrendszere az azért eléggé jól működik, tehát hogy az alföldről érkeznek az utak és jönnek a termékek meg a termények, és akkor ez a hídon keresztül megy át a nyugati ország részbe, ez egy nagyon fontos szerepkör lesz.
1: Ön azt mondta, hogy ugye etnikai szempontból nem is török korról, hanem Rácz korról is lehetne akár beszélni, hiszen elsősorban Rácok telepedtek be, de hát a Rácz betelepedés a későbbiekben is folytatódik. Tehát a délszlávok továbbra is telepednek be, csak most már keresztények.
2: Igen, ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, és azt se pontosan tudjuk szerintem, hogy persze vannak ezek a nagy Rácz bevándorló hullámok, akik szerbek, akik keresztények, csak hogy vajon mennyi az, aki muszlimként élte meg a visszafoglalást, aztán átigazolt a túloldalra, mert ugye tudjuk, hogy rengeteg ilyen van egyébként, és mi van akkor, hogyha egy csomóról meg nem tudjuk hivatalosan, tehát ugye tudjuk, hogy melyik átadott városban hányan keresztelkednek ki, de aki keresztény volt, az már ugye eleve keresztény volt, na most miből tart egy muszlim rácnak azt mondani, hogy ő tulajdonképpen ortodox keresztény, hogyha a család fele amúgy is az. Szóval ezt azt hiszem, hogy még teljesen nem dolgoztuk föl a kutatás szempontjából, vagy csomó szempontból én ezt egy picit mitológikusnak érzem, ami itt történik. De a törökkort felfoghatjuk egy nagy délszláv betelepedési hullámnak is, ami ugye az ország déli részét azt teljesen elviszi, és hát egyébként meg foltokban itt ott megjelenik.
1: Ugye most megjelent ez a Budapest története első kötet, ami tényleg egy hatalmas összefoglalója Budapest történetének, de akkor ezek szerint még például a törökkort tekintetében is van kutatnivaló.
2: Kutatnivaló mindig marad, tehát az sosem okoz problémát. Én azt gondolom, hogy annak kell örülni, hogy ismét sok-sok év után született egy nagy, egységes szemléletű összefoglalás, és reméljük, hogy megjelenik hamarosan a második kötet is. Tehát, hogy egy modern, a mostani tudásunknak egy jó minőségű összefoglalása született meg ebben a kötetben, gyönyörűen kivitelezve, jó térképekkel, képekkel, tényleg nagyon szép kivitelben. Úgyhogy most letettük az asztalra azt, hogy most mit tudunk, aztán majd 50 év múlva az akkoriak leteszik az újabb összefoglalót. Mi most ez a lépcső vagyunk a tudomány lépcsőházában.
1: A Budapest története című könyv első kötete török kor bemutató részének szerzőjével, Sudár Balázzsal, a Budapesti Történeti Múzeum történész muzeológusával, a Hunrend Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársával beszélgettem. Hamarosan Bándon, az Esekvárban folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Hatalmas érdeklődés mellett folytatódott idén a bándi esegvár feltárása. Nagy Szabolcs Balázs ásatásvezető régésszel, a Lackó Dezső Múzeum munkatársával beszélgettem.
2: Itt állunk Veszprém megyében, Veszprém városához nagyon közelő Bánd településen. A Bánd település fölé egy 20-30 méterre emelkedő dombon, Várdombon, Esegvárban.
1: Alig egy évvel ezelőtt, sőt kevesebb, mint egy évvel ezelőtt álltunk már itt, akkor éppen befejezték, vagy nagyjából a végén voltak az ásatási évadnak, most viszont most kezdték el. Elképesztően sok ember van itt körülöttünk a vár területén, és hát ahogy elnézem, azért nagy részük dolgozik is.
2: Igen, idén valahogy nagyobb publicitást kapott ez a lehetőség, hogy minden évben fogadtunk önkénteseket is, akik szívesen csatlakoztak a munkához, de most valahogy jobban sikerült meghirdetni, úgyhogy szinte túl jól is olyan értelemben, hogy egy bizonyos idő után már azt kellett mondanunk az ország különböző, akár távoli pontjaira érkező, érdeklődő férfiaknak, nőknek, gyerekeknek, hogy megteltek a helyek ahhoz, hogy jól tudjuk irányítani, dokumentálni a feltárási munkákat, be kellett húznunk ilyen létszámkorlátokat, és így viszont hát nincs hiány segítő kezekből.
1: Összesen hány helyen ásnak most a vár területén?
2: Most jelenleg 6 szelvényünk van nyitva, néhányan hamarosan várhatólag végezni fogunk, és akkor lehet, hogy még lesz idő, lehetőség továbbiakat nyitni.
1: Ahogy látom, folytatják itt ennek a feltételezett várkapunak a feltárását is.
2: Igen, itt a Várdom északi részén van egy izgalmas, szimmetrikusan visszaugatott építmény, aminek a magyarázatát keressük. Talán most már egész közel vagyunk hozzá, hogy valami biztosabb választ is kapjunk rá.
1: De hát valószínűleg egy olyan védmű lehetett, ami mondjuk egy bejáratot őrzött.
2: Valamilyen módon könnyen lehet, hogy az a bejárattal van kapcsolatban, ez egy logikus hely lenne a külső várnak, a belső vártól távol lévő pontján egy bejáratnak. Ráadásul nagyon látványos, kiemelkedő pontján van a várnak, ami a környékről is jól látható volt.
1: Az előbb volt alkalom körbesétálni itt a várat, és hát ugye a legmagasabb és messziről is látható része az egy kőből épített torony, viszont mellette nem sokkal van egy téglatorony is, legalábbis egy téglatoronynak a maradványa, ott is folytatják a feltárást?
2: Igen, itt a most is álló magas kőből épült torony és a tőle 20 méterre lévő téglatorony közötti részt több szelvénnyel is kutatjuk. Több kérdésre is keresve a választ, az egyikre szerintem hamarosan megkapjuk, hogy például a most álló leglátványosabb kőfalú toronynak az egykori szintjeit hogyan kell értelmeznünk. Az a bejárat, amit most használunk, az hogyan viszonyult az egykori külső járószinthez, mennyire beszéltünk egy emelt földszintről, esetleg egy emeleti szintről, vagy az alatta lévő helyiség az pinceként szolgált, vagy már lényegében ilyen földszinti térként, erre hamarosan választ fogunk kapni. Illetve a két épületet, a két torony között a várfalhoz épült az a feltetőleg egykorulag egy épületszárny, egy déli épületszárny. Ennek eddig nagy rész csak gerenda fészkeit láttuk a várfalban, egy-két ponton a kőfalait az épületnek, most ezt sokkal jobban látjuk, például gyönyörűen látszik a falnak a sarka, vörös homokkőből faragott kváderkövekkel megerősítve sarokarmírozással.
1: Ezt a téglatornyot, ezt egy időben építették a kőtoronnyal, vagy később?
2: Ez tavaly sikerült egészen biztosan igazolnunk, hogy ez korábbi a téglatorony, mint a vár. Egy a vár építését valószínűleg jócskán megelőző, de még feltétlenül 13. századi látványos, nagyméretű, talán lakhatásra is alkalmas tornya volt az Igmánt nemzetségnek, aki akkor ezt a területet birtokolta, Várdombot is.
1: Tehát gyakorlatilag egy öreg torony volt?
2: Nem biztos, hogy szeretnék rögtön egy ilyen címkét ráagatni, mert az öreg toronyról azt szoktuk gondolni, az ilyen elsődlegesen védelmi célú torony, a lakótorony neve szerint inkább lakócélű, de valószínűleg a toronyok egy része nem feltétlenül ilyen nagyon szorosan csak az egyik vagy a másik szerepet töltötte be, főleg mert abban az időszakban ez volt az egyetlen tornya feltetőleg ennek a nemesi lakóhelynek, ennek a nemesi birtokközpontnak, volt nem túl távol tőle egy földszintes, favás szerkezetes épület, de hogy ez a torony ettől függetlenül valószínűleg lakhatási célokra is alkalmas volt, viszonylag tágas volt belülről, de minden bizonnyal a védelmi célokat is jobban ellátta, mint a favázas, fachverkes szerkezetű, többosztatú házacska.
1: Miért építettek? Hát tulajdonképpen mellé egy kőtornyot a későbbiekben, mert a kettő építése között akkor csak néhány évtized telhetett el.
2: Sőt, azt látjuk most, hogy ez a téglatorony, ami tehát korábbi, mint a vár, és a másik favász szerkezetű épület, ami szintén korábbi a várnál, a kettő között az időrendi viszony az úgy tűnik, hogy vagy a téglatorony a korábbi, vagy egyidőleg épültek. Tehát, hogy ez a földszintes favász szerkezetes épület, ez nem előzi meg a téglatorony építését. Hogy lakhatási célokra szolgált ez a földszintes épület, vagy inkább gazdasági célokra, ezt pontosan nem tudjuk, azt látjuk, hogy volt benne egy kemenc, ami feltétlenül sütésre, főzésre volt alkalmas. alkalmas, semmit más ilyen kifejezetten ipari jellegű vagy kézműves jellegű tevékenységnek nyomait nem látjuk benne, meg hogy alapvetően a méretei megengednék, hogy egy ilyen lakócélú földszintes épület legyen. Hogy hogyan egészítette ki egymást itt a szerepeket, illetően a két épület, az még nem tiszta, főleg azért sem, mert valójában azt sem mernénk kijelenteni, hogy ebben az időszakban, tehát itt a 13. századnak mondjuk a közepetáján csak ez a két épület állt volna a várdombon, hiszen a várdomnak a nagyon nagy része még továbbra is kutatatlan.
1: És a kőtorony?
2: A kőtorony az együtt épült a várfallal, a várfalnak a valószínűleg védelmi szempontból is hangsúlyos pontjain épült föl. Jelen tudásunk szerint legalább három a várfalak síkja elé kilépő, és ezáltal bizonyos módon oldalazásra is alkalmas kőtorony a várfallal együtt, de ezek ilyen négyzetes vagy közel négyzetes tornyok voltak. Az egyikben, amelyik legjobb magasabban áll, úgy tűnik, hogy azért úgy alakították ki, hogy adott esetben még többé-kevésbé komfortos lakhatásra is legyen lehetőség, kandallóknak a nyomait látjuk két szinten is benne.
1: Pillanatnyilag itt állunk az egykori külsővárnak a területén. Ez mennyire volt valóban külsővár, és mennyire település?
2: Ez jó a kérdés. Amikor a vár felépül, azt gondolom, hogy ez már alapvetően külsővárnak a tároló állattartásra is, istálózásra is, gazdasági tevékenységre is alkalmas tereként lehet talán elképzelni. Ugyanakkor a várat megelőzően itt a külsővár területén már egy falusias településnek a temploma épült, és a templom körül temetővel, tehát mintegy bekebelezte a vár ezt a területet, és utána talán egy darabig elképzelhető, hogy van egy ilyen kettős használat ennek a külsővárnak, hogy a falu még használja az eredeti céljára a templom és a temetőre, miközben a vár is használja, mint a vár kőfala lövezett részeként a saját céljaira.
1: Az imént mondta azt, hogy még ugye teljes egészében nem kutatták meg ezt a várat, sőt, ugye a nagyobbik részét nem kutatták meg, és hogy megfordulunk itt, és elnézünk a külső és a belső vár határa felé, ez a most üres plac, ez tele van hatalmas nagy huplikkal, gödrökkel, megemelkedőkkel, ezt mikor fogják majd megkutatni, mert ez alatt biztos, hogy kell lennie valaminek, mert a talaj magától nem lesz ilyen egyenetlen.
2: Igen, a 2013-ban, amikor az első kifejezetten tervásatás jellegű régészeti kutatások megindultak, akkor különösebb szándék nélkül, véletlenszerűen lényegében, de pont ebben a huplis középső részben húzott az egyik kutatóárok, ez Feld Istvánnak volt az ásatása, és akkor derült ki, hogy mi a fő oka itt a hupliságnak, hogy a külső várat és a belső várat nem csak egy kőfal választotta, hanem egy viszonylag széles, de nem túl mély árok is, és legnagyobb részt ez tükröződik ma is a mikrodomborzati különbség. A várdomb területén.
1: Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy rengeteg itt az ember, a segítőkéz, nem csak hallgatók, illetve tanulók, hanem önkéntesek is, illetve közben, amíg beszélgettünk, addig is több turista is megfordult itt ezen a területen. Hogyan képzelik a várnak a jövőjét?
2: A vár jövője szempontjából ez a jelleg, hogy az ásatásokat próbáljuk egy ilyen nyílt jelleggel csinálni, azt mondom, hogy ez egy követendő vagy tartandó irány. Azt gondolom, hogy ez hasznos lehet, tényleg aki csak egy fél órára, 10 percre jön föl és rácsodálkozik a munkákra vagy a szebbleletekre, ennek is azt mondom, egy pozitív hatása szélesebb körben, de annak is van haszna, hogy aki akarja, ténylegesen ki tudja próbálni magát az ásatással. Persze, hogyha idejében jelentkezik, mert hogy idén is aztán beteltek a helyek. Ezen túl szeretnénk majd egy kicsit átgondoltabb jelleggel ilyen régészeti tanösvény jellegű információs táblákat fölhelyezni, hogy sok mindent már feltártunk a várból, kisebb részleteket, és hogy azokról vannak érdekes adataink, hogy ezekből valamit vissza lehessen adni még úgy is, hogy a felszínen ma ezek a falmaradványok, régészeti maradványok nem látszódnak, hiszen vissza lettek temetve. Az már egy nehezebb kérdés, hogy a feltárt falakból, épületekből mennyit lehet ténylegesen bemutatni, visszafalazni, renoválni. Ez is befolyásolja ennek a kérdésnek az eldöntését, hogy itt a hosszú távú karbantartásra, fenntartásra is kell gondolni, és arányban kell állni a bemutatott, később karbantartást igénylő falaknak azzal, hogy mennyit bírja a helyi közösség.
1: A Bándi Esekvár feltárásán Nagyszabolcs Balázs ásatásvezető régésszel, a Lackó Dezső Múzeum munkatársával beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
0: A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hang száll, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A háromfogásos ajánlat ára 2 pohár borral 19.000 forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyűjtő. Kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai adásában, a vendégem Tausz Ádám, aki a Budapest Contemporary nevű vásárnak a főszervezője, pontosabban egy vásárcsaládról beszélünk. Három vásár van ebben a csomagban évente, az Art & Antique Budapest, ami általában februárban, márciusban szokott lenni, illetve nyáron rendezitek a Füred Art Week-et. Ez már megtörtént, és most október 2-től 4-ig látható a Budapest Contemporary, az ország egyik legnagyobb kortárs műtárgy vására kiállítása. Úgyhogy üdvözöllek itt a stúdióban.
2: Üdvözlöm is a hallgatókat.
1: És nyilvánvalóan a témánk az lesz, hogy mi történik idén a vásáron. Az elmúlt pár adásban egyébként beszélgettem egy-egy résztvevővel, a vásár egy-egy résztvevőjével, kiállítójával, és ha a hallgatók már egy picit hallgatták ezeket az adásokat, akkor tudják, hogy idén tematikailag elég alaposan kibővül a vásár, és olyan témákat emeltél be, ami bizony pöcögteti itt a határokat, feszegeti a határokat, ilyen például a design, vagy a divat, vagy az ékszer többek között. Mesélsz nekünk az idei koncepcióról?
2: Igen. Idén ugye ténylegesen bővül a vásárnak így a struktúrája, és a legfontosabb az, hogy maga a kézművészeti vonal az megmaradt, tehát nagyon erősen képviseli magát a kézművészeti galériáknak az iránya. Ez körülbelül egy 40 galériát jelent Magyarországról, és a bővítés pedig azt jelenti, hogy kibővülünk dizájnnal, ékszerrel és divattal. Ugye ezek szorosan kapcsolódnak művészeti területen a kézművészethez, szigorúan csak kortárs, tehát ugye kortárs dizájn bútorokkal. Egy élettér lesz berendezve, ennek Oslágy Tuci, a Eldekor főszerkesztője, a kurátora ennek a...
1: Vele is beszéltünk egy előző adásban, úgyhogy ha valaki ezt a témát részletesen akarja kifejteni, akkor vagy ki tanulmányozni, akkor ellátogathat a Trend FM weboldalára, ahol a gyűjtő címszó alatt megtalálja ezt az adást.
2: Igen, tehát Oslágy Tuci a főszerkesztője az Eldekornak, ő a kurátor ennek a teremnek. Itt tulajdonképpen egy gyűjtőnek lesz a lakása berendezve, egy képzeletbe egy gyűjtőnek a lakása. Életterek lesznek bemutatva ezen a közel 400 négyzetméteres területen. Nagyon érdekes lesz ez a stand. Abszolút érdemes ellátogatni és megnézni. Ötleteket lehet meríteni majd a standról. Meg lehet nézni, lehet beszélgetni a kiállítókkal is ott, akik ugye a bútorokat adják erre a standra. És akkor a másik újdonságunk egy ékszerkiállítás. Az ékszerkiállításnak pedig a kurátor, a Spengler Katalin műgyűjtő, ő válogatta össze az ékszereket, fiatal ékszertervezőknek az anyagát mutatják be, ami fontos, hogy ezeket meg lehet vásárolni, tehát ez nem csak kiállítás, hanem vásár is, ugye, és a kiállított ékszereket, ha valakinek tetszik, akkor ott a helyszínen meg tudja vásárolni. Ez körülbelül egy olyan 100 négyzetméteres területen lesz az ékszerkiállításunk, abszolút kortárs ékszerekről beszélünk, és a harmadik terület pedig, ami újdonság, az pedig a divat. Itt Szegedi Kata divattervező fog bemutatkozni, neki lesz külön egy nagy standja, ahol a legújabb kollekcióját és különböző ehhez kapcsolódó képeket, ami érdekes, hogy ugye képeket fogja a falat díszíteni, és a kollekcióhoz kapcsolódó műalkotások együtt lesznek így a standon.
1: Egyébként hogy jött ez a döntés? Mert mi már évek óta beszélgetünk itt a rádióban, meg egymás között magánúton is arról, hogy fú, ez milyen jó lenne, hogyha egy kicsit ott lenne a design, meg hogyha el lehetne mosni ezeket a műfai határokat itt a művészet különböző ágai környékén, hogy végül, és mindig azért így a piacban is volt egy ilyen ellenkezés ezzel kapcsolatban, főleg a kortárs művészeti piacon a galériák berzenkedtek ez ellen, hogy ne annyira kavarjuk össze itt a dolgokat. Végülis hogy döntöttél emellett, hogy akkor csapjunk bele?
2: Ugye a döntésemet az alapozta meg, hogy ugye van a másik nagy vásárunk, az Art & Antique, ami klasszikus kortárs kézművesleti vásár, és ugye azt látom, hogy az Art & Antique azért nagyon sikeres, és azért van rengeteg látogató, mert egy színes képet ad a látogatónak, és egy hatalmas élmény, mert ha valaki eljön az Art & Antique-ra, akkor tulajdonképpen tud klasszikustól kortárs bútorig, festményig, szőnyegen keresztül műtárgyakat vásárolni. Éppen ezért nagyon érdekes a vásár. És pont ezt szerettem volna a Budapest Contemporary kapcsán is megoldani, hogy amikor eljön egy látogató, akkor egy nagyon színes képet, egy sokrétű képet kapjon a kortárs művészetről, és ezért bővítettünk ugye a divat, az ékszer és a design irányába. Ez most egy teszt ebben az évben, megnézzük, hogy sikerül, és hogy milyen lesz, de az előrejelzések alapján rengetegen érdeklődnek, hatalmas az érdeklődés a vásár iránt, és én azt gondolom, hogy ez egy jövőbe tekintő út mindenféleképpen.
1: Egyébként erre láttál már külföldön példát, hogy így összemixelik a különböző dolgokat, vagy pedig ez egy saját invenció?
2: Ez saját, abszolút, nem láttam még külföldön ehhez hasonló mintát. De
1: ilyen pici országot se nagyon látsz, akinek ilyen művészeti vására van.
2: És ugye nálunk ez nagyon specifikus azért a művészvilág Magyarországon, és azt gondolom, hogy olyan specifikus dolgokat kell kitalálnunk a magyarországi piacra, ami a magyar embereknek megfelel, ami nekik tetszik, és ami miatt eljönnek a vásárunkra látogatóként. Úgyhogy ezt az irányt mindenféleképpen szerintem tovább fogjuk vinni. És ugye pont ilyen ötlet volt ezelőtt 3 év, amikor a Füred Art Week-et megszerveztük, az is egy innovatív újdonság volt, mert ilyen klasszikus kortárs vásár vidéken nincsen, nem létezik, és ugye a Füredi volt az első ilyen, amit Magyarországon megvalósítottunk.
1: Na, már szóba hoztad, akkor mik voltak idén a tapasztalatok? Aztán majd visszaugrunk a Budapest Contemporary vásárra.
2: Füred nagyon jól sikerült, a Füredi vékünk, és sok eladás volt, sok látogatónk volt, de az abszolút egy sikeres vásárról tudok beszámolni.
1: És a kiállítók is szeretik?
2: Nagyon szeretik a kiállítók, folyamatosan túljelentkezés van a Füred Art Week-en, tehát így kiállítói szinten. Ugye ott a terület adott, nem nagyon lehet növekedni, ez kb. Egy ilyen 25 kiállítót jelent, résztvevő kiállítót jelent, és hát szeretnének többen jönni, de nem tudunk a helyen növekedni. De ez egy nagyon-nagyon, hogy mondjam, szerethető, nagyon hangulatos, nagyon jó hangulatú vásár a Füredi. Ugye nyáron van, mindenki sokkal lazábban viselkedik, át van nyaralni, vannak ott az emberek. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a füredi vásárnak a hangulata az teljesen más, mint a budapesti vásároknak a hangulata.
1: Meg még más titok is volt, mert nem a Hőkupolába szerveztétek bele, hanem pont ott volt valami pár nap, amikor relatív hűvösebb volt.
2: Csak 28-30 fok volt, igen. Nem 40 fok volt,
1: igen. Szóval visszatérve a Budapest Contemporary vására, ami október 2-án nyílik, és 4-éig, 2-a egyébként egy péntek, és akkor 3-a, 4-e szombat, vasárnap lesz nyitva a Bálnában. Van belépő díj?
2: Igen, van belépőjegy, és aki belépőjegyet vesz, részt tud venni az ingyenes tárgyzetéseinken. Megkérdezett időpontok vannak, a weboldalon fent vannak ezek az időpontok. Minden
1: ilyen
2: nap van.
1: Megfizethető belépő díj.
2: Igen, abszolút.
1: Jó, és mondtad, hogy 40-valahány galéria van, egyébként képzőművészeti galéria van, beszéltünk arról, hogy lesz a Gyűjtő Otthona című terület, amit Osváth Judit, aki az L Decoration belső építészeti lakberendezési magazin főszerkesztője, és még a társa Tóth Tímea kurálnak, és lesz még a Spengler Katalin féle fantasztikus ékszer, kiállítás, vásár, és akkor lesz egy divat szekció, de egy pillanatra álljunk meg, szerintem azért még a képzőművészetnél nem menjünk el, nehogy azt mondják, hogy átveszi itt a hatalmat a design, hogy kik lesznek, mennyire fedi le ez a galéria válogatás, mondjuk a magyar kortárs galéria kínálatot, fogalmazunk így.
2: A Budapest Contemporary, amikor már első évben megszerveztük, már akkor az összes jelentős nagy kortárs galéria részt vett a vásárunkon. Ez idén ugyanúgy van. Ugye együttműködünk a Magyar Kortárs Galériák Egyesületével. Az ő tagjaik vesznek részt, 11 tagjuk van, ők vesznek részt a vásáron, és ez kiegészül az összes többi nagy kortárs galériával Budapestről, illetve van pécsi galériánk is, van egy örvényesi, balatonörvényesi galéria, aki részt vesz a vásáron. Tehát én azt gondolom, hogy minden olyan jelentős, nagy, közép és kis galéria, aki Magyarországon működik, és kortárs galériaként működik, tehát klasszikus kortárs galériaként, ami azt jelenti, hogy képvisel saját művészeket, fizikálisan létező galéria, nem online galériáról beszélünk, kiállításokat szervez a művészének. Ezek közül a galériák közül tulajdonképpen minden jelentős galéria részt vesz a vásárunkon.
1: Sőt, még aukciós ház is, mert a Bávart.
2: Igen, a Bávart, ők a design szekció vesznek részt.
1: És említetted, hogy lesznek programok. Mik lesznek ezek pontosan, milyen témában szerveznek?
2: Ugye a látogatóink részt tudnak venni ezeken a tárlatvezetéseken, amik pénteken, szombaton és vasárnap vannak.
1: Ez mit jelent, hogy tárlatvezetés?
2: A tárlatvezetés azt jelenti, hogy művészettörténésszel más órán keresztül végig tudnak menni a vásár területén, érdekes dolgokat mesél a művészettörténész, minden standon így megállnak és beszélgetnek a képekről. Tehát egy ilyen edukatív jellege van ennek a tárlatvezetésnek, információt lehet gyűjteni a galériákról, a képekről, kihezett műtárgyakról. És akkor ezeken a programokon kívül, ami a vásár területén van, ha valaki VIP jegyet vásárol magának és VIP vendége a vásárnak, akkor Budapesten körülbelül egy olyan 25 programunk van a városban, és ezeken a programokon lehet részt venni, illetve a vásár területén is van egy VIP lounge-unk, és a VIP lounge-ban is vannak előadások, különböző előadásokat tartunk, kerekasztal beszélgetések vannak, könyvbemutatók vannak, és akkor ezeken a programokon lehet részt venni azoknak, akik VIP kártyával rendelkeznek.
1: Na és mesélj egy-két programot.
2: Hát például van
1: Csináljunk egy nagyon
2: érdekes például öntödei program, egy bronz öntödeibe lehet elmenni, ahol meg lehet nézni, hogy hogyan öntenek szobrokat, különböző műtárgyakat, hogyan öntenek, el lehet menni műgyűjtőnek megnézni a gyűjteményét. Akkor például a vásár területén lehet az egyik támogatóknak a pénzügyi eladását megtekinteni, hogy érdemesebb befektetni műtárgyakba, vagy nem érdemes befektetni műtárgyakba. Tehát ilyen programjaink vannak.
1: Na, hát ez nagyon érdekes. De egyébként szerintem, hogyha valaki mondjuk nem a programokra megy, hanem csak úgy egy délutáni programot szeretne magának, akkor arra is nagyon jó, hogy egyedül az ember körbesétel, és csak úgy

0: vannak hosszan, és lehet velük beszélgetni.
1: Igen, tulajdonképpen az egyik legfontosabb küldetés egy ilyen vásárnak, én azt gondolom, hogy ha valakit érdekel a képzőművészet ma Magyarországon, oltás képzőművészet ma Magyarországon, akkor az érdemes eljönni a vásárra, mert ugye itt a galéria tulajdonosok ott vannak a vásáron, saját standjukon, lehet velük beszélgetni, kapcsolatban lehet velük kerülni, ott vannak sok esetben a művészek is különben, ugye kortárs művészekről beszélünk, velük is lehet beszélgetni, tehát hogy lehet úgy networkingelni, hogy az ember egyszerre tud találkozni 40 kiemelkedő galériával, és ha valaki vásárolni szeretne, akkor pedig több ezer képzőművészeti kortárs műalkotás közül tud választani. Tehát nem arról van szó, hogy bemegy egy galériába, és ki van rakva 6 darab kép, és a közül kell mondjuk választani, hanem egy olyan merítésből tud választani, ami hatalmas.
0: Meg az egész egyébként nagyon családias, szerintem attól függetlenül, hogy egy hatalmas területen zajlik ez a vásár, a hangulat az egy ilyen nagyon közvetlen szitu.
1: Igen, igen.
0: Szóval nincs ez a frász, ami sokszor az emberekben benne van, hogy most egy galériába bemenjek, akkor biztos elvárják, hogy valamit vásároljak, és ez olyan kellemetlen, hogy csak nézelődöm, de itt ugye pont ez a lényeg, hogy
1: sokkal kötetlenebb,
0: hogy nincs ez az elvárás. Persze örülünk, hogyha vásárolnak az emberek.
1: Igen, és lehet is vásárolni, abszolút.
0: Lehet, hát, hogy mindenféle árkategóriában, de azért nincs ott ez a nyomás, hogy eleve nincs, tehát amikor az ember egy galériába bemegy, ez is egy tévképzet, mert igen, a galerista nem várja el, hogy bárki, aki oda betoppan, az azonnal elkölcsön több millió forintot, de itt aztán végképp ez nem érződik, szóval egy kényelmes szitu, ahol az ember.
1: És ugye idén van újításunk is, egy nagyon-nagyon menő pékség költözik ki a vásár területére, és például ahol lesz a gyűjtő képzetbeli lakása berendezve, ott egy kávézót is berendezünk, egy ilyen kis pezsgőbárral, ugyanúgy fog üzemelni középen a már tavaly évben is volt középső büfé részünk, szintén ettől a pékségtől, és a VIP-lounge-ban pedig nagyon-nagyon különleges ételekkel készülnek a vendégek részére.
0: Alig várom. Na, egyébként még egy kicsit a történetéről ennek a vásárnak beszéljünk, mert hogy ezt nem egyedül szervezett, hanem a feleségeddel, Katival, tehoz Katival, és hát most már évezredek óta csináljátok, tulajdonképpen volt egy kis szünet, de mikor volt a legelső Art & Antique? Mert ugye azzal indult az Art & Antique-kal,
1: 19-ben volt az első Art & Antique, és ugye minket úgy kell elképzelni, hogy mi egy picike kis családi vállalkozás, hogy ketten csinálunk mindent a feleségemmel, ketten szervezzük a vásárt, és hát nagyon szeretjük, és ugye ezt a három vásárt szervezzük, ami tulajdonképpen teljesen leköti az egész évünket, és azt gondolom, hogy az elmúlt 10 évben tudtunk adni így a magyar művészetet, művészvilágnak három olyan vásárt, amire nem csak mi lehetünk büszkék, hanem maga a művészvilág is büszke lehet, mert hogy rengeteg új belépőt tudtunk generálni, rengeteg emberrel ismertettük meg a művészvilágot, tudtuk őket beléptetni, és ugye pont erre van szükség a galériáknak és az egész művészvilágnak, hogy minél több embernek tudjuk ezt így átadni, és megismertetni velük ezt a fantasztikus világot.
0: Meg az volt a nagyon jó, hogy ugye indultatok az Art & Antique-ból a műcsarnokban.
1: Igen.
0: Ahol alapvetően mondjuk nem voltak ott a kortárs galériák kezdetben, hanem
1: igen, inkább, 94-ben, igen.
0: Inkább csak régiségüzletek voltak, meg a nagyobb aukciós házak voltak ott, meg a főbb klasszikus művészetet áruló galériák, és akkor egyszer csak 94-ben csináltatok egy sátrat.
1: Igen, az később volt.
0: Az később volt?
1: A plak, igen, az volt a kortárs galériáknak a része, az szerintem 2000-ben lehetett, igen, 2000-2001-ben.
0: Az is milyen újdonság volt akkor.
1: Igen.
0: És akkor ez ment egy ideig, aztán az akkori társaddal.
1: Igen, tehát mi 2004-ben ugye kiszálltunk belőle, és akkor 2019-ben szereztük új néven meg, Art & Antique néven, ugye az Antique Interiort, Katival a feleségemmel közösen, az az első, ugye ilyen újkori Antique Interior, és akkor 2019-ben volt az Art & Antique, és akkor pár évvel később Millenárison.
0: Millenárison.
1: Igen, az első millenárison volt, az első kettő millenárison volt, és akkor utána átköltöztünk a Várkertbazárba egy évre, ugye amikor covidos időszak volt, és a covid után pedig most már 5-6 éve pedig a Bálnában van folyamatosan a rendezvényünk, és akkor kitaláltuk 2022-ben, hogy megszervezünk egy kortárs vásárt is, és akkor jött létre ugye a Budapest Kontakt,

0: Temporary, ami csak kortárs kézművészet képvisel, és egy évek később pedig kitaláltuk a Füred Artweeket, és akkor megszereztük Füred Artweeket, és akkor így van most tulajdonképpen így ez a három rendezvény van így családon belül, amit
1: szervezünk. És olyan érdekes, mert elbírja a piac, tehát valahogy megismertétek annyira, vagy a piac ütőerén annyira rajta van az újatok, hogy érzitek, hogy ez bírja a piac, és van annyi vásárlóerő, hogy érdemes ezt.
0: Igen, abszolút.
1: Ezt csinálni, ezt a három vásárlót.
0: Ugye Füreden is más vásárlóközönségünk van, ugye a Budapest Contemporary is más, mint az Art Trend Antikon, vannak átfedések értelemszerűen, igen. Tehát hogy ugye a nagyobb gyűjtőknél abszolút vannak átfedések, de maga a közönség az eltér az Art Trend Antikon, meg Budapest Contemporary is különben, és a Füred Art Weeken is.
1: Én nagyon drukkolok, hogy ez így menjen sokáig, meg szerintem ezzel a módszerrel, amit most csináltok, hogy igyekeztek különböző más területeket bevonni, mint például a design, vagy a lakberendezés, vagy mondjuk a divat, vagy akár az ékszer, és ott az ékszer szekciónál is nem arra kell gondolni, hogy ezek ilyen klasszikus ékszerek, hanem ilyen elképesztő, szoborszerű, installációszerű kortárs ékszerek, amik amúgy hordhatók.
0: Abszolút hordhatók. Én tegnap láttam már belőlük pár darabot, és nagyon tényleg jól néznek ki.
1: Spengler Katival is csináltunk egy interjút, úgyhogy ha a hallgatókat ez a téma érdekli bővebben, akkor ezt lehet felkutatni a Trend FM weboldalán a gyűjtő műsor címszó alatt. Úgyhogy Ádám, hát köszönöm szépen neked ezt a beszélgetést. A témánk a Budapest Contemporary kortárs műtárgyvásár volt, ami a Bálnában október 2-től 4-ig tart, és Ádám helyett mondom, hogy várunk szeretettel mindenkit, ugye Ádám?
0: Igen, várunk mindenkit sok szeretettel.
1: Én is ott leszek egyébként. és hát köszönöm szépen Ádám neked a beszélgetést.
0: Én is köszönöm.
1: A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm, a műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük.
2: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozai Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
2: Nekem 10.
1: Mennyi?
3: Lép kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Átalakítja a kormány a lakossági energiatárolói programot. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynökakták, marad a vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Jelentősen átalakítja a kormány a lakossági energiatárolói programot. A csak akkumulátorra pályázóknál 2,5 millióról 1,8 millió forintra csökkentik a maximális támogatást, és ez azokra is vonatkozik, akiket már értesítettek pályázatuk befogadásáról. A teljes 105 milliárd forintos keretet ugyanakkor megtartják, az alacsonyabb támogatásokból felszabaduló összegből pedig mintegy 15 ezer további háztartást vonnának be. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynökakták, a nyitottakták.hu weboldalon 4 dokumentum típus válik elérhetővé, november 4-én felkerülnek a honlapra a 6-os kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H-jelű adattára, majd 2027-ben nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Szigorította a kékvillogó használatát a kormány, a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet, a sürgősségi vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek engedéllyel használhatnak megkülönböztető jelzést. Mintegy 5,2 milliárd forint uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság programot. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. Több leállás is jön az OTP banknál októberben. Október 11-én, 18-án és 25-én a hajnali órákban nem lesznek elérhetők az üzleti ügyfeleket kiszolgáló digitális alkalmazások, így az EBIS szolgáltatás, az Elektra rendszer, a vámpénztár rendszer, a webshop, illetve az SMS szolgáltatások, valamint az internetes kártyás fizetések jóváhagyása sem. Októbertől Magyarországon a vármegyék neve újra megye, ezzel párhuzamosan a vármegyebérlet neve is megyebérletre változott. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója posztja szerint a bérleteknek csak a nevük változott meg. Nagy veszélyt jelenthet a férfiakra a hétvége. A kutatók most a hétvégi étkezési szokások megváltoztatásának az úgynevezett táplálkozási jetlag egészségügyi hatásait vizsgálták. Míg a nők adataiban nem mutatkoztak egyértelmű összefüggések, a férfi résztvevőknél a hétvége és a hét többi része közötti étkezési idők nagyobb eltérése a szívbetegségek magasabb arányával járt együtt. A férfiaknál a jetlag miatti plusz egy evés átlagosan 14%-kal magasabb szív- és érrendszeri betegség arányt és 21%-kal magasabb koszorúér betegség arányt mutatott.
0: Időjárás jelentés.
4: Hétfőn sok fátyol felhő érkezik, fölénk így szűrt napsütés várható, keleten, északkeleten megvastagodhat a felhőzet, és néhol kisebb esőzápor sem kizárt. Az északi-északnyugati tájakon délután megérénkülhet az északnyugati szél, hajnalban 0-13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden visszatér a szinte teljesen derült idő, csapadék nem valószínű, 21-26 fok lesz napközben.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
1: Köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service ügynökség közös reklámszakmai kreatívipari műsora.
2: A stúdióban velem szemben Dankó Bence, a Mediátor vezető stratégiája.
1: És velem szemben meg Tóth György, kommunikációs szakember. Lássuk, mi lesz a mai műsorban. Egyrészt a műsor második felében Flachner Balázzsal, a Telex szakújságírójával beszélgetünk arról, hogy a Metával szemben történelmi ítéletet hozott te az egyik kaliforniai bíróság, vagy pedig az Instagram és Facebook gazdája egy újabb szerencsétlen perrel gazdagodott, de nagy változásra nem kell számítani. Előtte szó lesz arról, hogy hol és meddig nézhető a 26. arckiállítás, mert már nézhető. Beszélünk arról, hogy a saját óriás plakát helyeit adta át a Spár különféle segítőszervezeteknek. Beszélünk arról, hogy milyen hatással lehet a mesterséges intelligencia működésére egy Snickers. Az alaplésóval maradunk egy kicsit így a kajatémák körül, amelyik a Cofidis kampánya, de ezelőtt még legyen szó arról, hogy mit csinált együtt a Nissan Magyarország és Gangsta Zoli, mert hogy érkezett egy spot, amiben a Nissan jóvoltából Gangsta Zoli szerepel, de annyiban eltér ez a spot viszont a korábbi Nissan spotoktól, hogy...
2: Bocsánat, de lehet, hogy nem inkább Gangsta Zoli jóvoltából a Nissan szerepel ebben a spotban?
1: Jogos. Vajon miért kezdjük el figyelni ezt a spotot? Jó kérdés, mert egyébként itt majdnem egyenrangú szereplő ebben a spotban a márka és Gangsta Zoli. Mondom is, hogy miért. Nem pusztán aktuális termékek promóciójáról, szélzről, árajánlatokról van szó, hanem megjelenik benne ugye a legendás Nissannak a Nissannak a legendás Z generációja, ami azért tényleg egy legalább annyira figyelemre méltó jelenség, mint Gangsta Zoli. És kb. Ez a párhuzam ebben a spotban, és a végén Gangsta Zoli beül egy valamilyen aktuális Nissan SUV-ba, egy Qashqai-ba, vagy nem tudom mibe.
2: Se máskor baj. Jobban felkészülünk majd ebből, de ugye amit felsoroltál most, azok a kellékei, azok a reklám szakmában dolgozóknak a abszolút szent grálja, az image spot, ugye, amikor ténylegesen nem egy termékpromót, vagy egy akciót, vagy csak egy price teget, ár teget, vagy akció teget kell itthon fejleszteni, hanem rendesen lehet gondolkodni, forgatni, és egy márkát gyökereitől bemutatni.
1: És ehhez a Z generációnak a legendáját használták fel, hangulatos, szerintem az így rendben van, hogy akkor egy klasszikus modell mellé odaraktak egy kvázi klasszikus zenei előadót.
2: Nosztalgikus, mert ugye itt arról van szó, csak egy röviden, egy picit belenézve a spotba, hogy Gangsta Zoli a garázsa falára kitett régi képek között, amiben egyébként még az Action és Sex Action zenekarok dobosaként, ez egy nagyon bájosan megcsinált jelenet régi koncertfelvételekből, hogy emlékszik vissza, mint amikor meglátja magát, amint éppen fiatalon loboncos hajjal beszáll Bölcsekiben egy Nissan Z-be, és aztán ebből indul el egy minden bizonnyal AI generált fiatalítós...
1: Ezt akartam sorozat. Mondani, hogy itt láthatunk egy indokolt AI használatot, ahol semmi rossz nem lehet arról, hogy az AI-hoz nyúltak a készítők. Szóval én azért örülök ennek, hogy a Nissannak az európai központja, regionális központja, világközpontja úgy döntött, hogy lehet helyben image spotot forgatni, és ebből egyébként így a helyi magyarországi nissanos és reklámos kollégák egy egész jó dolgot raktak össze Gangsta Zoli közreműködésével, úgyhogy hajrá, legyen minél több helyi image jellegű spot a legtöbb automárkának, és ne állandóan a globális megfejtéseket kelljen nézni.
2: Illetve hallgatóknak esetleg egy lehetséges házi feladat. Én magam nem tudtam rájönni, bár a hangulata az eléggé hasonlít ezekre a régi glamrockos dolgokra, hogy a reklámspot alatt esetleg valóban egy régi Sex Action felvétel menne. Nem valószínű, ha valaki ezt tudja, akkor azt kommentelje be a megfelelő csatornákon.
1: Várjuk. Kevésbé vártuk a Cofidisnak az újabb hirdetését, ami alaplésó, maradt a Cofidis a vicces tévéműsoros kulisszáknál.
2: Ők maguk úgy hívták egyébként a kampánybejelentőben, hogy tévéműsor paródia, tehát gyakorlatilag vállaltan így is nevezik ezt az új márka platformot, aminek már a harmadik elemét láthattuk.
1: Amiben ugye az a lényeg, hogy van egy csavaros észjárású főszereplő, aki valamiért akar fura módon nyerni egy valamilyen fura tévéműsorban, és ahelyett, hogy ott próbálna nyerni, ahelyett sokkal könnyebb megoldás az ő életére, mint a spotok végén kiderül, az, hogyha a Cofidis-től vesz föl hitelt, nagyjából ez így a narratívája ezeknek a filmeknek. Egysőre nézésre tényleg így jól van megrendezve, látványos, leköti az embernek a figyelmét, de valahogy úgy jól sikerült-e. Nem biztos, hogy jól sikerült az, hogy így, én azt érzem, hogy azt akarták, hogy legyen szorosabban a termékhez kötve a spot.
2: Itt szerintem több dolog is felmerül ezzel a spottal kapcsolatban. Egyik ugye ez a sima ügy, ez a platformja a Cofidisnek, tehát ugye kölcsönhöz jutni sima ügy, hogyha váratlan helyzet lép föl, és ők már egy ideje ezzel a tévéparódiás sztorival mennek. Annyi még egy újítás, hogy Szabó Simon viszont ebben már nem szerepel, aki úgy tűnt egyébként picit összeköti dörmögő hangjával ezeket a spotokat és az ő komótos megfejtésével arról, hogy miért csinálnak hülyeséget ezek a műsorszereplők. Egy picit úgy érzem, hogy ugye a Cofidis évek óta favorit volt a műsorunkban, mindig szerepeltek a spotjaikkal, és hogyha ebben az új érában, az új hirdetésekben is azt mentették volna át ebből az előző érából, hogy a hirdetésekben, reklámokban a vicc, a humor az jól működik, ami egyébként igaz, és szerintem a magyar piacon különösen igaz, de valahogy ezeket én nagyon kitekertnek érzem. Pont említettem neked a műsor előtt, hogy amikor plakáton láttam az előző aranykasós műsor hirdetését, a sárkány égetős, nem tudom mivel, hogy igazából nézed a plakátot a villamos megállóban, és valahol nem igazán érted, imidzsnek nem elég jó.
1: Én azt tudom elképzelni egyébként, hogy kitalálták ezt a tévéműsoros keretrendszert, meg azt, hogy mi a narratívája ezeknek a spotoknak, mi a felépítése, és egyszerűen ehhez nagyon-nagyon-nagyon mereven ragaszkodnak. Tehát, hogy míg az előző szériában lehetett elszabadult bicajoknak, a domboldalon élő szabad bicajoknak a mezőjére bukkanni Zalában, meg Bazitára lehúzhatott egy űrhajós, tehát, hogy tényleg bármi megtörténhetett benne, addig most ezek a kulisszák egy kicsikét azért ilyen nehezebb helyzetbe hozzák a kreatív alkotókat, és emiatt nem csattannak akkor át ezek a történetek, de lehet, hogy a következő rész majd fog. Adtál-e Snickerst a mesterséges intelligenciának valaha az életben, Gyuri?
2: Hát,
1: mert hogy a Snickers azt mondja, hogy arra is jó, hogyha a mesterséges intelligencia hülyeséget mond, akkor azt meg tudod javítani egy Snickers-zel.
2: Igen, hát mielőtt te ezt elküldted volna nekem egy rövid idővel ezelőtt, nem adtam, azóta viszont több mesterséges intelligenciának adtam. Ugye a Snickersnek évek óta ez az éhes vagy ki vagy, egyél egy Snickers-t, akkor megjavulnak a dolgok.
1: Azért szakítanak csak félbe, hogy a Snickers Hungry.ai nevezetű kampányáról van szó, erre keressetek rá, lehet, hogy nektek is sikerül majd jobb működésre bírni az AI-t, neked sikerült-e végül?
2: Igen, tehát, hogy több AI-nak is adtam, így a Gemini-nak is adtam, és a Claude-nak is eltérő módon reagáltak. Ugye itt röviden arról van szó, hogyha felkeressük ezt a honlapot, akkor kapunk egy kódot, egy linket, amit, hogyha úgy érezzük, hogy az AI-unk hülyességeket ad, vagy nem meg halucinál, ahogy szokták mondani, vagy akár mondjuk túlságosan simulékony válaszokat ad, tehát valószínűleg fáradt és ki van, akkor dobjunk be egy Snickerst. Én a Claude az Anthropic által futtatott Claude válasza tetszett, aki azt írta, hogy nem találtam ezen a honlapon semmilyen érdekeset. Igazából, hogyha szeretnéd, hogy kezdjek ezzel valamit, akkor oké, vagy I just leave it here, azaz vagy csak úgy itt hagyom. Fantasztikus, tehát szerintem ez egy jól indítja ezt a párbeszédet.
1: Mert hogy itt ugye annyi a lényeg, hogy azt találta ki a Snickers, hogy készít egy honlapot, amin van egy olyan módosító prompt részlet, ami arra szólítja föl a mesterséges intelligenciákat, hogy az előző válaszokat gondolják újra, pontosítsák, győződjenek meg arról, hogy az tényleg így jó, tényszerű, stb. És gyakorlatilag erről a honlapról egy ilyen olyan virtuális Snickers lehet adni a mesterséges intelligenciákra, amelyektől ők elkezdenek hasonlóképpen jobban gondolkodni és jobban működni, mint amikor az emberek megesznek egy jó magyaros csokit. Ennél komolyabb témára fordulunk most rá, ez pedig a Spár óriásplakát helyei, amelyeken szeptember második felében közel 500 óriásplakát helyről van szó, amiket a Spár foglalt le ugye előre, mint kb. Minden nagy márka. Ezeken az 500 óriásplakát helyeken azonban nem Spár hirdetések jelennek meg, hanem például az Egy Szív, a Gyermekekért Alapítványnak a hirdetései, vagy a Budapest Bike Mafiának a hirdetései.
2: Hősök tere és egyéb 12 szervezet hirdetései. Egyébként mondhatod volna azt is, hogy a Spár nem plakát kampányáról van szó, mert hogy valóban itt nem spáros. Már ugye nyilván megjelenik a márka is, hiszen föl van tüntetve, hogy szívóságból adták ezeket a felületeket. Ami fontos itt azon túlmenően, hogy akkor itt láthatjuk, egyébként tök jó használták egyébként ezek a szervezetek, tehát egy ilyen erre ráhangolódó, meg némely pontokon fantáziadús hirdetések jelennek meg ezeken a felületeken. Ami itt fontos, hogy ezek olyan szervezetek, és én erre hívnám fel a figyelmet, hogy akikkel a márka egyébként kapcsolatban áll, akár élelmiszerpazarlás, akár nem tudom, egy csomó minden a működésükből fakadó dolog miatt, és itt mindig ennek a jelentőségét hangsúlyoznánk ki, hogy nagyon fontos, hogy a márkának legyenek organikus kapcsolatai civil szervezetekkel, ügyekkel, tehát ez ne csak egy CSR dolog legyen, hanem legyen része az egész stratégiának.
1: Azt mondod, hogy nem egyszerűen a nonprofit.org-onról kilistázták így a legtöbb csillagot kapott szervezeteket, hanem gyakorlatilag ez egy hosszabb együttműködés és társadalmi kötelezettségvállalásnak a része.
2: Igen, én azt gondolom, hogy ez így működik jól, tehát hogy szerintem ez egy tök fontos dolog, hiszen így a márka is el tudja egyébként mondani, ez most a PRS beszél belőlem, hogy ezek olyan szervezetek, akikkel egyébként mi kapcsolatban állunk, tehát ez egy abszolút többszörösen win-win helyzet.
1: Akkor azt hiszem, hogy ebben a műsorban talán ezt az aktivitást fogjuk leginkább megsüvegelni.
2: Hát úgy néz ki.
1: Egy témánk van hátra, október 18-ig nézhető a Petőfi híd Budai hídfőjénél az arckiállítás, a 26. arc közérzeti kiállítás. Mondom még egyszer, hogy Petőfi híd Budai hídfőjénél, mert ugye az elmúlt években a Bikás Parkba került ez a kiállítás, és onnan került most át a Goldman György térre. Mindenkinek jó szórakozást kívánunk hozzá.
0: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
1: Vendégünk Flachner Balázs, a Telex technológiai szakújságírója. Köszöntünk újra itt a Rebrief stúdiójában.
3: Hello, köszi szépen a meghívást.
1: Azért hívtuk el Balázst, hogy megbeszéljük vele, hogy történt egy történelmileg látszó ítélet a Metával szemben augusztus végén, Kaliforniában, Amerikában, sőt tágítsuk ki, mert igazából ebben a perben a Metával szemben 22 amerikai állam vett részt, hogyha jól tudom.
3: Én azt hiszem, hogy 29 volt, de most nem tudom
1: mind
3: pontosan.
1: Mind a kettő szép nagy szám.
3: Igen.
1: Metával szemben már többször felmerültek aggályok, többször hoztak különféle ítéleteket, állásfoglalásokat az Instagram és a Facebook gazdájával szemben. Ez viszont az én érzésem szerint egy kicsit jelentősebb, nagyobb történelmi, és lehet, hogy nagyobb hatással lesz így arra, hogy milyennek ismerjük a Facebookot, és milyennek ismerjük az Instagramot ennek a kifutására a jövőben.
3: Igen, abszolút, én is ezt látom most így az elmúlt időszakban. Én elég szkeptikus voltam, meg általában elég szkeptikus vagyok ezekkel a perekkel kapcsolatban, mert elég gyakran fordul elő ugye az, hogy a Metát megbírságolják, nem tudom, több százmillió dollárra, és látható hatása ennek általában így nincsen, pedig ugye ezek ilyen óriási összegekről van szó. De itt most én úgy látom, hogy a szakértők is, meg az ilyen lobby szervezetek, akik a gyerekeknek a védelmében lépnek fel, ők is egy komoly előrelépésként kezelik ezt az egészet, és nagyjából úgy, mintha ez lenne az első olyan eset, amikor ténylegesen felelősségre vonják a Metát.
1: Foglaljuk össze tényleg nagyon röviden, hogy miről szól ez az ítélet, mit akart az a 29 vagy 22 amerikai állam a Facebook és az Instagram vállalatával szemben.
3: Hát ugye ez még 2023-ban indult ez a per, ha jól emlékszem, és nagyjából az volt a lényege, egy nagyon-nagyon zanzásítva, hogy több állam összeállt, mert azt gondolták, hogy a Meta, meg a Metának a platformja, a Facebook, az Instagram és a többi, azok károsak a gyerekek számára, és olyan az algoritmusokkal, meg a filterekkel, meg az egyéb ilyen dolgokkal, amik lényegében arra vannak kifejlesztve, hogy függőséget alakítsanak ki, azokkal negatívan befolyásolják a gyerekeket, és kihasználják lényegében őket arra, hogy pénzt keressenek.
1: Tehát kifejezetten ez egy ilyen gyerekvédelmi fókuszú...
3: Igen, abszolút, ez abszolút az, és majd később nyilván lesz erről szó, de hogy maga a megoldás is, amit most így találtak, az is kifejezetten a gyerekekre vonatkozik, meg az ilyen fiatalkorúakra. Ugye meghallgattak egy csomó embert, volt ott egy ilyen, volt Meta alkalmazott is, aki nyilván nem túl barátságos dolgokat mondott a Metáról, de meghallgatták a Mark Zuckerberget is, meg a Instagramnak a vezetőjét is meghallgatták, meg egy csomó mindenkit meghallgattak, és akkor végül az történt, hogy ilyen bő egy hét után a Meta azt mondta, hogy ő akkor peren kívül megegyezik, tehát azt mondták, hogy ne menjen tovább a per, megegyeznek, és akkor tesznek bizonyos engedményeket, amiket ugye ezek az államok szerettek volna elérni. Tehát nagyjából ez történt.
1: A peren kívüli megegyezésnek annak mi lehet a hátterében? Úgy látták, hogy ez nyerhetetlen, úgy látták, hogy az esküdtszék annyira ellenük van, nem lesz feljebb viteli lehetőség, fellebbezési lehetőség. Egyszerűen már annyira elszálltak ebben a három évben a költségek, hogy ez egy olcsóbb megoldásnak tűnt. Szerintem miért nem várták ki a bíróság ítéletét?
3: Én azt gondolom, de ez nyilván az én véleményem, meg így nagyjából az, amit így az elmúlt hetekben így olvastam az ügyről, hogy mit mondanak róla a szakértők. Egyrészt ugye valószínűleg tényleg az van, hogy azt érezték, hogy nem lehet megnyerni, tehát a Meta általában nem szokta azt mondani, hogy nem szeretne végigvinni pereket, maximum elveszíti őket, de most valószínűleg arról volt szó, hogy azt mondták, hogy ez nyerhetetlen, és egyébként ugye hatalmas összegekről volt itt szó, tehát ilyen több 100 milliárd dollárok röpködtek előzetesen, hogy mekkora bírságokat kaphatnak, ami ugye már a Metának is egy elég jelentős összeg. És a másik szerintem, de ez az, ami inkább az én véleményem, hogy ugye most az elmúlt időszakban volt több olyan eset is, ahol pert vesztettek ilyen precedens értékűnek is mondható pereket. Például volt egy fiatal, aki azt hiszem, hogy az Instagramot perelte be és nyert ellene, és kapott valami 6 millió dolláros kártérítést azért, mert azt állította, hogy tönkretette az életét lényegében az Instagram, és az esküdtek neki adtak igazat. Tehát valószínűleg a Metánál is érzik, hogy ezt a specifikus elemet, hogy a fiatalokkal milyen interakcióba lépnek az ő platformjaik, azt már nem lehet tartani úgy, ahogy most van.
1: Ennek a peren kívüli megegyezésnek több része van. Van ugye egy továbbra is viszonylag nagy összeg, amit a Metának 10 éven belül ki kell fizetnie, vagy 10 év alatt kell kifizetnie, hogyha jól emlékszem, de ennél számomra az az érdekesebb, hogy napi 2 órára korlátoznák a 18 év alattiaknak a hozzáférését, illetve éjféltől reggel 6-ig teljesen elzárnák előlük a Meta és a Facebook platformokat. Ugye Ausztráliában van már hasonló gyakorlat, több mint 1 éve. Mennyire életszerű az, hogy ez így fog működni? Vajon mekkora hatással lehet-e ez a Metának az üzletére? Vajon emiatt szívja jobban a fogát Zuckerberg, vagy inkább a 10 éven át fizetendő óriás bírság miatt?
3: Hát szerintem nem lesz ez annyira durva dolog, mint amekkorának hangzik. Ugye vannak még itt ilyen egyéb dolgok is, például az, hogy iskola időben nem lehet push értesítéseket küldeni, meg ilyesmik. Tehát ezek így papíron elég szignifikáns dolgoknak hangzanak, de ugye azt érdemes kiemelni, hogy ugye ez kifejezetten a Meta ellen zajlott ez a per, és a megegyezés is úgy szól, hogy bizonyos összegeket, meg egy hosszabb határidőt, tehát egy hosszabb időtartamot, amíg ez az egész kifizetés tart, meg amíg vállalják, hogy őket felülvizsgálhatják kívülről is, azt akkor vállalják, hogyha a versenytársaik is ugyanilyen szabályozásokat vezetnek be. Ami ugye nyilván egy teljesen másik dolog, mert ellenük most nem indultak ilyen perek. Nyilván ellenük is zajlanak perek, de hogy őket semmi nem kényszeríti erre jelenleg. Én nem gondolom, hogy ez annyira szignifikáns lesz, és a másik, amit mondtál, hogy az ausztráloknál van egy ilyen közösségi média tiltás, és ugye egyébként az EU-ban is
1: most készülőben.
3: Ez készülőben van, meg azt hiszem, hogy a dánoknál már van is. Tehát idén
1: talán Görögországban még.
3: Nem igazán látszik, hogy ez annyira jól működne, tehát Ausztráliában is elég könnyen ki tudják játszani, de ugye a briteknél is lehetett látni, hogy volt ez a kezdeményezés, hogy mindenhez arckép kell, mondván, hogy akkor majd a fiatalok nem tudnak regisztrálni, mert ugye még nem értek el bizonyos kort, és akkor ezt ki lehetett játszani ilyen videójátékokból vett screenshotokkal, meg ilyesmikkel, és közben meg ugye ezt is mondják az ilyen érdekvédő szervezetek, hogy közben meg, hogyha e felé megyünk el például, hogy a Meta azt mondja, hogy akkor arcképes igazolás kell ahhoz, hogy használhassa valaki a platformjait, ami amúgy nem lehetetlen, mert ugye ezt is vállalták, hogy jobban fogják ellenőrizni, hogy hány éves valaki, akkor ugye lényegében úgy védjük meg a gyerekeket, hogy ahelyett, hogy Facebookoznak, inkább feltöltik az arcképüket a Metának, aki aztán csinál vele bármit. Nem tudom, hogy ez mennyire lesz hatékony.
1: A másik döntés, ami szintén ugye a működése vonatkozik, az hogy elérhetővé kell tenni a nem testre szabott algoritmusoktól mentes hírfolyamot. Ez ugye azt jelenti, hogy egy ilyen egyszerű időrendet, amiben így a teljesen automatikusan bugyuta, vagy buta és egyszerű módon a rendszer sorba teszi, hogy az ismerőseink milyen aktivitásokat csináltak, mit lájkoltak, mit kommenteltek, mit posztoltak, milyen képet, videót raktak ki. Kb. Mint ahogy még ugye közösségi, szó szerint véve közösségi média korában a Facebook meg az Instagram működött, ellentétben azzal, ahogy ugye most érdeklődés alapján pakoljálnénk a tartalmakat. Ez a fajta algoritmusmentes hírfolyam, ez már egyébként Európában elérhető. Kevesen tudnak róla, mert kb. Így eléggé túrni kell az opciókat, hogy így be tudjuk magunknak kapcsolni. Amerikában ennek lehet-e nagyobb hatása, mint amekkora Európában volt?
3: Én nem hiszem, hogy lesz. Ugye próbáltam most így utána nézni, hogy pontosan mit jelent ez a vállalás, de nem igazán láttam. Tehát én nagyjából azt láttam, hogy mindenki azt mondja, hogy hát majd meglátjuk, hogy ez hogy fog megvalósulni, hogy pontosan mit értenek ez alatt. De igen, ezt akartam is mondani. Még már előzetesen néztem, hogy ezt mindenképpen meg kell említeni, de jó is, hogy mondod, hogy ugye nálunk van ilyen, évek óta elérhető. Ez azt hiszem, hogy magyarul hírfolyam néven fut. És ez ténylegesen az, hogy semmilyen algoritmikus dolog nincsen benne, egymás után sorban vannak a dolgok. És én ezt annak idején, mikor ez bejött, akkor kipróbáltam, és egyszerűen szörnyű volt, tehát szerintem ez kb. Arra jó, hogy így a Meta megmutatja az embereknek, hogy miért nem ezt használod már, hanem egy algoritmikus hírfolyamot, mert hogy tényleg az van, hogy itt ömleszve be van téve minden kronológiai sorrendben abból, amit te követsz. Tehát benne vagy egy csoportban, még benne vagy egy használt bútor eladós csoportban, akkor lesz 3 poszt arról, hogy valaki feltöltött egy használt bútort, mert nyilván benne vannak 30 ezeren, és akkor oda töltenek fel dolgokat. Tehát ez alkalmatlan arra, amire ugye a közösségi média való, hogy megnézem a barátaim posztjait, meg a kedvenc oldalaimat.
1: Azt látom, vagy azt érzem, hogy lehet, hogy nagy hangja volt ennek a bírósági döntésnek, meg ennek a megegyezésnek pontosabban. Lehet, hogy nagy összeget kell a Metának kifizetnie bírságként. Lehet, hogy kell vállalásokat tenni a működésére vonatkozóan, de azért nem olyan nagyon nagyokat, ami így aláásná az üzleti modellt, illetve azt a mechanizmust, amivel így az embereket és a felhasználóit bevonza, és a képernyők előtt tartja.
3: Én is ezt gondolom, szerintem ez abból a szempontból fontos inkább, hogy ez megágyazhat egy olyan átfogó szabályozásnak, ami nem csak a Metára vonatkozik, és nem egy meghatározott időkeretre, mert ugye most itt 10 évről beszélünk legfeljebb, hanem ami általánosan módosítja a feltételeket, hogy mindegyik cégnek ugyanúgy kelljen működnie, mert ugye most nem ez a helyzet. Illetve ami még számomra érdekes ebben, hogy ezt előzetesen is a dohányipari cégeknek a perjeihez hasonlították, amik tényleg nagyon fajsúlyosak voltak. Viszont ott ugye volt egy olyan eleme ennek az egésznek, hogy miután ezek lezajlottak, akkor közzé kellett tenniük rengeteg dokumentumot. Tehát lényegében ugye a kutatók, meg mindenki, akit ez érdekelt, meg nyilván a döntéshozók is, azok utólag láthatták, hogy mi volt az, amit bent láttak a dohányipari cégeknél, és mi volt az, amit ebből kifelé kommunikáltak. És hogyha itt is lenne ilyen, de ugye nincsen, tehát jelenleg erről nincs szó, hogy erre kötelezték volna őket, de ha itt is lenne ilyen, az nyilván egy hatalmas előrelépés lenne afelé, hogy a kutatók megnézhessék, hogy na hoppá, hát itt erről és erről és erről is tudott a Meta, és nem tett semmit. Mert jelenleg ugye van egy csomó ilyen dokumentum kiszivárogtatva, de ezek általában ilyen szivárogtatóktól származnak, és nem adnak teljes képet. Pontosan mi tud a Meta.
1: Flagner Balázs, időnk lejárt, el kell köszönjünk. Köszönjük, hogy voltál velünk a Rebriefben a témával kapcsolatban. Jó rádiózást kívánok!
0: Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Földgömb. A megismerés kalandja.
1: Folytatódik a Monitor délután, földgömb rovattal, szokás szerint. Csütörtök van délután, 4:30 múlt néhány perccel, és újra dr. Hamar Sándorral beszélgetek, aki orvos, fotós, és mondtam is, hogy mindig szeretek beszélgetni önnel, mert mindig valami érdekes dologra hívja fel a figyelmet. Most például az ötjármódú lóra, ez az izlandi ló, ugye, ami nem póni?
2: Igen, sokan izlandi póninak hívják, de a marmagassága miatt ez már a kis lovak közé tartozik.
1: Tehát egy ilyen nagyobb kategória.
2: Ez így van.
1: Forma 3, nem gokart. Na szóval Izland, az is fantasztikus, amit ír, hogy ugye vannak ott 400 ezeren körülbelül ugye a lakosok, és van 90 ezer ló, izlandi ló.
2: Ez a szám lehet, hogy egy picit ontatlan már, de ezt találtam, hogy, hogy körülbelül 90 ezer lehet, de nagyon népszerű a tartása, egyre népszerűbb.
1: A lovaknál azért általában 3 sebességet szoktak mondani, igen. Itt meg 5, és ez egy nagyon fontos különlegesség.
2: Igen, így van. Így van, tehát az a lovak általában 3 jármódban képesek mozogni, ugye ez a lépés, ügetés és a vágta, míg ez a ló képes még további 2 különleges jármódra is. Az egyik az úgynevezett tölt, olyan jármód, amikor a ló a talajjal mindig csak az egyik lábbal érinti a talajt, és nagyon mélyen a test alá benyúl a hátsó lábakkal, és az elsőt pedig nagyon magasra emeli. Ez egy nagyon elegáns mozgás egyébként, de a lényege az az, hogy rendkívül kényelmesen lehet így utazni a lovon, mert nem rászkódik egyáltalán.
1: Na ezt nagyon szeretném kipróbálni, mert nekem mindig az volt a baj a lóval, hogy nagyon rászkódott egyébként, főleg ott középen, de azt néztem, hogy ez a, most próbáltam itt a képekkel is összehangolni, amit ír a cikkben, meg utána néztem még képeken, hogy ez ilyen egészen parádés lovas járásmód, de közben még pesgőzni is lehet a hátán, szóval ez valami fantasztikus.
2: Igen, tehát így szokták bemutatni, hogy egy pohár pezsgőt visznek tölt közben, és hát egyetlen egy sebb se locsan ki, mert annyira egyenletes a ló jármódja.
1: Ez mire volt jó úgy egyébként, ez a fajta jármód? Nem járásmód, jármód, ez is nagyon fontos.
2: Igen, ezt kifejezetten utazáskor használták, vagy használták ki ezt a lehetőséget, ugyanis amikor a lovakat ténylegesen, rendszeresen használták, nem voltak utak, és a szomszédok jó messze laktak egymástól, nagyon ritka a népesség, ez jelenleg is azért többnyire így van. Szóval a szomszédba átmenni, ami akár 40-50 kilométert is jelentett, ezt nagyon kényelmesen meg lehetett tenni ezzel a jármóddal.
1: És úgy, hogy közben az ember pesgőzött már eleve, mire odaért a szomszédhoz, már jó hangulat.
2: Jó hangulat volt, így van.
1: Rendkívül igénytelenek, szívósak, kíváncsi természetűek, barátságosak, intelligensek, és nagyon sok mindenre használhatóak ezek a lovak. Hát nyilván ki kellett bírják azt az időjárást, meg sok mindent.
2: Igen, igen, tehát ez egy nagyon válogatott génállományú ló. A vikingek hozták magukkal, és akik a legjobban bírták ezt a szélsőséges körülményeket, mert azokat a lovakat válogatták ki, illetve hát azok is maradtak meg, és akkor ez így válogatódott ki ez a génállomány.
1: Hát hihetetlen válogatott, ugye 1000 évre megyünk vissza, és hihetetlenül védett. Ez is piszak izgalmas a földgömbben, amit ír, hogy ha egyszer elhagyja a hazáját a ló, akkor az soha többet nem térhet vissza. Az persona non grata lesz, mert hát ha valami, gondolom én, valami versenyen, valami baleset történik vele, ugye, vagy mondjuk egy fiúlóval.
2: Egyetlen a részvétel a más kontinensen, tehát a szigeten kívül a betegségek behorcolását is ezzel védték, és az, hogy nehogy véletlenül mással keveredjen.
1: Azért izgalmas ez, ha már ezt a versenyt mondtam, mert utána néztem, hogy most volt a közép-európai izlandi lovasbajnokság, ott ma magyar csapat is ellen bak, ha jól láttam, és ott magyar csapat, magyar hölgyek is indultak, különböző jármódokban, de akkor menjünk már rá az 5. jármódra, ami megint csak különleges, hogy a tölt volt a pesgős, és van egy 5. ez a passz, ez a repülő
2: üzemmód. Igen, flying passnak is hívják, ez egy repülőmód. Ez kívülről rendkívül vicces, mert mind a ló úgy mozog, hogy az azonos oldali lábaival érinti egyszerre a földet, tehát mint egy ilyen sánta kutya talán ahhoz hasonlít legjobban, vagy pedig ahogy mi futnánk, hogyha
1: négy lábban
2: mennénk, igen.
1: Itt jön be a teve a képbe, nem? Ez a teve üzemmód?
2: A teve is így mozog. Ennek a lényege a gyorsaság volt, a hirtelen föl tudta venni a nagy sebességet a ló így, és ezt az állatok terelésében használták leginkább. Ez egyébként ma is egy ünnep, amikor az egész évben szanaszét szóródott júnyájat összeterelik, és akkor ugye számba veszik, hogy milyen állomány maradt, mennyit szaporodott, és szétosztják a gazdák is ilyenkor egymás között. Ez egy nagyon nagy ünnep, és ennek a terelés összeterelésekor is ez egy nagy segítség, hogy a ló képes erre.
1: Egyébként, amikor ön Izlandon járt, mert a fotókat is ön készítette, hogy hát nyilván nem csak a lovakra volt kíváncsi, de a ló az egy hangsúlyos rész volt az izlandi túrán?
2: Nem, ez egy melléktermék lett, igen. Alapvetően madarászni mentünk. Oh. Tehát, én nem voltam még előtte olyan északi területen, ahol ezeket a érdekesebb tengeri madarakat meg lehet figyelni, és hát Izland erre nagyon alkalmas. Tartottam egyszer egy beszámolót erről, és mindenki csodálkozik, hogy miért pont Izland, hát Norvégiában ugyanezeket lehet látni, de hát azért az egészen más.
1: És mondjuk, ha már madarakat nézett, akkor mi volt a legizgalmasabb? A lundákat mondjuk kötik, ugye?
2: Lunda, lumma, alka, hát rengetegféle ilyen érdekes tengeri madár fordult elő. Például egyébként a lundákról is az is egy érdekes feldolgozás lenne. Nem tudják, hogy hova tűnnek. Tehát a fészkeléskor ott vannak a sziklafalon, és utána eltűnnek a tengeren. Igaziból senki nem tudja, hogy hova lesz ez a rengeteg madár.
1: És mondjuk gyűrű vagy jeladó, ezt még nem kutatták? Vagy...
2: Hát próbálták, de nem fejtették meg.
1: Bermuda háromszög a lundák eset. Lehet ez a következő írás.
2: Hát jó lenne.
1: Hogy lesz egyébként ebből a lókolóniából, ebből a majdnem 100 000-nyi izlandi lóból GDP? Mert hogyha ez ennyire védett, és ennyire nem adom el, nem viszem ki, ez is nagyon izgalmas leágazás.
2: Igen, hát az egyik azért nyilván kereskednek vele. Tehát az nagyon értékes. Sokan veszik, tehát Németországba, Hollandiába, Angliába.
1: Hát nyilván a magyarok is itt izlandi lovakon.
2: De voltam Erdélyben nemrég, és Erdélyben is találtam egy izlandi lófarmot, ahol csak ezek a lovak vannak, ezeket tenyésztik, és akkor nyilván versenyeznek is vele. De valóban van egy másik fontos gazdasági érték ennek a lónak, hogy a gonadotrop hormon piacon is egy meghatározó szeletet tölt be. Az emhes állatoknak a véréből vonják ki ezt a hormont, ami az állattenyésztésben egy fontos adalékanyag. Igazából ezt Európában tiltják, tehát itt nem használhatják, de Amerika egy óriási felvevőpiac még mindig.
1: Ja, mert ez a növekedést serkenti, ugye, és akkor ez ilyen génmanipulációnak számít.
2: Húst lehet megetővelnek vele, így van, tehát az állattenyésztésben használják, de ahogy mondtam, Európában ezt már nem engedélyezik.
1: Doktor, ha már itt már a biológiai felé kacsingatunk, akkor most jut eszembe, hogy ezt az 5 jármódú lovat olvasom meg, figyelem meg, hallgatom önt. Ez csak tanítás kérdése, vagy ez anatómiailag az izlandi ló alkalmas valamire, amire más lófajták talán nem, de nyilván butaság, hanem ez akkor az idomítás kérdése, betanítás kérdése, nem?
2: Ez egy gén. Génhibának a következménye, amelyik, ha szerepel ugye a génállományában a lónak, akkor lesz 5 jármódú.
1: Akkor képes erre?
2: Így van, csak akkor képes. A flying pass az a legkülönlegesebb jármódja. Négyel ez a fajta ló tud, tehát képes, rendelkezik vele, de az 5. jármód az csak akkor alakul ki, hogyha mind a két szülőtől örökli ezt a gént.
1: Hát kezdek gyanakodni, hogy annak idején 1000 éve vagy még régebben itt a tevékkel volt valami liaison valahol egy izlandi lónak, mert hogy ezt a jármódot még ők tudták csak így elcsípni, ez hihetetlen izgalmas dolog.
2: Igen.
1: És barátságosak, ugye? Mert azt is írja, hogy doktor úr, hogy oda mennek, meg lehet érinteni őket.
2: Igen, tényleg nagyon kedves állatok, és barátkoznak.
1: Erre pénzt kapnak egyébként? egyébként a tartóik? Erre van valamilyen támogatás?
2: Nem tudom, de valószínűleg igen, mert hogy annyira félfeőrzött kincs. Egyébként nagyon nagy baj volt, tehát majdnem elveszett ez az egész a fajta, illetve a génállománya, de aztán visszaemelték az állomány létszámát.
1: Izlandon mi volt így elsőre a legnagyobb élmény? A madarakon, az öt jármódú lovakon, meg mindenen túl?
2: Mert talán a gejzír, ugye az annak a neve is onnan származik, arról az hőforrástól. Tehát maga a táj. Tehát ahogy megérkeztünk, mi vadkempingeztünk egyébként, az ott akkor még 10 éve volt az első látogatás, akkor ez teljesen elfogadott volt, és ez egy lehetőség volt, hogy a vadkempingezést ki lehet használni. Természetesen kértek mindenkit arra, hogy úgy hagyja ott a területet, ahogy megérkezett oda. Nagyon figyeltünk mi is, mások is, és egyébként egy nagyon jó járőrszolgálat van, akik nem fenyegetésből jelennek meg, csak megnézik, hogy minden rendben van.
1: Mihez tartás véget.
2: Meg hogy kell-e segítség. Tehát ez egy nagyon pozitív hozzáállás volt akkor ehhez a vadkempingezéshez. És az első napon, amikor sátrat vertünk, akkor egy havasi partfutó fészek mellett, nem tudtuk, éjszaka volt, mert tényleg sötétedett, nem sok fény volt már, mert azért abban az időszakban volt egy pár óra sötétség, ami 2-3 órát jelent, ilyen éjfél után ment le a nap a horizont alá, és aztán 3-kor már fönt is volt, és nem vettük észre. De a sátrunktól egy pár méterre volt ez a fészek, hát arra ébredtünk, hogy egyfolytában csipog valami. Aztán fölkeltem, és megnéztem, és hát igen, tényleg nagyon közel voltunk a fészekhez.
1: Említette, hogy akkor még lehetett vadkempinge, most már nem lehet? Azóta már 10 év után most
2: én
1: már...
2: Én úgy hallottam, hogy ezt próbálják visszaszorítani, pontosan azért, mert rengetegen mennek, tehát ugye több mint 3 millió turista van évente Izlandon. Nyilván ebből következően ebből az embertömeg és a mondjuk ki a minőség is változik, szemetelnek, és ez elfogadhatatlan nyilván ott.
1: Hát nagyon szépen köszönöm ezt a biológia, földrajz biológia órát, izlandi lómustra, dr. Hamar Sándor orvostól, fotóstól, nagyon szépen köszönöm, és akkor várom a lundás cikket majd a földkörben.
2: Jó, köszönöm szépen.
1: Köszönöm, viszonthallásra.
2: Viszonthallásra.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
3: Nekem 10.
2: Mennyi?
4: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Sávosan emelkednek a nyugdíjak januártól, mert prevenciós program indul a legszegényebb településeken, folytatódik a Vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Január 1-től amellett, hogy a nyugdíjminimum 120 ezer forintra nő, sávosan emelkednek az ennél magasabb összegű nyugdíjak is a 146 ezer forintos határig. Kármán András pénzügyminiszter közölte, hogy akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érni el a 108 ezer forintot, annak azt 120 ezer forintra emelik. Az 50 ezer forintos árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz. A megváltozott munkaképességűek ellátásait, a rokkantsági és a rehabilitációs ellátást 10%-kal nőnek januárban. Azoknak, akik 15 és 19 év közötti szolgálati idő után öregségi résznyugdíjat, illetve méltányosságban megállapított kivételes nyugdíjat kapnak, a megduplázott időskorúak járadéka fog segíteni. Merrák prevenciós mobil programot indít a legszegényebb településeken élő nők számára a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a higiéniai papírtermékeket gyártó Vajda Papír októberben, a Merrák elleni küzdelem hónapjában. Az ingyenes egész évben elérhető szűrő és edukációs programban a Szeretett Szolgálat 12 mobil egészségügy rendelővel működik közre. A mobil egységben orvosi konzultáció, fizikális emlővizsgálat zajlik, szükség esetén pedig a pácienst mammográfiai vizsgálatra, illetve szakorvosi ellátásra irányítják. Országos szinten enyhén emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőtt az érintett települések száma is. A több hete pozitív eredményt mutató helyszínek közül emelkedés Budapest délpesti szennyvíztisztító, valamint Szeged-Szolnok és Zalaegerszeg mintáiban tapasztalható. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint a koronavírus fertőzések számának szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. Már meg is van 2027 első koncertje, a magyarok ugyanis Betonhofira köszönhetik az új évet idén szilveszterkor az MVM Domban. Az eseményt a Strand szervezi Hello 2027 szilveszteri fesztivál címmel, a hivatalos Facebook esemény alapján pedig éjfél után 5 perccel, a himnusz után a Hello 2027 színpadán a Fonogram díjas magyar reptel fog fellépni. A hangunk és a hallásunk minőségének romlása is jelezheti a demencia kialakulásának nagyobb esélyét. A felfedezés egy amerikai kutatócsoporttal származik, akik több mint 800 ezer, 50 éves és annál idősebb résztvevő bevonásával térképezték fel az összefüggést. Azok, akiknél volt hangprobléma, de halláskárosodás nem, nagyobb kockázatnak voltak kitéve, mint azok a betegek, akik csak halláskárosodást tapasztaltak.
0: Időjárás jelentés.
5: Hétfőn gyengén vagy változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel és néhol futózápor is előfordulhat. Az északnyugatira, északira forduló szelet a Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 0 plusz 12, délután 21 és 25 fok között alakul, de északkeleten kisé hűvösebb is lehet. Kedden is napos idő várható csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmelegebb órákban 21-25 fok lesz.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
1: Mindenkinek jó rádiózást péntek délután, Fintech világa. Siklós Bence, a PIK tanácsadója ül ismét itt a stúdióban, és egy másik kedvenc témád jön most az AI után, meg a sok minden más, a kripto után, most a predikciós piacok, vagy jós piacok, de ez nem jó megfogalmazás, tudom, de predikciós, ugye ez így precíz.
2: Igen, angolul prediction market, és valóban ez is egyik szívemhez közel álló téma, hogy a kriptó után szerencsejáték, aki ne szeretné. Itt ugye az elmúlt években azt láthattuk, hogy eléggé feljött a semmiből kvázi ez a prediction market, mint fogalom. Két évvel ezelőtt én még nem is hallottam róla, most viszont pedig már a Robin Hood másik negyedéves jelentésében több mint 13 milliárd esemény kontraktus cserélt gazdát a platformon. Itt csak, hogy értsük, miről van szó, itt a predikciós piacok alapötlete az, hogy a felhasználók azok egy jövőbeli esemény bekövetkeztére, vagy elmaradására, hát fogadnak
1: csúnya szó. Tehetik meg tétjeiket.
2: Igen. Kereskedhetik le,
1: politika,
2: úgynevezett eseménykontraktusokkal. Ez egy ilyen flancos szó a fogadásra akár, de hogy itt alapvetően tényleg szinte bármire lehet eseménykontraktusokat kötni, ugye a sporttól kezdve a politikai eseményeken át, az időjárástól, sőt, most már a Robinhoodon olyan funkció is van, hogy a bitcoinnak a 15 perces árfolyamára is lehet tétet tenni, hogy egy ilyen kontraktus azt kérdez, hogy a bitcoin ár egy adott 15 perces ablak végén meghatározott szint felett lesz le, és akkor igen, vagy nem. És itt így egy fontos adalék, hogy az ár így egyfajta piaci valószínűségként értelmezhető, tehát hogyha egy igen kontraktus az 70 centen forog, és egy dollárt fizet, akkor ezt gyakran úgy szokták értelmezni a felhasználók, hogy 70% a valószínűsége annak, hogy az adott esemény az bekövetkezik.
1: És ennek lehet árfelhajtó hatása.
2: Igen, abszolút lehet. Itt lehet amúgy ilyen önbeteljesítő jóslat is, erre majd később visszatérek. De hogy itt ugye a legfőbb hajtóerő itt a predikciós piacoknál, ez idáig a sport volt, ugye, hogy
1: említettem. Igen, az volt az alap, igen, onnan indult.
2: A sport, igen, és ugye a politika, még amikor berobbant ez az egész, az 2024 őszén a Trump, amikor megnyerte a választást, akkor itt a Polymarketen aránylag pontosan megjósolták idézőjelben a platformon, hogy az ő győzelmét. De csak itt, hogy a számokkal kicsit dobálózzak, ugye említettem a Robinhoodon a másik negyed évben 13,6 milliárd eseménykontraktus cserélt gazdát, és ebből 5 milliárd csak a foci VB-ről adódott.
1: Az óriás, egy évben az mondjuk, hogy 50 milliárd fogadás. 50 milliárd. Baromi sok. Hát azért vagyunk itt 8 milliárdan kb. Mi? Ez hihetetlen.
2: Igen, és ugye az azért is kényes kérdés ez, hogy a Robinhoodon emellett ugye nem csak ezzel lehet foglalkozni, nem lehet befektetni, kereskedni kriptóval, részvényekkel, úgyhogy a retail platformba kezd így szép lassan beágyazódni. És ugye nem csak a Robinhood, hanem ugye a Robinhood az...
1: És ez csak a Robinhood, amit most mondtunk.
2: Igen, ez csak a Robinhood, aki ugye a Crypto.com CFTC szabályozó által szabályozott piacára is továbbít például amerikai futballkontraktusokat. Úgyhogy Robinhood már így kezd különböző prediction marketeket, infrastruktúrákat összekapcsolni.
1: Tehát már elosztó.
2: Vagy hát olyas, igen, olyasmi. Igen, és ugye, mint mondtam, hogy a jelentős részét a sport adja, a kalsi kereskedési volumenének kb. 80%-a sporteseményekhez kapcsolódik. Ugye a Polymarket mellett a kalsi a másik legnagyobb. Ez komoly konkurenciát jelent például a hagyományos sportfogadóirodáknak is. Ezek például 2023-ban piaci részesedésük ilyen 76%-on volt, most 2026-ra ez lecsökkent 64-re, miközben ugye a predikciós piacok részesedése meg folyamatosan nő.
1: Tehát felzabálják tulajdonképpen. Igen. Ősöket felzabálja ez a...
2: Hát kezd a felé tendelni a dolog, de gazdasági szempontból a felhasználói élmény az nagyjából ugyanaz, tehát egy felhasználó az tétet tesz arra, hogy a csapata az nyerni fog, vagy sem.
1: Igen, csak itt is az időablak szűkül be. Most már rögtön akarom.
2: Hát 15, igen, pontosan.
1: Tehát most már egy perc múlva jöjjön a visszajelzés, hogy mi történt. Tehát már nem érek rá. Ez azt a felzabálási folyamatot, ez erősíti az online felé.
2: Igen, nyilván ez most a kategóriától is függ, mert most a bitcoinnál ezt meg tudjuk csinálni.
1: Igen,
2: egy
1: foci meccsel nem.
2: Ott nyilván
1: ki kell
2: meg kell várni ugye a végeredményt, igen. Viszont a predikciós piacoknak egyik funkciója, hogy neked nem muszáj megvárni az esemény lezártát, a fogadás lezárásáig. Közben is tudod...
1: Hát az első szögletre is fogadhatok, és akkor nem kell a meccs végét
2: megvárni. Igen, de hogyha mondjuk arra fogadsz, hogy nem tudom, Magyarország megveri Spanyolországot, és vezetünk mondjuk 2-1-re, és az ott, vagyis hát ugye a valószínűség, az árfolyam, hogy változik, akkor te ott zárhatod a pozíciót, és akkor elteheted azt a profitot. Nyilván nem lesz akkora, mint hogyha végigvárnád a meccset, és tényleg megnyernénk, de egy kicsit azért hedzseled a kockázatot, hogyha esetleg tényleg bekapnánk, még 3 gólt is kikapnánk, de itt pont ez is a lényege, hogy nem kell végigvárni az eseményt, hanem közben is tudod zárni a pozíciót. És igen, ugye láthatjuk, hogy a hagyományos sportfordó irodák is vesztenek a pozícióikból, viszont itt van egy érdekes vita, hogy a platformok ugye azt hangsúlyozzák, hogy szabályozott keretek között kereskednek eseménykontraktusokkal, ugye szövetségi szabályozás alatt Amerikában, viszont az államok, az egyes államok pedig azt állítják, hogy ez igazából csak hagyományos sportfogadást kínálnak a felhasználóknak, és akkor itt van egy ilyen ellentét, ugye a szabályozó hatóságok meg maguk az államok között. Itt szeptember elejéig legalább 19 amerikai államban zajlott valamilyen predikciós piachoz kapcsolódó jogi eljárás, pont emiatt a szembenállás miatt. De nehogy ne csak a spekulációról, meg a gamblingről legyen szó, van ennek a prediction marketnek komoly oldala is, amit én amúgy nem is hallottam mostanáig, ez egy új sztori nekem is, hogy a szektor szereplői egyre erősebben próbálják bizonyítani, hogy ez nem pusztán spekuláció, hanem potenciális alkalmazás a vállalati kockázatok fedezésére is például. Képzeljünk el egy strandbüfét, aki nyáron komoly bevétel esést okoz neki az, hogyha rossz az idő, szakad az eső, vihar van, ami ugye hogy egyre valószínűbb lesz mostanában az elkövetkezendő időkben is, ugye? Így olyan prediction market pozíciót vehet fel, amely éppen akkor fizet, hogyha rossz idő lesz. Tehát részben kompenzálhatja az alaptevékenységét.
1: Magad ellen fogadsz.
2: Igen, ezt kvázi, igen. És ugye ez gazdasági szempontból ez...
1: Csökkentheti a kockázatomat meg a veszteségemet.
2: Igen, hogy ugyanúgy működik, mint például, vagy hát hasonlóan működik, mint például, amikor a légitársaságok az üzemanyagára, vagy például a gazdák a terményár változását próbálják fedezni ugye tőzsdén. És a Kalsi például, neki volt egy kutatása, 70-73 ezer lezárt napi időjárási piacot vizsgált különböző időtávokon, és azt állt, hogy viszonylag jól kalibráltak, tehát egy 70 cent környékén forgó kontraktus, az nagyjából tényleg 70% valószínűségben következett be. És akkor itt jön a paradoxon, hogyha miközben a Kalsi tényleg ezt a hedginget hangsúlyozza, mint fontos üzleti use case-t, a forgalmának jelentős része mégis a sportfogadásból jön. Úgyhogy itt ez egy érdekes elmondás, de hogy van ilyen oldala is a predikciós piacoknak, ami tényleg valós és hasznos use case lehet. Például szeptemberben az amerikai Hispanic Chamber of Commerce, ez a spanyol ajkúak kereskedelmi kamarája, partnerséget kötött a Kalsival, hogy KKV-knek mutassa be, hogyan használhatók ezek a eseménykontraktusok, például ilyen időjárási vagy szállítási kockázatok fedezésére.
1: Tehát ilyen edukációs történet is van ebben, ugye?
2: Igen.
1: Kvázi fogyasztóvédelem, vagy vállalkozásvédelem.
2: Olyasmi, igen, viszont ugye fontos a másik árnyoldalát is megvizsgálni, hogy mi történik, hogyha valaki tudja, hogy mi fog történni, és akkor...
1: Fog esni az eső, vagy lő-e gót a Ferencváros a második percben.
2: Igen, és hát ugye az utóbbi időben ez nem egy ritka jelenség, hogy elég csak Donald Trumpra gondolni, aki elég előszeretettel szeret tőzsdézni mostanában, meg alakítani is a világpolitikát, piacokat, de ez másik fontos probléma, amit fölmerül a prediction marketekkel kapcsolatban, hogy akkor kik használhatják egyáltalán ezt a platformot, mert hogyha például olyan, ahogy mondta, sportoló, akinek olyan információ vannak, vagy például politikus,
1: akárki. Jó, a bunda régen is volt. Ugye?
2: Igen, hát ez a... Igen.
1: Ez a bunda.
2: 2.0, igen. És ugye a másik probléma, hogy ugye nem csak, hogy belsős információja van, de hogy ezáltal tudja a piacot is manipulálni, ugye a maga által megtett tétekkel, mert predikciós piacoknak a klasszikus érve vagy pozícionálása az, hogy agregálja a résztvevők információját, ezért az ár hasznos előrejelzés lehet. Ja, igazából annyi, hogy a predikciós piacoknak a klasszikus érve az, hogy agregálják a résztvevők információját, ezért az ár egy hasznos előrejelzés lehet, és ez mind szép és jó, de csak akkor működik, hogyha a piaci ár valóban sok független szereplő információját tükrözi, és például egy kisebb, kevésbé likvid piacon egy nagyobb szereplő
1: egy nagyobb tétel el tudja torzítani.
2: És ezután ugye újságíró, befektetők vagy döntéshozók az elmozdult árat ugye a piac előrejelzéseként idézőjelben tudják idézni vagy hivatkozni, és így a manipuláció már egy szélesebb nyilvánosságra is hathat.
1: Egészen addig, hogy média termékké válik.
2: Igen, és itt hogyha predikciós piac kellően ismerté válik, akkor ez egy ilyen visszacsatolási hurkot hozhat, mert ugye a piaci ár az befolyásolja a médiát, a média a közvéleményt, a közvélemény pedig magának az eredménynek az esélyét, tehát így ez egy ilyen öngerjesztő folyamat lehet. És ugye ami a legérdekesebb, igen, hogy ezek a piacok már média termékek is, vagy hát afelé kacsingatnak, mivel ugye a legértékesebb funkciójuk, vagy termékük az nem is maga a fogadás, hanem ez a folyamatosan frissülő valószínűség, úgymond. Ugye a Polymarket az már napi hírleveleket, közösségi média tartalmakat, meg saját podcastet is épít, a Kalsi pedig a CNN-nel és a Fox News-zal integrálja a predikciós piaci adatait.
1: Ez de... azt jelenti, hogy most már nem csak az, mint amikor nálunk ugye megy, hogy mennyi a dollár, mennyi a forint, hogy vannak a részvények, igen, hanem akkor az megy a monitoron, hogy éppen nem tudom
2: Igen, ez nem tudom, hogy már megy, de hogy a jövőben lesz világos. Ilyen, az szerintem biztos, és ugye nem az lesz, hogy ahelyett, hogy mondjuk elemző szakvéleményét kikérnéd, az adott tényleg csak annyi lesz ott egy adott eseményre vonatkozóan, hogy, hogy 37%. És akkor döntsd el. És akkor ez fontos itt ugye ketté választani a dolgot, mert ugye a piaci ár az nem objektív valószínűség, hanem csupán az adott piacon, az adott pillanatban, az adott likviditás mellett kialakult ár. Tehát attól függetlenül, hogy ez ennyibe kerül egy Polymarket, vagy Kalsin, az még nem kőbevésett dolog.
1: És nem a valódi értéke.
2: Igen, de ahogy mondtam is korábban, ugye ez sok esetben ugye manipulálható, igen, éppen attól függően, hogy milyen piacról beszélünk, van-e egy benfentes, aki például az Amerikai Egyesült Államok elnöke, és több milliárd dollárra tudja meglökni az adott eseménynek a valószínűségén. Úgyhogy itt érdemes ezeket mindig fenntartásokkal kezelni, hogy mi lehet ennek a jövője. Ugye hát van egy optimista forgatókönyv, egy pessimista, most optimista.
1: Mint a múlt héten pont ugyanaz. Hogy lesz-e Armageddon, vagy nem.
2: Igen. Hát mindig. Érdemes, először fókuszáljunk a pozitív forgatókönyvre, itt arról van szó, hogy ezek egy újfajta információs infrastruktúrává válhatnak, úgymond, hogy emberek ezré tesznek pénzt a saját előrejelzéseik mögé.
1: Emberek milliárdjai.
2: Vagy milliárdjai, igen. És így a keletkező ár pedig egy gyors, folyamatos képet adhat a jövő bizonytalanságairól. És ugye ez azért is, hát azért is mondják ezt egy fokkal megbízhatóbbnak, mert ugye az emberek a saját pénzüket teszik egy adott eseményre, tehát nem akarnak pénzt bukni. Nyilván itt is lehet olyan hedging, vagy fedezet, hogy egy adott esemény ellen teszel, hát mert igen, tehát, hogy itt is, ezt is érdemes fenntartásokkal kezelni, de hogy ez az egyik vonulata. Illetve a másik, amit ugye mondtam, ez a vállalati szektorban ez a kockázatkezelés, hogy például időjárás, gazdasági mutató vagy szállítási problémák ellen tudják fedezni magukat a KKV-k adott esetben olcsó vagy hozzáférhetőbb alternatívaként, mint a jelenlegiek. Ezt amúgy egy reális felhasználási esetnek látom. Ugye a pessimista forgatókönyv pedig ott pedig hát a szokás társas retail őrület, amikor sport, kripto, gambling fog pörögni az eseménykontraktusok címszó alatt, és egy ilyen új generációs online fogadási termékké válik a pénzügyi körben. De hogy az érdekes amúgy, hogy ez az egész dolog, ez egyszerre lehet tőzsde, fogadóiroda, biztosítási eszköz, vagy média, attól függően, hogy melyik oldalát fogjuk meg. Meg ugye, hogy ki használja és mire. Tehát például egy időjárási kockázatát fedező kisvállalkozó, az teljesen másra használja, mint mondjuk egy NFL meccsre tétett tevő szurkoló.
1: Ezt akartam kérdezni, a szabályozás a sportra alakult ki, igaz? Ha jól értem, onnan indult az egész.
2: Onnan indult, igen.
1: Hogy ezt nyugodtan lehet ezt a lufit fújni most politikával, kriptóval, időjárással, kutyafarkával, minden, de a szabályok meg ugyanúgy vele együtt mozognak?
2: Hát és most ez folyamatosan változik. Kérdés, Amerikában például, igen, most júniusban például azon ment a húzavona, hogy az eseménykontraktusokat is külön kell választani, például attól függően, hogy mire vonatkoznak, mondjuk az ilyen terroreseményekkel, politikai eseményekkel, vagy más komolyabb eseményekkel kapcsolatos kontraktusokat külön választani.
1: Meg hogy lehet-e rá fogadni? Lehet-e arra fogadni, hogy legközelebb melyik fülét lövik el, melyik politikusnak, nem?
2: Igen.
1: Hogy ezt föl lehet-e tenni?
2: Ez folyamatosan, igen, most is megy a szabályozási hercúrca ezen.
1: Szóval?
2: Hát szóval, ez velünk fog maradni mindenképpen. Ez 2026-ban egyik amúgy legforróbb témája a fintech szektornak, és ahogy láttuk ugye a korábbi évek alapján, ugye folyamatosan nő a volumen, a használat, úgyhogy én nem látom azt, hogy ez csökken.
1: Hát igen, mert a kontraktus számot mondtad, és egészen pontosan csak egy szereplőnek, a Robinhoodnak az egynegyedévét, ugye ez volt a 13,5 milliárd.
2: Igen.
1: Ezt az összeget nem látjuk mögöttem, mert az emberek elpacsmagolnak, hogy elpacsmagoltak,
2: igen,
1: más fogadási lehetőségeken.
2: Az egy egész más adást is kitenne, hogy akkor most végignéz az összeset.
1: Hogy ennek milyen volumene van.
2: Igen, valóban. De hogy például csak hogy a legnagyobbakat említsük, a Polymarket meg a Kalsi is több milliárd dolláros vállalatértékeléssel bír, és az a tavalyi évben is több 100 millió dollár tőkét kaptak befektetésként, úgyhogy, és ez csak a két legnagyobb, úgyhogy azóta már ugye Robinhood is sok jobban terjeszkedik, a Crypto.com is, és egyre több fintech platform vezeti be saját apján belül ezeket a predikciós piaci funkciókat, úgyhogy majd megnézzük egy pár hónap múlva, hogy hova jutott a történet, hogy mennyivel több pénzt verünk el fogadásra, vagy éppen valami másra.
1: Nagyon szépen köszönöm, Siklós Bence, Pík. Az információk, a hírek, a cikkek a fintech.hu, jövő pénteken találkozunk.
2: Köszönöm.
0: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

egymás előtt. Azt mondják, ha ennyire magasra repülsz, az könnyen meg a szép márvány padló, csak egy kicsikét hideg.

literes. Hogyha kérnél belőle, csak hív fel, nyugodtan keres. Nem ugyanazok az érdekek, de tudom, ha ítélek, a végén én is csak ítéltetek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Monitor délután. Magazin műsor a 94.2-n.
1: Köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, ez a Motivátor legfrissebb adása. Egészen 2027-ig megyünk most előre a vendégekkel. 2027. február 6-a, Gundel Bál, a legendák otthona, mindjárt megfejtjük a talányt. Vannak olyan vendégek, akik már jártak nálunk, most őket mutatom be először, és nem leszek udvarias. Magyar Jenő Event & Group cégcsoport partner, Wolf András cégcsoport partner ugyancsak, és corporate chef Gundel, és Tusják Marianna, a koncepciót megalkotó Sensation munkatársa. A koncepció pedig egy könyvből fakad. Most a Gundelbára gondolok, ugye, és a legendák otthonára.
2: Van köze hozzá, de nem
1: erős,
2: abból
1: erősen, jó, ne, de nem igen. Abból hatott azért. Rá, hatott, akkor mondjuk így.
2: Így jó, így jó.
1: Mi volt ez a könyv? Mondasz róla három mondatot?
2: Ez a könyv, ez az A filmet főzünk című könyv, ami körülbelül ugyanabban az időben jelent meg, mikor mi elkezdtünk együtt dolgozni. Ez egy filmes szakácskönyv, amiben művészek írtak a receptekhez, magyar filmek ételei szerepelnek benne.
1: Tehát vannak színészek, színművészek, vannak receptek és filmek, ezt a hármat hoztad. Igen. Össze neked filmes, az alapbecsípős, az film, ugye?
2: Mondhatjuk, igen. Hogy sokat voltam azon a területen, igen.
1: És az volt az ötlet, hogy nézzük meg, hogy melyik filmekben milyen ételek, milyen színészekhez kapcsolhatók, és akkor arról beszéljenek a színművészek.
2: Maguk azok, akik alkotók voltak a filmekben, igen.
1: Én a Cserhalmi művészület láttam erről. Neki magyar gyomra van, vagy parasz gyomra?
2: Határozott
1: magyar gyomra. Jó, szóval volt egy ilyen ötleted, volt egy ilyen könyved, és aztán az Event Trend Group kötelékébe kerültél, ugye, valami, és már tavalyi bálon is együtt dolgoztatok.
2: Igen, ezt már együtt dolgoztuk ki.
1: Na jó, és akkor most jöjjön Rutka Éva, aki ugye 100 éve született színművésznőnk, és jöjjenek a legendák, és a legendák otthona maga a Gundel. Szóval innen hol kezdtetek el gondolkozni? Azon túl, hogy volt egy bál, másnap már kezdett gondolni mindenki azon töprengedni, hogy mi lesz jövőre, és volt egy könyv is valahol így a háttérben.
2: Hát igazából tavaly, mikor elkezdtünk az első bálról gondolkodni, hogy legyen egy bál a Gundelben, Jenőékkel, akkor azért annak éreztük a felelősségét, hogy a Gundel több, mint egy étterem, és nem pusztán egy táncos estet adunk egy nagyon klassz gasztró vacsorával, hanem egy picit többet hozzá kell tennünk. Na most mi nagyon magasra tettük a lécet, mi nagyon szeretjük a szinergiákat, szeretjük, hogyha különböző irányok egymást támogatják, és lesz egy gyönyörű íve a rendezvénynek, és hát az a helyzet, hogy a Gundelnek a múltja, a jelen és a jövő, de elsősorban a múlt és a jövő hangsúlya volt az első bálon, ugye ez a Csillagok között nevet képviselte. Itt a tudomány és az innováció találkozott a múlttal.
1: És a hajnalban még az utcán is álltak az emberek, és amikor bizony. Ezt megálmodtátok, akkor két fiú volt itt, akkor azt mondták, az lenne jó, hogyha mindenhol minden történne, és hajnalban még az utcán lenne valami táncos rendezvény. Aki nem megy be, az is ott érezze jól magát, tehát meg azt mondtad, hogy ez így történt.
2: Ez így volt, pont Andrással álltunk kint éjfélkor a ház előtt, és hallgattuk mi is a harmonikást, és akkor láttuk, hogy szállingoznak ki az emberek, és táncolnak, és a nagy abroncsos ruhájukban megállás nélkül. Tényleg mindenhol táncoltak az emberek.
1: És azt is mondtad, hogy a két úr és az egész Gundel és az egész Event Trend, meg a másik két úr is, Zoli és Gábor, nagyon érzik a kultúrát, és nagyon érzik ennek a helynek, meg helyszínnek is a szellemiségét. Igen. És akkor innen ezt hogyan gondoltátok tovább? Mert azt is tudom már, hogy a menüsor is megvan, pedig hát most ugye októbert írunk, és február 6-án lesz a bál. Az ételek majd mindjárt szóba kerülnek. De akkor ezt hogyan gondoltátok tovább?
3: Hadd lépjek vissza 2026. február 7-ére, mert amit elmondott a Marianna, szeretném egy picit kiegészíteni, és az pedig az a fajta élmény, amit én, mint házigazda szervező átéltem azon az eseményen. És az pedig nem más volt, amit a vendégek mondtak a rendezvényről, úgyhogy nem tudták, hogy én kifia borja vagyok, tehát nem úgy mentem oda, hogy a szervezőknek egy része vagyok, hanem csak így beszélgettünk, hogy kinek hogyan tetszik ez a rendezvény.
1: Inkognitóban voltál,
3: mint Mátyás király. Nem mint Mátyás király, de alapvetően tényleg az volt, hogy az volt az érdekes az egészben, hogy egy körülbelül 300-350 vendég volt az eseményen, és ez a 350 vendég mindig így egymással elkezdtek így tök vadidegenek beszélgetni. Tehát létrejött egyfajta kapcsolódás egymáshoz. És a vendégek mondták egymásnak és egyébként így vissza nekünk, hogy ennek a bálnak lelke, ennek a bálnak szíve van. És amikor egyébként ezt mondják így neked, hogy amiben így részt veszel, és ez így kezd kibontakozni, akkor már mi tudtuk azt, hogy nem csak egy Gundelbál lesz, hanem akkor ennek lesz egy hagyománya, lesz egy tradíciója, amit szeretnénk minden egyes évben továbbvinni. És amikor egyébként szóba került, hogy 2027-ben egyébként megszervezzük ezt az eseményt, akkor ugye a Mariannéktól kaptunk ugye háromfajta koncepciót, hogy mi legyen az, ami a következő eseménynek a mondani valója legyen és a keretrendszere, akkor valahogy én azt éreztem, mert a Marianna közösen nekünk ez a film és a művészet, és ez valahogy ez nagyon közel áll hozzánk. Legalábbis így ilyen amatőr filmrajongóként, meg amatőr művészeket szerető emberként én ennek kibenesen örültem. De nem én döntöttem, hanem ezt közösen döntöttük el, hogy ki miben látja a fantáziát, és akkor ugye eldöntöttük, hogy akkor ez az irány lesz. És ez lesz egyébként a mondani valója, de, és az, ami egy ilyen szerintem fontos dolog, hogy ennek, hogyha hagyománya van, akkor lesznek benne olyan elemek, amik minden egyes évben szeretnénk, hogyha megvalósulnak. Teljesen mindegy, hogy 2027-ben lesz, vagy 28, 29, vagy 30-ban. Tehát azok mindenképp, azok az elemek, azok...
1: Jó, az első bálozók Keleti Andrea, meg sok minden más is.
3: Ezt pontosan jól mondod.
1: Adtatok nekem házi feladatot, mert akkor tudtam, hogy így jöttök hárman, és tudtam, hogy a legendák otthon, és akkor elkezdtem gondolkozni, és láttam a filmeket, a Mephisto, Veri az ördög, rengeteg filmet felsoroltatok, vagy sokat, és akkor gondolkoztam, hogy mi az, amire emlékszem. A Tanú, tehát ott mi volt az, ami gasztró élmény volt. Benne, hogy ott a disznó meg volt nekem is, meg más filmekből.
3: Kicsit sárga, kicsit keserű.
1: A citrom is megvan, meg valahol a krémes, de akkor innentől kezdtetek gondolkozni, hogy van egy tucatnyi film, abban vannak fontos gasztró pillanatok, és akkor azt valahogy gundelesíteni?
4: Hát volt egy óriási segítségünk, illetve kettő, ugye, hogy a Gundelház leszármazottainak rengeteg köze van a filmhez, ugye Latinovics Bújtor, vagy magáz a művészetekhez, és volt egy másik segítség, Marianna könyve. És akkor eszméltünk fel, amikor ezt végiglapozgattuk, hogy a film és a gasztronómia, illetve a gasztronómia a filmben milyen sokszor szerepel, és néha észrevétlenül szerepel, hisz az életünk része az evés. És hogy a bálnak is egy nagyon fontos alkotó eleme, ugyanúgy, mint a filmnek, az étkezés. És mivel kaptunk egy hatalmas segítséget a könyvállattal, hogy milyen filmekben milyen ételek szerepeltek, ez nagyon megkönnyítette a dolgunkat. Így közösen tudtunk elkezdeni gondolkodni azokkal a művészekkel, akik ezekben a filmekben szerepeltek, úgyhogy ők ott se voltak.
1: Jó, de hogyha azt mondom, hogy ugye disznónak meg kell szegénynek halnia, ugye, meg ott volt a citrom, ami a miénk. De azért ez önmagában még kevés. Innentől jössz te meg a csapatod kreativitás, hogy oké, hogy sertéspörkölt, vagy nem tudom, kocsonya, vagy malacfül, vagy...
4: Igen, hát akkor spoilerezünk egy kicsit, bár lassan meg fog jelenni a menü, hiszen a jegyértékesítés hamarosan elindul.
3: Nem hamarosan, bocsánat, már el is indult.
4: El is indult,
3: élesítve lett az oldal. Annyit hadd áruljak el, hogy már egyébként 22 jegyet eladtunk. Tehát úgy, hogy két nappal ezelőtt volt a sajtótájékoztató, de már 22 jegy.
1: És az aukció is elindult, az aukcióról beszélünk még mindenképpen.
3: Itt az aukció fontos, az még nem indult,
1: az október eleje, ugye?
3: Így van, az október 8-e. Az egy nagyon fontos dolog, de én most nem akarom az adást elvenni a szót, de hogy csak ezt ilyen zárójelben.
1: Egy kis étvágygerjesztőt azért.
4: De igen, ugye az Eldorádóban a bab főzelék sült pecsenyével. Azért ez nem egy báli menü étel. Viszont bekerült a menüsorba Amüzbusnak, mert szeretnénk megmutatni, hogy a bab, mint alapanyag, és a sült hús, mint nemzetünk egyik eledele, mennyire fontos. Ugye van a leves, hát azt szerintem nem is kell mondanom, hogy mi lesz, hiszen azt mindenki ki fogja találni, hiszen szerintem a film történelem leghíresebb étele.
1: Csak legyen benne velős csont.
4: Csak legyen benne velős csont. Így van. És a többi étel is szerintem nagyon izgalmas lesz, lesznek benne meglepetések, lesznek benne fricskák, és hogy egy hatfogásos menü lesz, úgyhogy remélem, hogy mindenki élvezni fogja elejétől a végéig, hiszen egy film is akkor jó, hogyha az első perccel az utolsóig odaköti az embert, és reméljük, hogy a menüben ezt sikerült megalkotnunk.
1: De Mariannak, látom az arcát, és az a boldogság, van egy becsípődésed, van egy műved, egy könyved, egy alkotásod, és akkor ez így meg tud valósulni.
2: Nekem ez több oldalról is hatalmas boldogság, ez a mostani bál, vagy a következő bál. Egyrészt az, hogy egy ekkora szaktekintély nyúl hozzá, nekem ez, jaj. De tényleg a Vértán Robival együtt, hogy értették, és én nem megmondani akartam, hogy ezt használjátok, hanem azt, hogy a maguk képére formálják. Tehát, hogy a könyv is úgy készült, mint egy film, hogy folyamatában, és ez a bál is ilyen. Tehát folyamatában
1: de
2: készül.
1: Nem filmbál, ez fontos, ezt hangsúlyoztatok,
2: ez nem
1: tájékoztatok.
2: Nem. És ennek nagyon-nagyon fontos része a Gundel örökség, a Gundel hagyomány, amit pedig a Jenőék csodálatosan képviselnek. Tehát az, hogy én a Szigeti Gábor könyvein nőttem fel, kicsi lányként, vagy tini lányként, meg Rutka Éva Latinovics szerelme az mindenkinek egy ikonikus dolog a tini korában, vagy legalábbis nekem az volt. Ez így, hogy ezek a dolgok így összeérnek és kerekké válnak, és én részese lehetek ennek, erre szoktam mondani Jenőnek, hogy én a Jóisten kötényébe születtem, és tényleg. Tehát, hogy ezek, ez így adatik meg, ez nekem külön gyönyör, de az, hogy szakmailag mi a Sensationnel emögött be tudunk állni, és oda tudjuk tenni azt, amihez mi szakmailag értünk, az meg, ez egy nagyon-nagyon magas színvonalú gála. Tehát, hogy tényleg egy olyan rendezvény, ami a rendezvény szakmában is egy kiemelkedő. Tehát...
4: Igen, és a bál az úgy készül, ahogy a film készül.
2: Igen.
4: Tehát, hogy mindenki a legjobb tudása szerint a saját területén hozzáteszi a maximumot. És ebből csak jó dolog születhet, hisz van egy rendezőnk, Jenő, aki megrendezi ezt az egészet.
2: De tényleg, és mindenki úgy is alakítja, tehát és az, hogy folyamatában alakul, ez sem baj. Tehát, hogyha valami kicsi változás van valahol, valamilyen ponton, az mindig a jó oldalra kerül, és nem problémaként.
3: Én talán annyival egészíteném ki az egészet, de köszönöm, hogy rendezőnek titeltet. Nem vagyok egy Spielberg, de hogy én amit érzek, és amit én látok akár az első eseménynél, és akár ennél, az, hogy itt a kollégák, de bármilyen kollégáról beszélünk, legyen rendezvényszervezőről, legyen szó egy bankettvezetőről, felszolgálóról, takarítóról, vagy bárki, aki egyébként ebben részt vesz, akár csak egy picit is, vagy nagyon, az érzi ennek a súlyát, az érzi ennek a felelősségét, de úgy, hogy ebben lelkesen részt akar venni, és jól érzi magát. Tehát azért azt tegyük hozzá, hogy az első bál az nem egy, hát egy sétagalop volt. Tehát hogy ez egy maraton életre, halára, hogyha már egy filmes dolgokban vagyunk benne, de tényleg az történt, hogy ott azért a Sensation részéről, a konyha részéről, az egész csapat részéről, és nem akarok mindenkit így felsőn, mert biztos, hogy valakit kihagyok, de hogy ott mindenki az utolsó fűszálig mindent megmozgottunk, hogy azért, hogy ott a vendégek, amikor ott odajönnek, ott vannak, jól érzik magukat, egy ilyen fajta élményben van részük. És azt vettem észre, hogy mondom, hogy most ennél a másodiknál itt mindenki, de még a tulajdonosok részéről is az van, hogy Gábor is és a Zoli is tök lelkesen állnak ehhez a dologhoz, hogy igen, ennek van egy értelme, értéket képvisel.
1: Meg üzenete van.
3: Üzenet, így van, és minden egyes bálnak más-más üzenete van, de az alapkoncepció az pedig a Gundel. Tehát, hogy a Gundel hogyan tud egyébként kapcsolódni az emberekhez, mindenkihez, ugye mindenki ugye a Gundel, és ebben egyébként milyen olyan fajta társadalmi felelősségvállalásaink is vannak, amit én szerintem hétköznapunkban egy picit néha elfelejtünk, de az ünnepnapokon ezért fel kell hívnunk rá a figyelmet.
1: Egy picit mondasz még a koncepcióról, Rutka Éva 100 éve született.
3: Így van.
1: Ez egy nagyon fontos bázisa, vagy pillére, vagy fundamentum ennek a bálnak. Itt vannak a színész családok, jótékonyság.
3: Igen, Rutka Évahoz, amit már egyébként a Marianna is mondott, ugye Latinovics, ebben a házban, ebben a házban született. Tehát és én azt gondolom, hogy Latinovics a magyar filmvilágban, művészetvilágban megkerülhetetlen ikon. És az ő személyességét belevonva a menüben, az egészben mindenképp megjelenik, és a koncepciónak ugye mindent nem akarok elmondani, de azért talán annyit spoilerezhetünk, hogy...
1: Hát, ha már az étlapba is belecsíptünk.
3: Hogy igen, hogy a vendégek nem egy klasszikus ajándékot fognak kapni, amikor ott hagyják a rendezvényt és hazamennek a végén. Egy olyan fajta élményt szeretnék nekik adni, ami a filmmel és a filmművészettel kapcsolatos, ami nekik szól. És most ennyit hadd mondjak, és nem akarom ezt tovább mondani. De alapvetően lesz egy olyan fajta terem, ahol egyébként filmeket tudnak megnézni, ahol egyébként megjelenik a Gundel is, mint helyszín. Uh-huh. Helyszín a filmekben, helyszín, mint egyébként a Gundel, de mégsem a Gundel. Tehát, uh-huh. hogy csak most az elmúlt időszakban, hogyha nézzünk, akkor a Kém című filmben ott uh-huh. megjelenik a Gundel, de nem mint Gundel. Tehát uh-huh. De ott
1: tehát a cégtábla más, de az épület az.
3: Az épület maga az ugyanaz, tehát, uh-huh. hogy nagyon sok filmben egyébként háttérintézményként szolgál. Talán, ami megint egy picit úgy az egésznek a szívét, melegségét adja, az pedig az a fajta CSR tevékenység, ami most a Tompos Kátya alapítvánnyal léptünk koprodukcióra, mm. hogyha lehet ezt így mondani, dr. Fábián Zsoltnak a segítségével. Ugye ő az alapítványnak, ő azt mondja, hogy nem az elnöke, hanem az alapítványnak az egyik megálmodója. Én nem tudok olyan szépen beszélni, mint ő. Mm. Tehát ő látszik azt, hogyha vele leülsz beszélgetni, hogy ennek az alapítványnak mi a szíve, lelke, hogy a Kátyának a gondolatiságát azt annyira hiteletesen mondja el, mm. és azt az egy gondolatot hadd mondjam, hogy ők nem kérnek. Tehát ők úgy adnak, hogy ők soha senkitől nem kérnek, és ez fog egyébként ebben a bálban is egyébként egy picit valamilyen szinten testet tölteni, ebben szeretnénk mi segíteni, és pedig úgy segíteni, hogy olyan fajta relikviák lesznek árverésre bocsátva, amiknek a befolyt összege egyébként ezt az alapítványt támogatja. A relikviák tekintetében pedig olyan ikonikus dolgok, amik egyébként kapcsolódnak a Rutka Évához, a Bújtorhoz, Felrejszhez, tehát a családhoz, akik így ennek a rendezvénynek, hogy is mondjam, így a hátterét és a szívét, lelkét adják.
1: Egy pici utolsó dolog tőlem, hogy kulisszatitok, hogy oké, hogy már a menüsor hat fogás, azt mondtad?
4: Így van, hat fogás.
1: Azt már ki kellett találni, ugye, mert amikor meghirdettétek az aukciót, meg ilyenek, akkor már a nézők, vagy a vásárlók, vagy a bálozók, azok már kíváncsiak arra, hogy végülis mivel találkoznak. De ilyenkor hol tart a szervezés? Tehát az Eventen, meg a szenzésen most hol tart a februári bálnak a szervezés?
3: Én azt mondanám, hogy most így ránézve a Mariannára, tehát a szenzésnél van most én szerintem a labda. Uh-huh. Tehát most ő náluk van, de ezt én szerintem Marian ezt jobban ki tudja fejteni. A mi részünkről pedig elindul az a fajta marketing munka, az a fajta rész, amikor egy jegyértékesítés elindul, átkettő elindul az, hogy milyen társszervezetek szeretnének egyébként ehhez az eseményhez kapcsolódni, médiától kezdve cégek, akik egyébként itt meg szeretnék mutatni magukat, és azt gondolják, hogy mi egy jó fajta partnerséget tudunk ezen az eseményen létrehozni, hosszú távon is, olyan fajta együttműködés. A mi részünkről, tehát a Gundel részéről pedig én szerintem 2027 januárjában fogunk egy magasabb szintre kapcsolni. A konyha részéről én az Andisék, a próbafőzések, az talán ebben az évben egyszer meg lesznek, de Isten igazából én szerintem a következő év eleje lesz az, de leszerződni a partnerekkel, az első bálozók, mondjuk pont hozzánk tartozik, az első bálozók az ugye a mi restanciánk, akik ugye az
1: idején... Akik kimaradtak, mert
3: aki
1: nem
3: kimaradt,
1: be.
3: Az nem maradt le.
1: Mert most akkor
3: jön. Mert most akkor lehetősége van, de egyébként azért azt tudni kell, hogy ők most bekerülnek egy olyan fajta társaságba, mert a Színház és Filmészeti Főiskolának, azt hiszem onnan.
2: Még tárgyalunk,
3: de hogy ott azért...
1: Van itt még munka.
3: Igen, tehát hogy az első éveseket szeretnénk szintén így bevonni ebbe.

0: lehet egy
1: amit
0: picit
1: elfogyasztottak
0: jobbá tenni. Ugye itt a közösségi munka az nagyon erős, és ebből a közösségi munkában a vendégeink is kivették a részüket, hiszen az első év tapasztalatait átadták nekünk, tehát mi nem mi tartozunk ebbe a közösségbe, hanem a vendégek is. És ez egy fantasztikus dolog, ezt azért ritkán lehet ennyire mélyen átélni, hogy a vendégek is ennyire szorosan részt vesznek a bálnak a megalkotásában.
2: Alkotótársak.
0: Így van, alkotótársakká válnak.
2: A vizuál az mikor alakul ki? És az azért jelzi majd a filmes kötődést, nem filmes, bár ezt értem, de filmekhez, színművészekhez, legendákhoz, gasztróhoz kötődik. Az egész Gundelt ilyenkor egy picit át kell fazonírozni?
1: Igen.
2: Utalni kell itt, ottam, ott talán.
1: Én azt mondom, hogy ebben hitelesebb a Marianna, hogy ezt elmondja, de hogy azért itt egy kicsit azért át lesz öltöztetve a palotának a külseje, belseje. Szeretnénk azt, hogy egyébként, amikor odajön a vendég, akkor egy kicsit úgy érezze magát, hogy mint hogyha Hollywoodba, Los Angelesbe.
2: Nem egy filmstúdió, videóba. Nem egy díszlet, de mégiscsak.
1: Hát mondanák, hogy kicsit sárga, kicsit keserű, de a miénk, de azért, vagy savanyú, bocsánat, de hogy azért tényleg ne legyen ilyen olcsó csíp, mint a Megint Tanúban, hanem tényleg az agyen, hogy azért február 6-án, amikor odalép a vendég, akkor érez azt, hogy wow.
3: Én inkább úgy fogalmaznám meg, hogy lesznek szegletek a házon belül. Tehát a bálnak a eleganciáját és a ház eleganciáját azt nem visszük le nem egy filmstúdiós díszletre, hanem lesznek olyan pontjai a háznak, ahol ezeket átélhetővé tesszük, ezeket az élményeket.
2: Ez egy nagyon szép álom, és azért örülök, mert amikor az első bál előtt beszélgettünk, majdnem ebben a körben, meg itt voltak a fiúk is, az alapítók, akkor ugyanígy álmodtátok meg az első bált. És ahogy most látom a visszajelzéseket, meg hallgatom, szinte percről percre, napról napra úgy történt, hogy azt megálmodtátok. Ugye egész biztos, hogy Marianna, tiéd is ugyanúgy teljesülni fog. Gratulálok. Köszönjük. A könyvhöz is akkor még egyszer.
3: Köszönjük, de azért.
2: Filmet főzünk, legendás magyar filmek. Én így kaptam étvágyat a könyvethez, úgyhogy köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt voltatok. Gundelbál február 6-a, ez már 27. Magyar Jenő, Wolf András, Tussák Marianna, nagyon szépen köszönöm a motivátorokat, hogy itt voltatok. Köszönöm.
1: Mi köszönjük.
3: Köszönjük.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Gazdaság és kultúra a 94.2.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 5000, 2000 és 1000 forintos címletekben érkezik az iskola kezdési utalvány. Több mint 5 milliárd forintból fejlesztik a határellenőrzési rendszereket, marad a késő nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 6 darab 5000, 6 darab 2000, 8 darab 1000 forintos címletben érkezik az iskolakezdési utalvány azoknak, akik az első részletet is megkapták. November 30-ig kell kézbesíteni vagy a kézbesítést megkísérelni. Az iskolakezdési utalvány 2027. március 15-ig használható fel iskolaszer vásárlására. Hogy hol és mire, azt egy 74 pontból álló részletes táblázatból lehet megtudni. Korszerű okmány és új lenyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése segíti a jövőben a határforgalmi ellenőrzéseket. Több mint 5,3 milliárd forint Európai Uniós támogatás segítségével korszerűsíti a határforgalom ellenőrzését támogató eszközparkját az Országos Rendőrfőkapitányság. A fejlesztés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz határátkelő helyein, valamint a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, a debreceni reptéren és a Sármelléki repülőtéren valósul meg. A vezetés közbeni mobilozást ellenőrzi a jövő héten a rendőrség. A Figyelj az útra elnevezésű akcióban a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személyes vagyonbiztonságot. A szívbeteg gyermekek védelmében alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány munkáját támogathatják azok, akik a Repont automatáknál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánlják fel. 3 új szervezetet támogat a Mohu Mosolyra Váltó programja. A jótékonysági lehetőség országszerte több mint 4000 Repont automatánál érhető el. A program 2024-es indulása óta a fogyasztók több mint 520 millió forinttal támogattak társadalmi ügyeket. Magyar Péter felkerült a Time magazin legbefolyásosabb feltörekvő tehetségeinek listájára. A Time 100 Next név sorában olyan feltörekvő csillagokat gyűjtenek össze, akik valamilyen módon formálják a jövőt. Alapindoklása szerint a magyar miniszterelnök azért kapott helyet az idei listán, mert Magyar Péter és pártjának áprilisi földcsuszamlásszerű magyarországi választási győzelme a Brexit utáni korszak legnyíltabban Európa párti politikai eredményét jelenti. Nem akármilyen napszemüvegre lehet licitálni, ha már sok pénzünk van. Ugyanis Elvis Presley egyik eredeti Neostyle Nautic 2 keretéről van szó, amelyet maga a király viselt. Az ikonikus napszemüveg értékét jelenleg 10-20 ezer fontra becsülik, így minden bizonnyal komoly érdeklődés övezi majd az aukción.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn sok fátyol felhő érkezik fölénk, így szűrt napsütés várható, keleten, északkeleten megvastagodhat a felhőzet, és néhol kisebb esőzápor sem kizárt. Az északi-északnyugati tájakon délután megérénkülhet az északnyugati szél. Hajnalban 0-13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden visszatér a szinte teljesen derült idő, csapadék nem valószínű, 21-26 fok lesz napközben.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: what you wanna do.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
2: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Milyen helyzetben van ma a magyar magánegészségügy? Miből tudhatjuk, hogy valóban jó helyre kerülünk, amikor orvost választunk, és hogyan működhetne jobban együtt, vagy éppen egymás mellett az állami és a magánellátás? Ezekről a kérdésekről beszélgetek ma két olyan szakemberrel, akik évek óta figyelik és alakítják a szektor szakmai párbeszédét. Első vendégem Straub Fanni, a foglalyorvost.hu alapítója, aki korábban már volt a műsorunk vendége. Örülök, hogy itt vagy.
3: Köszönöm a meghívást.
2: És itt van velünk dr. Lengyel Lívia, egészségügyi szakértő. Örülök, hogy elfogadtad te is a meghívást. Beszélgetésünk apropója, és induljunk is innen, a november 6-i magánegészségügyi summit, amelynek mindketten szakmai szervezői vagytok. Hogyha most körülnéztek a szektorban, illetve hát gondolom egymás között nagyon sokat beszélgettek is erről, miért éreztétek fontosnak, hogy épp most ültessétek asztalhoz a szektor legnagyobb szereplőit? Régóta foglalkoztok ezzel a kérdéssel, de hát egyre nagyobb ez a rendezvény. Fanni.
3: Igen, igazából mi 10 évvel ezelőtt kezdtük ezt a rendezvénysorozatot, akkor még újszerű volt, hogy a szakma résztvevőit egy asztalhoz ültettük, hiszen az orvosok leginkább orvos mi voltukban, orvos sapkájukban jártak konferenciákra, rendezvényekre, illetve az üzleti élet meg más eseményeken külön találkozott. És ezt a kettőt szerettük volna ötvözni, mert ugye a 2000-es évek elején elsősorban, nyilván a 90-es években elkezdődött az a fejlődés, amikor a lakásrendelők, a magánrendelők kezdtek megerősödni, de azért az igazi tőke, a befektetői oldal, az már a 2000-es években jelent meg ezen a területen, és hiányzott az a rendezvény, egy űrt éreztünk, hogy a magánegészségügy szereplői egy asztalhoz üljenek, beszélgessenek egymással, megosztanak történeteket őszintén, nem csak a sajtó, vagy a nagy nyilvánosság előtt PR módon.
2: Hát is nagyon fontos a tudás megosztás ezen a területen is, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, és egészségügyi szakértőként, illetve kutatóként és stratégiai tanácsadóként, Lívia, hogyan látod te a szektort? Miért fontos, miről fontos most beszélni?
4: Minden évben úgy válogatjuk össze a programot, és jellemzően kerekasztal beszélgetéseket szoktunk tartani, pontosan azért, hogy ne egy ember gondolatát, hanem akár 3, 4 vagy 5 szakértő valamilyen klinikának a vezetője üljön le és mondja el a véleményét. Ugyanazt tudom hangsúlyozni, amit Fanni is említett, hogy mi mindig arra törekszünk, hogy ez egy nagyon gyakorlatias és egy kifejezetten bizalmi légkör legyen, és valóban, és az utóbbi pár évben ezt már éreztük is, hogy ez sikerült, hogy a színpadon sem PR szagú üzenetek felsorolása hangzik, hanem a valós problémákról beszélünk. Mindezok a témák, amiket egyébként az idei évben a kerekasztal beszélgetések témájává emeltünk, ez akár lehet a HR kihívás, tehát hogy hogyan lehet szakdolgozókkal, orvosokkal föltölteni egy rendelőt, vagy akár az akvizíció kérdése, több olyan szereplőt ültetünk asztalhoz egy beszélgetés során, akik egy valamilyen korábbi felvásárlás után újraindultak, tehát mégsem érezték sikeresnek a korábbi megállapodásokat, de természetesen lesznek vezérigazgatók, akik azokat a tényezőket fogják majd kiemelni, amik a versenyelőnyt jelentik. Ez a piac konszolidálódik, egyre inkább a különbségek válnak érdekessé, úgyhogy ilyenekről fogunk beszélgetni.
2: Igen, és mindig a nagyon érdekes kérdés az, hogy amiről mondjuk akár az orvos sok egymás között beszélnek, nagy nyilvánosság előtt nem feltétlenül, viszont ti ezt ugorjátok meg, tehát itt van az a nagy változás. Mik ezek a témák, amik eddig inkább csak 4 szem közti beszélgetésekben zajlottak, most viszont az egész szakma figyeli?
3: A legnagyobb paradigmaváltás szerintem ott van, vagy ott volt, amikor elkezdtek pénzügyekről őszintén beszélni az orvosok. Ugye az orvosok elsősorban orvosok, és ez jól is van így, és nagyon kevés az a orvos szakember, aki egyébként megerősítette akár egyetemi oldalról, vagy tehát nem csak a gyakorlatban tanulta meg az üzletépítés csínyát, bínyát, és most már milliárdos cégekről beszélünk, tehát ezek komoly üzleti kihívások is, mind a mellett, hogy hát az orvoslásra gyógyításra orvosként kell tekinteni, és ez a legfontosabb ugye a gyógyuló betegeknek az érdeke. És ez az üzleti gondolkodás, amikor elkezdett megjelenni, és ezt az orvosok fölvállalták, vagy azok az orvos vezetők, akik ugye ezeknek a nagy intézményeknek az élén dolgoznak, onnantól kezdve kezdődött el az a mély párbeszéd, ami segíti a fejlődést, és tudják egymást támogatni. És hát az elmúlt éveknek a nagy témája az, hogy az egészségügyről sokan, vagy a magánegészségről sokan úgy beszélnek, hogy hát az őrült pénzek, bevételek, árbevételek és nyerességek tárháza. Hát ez nem nincs így a valóságban. És a magánegészségügyi intézmények borzasztó komoly kihívásokkal küzdenek. Nagyon beruházásigényes terület, de hát nyilván az orvosok és a szakdolgozók bére őrült módon emelkedett az elmúlt időszakban. Hál' Istennek egyébként nyilván páciensként ennek az előnyeit élvezzük, de ez nagyon nagy kihívás a tulajdonosi oldalról, és talán ez az a téma az, amiről nem lehet eleget beszélni, vagy nem tudnak eleget beszélni, és próbálják egymás között is megosztani azokat a praktikákat, amiket cégvezetőként egyszerűen minden nap kihívásként élnek meg.
2: Említette Lívia, hogy az eltérő nézőpontokat szeretnétek ütköztetni. Van olyan vita, amire különösen kíváncsi vagy?
4: Hát én minden beszélgetésre kíváncsi vagyok, mert olyan témákat, tényleg olyan témákat válogattunk. Van készülünk egy nagyon, két izgalmas az előbb, amit említettem, ez a felvásárlás utáni újra gondolás. Ez egy, azt gondolom, hogy egy, mindenképpen egy unikum lesz.
2: Ez egy hot topic egyébként
4: igen,
2: most.
4: Soha nem, ilyen még nem volt. Ugye annak köszönhetően, hogy nem tegnap kezdtük ezt a szakmát, sok mindent látunk már ezen a piacon, úgyhogy bőven tudtunk válogatni. Én mégis lesz egy beszélgetés, ahol a köz és a magánegészség úgy viszonyáról beszélünk, hogy ez egy kurens téma, mindig a magánszektor várja, vagy éppen izgatottan nem várja, hogy az aktuális kormányzat hogyan nyúl bele a két szektor együttműködésébe. Ez egy, azt gondolom, hogy ebben nagy ágyukat fogunk leültetni, és ráadásul olyan embereket, akik őszintén fogalmazzák meg a nézeteiket. Én azt hiszem, hogy azt várom a leginkább.
2: És azt mondtad, hogy nem most kezdtétek ezt a szakmát, és akkor viszont nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan találtátok meg egymást.
4: Teljesen véletlenül találtuk meg egymást. Én lassan két évtizede dolgozom a magánegészségügyben, és éppen nőgyógyászati területen dolgoztam, amikor a foglalóorvos.hu-val találkoztam. Akkor még nagyon erős, most is, de akkor nagyon-nagyon erős volt ezen a területen a nőgyógyászat. És hát emlékeim szerint valamikor 2013-ban beszélgettünk először, és akkor az első egy-két évet úgy töltöttük, hogy csak nem tudom, egy évben egyszer mindig valami formálódott, és aztán igazából én 2015-ben pont eljöttem valahonnan, és írtam Fanninak, hogy eljöttem arról a helyről, ahol egy együttműködést elkezdtünk volna, és esetleg beszélgessünk. Vannak szabad kapacitásaink, és a többi már a történelem, ahogy mondani szokták, úgyhogy mi 2015 óta szorosan együtt dolgozunk, stratégiai és mindenféle szövetségben, úgyhogy így indult a mi együttműködésünk.
2: Hát igen, és foglalóorvost.hu, ugye Fanni az alapítója ennek a kezdeményezésnek. Én arra lennék kíváncsi, én ha jól emlékszem, ez 2011-ben volt, amikor
3: indultál
2: ezzel a vállalkozással. Viszont nagyon érdekes, hogy honnan, miből láttad, hogy erre ekkora igény, vagy láttad-e, hogy erre később ekkora igény lesz?
3: Hát nyilván a jövőt nem láttam. Külföldi példák alapján lehetett azt gondolni, hogy Magyarországon is a digitalizáció, a platformok megjelenése elért egy olyan korszakba, elég sok felhasználó keresi már online a megoldásait, és ez pont egybevágott avval az időszakkal, amikor a magánegészségügy kezdett megerősödni, és egyre láthatóbbá válni. Úgyhogy ez egy szerencsés időzítés volt, maga a platform is a magánegészségüggyel együtt növekedett, fejlődő, épült.
2: De ha jól tudom, azért volt, aki megmosolyogta a kezdeményezést, hogy ebből nem lesz azért akkora dolog, és mégis.
3: Igen, hát voltak szkeptikusok, nyilván ez minden új vagy újszerű kezdeményezéssel így van, ma talán az AI felé fordulnak sokan így a szolgáltatók vagy az orvosok közül. Nehéz elképzelni ma még, hogy ez az életünk része vagy része lesz egyre inkább. Ugyanígy volt ez a digitális platformokkal 2011-ben, hogy egy hagyományosan gondolkodó gondolkodók, a kliensekkel, páciensekkel, hagyományos csatornákon kommunikáló orvos az internetet nehezen tudta elképzelni az életében, vagy a ügyfélszolgálati, recepciós egyéb feladatkörökben, míg ma már azért az ilyen marketing munkát, sales munkát, hirdetéseket mindenképpen a digitális csatornák és eszközök és megoldások uralják. Úgyhogy így utólag visszatekintve mindig az ember lát, könnyebben veszi észre, hogy igen, ez egy jó irány volt, akkor abban a pillanatban ez nem tűnt ennyire egyértelműnek.
2: Én azt tudom, hogy nagyon elhivatott voltál, de elbizonytalanítottak ezek a szkeptikus hangok? Volt olyan pillanat?
3: Egyértelmű volt a fejlődés és a szép lassú elfogadottsága a platformnak, úgyhogy a nagyon nagy elbizonytalanodás nem volt, és amit a Lívia is említ, hogy mi nagyon hamar elkezdtünk közösséget építeni. Tehát valahogy a platform mellett azzal együtt egy nagyon fontos gondolatunk volt, nyilván ennek voltak üzleti vagy sales szempontjai is, de mi magunk is igényeltük, hogy egy olyan szakmai közeget alakítsunk magunk köré, ahol a magánegészségügy szereplőivel tudunk tanulni, fejlődni, alakítani az egész iparágat, és éreztük, hogy itt egy olyan nagy szavakkal történelmi pillanat van, amikor azok a gyökerek, azok a kezdeményezések elindultuk, amikből ma már a legnagyobb szereplők ott vannak a piacon. És ennek egyik lába volt ez a rendezvény, ez a konferencia, amit elkezdtünk, de voltak workshopok, reggelik, szakmai események, roadshow, vidékre jártunk előadásokat tartani, tehát nagyon-nagyon élveztük, és szeretjük a mai napig azt a közösségépítés részét, amire azt gondolom, hogy kicsit talán nagyképűen, de nagy hatással, vagy hatással voltunk mi is arra, igen, hogy összehozzuk ezt a közösséget.
2: Igen, és itt megállnék akkor a hiánypótlásnál, hogy honnan, hová jutottatok el több mint 10 év alatt most már?
4: Hát én úgy gondolom, hogy méltán mondhatjuk, hogy ez a novemberi rendezvény az egyik kedvence a szektornak, ha hiszünk annak, amit a jegy eladás, legalábbis a résztvevők száma, szoktam mondani, hogy a terembe cipőkanállal mennyi embert lehet beültetni. És hát azt látjuk, és különösen most, hogy egy picit így formáltuk, vagy újítottuk a formát, azt látjuk, hogy nagyon várja a szektor, szeretik, szeretnek ott lenni, szeretnek a színpadon ülni, és szeretnek a közönség soraiban is ülni, és olyan beszélgetéseket hallani, amiket máshol nem.
2: Lívia, ugye te a marketing és a vezetés felől érkeztél ugye az egészségügyben. Miért lett számodra ennyire fontos ez a terület, és mikor fordult a figyelmet különösen az egészségértés és a betegek tájékoztatása irányába?
4: Hát ez is egy hosszú folyamat. Én teljesen véletlenül kerültem a magánegészségügybe, és aztán pár év múlva, valamikor a 2010-es évek elején lett volna lehetőségem elhagyni ezt a szektort, de annyira szerettem, és annyira jól éreztem magam ebben a közegben, egy kicsit patetikusan. Az ember azt érzi, hogy mivel orvosok és szakdolgozók között dolgozik, hogy valami jót csinál, hogy lesz valami eredménye a munkájának. Én azzal kezdtem foglalkozni, nekem reklámügynökségi hátterem volt, előtte ebbe a szektorba érkeztem. Tehát én eleinte azzal foglalkoztam, hogy lehet az orvos által kínált egyedi, vagy normális, vagy teljesen hagyományos szolgáltatás, hogyan lehet a páciensekhez eljuttatni. Tehát ezzel a fajta gondolkodással én léptem be ebbe a szektorba, hát aztán nagyon sok minden más csináltam az elmúlt évtizedek alatt, és az évek alatt kialakult egy akadémiai életem, amiben viszont ezt mindig is az érdekelt, bármilyen termékkel foglalkoztam még reklámügynök koromban, hogy a beteg, vagy a páciens, vagy a vevő hogyan gondolkodik arról a termékről, miért akarja venni, hol fogja megvenni, hol fog az eszébe jutni. Így nem nagyon könnyen elvezet az út oda, hogy a pácienseket abból a szempontból is figyeljem, hogy hogyan tudunk úgy beszélni, hogy az érthető legyen, és hogyan tudunk úgy egy tájékoztatást adni a betegnek, hogy az akár azt eredményezze, hogy elmegy az orvoshoz, rájön, hogy neki ezzel dolga van. Úgyhogy így érkezett ez az akadémiai vonal.
2: Kicsit úgy érzem, hogy ki is tudjátok egészíteni egymást. Mi a munkamegosztás?
3: Hát igen, én egy picit már távolodom az egészségügy, magánegészségügy területéről 2 évvel ezelőtt, ahogy a foglalóorvos csapatát elhagytam, illetve továbbadtam a stafétabotot új tulajdonosnak és ügyvezetőnek. Én azóta egy picit más területeket is kipróbáltam és evezek, de mindig nagyon jól kiegészítettük egymást. Amellett, hogy a Lívia egy fantasztikus akadémiai karriert tudhat magáén, vannak, amellett ő borzasztó gyakorlatias és praktikus gondolkodású, tehát tényleg az ötleteléstől kezdve az utolsó részletekig mindenben gondolkodunk, együtt ötletelünk, most is nagyon sok újdonságot próbáltunk beépíteni, jövő évre is vannak új terveink a rendezvény további telével kapcsolatban, úgyhogy egy jó csapat.
2: Nincs megállás. Igen, arra gondoltam, hogy ugye nagyon régóta dolgoztok együtt. Mi a közös meggyőződés, amely miatt ilyen hosszú ideje működik ez a munkakapcsolat közöttetek, illetve van-e olyan kérdés, amiben eltér a véleményetek?
4: Szerintem nem sok ilyen van. Össze is csiszolódtunk, de mind a kettőnkben van egy kicsit ugye ez a, ahogy Fanni említette még a foglalói orvos indulásakor, hogy nagyon sok olyan ötletünk van, amit először még ugye a szakma így jó, hát persze itt a, most nem akarok tényleg ilyen nagyon leegyszerűsítve, de hát igen, itt a két szőke, akkor még ő is szőke volt. És aztán az élet azt igazolta, hogy ezek a törekvések. Szerintem az nagyon közös bennünk, hogy látjuk, hogy mi az, ami működik, mi az, ami egyébként annak idején a foglalóorvos környékén is működött, és ezek a beszélgetések, találkozások, ezek mindig minket is előre visznek. És persze ott van az, hogy tudtunkon kívül, vagy akár tudatosan hihetetlen sok folyamatot indítottunk el. Akár, hogyha csak így végig gondolok, az elmúlt 10 évben számtalan felvásárlás akvizíciónak voltunk az elindítói, az összekötői. Szóval, hogy mindig szoktam mondani azoknak, akik nem ebben a szektorban dolgoznak, hogy az éttermi hasonlattal azt tudnám mondani, hogy én a konyhát is látom mindenhol. Én ráadásul ez az egy különbség van, hogy én járok is, tehát én műtőbe is megyek, ágy mellé is oda megyek, ha arról van szó, tehát, hogy én egy picit más területről közelítettem, mint a
2: kutató és tanácsadó is. Igen. Vagy az egészségügyi szakértői. Igen. Munkád. Igen. Mellett. Fanni?
3: Szerintem véleményeltérés szinte nem is volt, vagy lehet, hogy talán a legelején, de nagyon egy húron pendülünk. Szerintem az egyik nagyon nagy hasonlóság, hogy borzasztó nagy alázattal viselünk az orvosok és az egészségügy iránt. Tehát, hogy mi azt próbáltuk mindig mondani, amikor még fiatalabbak és szőkék voltunk, igen, hogy hát a marketing meg a önreprezentáció, az én márka, hogy mennyire fontos egy orvosnak. Ők mindig azt hitték, hogy ezt azért mondjuk, mert akkor ez egy komolytalan, az egy magamutogató, öncélú dolog, és nagyon féltek ettől az orvosok az elején. És mi szép lassan, nyugodtan újra és újra elmondtuk az üzenetet, hogy a legnagyobb tisztelettel, alázattal, és tényleg az orvos szakma csodálatával állunk a dologhoz, és csak és kizárólag a páciensek, és egyébként az orvosok, mert ahhoz, hogy élhető legyen, nekik is jól kell érezni magukat ebben az együttműködésben, mindent velük együtt közösen alakítunk ki, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor egy kommunikációs szakember, ügynökség, támogató megjelenik az egészségügy környékén, akkor picit lassan érti meg azokat a mozgatórugókat, amiket egy orvos vagy egy egészségügy irányít, és nem szabad csak és kizárólag üzleti szemmel közelíteni ezek felé, a kérdések felé, és a szereplőket sem, mert egyszerűen az orvosok másképp működnek, teljesen jogosan, hiszen gyerekkoruk óta egyszerűen a gyógyítás és a segítés áll az ő gondolkodásuk központjában, és ezzel együtt kell valahogy az üzleti gondolkodást összegyurmázni, és szerintem talán ez a legjobb része, amit mi mind a ketten nagyon-nagyon szerettünk, és a mai napig az orvosokkal tényleg a legnagyobb őszinte csodálattal beszélünk és dolgozunk.
2: Folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk. Straub Fanni, a foglalóorvost.hu alapítója, valamint dr. Lengyel Lívia, egészségügyi szakértő, kutató és stratégiai tanácsadó ma a vendégem. Arról beszélgetünk, hogy mi vezetett benneteket a magánegészségügy világába. A folytatásban pedig a betegek oldaláról is megnézzük a rendszert, hogyan lehet jól választani, mitől lesz érthető és biztonságos az ellátás, és milyen jövő előtt áll a szektor. Ez is egy nagyon fontos kérdés. A zene után innen folytatjuk.
1: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Vendégeim továbbra is Straub Fanni, a foglalyorvost.hu alapítója, valamint dr. Lengyel Lívia egészségügyi szakértő, kutató és stratégiai tanácsadó, a novemberi magánegészségügyi számit szervező, és hogyha már magánegészségügyi számit, ugye 10 évet dolgoztok együtt, és rengeteg rendezvényt szerveztetek már, ahogy meséltetek is róla, de egy-egy ilyen nagy rendezvénynek a megszervezése mennyi munkát vesz igénybe, és mennyi munkaórát? Erről is meséljetek, kérlek.
2: Hát ezt picit ilyen túlzással, vagy hát nem is tudom, milyen viccesen tudnám mondani, hogy más ilyen konferenciát csapatok raknak össze, mi gyakorlatilag ezt kettentető alá hozzuk, különösebb stresszfaktor nélkül, azt gondolom. Persze, ha mi hívunk valakit vendégnek, általában jön, van egy jó helyszínünk, vannak megszokott csapatok, nagyon régóta dolgozunk azokkal a idézőjelbe kiszolgáló csapatokkal, akik segítenek megvalósítani.
1: Ugye a Magyar Tudományos Akadémia
2: helyszín.
1: Így van,
2: a Magyar Tudományos Akadémia egy nagyon, nagyon jó helyszín az orvosok számára, és egy vonzó helyszín, és mi is nagyon szeretjük, mert nagyon jó kapcsolatot ápolunk velük. Szóval nem egy akkora nagy meló, és hát főleg mivel már 9-szer megcsináltuk, ezért copy-pastelni lehet pár dolgot. Én emellett egyébként az év során 10-12 egyéb rendezvényt csinálok az egészségügyben, úgyhogy mondhatom magamat rutinos rendezvényesnek ebben a szektorban.
1: Fanni, mennyi munka ez? Hogyan néz ki ilyenkor ebben az időszakban egy-egy munkanapotok?
3: Igen, nyilván a Lívia rutinos, úgyhogy evelő egy kicsit a munkaórákat bagatelizálja, de alapvetően a legfontosabb része szerintem a témagyűjtés, és az meg folyamatosan zajlik. Tehát gyakorlatilag a napi híreket követ a piaci résztvevők, szereplők, akvizíciók, felvásárlások híreit folyamatosan követjük. Egyrészt, amit hallunk, vagy olvasunk a sajtóban, másrészt azért nagyon sok olyan háttérinformáció eljut hozzánk az ismeretségi körön keresztül, ami nem feltétlenül jut ki publikus hírek formájában. Úgyhogy ezeket a híreket követve mi évközben is folyamatosan agyalunk azon, hogy mi lenne az a téma, ami izgalmas, és meg tudjuk valamilyen módon fogni, és a résztvevőket izgatja. Természetesen egy-egy, ha nem is összehasonlítható, de egészségügyben más témában levő konferenciákról is gyűjtünk ötleteket, leginkább abban a formában, hogy ezt a témát nem biztos, hogy nekünk kezelni kell. Mi próbáljuk tényleg azokat az egyéni megközelítéseket alkalmazni, ahol nem szponzorok, nem PR megszólalások, nagy hangzatos dolgok vannak, hanem azok a földhöz ragadt, vagy valóság közel valóságot fedő dolgok.
1: Valós gyakorlati problémák és helyzetek.
3: Pontosan. Uh-huh. Ez az ígéretünk is végül is a résztvevők számára a rendezvénnyel kapcsolatban, hogy olyanok is tudjanak hasznos információkkal távozni, akik egy párfős rendelőt visznek, tulajdonolnak, vagy orvosvezetőként irányítanak, és azok is, akik egyébként több százfős multiklinikákat visznek. Mert tényleg míg régen elég volt az, hogyha valaki egy jó orvos, és jól csinálja a szakmáját, de ma már azt látjuk, hogy ugyanúgy, mint minden területen, egyszerűen a jobbornak is kell a cégér, és hogyha nem üzleti szemmel, egy kicsit félig meddig marketingesként, pénzügyesként, jogászként gondolkodik vállalkozóként egy orvos, akkor bizony ma már a praxisok nagyon nehéz anyagi helyzetbe kerülnek, és nagyon sok olyan rendelőt ismerünk egyébként, ami jelenleg keresi a gazdáját, mert nagyon nehezen találják meg azt a piaci részt. Kicsinek túl nagyok, nagynak túl kicsik. Egyszerűen a konszolidáció és a világváltozása okozza ezt.
1: Tehát, ha jól értem, azért van egyfajta átrendeződés éppen most is a piacin, és azért mondom, hogy éppen most, mert ez azért folyamatosan zajlott, hogyha az elmúlt évekre visszatekintünk. Egészségügyi szakértőként, Lívia, te mit emelnél ki ezzel kapcsolatban?
2: Ugye az előző évek, a Covid egy óriási katalizátor volt a magánegészségügynek. Egyrészt azért özönlöttek a betegek, mert nem jutottak be az állami egészségügybe, másrészt azért, mert ha bejutottak volna, se szerettek volna megfertőződni. És főleg azokon a lukratív területeken, mint a szülészet vagy az ortopédia, tényleg nagyon nagy számban emelkedett a magánpáciensek száma. De aztán a 22 őszén érkező gazdasági kihívások, ugye egyrésztről az energia árak emelkedése, az inflációnak az elszabadulása, illetve a forint-euró árfolyam eléggé érzékenyen érintette a lakosság pénztárcáját, ebből következően a szektor szereplőit is. Talán mostanában kezdünk ebből kilábalni, ugyanakkor az is látszik, ahogy a Fanni is említette, hogy a Covid után az elmúlt 2-3-4 évben vannak olyan szereplők, akik nem bírják már ezt a tempót, és nem bírják azt, hogy ahhoz, hogy föl tudjanak tölteni egy rendelőt vagy egy műtőt, ahhoz nagyon nagy egyéb kiadásuk van például a marketingben, ezt egyre kevesebben bírják. Én azt gondolom, hogy látszik is, hogy az elmúlt évben azért elindultak ilyen jellegű együttműködések vagy felvásárlások, vagy legalábbis ilyen szándékok, és én azt gondolom, vagy azt jósolom, hogy ez föl fog gyorsulni, mert egyszerűen látszik is a számokból, hogy a nagy szereplők felé megy a piaci forgalom.
1: És hát ugye a betegek egy része az állami és a magánellátást is igénybe veszi. Szerintetek hol lenne a szükség jobb együttműködésre, és hol fontos az, hogy világosak legyenek egymás mellett a működés szabályai?
2: Ez egy nagyon-nagyon nagy téma, és nagyon sok felől lehet megközelíteni. Ami mi jobban látunk, vagy amit mi egy kicsit talán jobban érzékelünk, és ez szokott a politikában is inkább a reflektorfénybe kerülni, kevésbé a páciensek, mint inkább az egészségügyi dolgozók. Ugye jelenleg van egy HR kapacitás az állami egészségügyben, és van egy a magánegészségügyben, de ez a kettő, ez egy jelentős átfedésben van. Mondjuk legalább a kétharmada ennek a HR kapacitásnak az államiban és a magánban is dolgozik. Ez Magyarországon rendezetlen, és ebből fakadóan akár hát nem feltétlenül támogatott, vagy nem feltétlenül jogszabálynak megfelelő működések kialakultak. Nyilvánvalóan a szakmát és a politikát ez az, ami a leginkább zavarja. Ha a páciens oldaláról közelítünk, akkor ugye az a nagy kérdés, hogy azáltal, ahogy te is említetted, hogy államiba és magánba is mennek a betegek, ugye egy TB-t fizetünk, amiért járna az állami egészségügy, de kettős finanszírozással még egyszer elköltünk egy pénzt a magánegészségügyben. Megoszlanak a vélemények arról, hogy az egészségpolitikai szakértők véleményei, hogy hogyan lehetne ehhez hozzányúlni. Mindenképpen az a két nagy kérdés, hogy hogyan lehet egy finanszírozási rendszerben, mondjuk egy magánbiztosítási rendszerben, hogyan lehet ezeket a kiegészítéseket egy picit elviselhetőbbé tenni a pácienseknek, de ez hozza azt a nagy kérdést is, hogy az, amit a TB-be befizetünk összeget, azért egy egészségügyi rendszerben mi az, amit meg lehet kapni.
1: Hát igen, ez egy speciális helyzet, egyébként nemzetközi példákat hoztok erre, vagy nézitek?
2: Nincs ilyen máshol.
1: Nincs ilyen pont. Hát ez a helyzet.
2: Az a probléma, hogy a szocialista országok közül egyedül Magyarországon maradt ez rendezetlen, tehát a finanszírozási reform és a magán a valamilyen fajta ugye kötelező felelősségvállalás, hogy a páciensek, vagy a lakosság, vagy tehát úgy most, hogyha máshonnan nézzük, a munkavállalók valamilyen szempontból tegyenek félre. Magyarország az egyetlen, aki kimaradt ebből a volt szocialista országok közül. Ez mindenhol valamilyen formában rendezett. Van, ahol nagyon, mondjuk például egy Franciaországban azért senki nem marad ellátás nélkül, de hát az amerikai filmekben meglátjuk, hogyha valakinek alacsony biztosítása van, akkor mondjuk egy műtétet nem tud elvégeztetni.
1: Fanni, te korábban említetted a digitalizációt, illetve a mesterséges intelligencia térnyerését ebben a szektorban is, és én úgy tudom, hogy foglalkoztok is ezzel a kérdéssel, hogy hogyan változtatja meg a mesterséges intelligencia egyrészt az orvoskeresést, másrészt a praxisoknak a működését. Hogyan jut el ma egy páciens a rendelőhöz, illetve mennyire fontos ebben, hogy a digitalizáció és a mesterséges intelligencia hogyan lép be ebbe a képbe?
3: Igen, mi arra a témára szűkítettük, ugye borzasztó sokat tudnánk mesélni, akár egy teljes napot kitölteni az AI az egészségügyben, megoldásokkal, akár orvosi oldalon, akár páciens oldalon. Most kifejezetten azt a szemszöget világítjuk meg, kapcsolódva a konferencia marketinges vagy kommunikációs témáihoz, hogy milyen módon alakítja át az AI használata a kliensek oldaláról a keresést, a hozzájutást az egészségügyi szolgáltatásokhoz. Ugye, hogyha az extrém példákat említjük, akkor talán mindannyian hallottunk azokról, amikor kvázi pszichiáter, pszichológust, orvost kiváltva a páciensek most nem a Google-hoz, doktor Google-hoz fordulnak, hanem egyen fejlettebb módon a ChatGPT vagy valamelyik más AI megoldáshoz. Ennek vannak extrém kimenetű, vagy nagyon sajnálatos kimenetű esetei is, de ha csak a legegyszerűbbeket és legkevésbé fájdalmas megközelítést nézzük, akkor egyszerűen áttolódik a Google-ról az AI-ba, az AI platformokra, a kliensek érdeklődése, keresése, páciens keresés, érdeklődés oldalról, mint ahogy egyszerűen más, akár utazás, bármi témával kapcsolatban is már az AI-t használják egyre többen. Úgyhogy ez egy borzasztó nagy marketing kihívást jelent, tehát a kliensszerzés, páciensszerzés az orvosok részéről, rendelők részéről egy egyre dráguló, egyre nagyobb kihívást jelentő, egyre komplexebb feladat, egyre több platformon kell ott lenni. Ugye pár évvel ezelőtt a social media borította ki a rendelők marketingeseit, hogy hát egy komolytalan felület, mégis hogyan fognak kommunikálni ezek a rendelők fiatalokkal a jövőben, hogy ne legyenek gagyik.
1: Hát az idő bizonyította.
3: És kénytelenek voltak ezt a területet is elfoglalni, és egész ügyesen, nagyon jó példákkal látunk ma már orvosokat kommunikálni, de valóban nem mindenkinek áll ez jól, vagy nem mindenki szereti ezt csinálni. Úgyhogy ez volt, és akkor most egy újabb kegyelemdöfés a területnek, hogy bizony itt az AI, amivel ugyancsak foglalkozni kell, egy más szakértelem, még nyilván gyerekcipőben vannak a szakértők is, tehát ők is azért csak próbálkoznak ezen a területen, akár hirdetéses megoldásokkal, ez még egészen friss, egy-két hetes hozzáférhető Magyarországon a ChatGPT hirdetési formája. Tehát, hogy itt van, foglalkozni kell vele, ha nem navigálja át a páciens szerzési forgalmát valamilyen módon erre a területre is a rendelő, akkor bizony ki fog maradni, és már látjuk a számokban, ugye az analitikai rendszerek már mutatják az AI-ból érkező kliensek számát, ugye ez havonta most már figyelhető, az ilyen tudatos rendelők ezt abszolút látják, ez egy lehetőség, egyben veszély és kihívás a rendelőknek, és egy újabb tényleg terület, ahova borzasztó komoly költségeket kell allokálni, és kérdés, hogy megtérül-e ez aztán a páciensek életútjában, költenek-e annyit a rendelőben, marad-e annyi profit a rendelőben, vagy egyáltalán kigazdálkodható-e ez az új költségelem.
1: Lívia, te ezt a kérdést hogyan látod szakértőként, tanácsadóként, mert hogy itt az AI kapcsán a szolgáltatók rengeteg lehetőséggel találkoznak, van, amit lehet, hogy túlbecsülnek, van, amit meg alulbecsülnek.
2: Hát a páciensek fejéből kell kiindulni, akik nem a doktor Google-höz, hanem ma már az AI-hoz fordulnak. Vannak egyébként erre számok, két évvel ezelőtt mindig követem, hogy alakulnak a keresések, egyébként nagyon egyszerű követni, mert az elmúlt 20 évben van egy uniós felmérés, amikor azt kérdezik a lakosságtól, hogy egészséggel kapcsolatos problémával hányszor fordultak az internethez az elmúlt 3 hónapban, és ennek a számadata Magyarországon nagyon előkelő volt, az európai átlag az valahogy ilyen 55% környékén van, Magyarországon pedig két évvel ezelőtt ez 70% volt, tehát 10 betegből 7 az internethez fordult, és hát még nem tudtuk, hogy mi az oka, de egy olyan körülbelül 2 évvel ezelőtt elkezdtük észrevenni, hogy ez a szám elkezd csökkenni, az összes szolgáltatónak az egészségügyi weboldalának csökkent a forgalma, és aztán idővel rájöttünk, hogy egy körülbelül egyébként már mérhetően most akkor 10, most már egy több mint 10% a betegeknek nem a Google-ben, hanem egyből valamilyen nagy nyelvi modellben kezdi a megoldást keresni. Ez egy nagyon nagy krízis a szolgáltatók számára, mert Magyarországon, ez pont a Fanni említette, hogy ugye nagyon sok ügynökség belép erre a piacra, és ha nincs elég alázat, akkor nehezen jönnek rá itt a csízióra. Ez egy nagyon speciális piac. Magyarországon az AI megjelenése előtt egy magánszolgáltató 80-90%-ban a Google-ből szerezte a betegeit. Mert hogy egyszerűen a betegek, amikor valamilyen szolgáltatásra van szükségük, fáj a lábam, nem tudom, nőgyógyászati problémám van, akkor az internethez fordultak. És az, hogy ez a forgalom, ez csökkent, ez nagy nehézséget okoz, és hát minden mellett van is részint említette, hogy egyébként a hirdetési költségek meg az egekben vannak már.
1: Magánegészségügyi számít még egyszer. Ugye én úgy tudom, hogy legalább 200 szakembert vártok, és hogy úgy fogalmaztál, Lívia, hogy azért ezt elég könnyű megtölteni. Vannak
2: azért
1: távolabbi tervek?
2: Azért mondom, hogy könnyű megtölteni, mert azért persze dolgozni kell vele, de de azért az utolsó pillanatban hamar elfogynak a jegyek, és amikor lezárjuk a regisztrációt, mert mondjuk megtelt a terem, akkor még jönnek az ismerősök, hogy ők ugye még beférnek. Azért itt azt is látni kell, hogy ennek a teremnek van egy véges kapacitása, viszont egy nagyon vonzó helyszín az orvosok számára. Igen, pont beszélgettünk itt a szünetben róla, hogy egy picit abból a szempontból más lesz ez a novemberi konferencia, hogy az előző 4 évben ezen az alkalommal mutattuk be a top 30 legbefolyásosabb szereplő a magánegészségügyben kiadványt. Idén ez nem így lesz, az újság nem szűnik meg, de egy picit felfrissülve és megújulva majd jövő tavasszal jövünk ennek a 30 személynek a listájával.
1: Hogyha most a magánegészségügy egészére néztek, milyen időszak következhet? Biztosan fogtok erről a konferencián is beszélni. Hol láttok valódi fejlődési lehetőséget, és melyik nehéz kérdések kellene viszont mielőbb választ találni?
3: Hát én remélem a résztvevők is optimisták lesznek. Mi optimisták vagyunk, hogy azért egy nehéz időszakon van talán túl a magánegészségügy. Kicsit bizakodóban látjuk a páciens bejelentkezések számának növekedését is egyébként itt az őszi időszakban, úgyhogy talán egy kis levegővételhez jutnak a nagy szolgáltatók, és kikeverednek az aktuális nehézségekből. Szerintem fontos előbb-utóbb látnunk tényleg, hogy az állami egészségügy szerepe és a magánegészségügy szerepe hol határolódik el, mindenki számára egyértelmű beteg utakra van szükség, azt hiszem már ez önmagában ez az információ sokaknak egy megnyugvást jelentene. Bármilyen eredménnyel is zárul ez a kormányzati irányból érkező döntés az egészségügyben, hiszen akkor tudnak beruházásokat indítani, amik jelenleg azért elég visszafogottak voltak, hiszen egy kiszámíthatatlan környezetben az egészségügyi szolgáltatók is borzasztó nehezen vették rá magukat, hogy a jövőbe lássanak vagy tervezzenek. Úgyhogy én már annak örülnék, hogyha ha lenne egy egyértelmű irányzat, és fellélegezhetne a piac, és azok a visszafogott fejlesztések folytatódhatnának a kliensek számára, páciensek számára, amik egyszerűen a lakosság egészségét támogatják.
1: Igen, és egy záró kérdésre maradt időnk, és ahogy mondtátok, igazából üveggömbünk nincsen, nektek sincsen, viszont milyen változásból tudnátok azt mondani pár év múlva, hogy jobb irányba haladt a magyar egészségügy, magán vagy ugye állami, és ezt a betegek is érzik. Mivel lennétek elégedettek?
2: Hát lehet, hogy a partnereim és a barátaim, az egészségügyben dolgozó partnerek, kliensek nem annyira örülnek. Én mindig is a mérhető és ilyen szempontból a transzparens egészségügy mellett teszem le a voksomat. Szükség van arra, hogy a páciensek valós adatok

0: tudatosítóak legyenek valóban a szolgáltatások, és tudatos döntést hozzanak a páciensek. Tehát önmagában ez mindenki számára egy nagy előrelépés lenne, hiszen mindenkinek a saját döntés, hogy egyébként állami ellátást vesz igénybe, hozzáférhet-e, vagy a saját pénztárcájából ezt tudja finanszírozni, és ilyen magas díjak mellett, ugye most már azért tényleg nagyon mélyen a pénztárcába kell nyúlni egy magánegészségügyi ellátásért, azt gondolom, hogy a transzparencia lenne az a minimum elvárható, ami tovább vinni a piacot.
1: Akkor legyen mára ez a végszó, viszont remélem, hogy lesz még alkalmunk beszélgetni. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük
0: a beszélgetést.
1: És magánegészségügyi summit november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián Straub Fanni, a foglalyorvost.hu alapítója, valamint dr. Lengyel Lívia, egészségügyi szakértő, kutató és stratégiai tanácsadó voltak a vendégeim. Köszönöm szépen.
3: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését célzó törvénymódosítás tervezet, meghosszabbították a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét, marad a vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte a belügyminiszter. Posvai Gábor azt írta, a javaslatcsomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat. Meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A települési és fővárosi kerületi önkormányzatok október 22-ig jelezhetik helyi bölcsőde fejlesztési és korszerűsítési igényeiket. A felmérés célja, hogy a minisztérium pontos képet kapjon a helyi igényekről, és ezek alapján tervezhesse meg a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit. A kérdőívben az önkormányzatok a további férőhelyi igények mellett a meglévő bölcsődei ellátás korszerűsítésével kapcsolatos szükségleteiket is jelezhetik. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter. Lannert Judit bejegyzése szerint naponta mindegy 200 pedagógus végzi el az oktatóprogramot, így nagyobb biztonságban lehet 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyerek és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága. A volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kapcsán kérdeznék. Azt írták, Szijjártó Péter 12 éven keresztül irányította Magyarország külügyi és külgazdasági tárcáját, és miniszterként az ország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz férhetett hozzá. Távozása után rövid időn belül felső vezetői pozíciót vállalt annál a külföldi óriás vállalatnál, amelyel miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írt alá, és ez súlyos nemzetbiztonsági összeférhetetlenségi és morális kérdéseket vet fel. Nyilvánosságra hozta a kabinet a 2010-es kormányülések összefoglalóit a kormány.hu oldalon. A második Orbán kormány aktívan foglalkozott a 2011-es uniós elnökség előkészítésével, az árvízzel és az ajkai vörösiszap katasztrófával is. Összesen 5 európai védelmi célú közös érdekű kezdeményezést hagyott jóvá az Európai Unió tanácsa. A cél Európa védelmi felkészültségének és ipari kapacitásának megerősítése. A projektek összefogják az európai országokat olyan kiemelt fontosságú képességek fejlesztése érdekében, mint a drónok és a drónelhárító rendszerek, a tengeri és tengerfenéki védelem, az űrlég és rakéta védelem, valamint Európa keleti szárnyának védelme.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn gyengén vagy változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel és néhol futózápor is előfordulhat. Az északnyugatira, északira forduló szelet a Dunántúlon élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 0+12, délután 21 és 25 fok között alakul, de északkeleten kisé hűvösebb is lehet. Kedden is napos idő várható, csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmelegebb órákban 21-25 fok lesz.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Itt az este köszöntöm Önöket, a különleges zenei válogatás rendben elkezdődött. Itt leszünk együtt egészen reggelig, ha Ön is kitart, meghallgathat egy csomó olyan dalt, amit még nem hallott máshol. Íme az ajánlat, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yanderboy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yanderboyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az év dala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: A szüreti hangulat a mai napig egyedülálló. A közös munka és mulatozás, továbbá az élmény, hogy az éves fáradozás gyümölcse kézzel foghatóvá válik, szerethető, sokak által várt közösségi esemény az ősz kezdetekor. Annak ellenére, hogy a szüret mindig is elsődlegesen fizikai munka volt, egy sor olyan népszokás kapcsolódik hozzá, ami ünnepivé emeli. Azonban, mint ahogy minden mulatság és kemény munka elengedhetetlen része a közös étkezés, úgy a szüret esetén sem maradhatnak ki a finomabbnál finomabb étkek és harapnivalók. Felfedezhetjük a tájat, és mellette hagyományos ételekkel kényeztethetjük magunkat. Villány történelmi borvidéke, ősszel kihagyhatatlan úticél, a testes vörösborok hazája gasztronómiai élményekkel és borkóstolókkal várja az ideérkezőket. A gyönyörű táj pedig az őszi séták szerelmeseinek kedvez. A Villányi hegység legmagasabb csúcsa a Szársomjó, ahonnan pazar kilátás nyílik a környékre, a hegylábánál pedig mészkőszobrokkal teli bányaöböl helyezkedik el.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, egy színesíti a részfúgósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Lóczi Játszik zenekar 3 éve alatt már egyértelmű jelek mutatták, hogy itt valami készül, hiszen Csorba Laci névadó frontember a Van című mozifilm zenéjével megalapozta a közönség és a szakma figyelmét, ezt követte a Kimi Tube és a Cseh Tamás program elismerése, egy sikeres turné a Margaret Island-del közösen, majd fölényesen megnyerték a Veszprémi Utca Zene Fesztivál közönségdíját. A Krokodil című második lemezükről már 4 dal is bekerült a rádiókba, és 2018-ban már az új szerzemények stúdió munkái zajlottak. Megnyerték a Fonogram év felfedezettje címét és a Szigetes Fesztiválok rangadóját, illetve a nagy színpadot is, így az összes fesztiválon kiemelt helyeken léphettek fel.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Lóczi Játszik következik.

Különleges zenei válogatás a 94.2-n.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. Október végéig meghosszabbították a lakossági napelemes projektek határidejét, marad a késő nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gernán Márton vagyok. Az öregségi nyugdíj minimum 120 ezer forintra emelése mellett sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érné el a 108 ezer forintot, annak azt 120 ezer forintra emelik. Az árvaellátási minimum, a megváltozott munkaképességű emberek ellátásai és az időskorúak járadékai is emelkednek. Október végéig meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes projektek határidejét. A 2021-ben indított projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatók, ha a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult. Több mint 230 ezer okos mérő telepítését kezdi meg az MVM csoport a kormány energiafejlesztési programjaival összhangban. Az MVM DMASZ és az MVM EMASZ ehhez konzorciumban nyert támogatást, és több mint 13 milliárd forint vissza nem térítendő uniós forrást. Potlólagosan mintegy 6700 gyermek kap még iskolakezdési támogatást, erősítette meg a szociális és családügyi miniszter. Az érintettek ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt maradtak ki az első kifizetésből. 32 új név szerepel a Forbes legfrissebb 100 leggazdagabb magyart felsoroló listáján, amelynek élén ismét Mészáros Lőrinc áll mintegy 1785 milliárd forintos becsült vagyonnal. A második Csányi Sándor, a harmadik Felcsúti Zsolt, majd Veres Tibor és Szíj László következik. 5 évre visszamenőleg világítják át a Nemzeti Kulturális Alap működését és támogatási döntéseit, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán elmondta, az ellenőrzésen több esetben politikai befolyás jeleit találták, különösen a 17 milliárd forintos támogatási csomagnál. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól Budapest, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely, az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsa első ülése után azt közölte, Budapest eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt az előző kormány ellen indított perektől. Bejelentette továbbá, hogy mostantól a főváros szedheti be a parkolási pénzeket. A belvárosi kerületi polgármesterek tiltakoztak az utóbbi döntés ellen. Feljelentést tett a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Belojanis hajó és a Fonyódi sportszálló felújítása miatt, miután az átvizsgált iratokban költségvetési csalásra és hűtlen kezelésre utaló jeleket találtak. A két beruházást összesen 2,3 milliárd forint állami támogatást ítéltek meg, ebből 2 milliárdot ki is fizettek.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn sok fátyol felhő érkezik, fölénk így szűrt napsütés várható, keleten, észak-keleten megvastagodhat a felhőzet, és néhol kisebb esőzápor sem kizárt. Az északi-észak-nyugati tájakon délután megélénkülhet az északnyugati szél, hajnalban 0-13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden visszatér a szinte teljesen derült idő, csapadék nem valószínű, 21-26 fok lesz napközben.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal itt a különleges zenei válasz.

Trend Night.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Átalakítja a kormány a lakossági energiatárolói programot. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynökakták, marad a vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Jelentősen átalakítja a kormány a lakossági energiatárolói programot. A csak akkumulátorra pályázóknál 2,5 millióról 1,8 millió forintra csökkentik a maximális támogatást, és ez azokra is vonatkozik, akiket már értesítettek pályázatuk befogadásáról. A teljes 105 milliárd forintos keretet ugyanakkor megtartják, az alacsonyabb támogatásokból felszabaduló összegből pedig mintegy 15 ezer további háztartást vonnának be. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynökakták, a nyitottakták.hu weboldalon 4 dokumentum típus válik elérhetővé, november 4-én felkerülnek a honlapra a 6-os kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H-jelű adattára, majd 2027-ben nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Szigorította a kék villogó használatát a kormány, a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet. A sürgősségi vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek engedéllyel használhatnak megkülönböztető jelzést. Mintegy 5,2 milliárd forint uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság programot. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. Több leállás is jön az OTP banknál októberben. Október 11-én, 18-án és 25-én a hajnali órákban nem lesznek elérhetők az üzleti ügyfeleket kiszolgáló digitális alkalmazások, így az EBIS szolgáltatás, az Elektra rendszer, a vámpénztár rendszer, a webshop, illetve az SMS szolgáltatások, valamint az internetes kártyás fizetések jóváhagyása sem. Októbertől Magyarországon a vármegyék neve újra megye, ezzel párhuzamosan a vármegye bérlet neve is megye bérletre változott. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója posztja szerint a bérleteknek csak a nevük változott meg. Nagy veszélyt jelenthet a férfiakra a hétvége. A kutatók most a hétvégi étkezési szokások megváltoztatásának az úgynevezett táplálkozási jetlag egészségügyi hatásait vizsgálták. Míg a nők adataiban nem mutatkoztak egyértelmű összefüggések, a férfi résztvevőknél a hétvége és a hét többi része közötti étkezési idők nagyobb eltérése a szívbetegségek magasabb arányával járt együtt. A férfiaknál a jetlag miatti plusz egy evés átlagosan 14%-kal magasabb szív- és érrendszeri betegség arányt és 21%-kal magasabb koszorúér betegség arányt mutatott.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn gyengén vagy változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel és néhol futózápor is előfordulhat. Az északnyugatira, északira forduló szelet a Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 0 plusz 12, délután 21 és 25 fok között alakul, de északkeleten kisé hűvösebb is lehet. Kedden is napos idő várható, csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmelegebb órákban 21-25 fok lesz.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazzlemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Nights.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Müller Péter Iván, vagyis Sziámi, költő, dalszerző, énekes, filmrendező, kulturális szakember Budapesten született 1951-ben. 1973-ban szerezte meg a Magyar Rádió munka stúdiójában a rádiószerkesztő riporter diplomát. Ezt követően 1974-ben az Állami Artista Képzőiskolában a cirkusz és varieté rendezői képesítést. 1976-ban az ELTE bölcsészettudományi karán magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. 1981-ben film és televízió rendezői diplomát kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. A magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyéniségeként tartják számon. 2012-től többek között a Müller Péter Sziámi & Friends zenekarral, Szakcsilakatos Bélával és Kirchner Péterrel lép fel.
1: Trend Night.
2: A Müller Péter Sziámi & Friends zenél most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Sergio Pérez Berg, aki egy spanyol zeneszerző, producer, szívesen operál a jazzzel, a poppal és az elektronikus zenével. 1987-ben kezdte meg szakmai munkáját, mint zeneszerző és hangszerelő a televízióban, filmekben és reklámokban. A kitűnő és népszerű zenei projekt, amit megálmodott, nem más, mint a Berg and the Virtual Band.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Sávosan emelkednek a nyugdíjak januártól, mellrák prevenciós program indul a legszegényebb településeken, folytatódik a Vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Január 1-től amellett, hogy a nyugdíjminimum 120 ezer forintra nő, sávosan emelkednek az ennél magasabb összegű nyugdíjak is a 146 ezer forintos határig. Kármán András pénzügyminiszter közölte, hogy akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érni el a 108 ezer forintot, annak azt 120 ezer forintra emelik. Az 50 ezer forintos árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz, a megváltozott munkaképességűek ellátásait, a rokkantsági és a rehabilitációs ellátást 10%-kal nőnek januárban. Azoknak, akik 15 és 19 év közötti szolgálati idő után öregségi résznyugdíjat, illetve méltányosságban megállapított kivételes nyugdíjat kapnak, a megduplázott időskorúak járadéka fog segíteni. Mellrák prevenciós mobilprogramot indít a legszegényebb településeken élő nők számára a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a higiéniai papírtermékeket gyártó Vajda Papír októberben, a mellrák elleni küzdelem hónapjában. Az ingyenes egész évben elérhető szűrő és edukációs programban a Szeretett Szolgálat 12 mobil egészségügyi rendelővel működik közre. A mobil egységben orvosi konzultáció, fizikális emlővizsgálat zajlik, szükség esetén pedig a pácienst mammográfiai vizsgálatra, illetve szakorvosi ellátásra irányítják. Országos szinten enyhén emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőtt az érintett települések száma is. A több hete pozitív eredményt mutató helyszínek közül emelkedés Budapest délpesti szennyvíztisztító, valamint Szeged-Szolnok és Zalaegerszeg mintáiban tapasztalható. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint a koronavírus fertőzések számának szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. Már meg is van 2027 első koncertje, a magyarok ugyanis Betonhofira köszönhetik az új évet idén szilveszterkor az MVM Domban. Az eseményt a Strand szervezi Hello 2027 szilveszteri fesztivál címmel, a hivatalos Facebook esemény alapján pedig éjfél után 5 perccel, a himnusz után a Hello 2027 színpadán a fonogram díjas magyar reptel fog fellépni. A hangunk és a hallásunk minőségének romlása is jelezheti a demencia kialakulásának nagyobb esélyét. A felfedezés egy amerikai kutatócsoporttal származik, akik több mint 800 ezer 50 éves és annál idősebb résztvevő bevonásával térképezték fel az összefüggést. Azok, akiknél volt hangprobléma, de halláskárosodás nem, nagyobb kockázatnak voltak kitéve, mint azok a betegek, akik csak halláskárosodást tapasztaltak.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn sok fátyol felhő érkezik fölénk, így szűrt napsütés várható, keleten, észak-keleten megvastagodhat a felhőzet, és néhol kisebb esőzápor sem kizárt. Az északi-északnyugati tájakon délután megérénkülhet az északnyugati szél, hajnalban 0-13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden visszatér a szinte teljesen derült idő, csapadék nem valószínű, 21-26 fok lesz napközben.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: DJ Buci a magyar hip-hop szintér egyik alakítója és aktív szereplője. 96-ban DMC-t nyert rap együttese volt, amelyben kezdetek óta a zenei alapokat készítette, mellett felkérésre film és színházi zenéket is alkotott. Első önálló lemeze Silent Partner címmel 2004-ben jelent meg. DJ Buci zenéjének vázát az urbánus hip-hop annak ütemvilága adja, emellett sokat merít a magyar kultúrkörből. A túlnyomó részt instrumentális számokban az elektronika, a jazz, a koltált zene és a népzene erős, filmzenei hatásokkal jelenik meg.
0: Trend Night.
1: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is érkezik DJ Buci.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Morcsiba egy brit együttes, melynek stílusa ötvezi a lounge-ot a dabbal, bár sokan sorolják őket a trip-hop előadók közé. Zenéjükben megtalálhatóak még blues, illetve rock elemek, mint ezt dumptempóra jellemző hangzásvilággal. Világszerte nagyjából 6 millió albumot adtak el, első lemezük 1996-ban, míg a legutóbbi korong 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Morcsibától, itt a különleges zenei válogatásban.

들이 좀

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az aranyakolt formációt Kis Tibor és Vastag Gábor hozta létre, majd csatlakozott Gábor Andor, aki mágikus ütőhangszeres játékával színesíti a produkciót. Koncertjeik szobazene hangulatot idéznek, ahol a közönség közelebb kerülhet a dalok gyökeréhez. A hobbi projekt olyan maradék dalok gyűjteménye, amiket kiköpött magából a kanapé, ezt mondják, de még nem fértek be sehová. Egy dalspice. Például az első dal az üzenet van, egy a cigaretta szünetekben összezenélt szerelemgyerek és az üzenet nincs című Quimby szám folytatása.
0: Trend Night.
1: Az aranyakord érkezik már is, itt a különleges zenei válogatásban.

beszélni tanít, az kami csak bogarakat. Valahány csillag ragyog a fejünk felett, képzelt, hogy az ott mind egyetlen egy.

Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
1: Trend Night.
2: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra.
1: Gazdaság és kultúra.
2: Il est indispensable que je rejoigne Paris.
3: Ouais.
2: Il faut que nous y soyons demain matin.
4: Demain matin.
3: J'aurais dû y penser avant.
4: Ouais. Demain matin.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsek zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnypróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelt a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Sansz nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Ki mit tudott is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holuec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Május című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebbe a műsorba 2021-ben is bejutott, Befúj című szerzeményével.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tokióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös monogramdíjas, Artisius előadói díjas, regionális prímadíjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pál Benyámin szólóban indult a dal 2017-es évadában, azonban amikor bekerült a legjobb 30 előadó közé, zenekar szerveződött köré. Prommer Patrik pedig dobosként kísérte Benyámint a színpadon. Annyira megtalálták a közös hangot, hogy a dal 2018-ra már együtt neveztek be Living Room néven. A miskolci származású Pál Benyámin 9 éves korától hegedül és zenei általános iskolába járt, ami megalapozta klasszikus zenei képzettségét. Tinédzser korában azonban a könnyű zene és a pop bűv körébe kerülve lecserélte a vonós hangszert és akusztikus gitára váltott, amelyen autodidakta módon tanult meg játszani és saját énekét kíséri vele.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most a Living Room következik.

Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás és egészség mindenevőknek. Gazdaságunkról és környezetünkről tudatos hallgatóknak. Szombaton és vasárnap reggel 7 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Andor Tóth Anna.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Tóth Vera Tapolcán született 1985-ben, és már egészen kiskorától énekel. Szülővárosában Tapolcán rendszeresen fellépett, majd megismerkedett Völler Adél énektanárnővel. 2003-ban jelentkezett a TV2 tehetségkutatójába, a Megasztár első szériájába, ahol a válogatás után bejutott a legjobb 50 előadó közé, majd Cserháti Zsuzsa, Hangú és Gyémán című slágerével a legjobb 12 közé. Minden héten más zenei műfajban bizonyított, végül eljutott az utolsó fordulóig, ahol a nézők a show végén őt szavazták meg győztesnek. Karrierje azóta is töretlenül ível felfelé, 2005-ben Bravo Otto díjat kapott, 2008-ban Artisius díjat, és eddig 4 önálló nagylemeze jelent meg.
1: Trend Nights.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most Tóth Vera énekel.

Csak egy legény vatapon a vidéken, én vagyok az. Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár le, hány legény a szerelem él. Csak egy legény vatapon a vidéken, én vagyok az. Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár le, hány legény szerelem él.

egy legény van tapon, a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár leány legény a szerelemért. Egy, csak egy legény van tapon, a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár leány.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szűcs Gabi Budapesten a Könyves Kálmán gimnáziumban járt, majd érettségi után a Gornagy Mária színi tanodában színészmesterséget tanult. 19 évesen kezdett Silk Olga tanárnőnél énekelni, ez alatt a Víg Színház darabjaiban lépett fel. Elvégezte az OSK előadó művészi kurzusát, ének előadó művész szakon, jazztáncot tanult még emellett. Tagja volt a Cotton Club Singersnek, készítettek dalokat a Stereo Swing-el, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is Szűcs Gabi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Anna and the Barbie zenekart 2004-ben alapította meg Budapesten egy testvérpár, Pásztor Anna és Pásztor Sámuel. A megfelelő zenésztársak megtalálása és 2-3 hónapnyi próbaidőszak után kezdtek el koncertezni. Mindjárt a harmadik fellépésük egy nagyszabású, egész estés show volt a Moulin Rouge színpadán, ahol felfigyelt rájuk egy angol menedzser, akinek segítségével 2005 tavaszán meg is jelent első angol nyelvű lemezük. 2007-ben jött az első magyar nyelvű lemez, amelyről kimásol Tangó című dalú klipjét az akkor induló hazai MTV is rengeteget játszotta. A Medallion album 2008 tavaszán jelent meg hivatalosan, és ekkor készült el a második videóklip is az Álmatlan című dalhoz. 2012. novemberében jelent meg a zenekar negyedik nagylemeze Á Nem címmel, a Barba Negra klubban tartott lemez bemutató pedig teltházas rendezvény lett. Még ebben az évben az egyik legtöbbet koncertező magyar zenekarrá avanzsált, önálló koncerteket adott az ország nagyvárosaiban, és jelen voltak minden nagyobb fesztiválon. Jelenleg 7 nagylemeznél tartanak, a legutóbbi 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most az Anna and the Barbie-tól, itt a különleges zenei válogatásban,